0: Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe. Írták. Hozzátették, a Tiszapárt mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró választás történik, mint korábban. 9 ország hatóságai közös akcióban léptek fel a The.com néven ismert nihilista erőszakos szélsőséges online hálózat ellen, és ennek során több mint 4000 szélsőséges és erőszakos tartalmakra mutató internetes hivatkozást jelentettek az online platformoknak eltávolítás céljából, közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete a Europol. A szervezet közleménye szerint a művelet célja a hálózat online jelenlétének gyengítése, propagandájának visszaszorítása, valamint új nyomozati információk feltárása volt. Az akciót a Europol internetes tartalmak felderítésével foglalkozó egysége szervezte közösen a szervezet bűnözési és terrorizmus elleni spanyol hírszerző központtal. A műveletben a hágai közlés szerint Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Svédország vett részt. Végül az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a lillafüredi fejlesztési terveket, és folytatjuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló szállításunkat. Valamint szó lesz még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a Top Plus program keretében újul meg a hámorító környéke Lillafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turista ösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új, U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló, függesztett panorámasétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a hámorítóra és a palotaszállóra. A Miskolci önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lillafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk, önkormányzati képviselő adott tájékoztatást. Ennyi bevezető után műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Szeretettel köszöntöm Bodor Márk képviselő urat. Mit érdemes tudnunk erről a jó hírről, hogy Lillafüred 1 milliárd forintos fejlesztésben részesül?
4: Köszönöm szépen a megkeresést. Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a hámorító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lillafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónak a szépségeit.
3: Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
4: Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik, ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárásoknak a lefolytatása.
3: A projektnek milyen elemei vannak?
4: Alapvetően fontos azt tudni, hogy a köznyelben elterjedt az, hogy a hámori tavat majd körbe lehet sétálni. Ez a valóságban igazából azt jelenti, hogy egy U-alakú sétányt alakítanának ki a tó körül. és ott szeretnénk ugye kialakítani egy kilátópontot még, illetve ott a környezetét még több turisztikai attrakcióval ellátni. A fejlesztés összhangban áll Miskolc környezetvédelmi célkitűzéseivel, amelyek között kiemelt szerepet kap a klímavédelmi akcióterv, a 100 klímasemleges és okos város európai misszióban való részvétel, valamint a Bükk-Sajó Net Zero World kezdeményezés.
3: Úgy hallottam, hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
4: Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek kialakítva. Nyilván az U-alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
3: Mikorra kapott határidőt a város? Mikorra kell ennek elkészülnie?
4: Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
3: Hogy látja, hogy ez a 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
4: Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy nagyon vonzó turisztikai célponttá tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttá tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, Felsőhámor, Alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
3: Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
4: Igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
3: És mikor kezdődhet a beruházás?
4: Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.
2: Most folytatjuk professzor dr. Dobos Endre Zsoltnak, a Magyar Talajtani Társaság elnökének, a Miskolci Egyetem professzorának előadását, amelyben a szőlészet és a talajtan kérdésköreiről beszél.
5: De azért nézzük már meg, itt volt egy munkánk, direkt nem helyit hoztam, hanem egy lesenceit, ami teljesen más, hogy nehogy valaki sajátját keresse benne. Ugye Lesence ez teljesen más vidék. Lesence az ott fekszik a Keszthelyi hegységnek a keleti oldalán, a Tapolcai medence szélén, ahol még gyakorlatilag a török időkben, amikor a Szigliget vára ott áldogált, mint kis sziget, ott még hompölygött az ár, még fújt a szél, még hullámzott a Balaton. De már hullott a lösz, közben ugye a Keszthelyi hegység emelkedésére ugye kiemeltük a Pannon-Tavi tengeri üledékeket, csinálsz egy iga nagy katyvaszt. Egy olyan katyvaszt, amin utána még ahogy emelkedik, az egész elkezd lepusztulni, bevágódni, hátravágódó völgyek, völgyfejek, nyergek jönnek létre, mélyebb anyagok hantolódnak ki, miközben ráhordódnak az alacsonyabb területekre. Na hát ezt rakjuk össze, ugye így néz ki gyakorlatilag a domborzat modellje, de amit mutatni szeretnék, most már ezeken egy átszaladok, kétféle oldalról jövünk. Nézzük meg egy kicsit a mikroklímát, amiért csoda, hát erről is mindig beszélünk, Magyarországon különösen, amikor ugye az alapvető éghajlati viszonyok már nem megfelelők az tökéletes szőlőnek, ezért ugye a déli kitettségen próbálunk a mikroklímával valahogy helyben lenni, és nagyon jól is csináljuk egyébként. Na most nézzük meg, itt vannak ezek a hétköznapi kitettség. Ezek táblák. Ezek szőlőtáblák. Látnak valami hasonló vonalat, ami Isten üriszt követné bármelyik természeti adottsággal jellemzett rész? Vízlefolyás. Ugye a domborzatból geoinformatikával gyönyörűen ki lehet számolni, hogyan folyik a víz, mennyi gyűlik össze, hol lesz vizes, hol lesz hidromorf, hol száraz, hol pusztul, hol épül, és a több. Látnak egy vonalat is, ami Isten őriz homogén területet próbál elkülöníteni. Ugye megint, itt van napi besugázás. Hát a hőigény a legfontosabb. Egy darab vonal, ami ezt követné a táblásításnál. Nincs. És akkor nézzék meg, hogyha picit jobban belenéznek ezek a táblák. Ez egy egyszerű légifotó. Hát, mint egy, nem tudom, mint egy tricolor beagle, ugye? prémje kiterítve. De hát könyörgöm, mert ezen hogy lehet egybeművelni? Ami ott hófehér, az olyan is. Ott gyakorlatilag 20-30% méz van a felszínen. Itt erdőtalajok lennének 5 és feles 6-os pH-val. Ugye, aki szőlőt nemesít meg csinál, nagyon jól tudja, hogy más a meszes talajra az alany, meg más a savanyúra. Itt meg még a technológia is mindent összekavar. Azzal kezdjük az idétlen szőlőtelepítést, hogy keresztbe tegyünk a talajosoknak, hogy egy 60 centi mély diffúzást végig nyomunk rajta, az összes létező talajszintet összekeverjük, amihez egyébként hozzáalakult a teljes élővilág, ami aztán szopportálja, támogatja az összes gyökeret, ami ott nő. Nem, az első lépés az, hogy nehogy már véletlenül valaki beleszóljon abba, hogy itt valami történik. Én fogom irányítani. De legalább jól csinálnám, könyörgöm. De nem csinálom jól. És hogyha ebbe így belenézünk, akkor itt van egy terület. Sajnos nem olyan jók a fényviszonyok, de ilyen lenne általában az a talaj, ami rajta van. Ott lehet látni már itt ennél, hogy itt már ilyen, mindegy, ott ilyen csípok vannak benne. Ezek azok a 60 centi mélyről feltépett egybehagyott. Amikor szerencsétlen gyökérnek a 7-es, 8-as pH-tól hirtelen le kell rúgnani az 5-ösen, majd újra vissza a 7-es, csak úgy egy picit nyom, már adjuk egy picit nyomás alatt, mert még a végén jól érezze magát, ugye? Ebbe valaki belegondolt már? És ezt csinálja a mai szőlőtelepítés. Miért? És jön az igazi talajművelős válasz, már nagyapáink is így csinál. Hát persze nagyapáinkat megnéztem volna, hogy azt a 60 centire letoltekét életébe kitalálta volna ezt, hogy ezt így kezdi. Hát biztos nem. És hát persze nem ismerik a talajtan, de gyönyörű pangóvizes bannál, könyörgöm, a szőlőnek a pangóvíz az halál. És tele van vele így, és mutatja, és szépen mutatja, hogyha egy kicsit valaki belenéz a talajokba, mélyben lejjes karbonátos lejtőoldalék, most csak dobálom, az a karbonát talaj. Ez a karbonát talaj, ez tulajdonképpen már egy hazugság, mert már nem talaj. Ő már a felszínre hozott meszes talajképzőkőzet. Sőt, amiben több a méz, mert ugye a lehordódott, elveszített talajnak az összes méztartalma, ami korábban ki lett lúgozva és beszárítva ugye az 1 méteres mélységbe, az ott van még pluszba, hogy ne csak 8-10% legyen, hanem 15-20. A pH biztosan 8 és feles 9-es legyen. Mert akkor a foszfor se tud feltárulni. Az milyen jó, mert kálcium-foszfát formájában kicsapódik az egész, ott van a kirakat mögött a foszfor, és így nézi szegény, mint a szegény gyerek a deszertes, vagy hogy hívják, az édességes cukrázás kirakatot. Na mindegy, és hogyha körbe rakjuk ugye ezt a világot, most már nem magyarázom el, de bármilyen talajtani paraméter, ugye ez most a nemzetközi, de ilyen hihetetlen tarkaságot mutat ez a tábla, aminek egy darab táblavonala sem egyezik meg, de még csak nem is próbálja követni azokat. Miért? Mert a választ nem a talajtanban keresi, hanem az inputokban. És hát persze ez egy csoda, mert hogyha ez megvan, és szépen reprezentatív foltokat hozunk létre, amelyekre azt mondtuk, hogy ezen belül a talajtani adottságok, folyamatok többé-kevésbé megegyeznek. Meg tudom nézni, hogy ott azon a területen hogyan válaszolt a szőlő, hogyan termet, mit kell hozzáadnom, mi hiányzik belőle, mi nem hiányzik, és nem keverem össze a szezont a fazonnal, mint amikor van egy savanyú pH-m, egy 5-ös feles pH-m, meg a tábla másik fele egy 8 és feles, veszek egy 5 hektáronkénti átlag mintát, és kiderül, hogy nálunk minden tökéletes. Igaz, egy folt sincs sem, ahol 6 és feles vagy 7-es a pH, de az átlag az hozza. Köszönjük szépen, ugye? És ez lett volna ez az egyszerű, figyelemfelkeltő, kicsit talán provokatív előadás, hogy én azt gondolom, hogy elértünk már végre valahová. A tudásunk megvan, a talajtan hihetetlenül erős. És hogyha nem mindenki azon lovagol, hogy hogyan lehet az inputokkal gondolkodás nélkül, mert úgy mindenki tudja, az egyszerű. Szomszéd is 200 kilót, az én is. Szomszéd is megszólt, én is. Hát mindent is megcsinálunk, akkor minden is olyan lesz, mint a szomszéd. Tehát nem tudjuk még azt se, hogy rosszul csináltuk, vagy jól, mert vagy együtt csináltuk rosszul, vagy együtt csináltuk jól. Minden esetre este majd, amikor kóstolgatjuk az előző évek borait, akkor majd kocintunk egymáshoz, nagyon jól csináltuk, ugye? Hát bízom benne, hogy ennél jobban is fogjuk csinálni, és hogy egy picit tényleg visszaalakul a világ a természettudományok irányába, és nem az inputok világában fogunk élni, hanem megpróbáljuk a termésünket, a termelésünket, az életünket ahhoz a környezethez illeszteni, amit a Jóisten adott. És ez soha nem homogén, hanem nagyon változatos, és ahhoz, hogy ez illeszkedni tudjuk, ehhez meg kell érteni azt a világot. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítási tudása. A tejeket és a gyümölcsleveket tartalmazó italos kartonok szelektív gyűjtésére pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. Az X, azaz az Italos Karton Egyesülés kutatása szerint a magas szintű környezettudatosság ellenére komoly igény mutatkozik további tájékoztató kampányokra. A részletekről Nyikos Ágnes, az Egyesülés igazgatója adott tájékoztatást.
6: Az Italos Karton Egyesülés ezt így folyamatosan felméri, hogy a lakosság szelektív gyűjtése, az újrahasznosítás felé hogyan indítjuk a hulladékokat, ez hogy áll. És azt állapítottuk meg, hogy sokan tudják és ismerik azt, hogy hova is kell, melyik hulladékot hova lehet gyűjteni. Ugye mi kifejezetten kiemeltük az italos kartonokat, illetve az úgynevezett könnyű csomagolási hulladékokat, ami az úgynevezett vagy sárga, vagy szelektív kukába kell, hogy kerüljön. Ez mindenképpen nagyon jó ez az adat. Korábban is tapasztaltuk ezeket a részleteket, hogy megkérdezésre nagyon-nagyon jó ez a... Tehát tulajdonképpen az emberek sokat tudnak, sokat is használják, de ugyanakkor azért a napi rutinban azért vissza-vissza kell erre térni, én azt gondolom a kampányokkal arról, hogy minél többen beszéljünk arról, hogy a szelektív gyűjtés azért nagyon fontos, hogy utána az újrahasznosítás megtörténhessen, mert ezeket az anyagokat tudják tényleg abban a minőségben összegyűjteni, hogy utána újból alapanyaggá válhassanak és a körforgásban részt vehessenek. Igazából fontos az, hogy amikor hogy elfogyasztottuk a terméket, mert ugye mi nem dobozt veszünk, hanem ami benne van, tehát az a fontos, hogy ugye megfelelő minőségben és tartalommal eljutassa az értékes élelmiszert a lakossághoz. Tehát fogyasztás után megfelelően kiürítsük, kiöblítjük össze, nyomva a megfelelő helyre elhelyezzük, mert utána az a szelektív gyűjtés, ami Magyarországon most már gyakorlatilag az országban nagyon nagy százalékban elérhető, biztosítja azt, hogy olyan válogató művekbe kerül ez a hulladék, ahol pontosan válogatják, és a válogatásnak az eredménye, hogy azonos hulladékot tartalmazó válák, és akkor ezeket pedig a megfelelő hasznosító műbe el lehet szállítani, ahol nem csak a papír részét, tehát egyrészt kinyerjük a rostokat, amiből újra papír készül, másrészt megmarad az úgynevezett polialumínium, amire szintén létezik technológia és feldolgozó üzem, ami ezt az anyagot is hasznosítani tudja. Az italos karton gyártó iparág nagyon sokat tesz azért, hogy ezt támogassa, mert ugye azok lesznek az európai előírások, hogy ezt a csomagolást is ugye nagyon nagy mértékben újra hasznosítani kell. Igazság szerint azt nézzük, ha az okos megoldást nézzük, hogy egy gyors öblítés kell, de tulajdonképpen a víz erőforrásainkat nem ennek a nagyon pontos és nagyon precíz kimosására kell elhasználni, hanem ez az átöblítés nagyságrendben, ha maradunk, az teljesen elég. Ugyanis a feldolgozó üzemek, azok ugye erre vannak kitalálva, hogy ez az anyag így fog érkezni oda, és megfelelő ipari méretű eljárásaik vannak. Örültünk, hogy tényleg az emberek nagyon nagy százalékban tudják, hogy mit hova kell, tehát hogy több mint 80% pontosan tudja a műanyagot, ugye az italos kartont kérdeztük külön, fémet, alumíniumot, tehát hogy mindenki, tehát az 50%-nál nagyobbat mindegyik anyagáram elért. Tehát szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Azt viszont megint fontosnak tartom, hogy azt a választ is megkaptuk, hogy hiányolják. Tehát fontos a tájékoztatás, és már egy korábbi felmérésekben is, és regionálisan is ezt tapasztaljuk ugyanúgy, hogy szükség van arra, hogy a hulladék útját pontosan kövessük, és bemutassuk a lakosság számára, hogy ténylegesen mi történik. És akkor tényleg sokkal több együttműködő szereplőt tudunk nyerni az ügynek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy itt szó kerüljön erről a témáról is újra és újra, és megerősítsük azt, hogy ez nem egy fölösleges tevékenység. Ott van a kuka a bejáratnál, meg lehet találni, hogy mindegyik hulladék hova kell, hogy kerüljön. Én itt bevallom azt is, hogy nálam már ugye itt a konyhában és a lakásban indul ez az egész, hogy több darab kuka és hulladékgyűjtő kis dobozka létezik, mert ezután biztos az, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön. És akkor azok az anyagok, vagy azok az összetevők, amik újra feldolgozhatók, azok tényleg jó helyre kerüljenek. Ebbe ugyanúgy beletartozik ugye a hulladékudvar, ahol a háztartásban keletkező egyéb dolgokat is át kell tekinteni, hogy mi az, amit oda lehet tenni, hiszen az nagyon fontos célkitűzés, és nagyon fontos elem, hogy az a bizonyos lerakásra kerülő mennyiség, az ugye minél kevesebb legyen. Itt ezen még nagyon sok tennivaló van Magyarországon. Azt mindenképpen ki tudom emelni, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, és a technológia fejlődésével párhuzamosan nőnek az elvárások. Tehát azzal, hogy már nem a papírral együtt, hanem a vegyes, könnyű csomagolási hulladékkal kerül egybe az úgynevezett sárga kukába, ez az út biztosítja azt, hogy nem csak a papír része, hanem a műanyag és az alumínium része is, hogyha megfelelő feldolgozó műve kerül, akkor újra hasznosítható. Tehát, hogy mindenképpen ez a technológiai fejlődés, az új létesítmények, az is, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy több információ eljusson a lakosok felé, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy ténylegesen mi történhet. És ha már újra feldolgozható összetevői vannak az italos kartonnak, akkor tényleg megtörténhessen az, hogy minél nagyobb része tényleg újra feldolgozásra kerüljön. Nagy örömmel jöttünk Miskolcra, ez a sorozatban a második regionális kampányunk, amiben egyrészt a hulladék felméréssel kezdünk, szemléletformáló programokkal próbáljuk a lakosság minél több létegét elérni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés, és azon belül pedig az italos kartonok szelektív gyűjtése nagyon fontos. Miskolcon ugye a Mirehun nagyon-nagyon aktív ebben a témában, többféle programban működtünk együtt. Volt nagyon aktív része, amikor az iskola idő alatt iskolai italos kartongyűjtő kampányt vezényeltek le, annak az ugye befejeződött, a nyertesek is már megvannak, de mindenképpen ez egy nagyon jó projektelem volt, mert ezekkel a tapasztalatokkal tudunk tovább menni. Mert itt most az utóbbi pár évben a változások mentén ez az iskolai programok nem indultak, de most megint belekezdtünk, én ennek személyesen nagyon örülök. És tehát egy szemléleformáló napjuk keretében mi is részt vehettünk, és akkor került sor a nyeremények átadására, még így az iskolai időszak végén. A kampányunkat pedig majd csak szeptemberbe zárjuk le, tehát magát a projektet szeptemberbe zárjuk le, akkor is egy hulladékanalízist fogunk elkészíteni, és nagyon reméljük, hogy látjuk az eredményeket, és nagyon reméljük, hogy sokakhoz eljutottunk ezzel az üzenettel, aki még esetleg nem annyira volt aktív ebben a szelektív gyűjtésben, most sikerült megnyerni az ügynek, reméljük, hogy lesz ennek eredmény. De az már, amilyen sajtót és média figyelmet a kampány elért, én már igazából nagyon nyugodt vagyok, mert nagyon-nagyon sok elérést és nagyon sok üzenet továbbítást láttunk, tehát én nekem ez már mindenképpen nagyon pozitív ez a kampány. Megyünk tovább, illetve hogy még remélem, hogy jövőre még akár vissza is tudunk térni Miskolcra is. Én
7: tehát azt terveztük el, hogy az ország különböző régióiba elvisszük ezeket a kampányainkat, a kampányelemeket egy összefoglaló, egy-egy regionális kampány keretében. Természetesen figyeljük ezeket a visszajelzéseket és preferenciákat, és ennek mentén tervezzük meg a különböző programokat. Természetesen ugye az egészet abban a keretben tudjuk megtenni, ami nekünk rendelkezésre áll, de ugye szorosan együttműködünk, és összefogjuk, és tájékoztatjuk az összes érintettet. Tehát hogy nagyon remélem, hogy a következő időszakban is hasonló kampányokat tudunk bevezetni. És ugye ma, hogy nagyon sikeres és lendületes volt a miskolci kampány, tervezzük azt is, hogy jövőre is visszatérünk. Ez ugye persze még egyeztetés tárgya jelenleg.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattuk a lillafüredi fejlesztési terveket, folytattuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló összeállításunkat, és szó volt még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
8: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Beszélgető társam a mai alkalommal Kelemen Tamás egri állatvédő. Hát van most miről beszélgetnünk, főleg a védendő állatok miatt, ugyanis egy jó ideje már másról sem hallunk, és más sem tapasztalunk, mint hogy igen nagy a szárazság idén. Patakok tűnnek el, tavak, halastavak száradnak ki, és egész nagy vízfolyásokban is lecsökkent a vízszint. Hogyan érinti ez az élővilágot?
2: Hát ez nyilván attól is függ, hogy az élővilágnak melyik részét nézzük, és mennyire nézzük szakmai szemmel a dolgokat. Nyilván az egyértelmű, hogy szárazabb idő, kevesebb az eső, ez van olyan faj, amelyikre nagyon negatívan hat, van amelyikre meg, ha nem is pozitívan, de majdhogy nem semlegesen. Nyilván itt azok a fajok vannak előnyben, akiknek nem kötődik szűken a vizes élőhelyükhöz a táplálékbázisuk, viszont nyilván a folyadék-csapadék hiánya, az sok olyan állatot is érint, ami nem kifejezetten vízi faj, nevezetesen például rovarokat, amik a legtöbb tápláléklánc alját képezik. Ha nem esik elég eső, nem nő elég olyan fűféle és növény, amelyekkel ők táplálkozhatnak. Tehát a rovarevő madarak, esetleg kisemlősök, illetve a velük táplálkozó nagyobb testű ragadozók is érintve vannak ezáltal. Ja, vízi, vízparti, mocsaras élőhelyeket igénylő fajok vannak a legnehezebb helyzetben. Nekik ugye azzal kell számolniuk, hogy az élőhelyük leszűkül, vagy néhány regionális kisebb esetben akár idéglenesen meg is szűnik. Ja, a mocsaras területek zsugorodhatnak, viszont a nagyobb állóvizek, folyóvizek azért csak állandóak maradtak. Nyilván ide koncentrálódik a legtöbb víz közelben élő madárfaj és állatfaj is, különösen azok, akiknek létfeltételük, hogy a vizes élőhely körül maradhassanak. Viszont például az olyan fajoknak, mint a gólya, akik nyitottan fészkelnek, sőt, ez kifejezetten a fehér gólyára érvényes. Ha most kaptunk volna egy monszunos csapadékos nyarat, mint pár évvel ezelőtt, amikor a legtöbb kis gólya megfulladt a rengeteg esőtől, vagy éppen letapadt a fészekben felgyülemlett ürülék, és szó szerint egy teknőt képzett és feltöltődött esővízzel, számukra ugyan a két hetes 35-40 fok nekik sem kedvező, de sokkal könnyebben elviselték, mintha kaptak volna a nyakukba egy ilyen időt. Ráadásul nekik bizonyos mértékben nyilván nehezebb vizes élőhelyet találni, de ahol találnak táplálkozó helyet, ott nyilván koncentráltabban található meg a táplálék kisebb területen, tehát akár egyes pároknak vagy egyes állományoknak még könnyebbséget is jelenthet, hogy kisebb területre koncentrálódik a fellelhető táplálékuk.
1: Most azt veszem ki a szavaidból, mintha nem is lenne olyan nagy baj ez a szárazság.
2: Hát én most megpróbálom ezt szakmai szemmel, nem konyhakerti szemmel nézni. Nyilván a mezőgazdaságnak hatalmas problémát jelent. Nyilván bizonyos állatoknak, állatcsoportoknak, halaknak, kétéltűeknek, akiknek kiszáradhat az élőhelyük, nagy problémát jelent. Viszont ha a természet egészét nézzük, én nagyon bízom benne, hogy ahogy rengeteg mással is, ugyanúgy képesek ezzel is megbirkózni legalábbis többségében. Nyilván például vannak olyan hatások, amiket, mint madár mentő érzékelek, például a kistestű énekes madarak, rigófélék bizonyos idővel előbb hagyják el a fészküket, ugye melegük van a fiókáknak összebújva a fészekben, és mondjuk akik 3-4 nappal később teljesen kitollasodva, de nyilván még röpképtelenül, de a természetes viselkedés formájuknak engedve szétugrálnának, úgy nyilván most valamivel hamarabb még tokos szánytollas állapotban szétugrálnak, de ha megfelelő az élőhely, ugye ők ugyanúgy el tudnak bújni a sűrű ajnövényzetben. A legnagyobb probléma, amikor az emberek jótékonyan árvának nézik és összeszedik őket, holott nem kellene. Itt is érvényes, hogyha az a fióka inkább tollas, mint nem tollas, csipog, élénk a tekintete, ugrál, szalad, menekül az ember elől, vagy nyitott csörrel próbál védekezni a felé nyúló kéztől, ugye nagyobbnak mutatni magát, akkor semmi más dolgunk nincs, mint arrébb tenni őket egy sűrű ajnövényzetes bozótos helyre, ahol akár több mint 100 méterről is a szülőmadarak a hangjuk alapján keresik a fiókákat. Idén ezt azért hangsúlyos kiemelni, mert a száraz idő miatt, mint mondtam, ugye melegük lehet a fészekben, hamarabb szétugrálnak, illetve a száraz meleg idő kedvez az élősködőknek is, amik a fiókákat csíphetik, viszkethet nekik, ezért hamarabb nyilván megpróbálnak úgy megszabadulni tőlük, ahogy a természet törvényei diktálják, hogy ott hagyják a betetvesedett befüllett fészket. Ez sajnos a fecskékre is igaz, akiket viszont, hogyha a fészekbe nem tudunk visszahelyezni, akkor mindenképpen mentőhelyre kell juttatni, mivel a fecske szülő nem tud, de nem is akar a földön fiókát etetni. Számára a fióka az vagy a fészekben létezik, vagy olyan állapotban, hogy már röpképesen követi, legalábbis oda villanyvezetékre, ereszcsatornára, stb. Tetőpárkányra kiül, ahova a szülőmadár ugye kicsalogatta a fészekből, de a betetvesedett fészkek könnyen csapdává változhatnak, tehát sakmat helyzet, ha bent marad, akkor a vérszívó élősködők károsítják, ha pedig kiugrik, még nem önálló, általában mégis a kiugrást választják. Hogyha azt vesszük észre, hogy megfogunk egy kis fecskét, és mondjuk egy papírzsebkendővel kibérelt dobozba tesszük, és elkezdenek róla mászni százfelé a kis daráltmákra emlékeztető kis élősködők, akkor esetleg helyileg illetékes természetvédelmi őrt vagy természetvédelmi szakember segítségét is kérhetjük, mivel ilyenkor lehető legjobb, amit tehetünk, hogy a fészket és a benne lévő fiókákat különböző szárnyasokra, madarakra ártalmatlan, tehát akár madarakra való tetűírtó, élősdírtó készítménnyel lekezeljük, és vissza is helyezhetők a fiókák a fészekbe. Ehhez viszont, hogyha nem értünk, nem vagyunk olyan emberek, akik madártartók, vagy értünk egy ilyen folyamathoz, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy a fészek károsítása nélkül ezt el tudnánk végezni, akkor mindenképpen, sőt, én mindenkit arra biztatok, hogy mindenképpen kérjük ettől a helyileg illetékes természetvédelmi őrszolgálat segítségét, mert ilyenkor nyilván ez a legjobb, amit tehetünk, de hogyha például óhatatlanul letörjük a fészket, vagy nem megfelelő élősködő írtószert használunk, akkor itt többet ártunk, mint használunk.
1: Ha már beszéltél a fecskékről, már még itt a nyár, sőt tombol a nyár, de azért előbb-utóbb útra kelnek, ez a mostani időjárási helyzet befolyásolja a kondíciójukat?
2: Ez egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, hogy a fecskékkel kapcsolatban sok tévhit meg népi legenda kering az életmódjukkal kapcsolatban. Az ilyen ez kicsit eltérő, de érdemes megemlíteni, tavaly olvastam egy viszonylag nagy butaságot, hogy a fecskefióka azért ugrál ki a fészekből, mert melege van. A fecskefészek 10-ből 9-szer árnyékban van valamilyen kitüremkedés alatt, és a fecskék, ha őket zavarna az, hogy a fészkük bemelegszik, nem építenének egy sárból vastag falú fészket. A fecskefészekbe benyúlva például nyilván senkit sem biztatok erre, de ha valamiért mondjuk visszatesz egy fecskefiókát és érzi a hőmérsékletet az ujjával, tapasztalhatja, hogy jóval hűvösebb szokott lenni benne, mint kint, tehát önmagában nem a meleg, hanem az előbb említett tetvesség itt is a gond nekik, ha kiugrálnak a fészekből. Nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, pár éven belül volt egy olyan év, amikor a fecskék első költésének az időszakában folyamatosan esett az eső. Nyilván szakadó esőben a fecskének esélye sincsen repülőrovarokat találni, ha ő maga is kirepül és nem tér vissza hamarosan a fészkébe, hiába vízlepergető a tollazata, elázik és leesik a földre és elpusztul. Tehát esélyük nem volt táplálkozni, utána pedig a rovarok a saját tapasztalatom szerint telítődtek vízzel, tehát az ő maguk tápláléka is több folyadékot tartalmazott, mint egyébként, ha agyoncsaptunk egy legyet a falon, kétszer akkora plöcsnit hagyott maga után, mint általában. És az sem jó, hogyha nyilván az ő folyadék igényüket elsősorban az táplálékában található élettani folyadék biztosítja, viszont az sem jó, hogyha ebből túl sok van egyéb tápanyagok rovására. Na most száraz időben az lehet probléma, hogy a rovarokban nincs elég élettani folyadék, ők maguk is szomjasak, szomjaznak, bár ők jóval könnyebben találnak folyadékot, mint bármelyik másik élőlény, tehát nekik azért egy harmad csepp, egy egész légy családnak, ha fogalmazhatok így, elég lenne egy hétre is, úgyhogy nekik eznél kevesebb problémájuk van. Viszont a bekerülő fiókákból tapasztalom, hogy mivel az idő meleg, a táplálék pedig nem tartalmaz elég élettani folyadékot, nyilván ha fecske, ha más fióka, sok esetben olyasmi a bőrük, mint a kreppapír ránézésre, olyan kis szikkat aszott, úgyhogy erre érdemes figyelni, viszont mindenkinek felhívnám a figyelmét itt, hogy akármennyire is szomjasnak tűnik, semmiképpen sem itatunk talált fiókát, a szülőmadár sem itat, kivéve a gólyát, ő sem liter számra, és ő sem úgy, ahogy azt mi ki tudnánk vitelezni. Na és a fecskéknek a vonulására itt egy kicsit visszatérjünk. Ha a rovar táplálékból tudnak megfelelően táplálkozni, tehát találnak eleget, mert például olyan helyen fészkelnek, ahol van állattartó gazdaság, tanya, hobbitelkek, kertvárosi övezet, ahol van állattartás, ennek megfelelően rovarok is, vagy víz közelben, ahová maguk a rovarok is járkanak, akár táplálkozni, akár inni, akkor nekik ebből gondjuk nem származik. Viszont érdemes azt megemlíteni, hogy itt is, ha körülnézünk, látunk fecskéket repülni, a száraz meleg időben ők sokkal könnyebben repülnek és jutnak táplálékhoz, mintha függöny szinten esne az eső. Arról nem is beszélve, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy nekünk 40 fok kánikula, ahová viszont a fecske Afrikába elköltözik télire, ott könnyen lehet 50 fok is, tehát őket a meleg tulajdonképpen nem zavarja.
1: Tehetünk valamit így a szárazság idején az állatokért, amelyek esetleg bebetérnek hozzánk, vagy bebetérnének hozzánk?
2: Nagyjából ugyanazt, amit bármelyik másik évnek a nyári időszakában, csak intenzívebben. Ahol télen madáretetőt létesítünk, ott érdemes madáritatót és madárfürdetőt is létesíteni. Ehhez tulajdonképpen egy megfelelő méretű, egy vagy több mondjuk műanyag virágcserép alátétre van szükségünk. Ezek nem túl mélyek, de a színük, textúrájuk is emlékeztet a természetes anyagokra. Műanyagot ugye sok madár lát már az emberi környezetben. Érdemes nyilván a barna vagy esetleg a zöld kivitelt használni. Tegyünk egy követ a közepére, vagy esetleg át a peremétől a pereméig egy fa ágacskát rögzítve, hogyha netán elázik a kismadár, könnyebben ki tudjon kapaszkodni és fel se borítsa, erre ugye egy kő nyilván megfelelő, illetve naponta lehetőleg többször is cseréljük a vizét, itató esetén pedig pár csepp almaecetet tehetünk bele, ami az algásodás megakadályozza. A csere pedig azért is kiemelten fontos, mert mint minden etető és itatóhely, a kertben elhelyezett ilyen kis madárfürdetőcske is vonzhatja az összes, sőt vonzani is fogja, nem csak a madarakat, de az összes élőlényt, amire vízre vágyik, tehát majdhogy nem mindent. Ezzel együtt pedig különböző betegségeket is behozhatnak, amik ugyan nyáron nem feltétlenül jellemzőek, viszont a kis területű felmelegedő vízben könnyen elszaporodik bármilyen kórokozó, amivel ha megisszák ezt a kórokozókkal telítődött vizet az egészséges állatok, többet árthatnánk, mint használunk. Ugye nyilván ez érdekes információként hathat, hogy a fürdetőkre is. Kicsit ez viccnek szántam, hogy érdekes, mert ugye ha fürdető belemossa magát, belefürdik, leázik a lábáról a föld, a por, a piszok, nyilván ezeket érdemes még gyakrabban cserélni, illetve arra ügyelni, hogy ezeket az itatókat és fürdetőket olyan helyen helyezzük el, ahol az állatok, madarak nem csak biztonságban érzik magukat, tehát bokor vagy fa alatt, fal mellett, vagy pedig, illetve és pedig arra is ügyelve, hogy a nap minél több részében lehetőleg egész nap árnyékban legyen, bár vannak madarak, akik szeretnek napsütötte vizekben fürdeni, a rigófélék, verebek, gerlék és galambok kifejezetten élvezik a nap által fellangyosított fürdővizet, úgyhogy ha kedvezni akarunk mindenkinek, érdemes több ilyen fürdetőt is elhelyezni, legyen árnyékban is, legyen napon, legyen kisebb, legyen nagyobb, illetve ha nagyon környezettudatosak szeretnénk lenni, méhecske, vagy rovar, vagy lepke, vagy ki hogy hívja, milyen itatót is létesíthetünk, ez nagyjából egy cserép alátét, úgy megpakolva kövekkel, hogy csak a kövek között látszódjon ki a víz, tehát semmiképp se fulladjanak bele ezek a rovarok, így tulajdonképp a madaraknak táplálékú szolgáló, illetve a növényeket beporzó élőlényeket is segíthetjük.
1: Köszönöm szépen, ma is sok mindent megtudtunk tőled, és sok hasznos tanácsot is kaptunk. Kelemen Tamás állatvédővel beszélgettem.

0: Most irodalmi sorozatunk harmadik része következik. A felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

Laci bácsi lelkes üzemi tűzoltó volt. Na jó, nem lelkes. És ebből kifolyólag voltak bizonyos kötelezettségei. Ha szolgálatra jelentkezett, még 70 évesen is gurítania kellett a tömlőt, szaladnia kellett az akasztós létrával. Gyakorlatoznia kellett az izzasztó, rég elavult gázálarcban, és bizonyos időközönként rendelkezésre kellett állnia az üzemi tűzoltóság hivatalos helyiségében. Rendelkezésre állni azt jelenti, hogy megiszol pár öveg sört, aztán lefekszel aludni a pricsre. Ha valami kigyullad a gyár területén, akkor eloltod. Olyan nincs, hogy nem oltod el. Annyi sör után, amit a brigád megivott, Laci bácsi szerint még a Reichstagot is simán eloltották volna, minden technika nélkül. Mielőtt bárki rosszra gondolna, az öreg soha nem ivott egy kortyot se. Csak általában rossz kor volt rossz helyen. Ha valaki születésnapot vagy névnapot ünnepelt a brigádban, egy jó kis tűzesettel megspékelve, akkor tuti, hogy Laci bá volt szolgálatban. Véletlenül. Aztán dolgozhatott hat helyett. A fiúk persze próbálták ilyenkor is tenni a dolgukat, de vagy a víz nem jött a cső végén, rossz tűzcsapra csatlakoztattak, vagy egyszerűen eltévedtek a gyár területén a nagy kavarodásban. A hivatásos tűzoltók, az államiak szerencsére mindig időben érkeztek, és nem lett galiba a bakikból. Azt azért szívesen megnéztem volna, amint Laci bácsiék nagy elánnal, szirénázva elrobognak a tűz mellett, aztán néhány kilométerrel odébb kétségbeesve keresik, hogy hol lehet. Egy komolyabb tűzeset után az öreg úgy ki volt facsarva, mint egy félbevágott citrom. Alig lehetett életet lehelni belé. Ilyenkor én sem zaklattam a hülyeségeimmel, annyi tapintat mindig volt bennem, hogy hagytam pihenni. Egyéb esetekben viszont napi 300 kérdést is feltettem neki. Olyanokat például, hogy mi a bánattal osztályozzam a Cyclops Nauplius-t, amikor a legapróbja, amire a legnagyobb szükségem lenne, szinte minden szöveten átbújik, vagy az előbbi folytatásaként mi a búbánattal etessem a frissen elúszott Colissa lalia ivadékot, törpegurámi, mert mindjárt megdöglik az összes, ha nem találunk ki valamit. Mivel az öreg eléggé nyűgösnek tűnt a péntek éjszakai szolgálat után, szombatra kelve nem kérdeztem tőle semmit, nem csaltam el sehová, hanem vasárnap hajnalban, hirtelen ötlettől vezérelve, kiugrottam a bükkbe, csak úgy nézelődni, egyedül. Már késő ősz volt, november legvége, és akkoriban a kalendárium még nem hazudtolta meg önmagát. A köd úgy hömpölygött, mint egy nagy fehér folyó. A völgyekben szabad szemmel is látszott, hogyan halad előre, és ameddig elért jeges csápjaival, tejszerű, nedves gúnyába öltöztette az erdőt. A november nem arról híres, hogy madárcsicsergéstől visszhangzik a táj, de még ebben a fránya ködben is felcsendült innen-onnan egy-egy nyitni kék, ami ilyenkor mindössze annyit jelent, hogy minden rendben, még élünk. Engem az öreg tanított meg arra is, hogy az élet néha olyan, mint a ködös novemberi erdő.

Csak úgy élhetsz túl, ha olyanná válsz, mint a madarak. Szükséged van rá, ha hiszed, ha nem, hogy eldalolj néha egy-egy vérszegény nyitni kiket, különben nem éred meg a tavaszt. Hinned kell benne, hogy minden jóra fordul, még akkor is, ha egyáltalán nem tűnik úgy. Ha esik, ha fúj, ha köt hömpölyög, és nem látsz az orrodig sem, te csak örülj, dalolj, vigadj, és adj hálát Istennek, hogy részese lehetsz ennek a csodának, amit életnek neveznek. A köt pedig előbb vagy utóbb, de mindenképpen tisztulni fog. Ahogy egyre feljebb kapaszkodtam a hegyen, hirtelen világosodni kezdett a táj, előtűntek a napsugarai, és ettől én is azonnal jobb kedvre derültem. Mintha repülőgép ablakából csodálkoztam volna rá a világra. Alattam a köd, fölöttem a szikrázó napsütés. A nap felé fordítottam az arcomat, és azonnal megéreztem jó leső melegét. Átjárta a bőrömet, bekúszott a nyakam mellett a pulóver alá. Még jó pár kilométert megtettem körkörösen fölfelé. Ahogy visszanéztem, láttam kanyarogni magam alatt az ösvényt, és amint a köd határát figyeltem, nem akartam hinni a szememnek. Előbb bukkant a távolban egy fej, aztán egy ormótlan hátizsák, egy viharvert kabát, és legnagyobb megrökönyödésemre Laci bácsi lépegetett a nyomomban fölfelé. Legalább fél óra előnyöm volt, így hát lázasan gondolkodni kezdtem, hogyan tréfálhatnám meg az öreget. Pár méterrel lejjebb láttam egy kis kidőlt juhart, rudas korában érte a végzetes fejszecsapás, csak valamiért ott hagyták a fatolvajok. Legalább 5 méter hosszú volt, jó férfi karvastag. Erőlködéstől dülledő szemekkel talpra állítottam, aztán neki támasztottam egy korosodó gyertyánnak. Addig ügyeskedtem, forgattam, míg olyan állapotban nem hoztam, hogy épp csak a szent lélek tartotta vissza az eldőléstől. Ha egy picit mozdítok rajta, sorompóként zuhan majd az útra Laci bácsi elé. Jó kis móka lesz. A túlélő felszerelésem között mindig volt spárga, meg egyéb is, de másra most nem volt szükségem. Ráhurkoltam a húsánkra a madzagot, aztán a másik végével fedezékbe vonultam egy közeli kőrakás mögé. Jött az öreg, fürgén, ruganyosan, fújtatás nélkül, mint egy 20 éves. Fölmértem a távolságot. Itt az idő, most! Meghúztam a spárgát, a fa meg sem moccant. Nekiveselkedtem, és ember feletti erőfeszítések közepette sikerült útjára indítanom a dorongot, amely legnagyobb meglepetésemre úgy kezdett el dőlni, mintha lassított felvételt játszanának a moziban. Az öreg csak jött, jött, a dorong meg, mintha gondolkodna a levegőben, ki akarta várni a legmegfelelőbb pillanatot, hogy egyszer s mindenkorra agyon csapja őt. Lelki szemeim előtt már megjelentek a másnapi újságok szalagcímei. Erdőben csapta agyon az öreget, vagy kegyetlen gyilkos a hegyen. De a kocka már el volt vetve. Laci bácsi fel sem nézett, csak csinált egy sasszét hátrafelé, a húsánk pedig 1/2 méterrel az orra előtt csapódott a hóba. Aztán valami egészen váratlan dolog történt. Vigyorogva a búvó helyen felé fordult, és csak annyit mondott. Jánoskám, most már nyugodtan előjöhetsz. Mint kiderült, még a völgyben járva kiszúrta a mesterkedésemet. Olyan szeme volt, mint a sasnak, csak ő lentről fölfelé is tökéletesen látott. A lábnyomomat követve pedig mérnöki pontossággal határozta meg a tetthelyet. Ahol letért a lábam nyoma az útról a kevéske porhóban, ott már figyelt az öreg, mint a róka, és játszi könnyedséggel kerülte ki a csapdát. Egy kit baráti kokit, meg hátbavágás még kiosztott, de aztán szent volt a béke. Én pedig megfogadtam, hogy soha többé nem eresztek sorompót Laci bácsi elé.

Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kis haver című könyvének harmadik része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2026-ban. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kereszténydemokrata néppárt akkor a legértékesebb, ha saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, Tusnádfürdőn újságíróknak. Semjén Zsolt a közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, jelezte. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta hozzátéve, sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. A KDNP-nek a keresztény demokrácia, a keresztény szociális gondolat alapján egyre több saját programot kell meghirdetnie, saját arcélt kell felmutatnia, és erre minden lehetőségük meg is van, húzta alá. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokon érvényes a tilalom: Agert Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabad Strandon péntektől tilos a fürdőzés. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyag ellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte az MTI megkeresésére pénteken a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, melynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca az MTI-vel. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium állás pontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, olvasható a közleményben. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben, közölte a belügyminisztérium az MTI megkeresésére, miután a 24 pontú arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó egyszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Híreink végén az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kossinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tisza és a Sajó mentére, valamint a Bükkaljára is ellátogatunk. Elsőként a tiszapüredi halasnapokra megyünk.
2: Kapusi Levente.
1: És akkor a hal ászok.
2: Így van, egyébként a Hortobágyi Hallgazdaságnál dolgozunk, de itt ez a kis csapat, ez a halászok.
1: Akkor jó munkát, már úgy munkát, hogy már szerelés, visszaszerelés, ugye? Tehát már megvolt akkor a főzés.
2: Így van.
1: A díszlet az már.
2: Azt bontás, már lezsűrizték, így van.
1: Bontás alatt van.
2: Igen.
1: A halászlé pedig
2: az már zsűrizés alatt áll, várjuk az eredményt.
1: Ez a véka buzogánya.
2: Ez sem buzogány. Hagyjak belőle. Adok bele, nyugodtan tessék vinni. Sőt, el lehet vinni ezt az egész.
3: Mindjárt el lehet vinni.
2: Ez elepen a hát ez rendes halastóból.
1: Ugye Hortobágy után.
2: Így van. A keleti főcsatorna, hogy van, ugye előtte van a Nádvari bekötő, és akkor egy másfél kilométer.
1: Mondta, hogy halászok.
2: Így van.
1: Ott a tavon, vagy pedig még a nagyobb tavakon is, vagy csak az elepin?
2: Mi csak az elepin. Ha van úgy, hogy át kell jár menni segíteni, mert ugye nem mindenütt vagyunk meg elegen, akkor megyünk segítünk egymásnak, például átjárunk Balmazújvárosra, hogy nekünk az van közelebb, ők is jönnek vissza nekünk segíteni, lehalászni.
1: Ugye a halásznak nem az a feladat, hogy csak, hogy halászlét főzzön, meg lehalászol, hanem azért egész évben azokkal valami baj van.
2: Akkor baj van, ha baj van, igen, de igen, tavasszal kezdődnek ugye a trágyázás, hordjunk be rendesen érett szerves marhatrágyát, és abból lesz plankton, és abból lesz magyarul a természetes hozam. Nem csak takarmányt teszik, hanem planktonozik is. Amikor evett a hal, utána még plantonozik. Van a természetes hozam, meg van a mesterséges hozam.
1: A földet megtrágyázzak. Jön a
2: vizet,
1: rágyázzák.
2: A vizet, így van, van itt rendes csónakunk, aminek ki lehet nyitni az alját, ilyen Schubert, és akkor azt piszkáljuk villával, ki kell tolni az alján, mert ugye magától nem folyik ki azért ki.
1: És akkor jönnek a halak, eszegetik majd a későbbiekben.
2: Majd később, igen, mikor lebomlik, mikor már plankton lesz belőle.
1: Az egyébként jól hízolja, vagy pedig igen, mássá teszi a halat?
2: Nem, rendesen ugyanúgy, attól is hízik a hal.
1: Hát hízik, és nem az, hogy más ízű lesz?
2: Nem lesz attól más ízű.
1: Egyébként a halsűrűség az fontos, hogy azért túl sok ne legyen, mert az sem lenne.
2: Hát persze, hát akkor az a súlykárára. Hát meg nem halnak éhen, de azért kevesebb lesz a súlya, ugye, hogyha kisebb lesz a hal.
1: Telepítik?
2: Így van, van külön halkeltetőnk. Halastón.
1: Külön kis medence.
2: Leddesen lefejik, leivatják, az annak az, hogy ez egy külön.
1: Az nem a halász feladata, hanem az is
2: a halász feladata, csak arra van külön halászok, akik ezt csinálják.
1: Akkor mikor az ivadék rendben van, akkor...
2: Így van, azt kihozzák, azt kitelepítjük, és utána elkezdjük azt.
1: Hány dekás korba?
2: Hát az nem deka, az, nem. Az egy, mint egy gombostű. Azt kihozzák, és akkor utána azt elkezdjük majd nagyon finom kukoricadarával.
1: Etetni,
2: igen, és akkor ahogy elkezdeni, akkor úgy egyre a szem. Ugyan búzával letetjük utána.
1: Mutatott olyan 1 centit, 2 centit.
2: Igen.
1: És akkor utána mekkora?
2: Hát nézem, most például mi 3 hete telepítettük ki cugeres előnevelt korába, ami akkora, mint egy napra szem. És már most 2 deka. 3 hét alatt.
1: Akkor ami már egy esnek olyan rendesen.
2: Korú. Igen. Hát ilyenkor nagyon a szaporodása azért az ilyenkor intenzív.
1: Mikor halásznak le?
2: Ezt úgy szól, hogy 3 nyarason.
4: Sanyi, a halacska?
1: 3 nyar?
2: Így van. Azért mondják, hogy milyen drága a hal. De ez nem olyan, mint egy csirke, hogy ugye tavasszal kihozzák, és akkor már 2 hónap múlva már lehet vágni.
1: Kaptirgálat.
2: Így van. Azért ezt 3 évig etetni kell.
1: Hát külön medence van neki.
2: Igen, van, mindig megvan egy adva tó, hogy ez például ez ivadékos tó, ez nyújtás, következő évben meg már a piaci tó kerül.
1: Ugye jön a lehalászás, az majd augusztus vége, szeptember.
2: Mi mindig október elején kezdjük.
1: Amikor jönnek
2: de
1: a darvak.
2: De igen, be van egyébként ez ütemezve.
1: Ja, a darvak jönnek jármok. Akkor már arra.
2: Igen, nálunk már így van, igen.
1: Akkor eszik a halat azok is?
2: Darvak?
1: Nem nagyon.
2: Nem, ők inkább a kukoricát.
1: Hát a kukoricát meg. Egyébként ez, mit csinál ez a háló?
2: Ez a dobóháló. Ezzel szoktuk próbázni a halat. Mert ugye minden két hétben meg kell próbázni a halat. Hogy mennyi gyarapodott.
1: Tehát a fúj is, meg az egészséget is nézik?
2: Persze, ilyenkor megvizsgáljuk az a kopoltyút, megnézzük a bértartalmat, hogy mi van benne, hogy takarmány, plankton, vagy éppen mit evett.
1: Ez azért egy komoly szakma, lehet tanulni?
2: Már nem. Régebben igen, de már nem.
1: Pedig úgy nem nagyon ért hozzá az ember, még a horgászok se tudják, hogy pontosan mit igen, kellene.
2: Igen. Hát én már 22 éve dolgozok ezzel.
1: Akkor már sok kis ivadékot felnevel.
2: Igen.
1: 3 éves az már, vagy 3 nyaros az hány kilóra?
2: Hát az már azért az a 2 kiló. Tól. 1,80-tól egész a 2,5-3 kiló.
1: Tehát lehalásszák, válogatják is.
2: Így van, szétválasztjuk fajta szerint, és akkor ezeket tetszük telelőbe, teleltetőkbe.
1: És milyennek vannak? Milyen fajták? Ponty az biztos, mert
2: így
1: azt
2: van.
1: Ismerem.
2: Busa, ponty, amúr, harcsa, kárász, de a fő özék ezek a busa, ponty, amúr és a harcsa.
1: De most nem hoztak magukkal. Hogy hoztak?
2: Nem.
1: Mert itt kaptak pontyot.
2: Így van, ezt itt kaptuk a halat, így van.
1: Milyen volt ez, egy 2 kilónyi?
2: Hát igen, egy ilyen szűk 2 kiló, így van.
1: Zsíros volt, vagy?
2: Nem. Hát a 2 kilós még az nem zsíros, igen, ez még ez.
1: Még ez akkor még hús. Köszönöm szépen, akkor biztosan szakértelemmel csinálták, úgyhogy remélhetően értékelni is fogják. Jó, hazai kenyeret hoztak hozzá, vagy azt is itt kapták?
2: Nem, ez Balmazújváros.
1: A halászok csapatából Kapusi Leventét hallották.

0: Sarudon könyvárusítás közben beszélgettünk a riportalanyommal.
1: Berényi László vagyok, 1949-ben születtem kompérásáskor. Ugye akkoriban így mérték az időt, bizonyos munkafázisokhoz, így van, és hát véletlenül lettem író. A Facebook csoport, a Szülőfalom Facebook csoportja létrejött, és az oda feltett képek elindították nálam az emlékek láncolatát. Leírogattam őket, és nagy tetszést arattak, amik újabb bátorítást adtak, és egy szép lassan összegyűlt egy csomó.
0: Van olyan író, aki úgy író, hogy szépen kitalálja a dolgokat, regényíró olyan szép irodalmi műveket alkot, ami történeteket mesél el. De én csak 3-4 perce láttam önt meg, meg a könyveit is. Ezek a múlt felidézői, ezek így a könyvek,
1: van.
0: Ugye?
1: Így van. Tulajdonképpen azért is lett a Nánai vadvirágok az első könyvem címe, mert nem egy regényszerű egybefolyó történetről van szó, hanem amiket én gyerekkoromban hallottam, és ahogy eszembe hozza valami, leírom őket. És valami csoportosítás azért csak van a könyvekben, abban, hogy mégis valami rendszer legyen benne, de nem egybefüggő folytonos valami, úgyhogy tanyázásosan, ugye hosszú őszi-téli estéken átjártak tanyázni az emberek a tévé előtti időszakban, és rengeteg történet mese hallott el, csigacsináláskor, ganajtaposáskor, kukoricafosztáskor. A szomszédban volt egy borbély műhely, ahova én átjártam minden nap újságot olvasni. És oda jártak az öregek, sokszor az asszony nyelve elől, azok, akik 1880 táján születtek, és már a határbeli munka túl öregek voltak. És úgy beszélgettek a régi időkről, mi hogy volt, még népdalokat is csináltak. Hihetetlen élmény volt átélni, amikor egy-egy falusi történést dal csináltak. Úgyhogy éppen valamely az előbb jutott eszembe egy, Sarudon vagyunk, hát nem tudom, nem sértődik meg senki, hogyha elénekelem ezt, ami eszembe jut róla, hogy a sarudi szélűs kertek alatt kommunista képpel kelt fel a nap. Szomorúan vallak keresztül az égen, kevesli a munkaegységet. Egy ismert nótára fabrikálták ott a TS megalakulásának idején az emberek, és óriási élmény volt, hogy próbálták faragni, nem adjak a ritmust, nem jó a szótagszám, stb. Stb. És még én is részese lehettem, de ugye ennek az a feltétele, hogy egy közösség legyen. A mai világban megszűnt az a közösség, ami a népdalokat, népmeséket létrehozná. Magányossá váltak az emberek, önmagukba zárkódnak, vagy éppen a mobiltelefonjukba, és ezért nem születnek manapság népdalok. És én ezeket írogattam, de gyűjtöttem össze, amiket adtam, és ezért biztatnék másokat is, mert nem csak nálam voltak nagyon érdekes dolgok, hanem a megye meg az ország egész területén.
0: Sok érdekességet mond, az az igazság, hogy ezeket a dolgokat leírni azt tudja, akibe elevenen él, meg hatott rá, mert én meghallok valamit, nem biztos, hogy fogom magam és leírom. Inkább felveszem a magnómra.
1: Na most a szomszéd faluban Kömblőnek az egyik barátnőm, aki oda volt, az írás kapcsán jöttünk össze tulajdonképpen, az édesapja fodrász volt. És ő elmondta, hogy mindezeket a történeket, amiket én fölevenítek, ő is hallotta gyerekkorában, hogy nem érdekelte, egyik fülén ki, a másikon be, csak így újrahalva jut eszébe, vagy csak ugyanez volt. És volt még valami engem, hogy nagyon-nagyon megfogott, az öreg emberek nyelvezete, az a képes beszéd, ahogy kifejezték magukat. Hihetetlen volt a sok szólás, közmondás, vagy olyan mondások, hogy amikor Csányi bátyám azt mondja, hogy ha az ember reggel felkelott belök egy felest, akkor mindjárt megindul az eszekereke. De ha nem tud belökni egy felest, egész nap azon jár az eszekereke, hogy hogy lökhetne be egy felest. Hát én ezeket fölírgattam szépen, gyerekkoromban is megőrződött sok minden, de hát nagyapámtól is rengeteg olyan szólás, kifejezést hallottam, ami teljesen megfogott, mert még akkor is, hogy kisgyerekként nem értettem mindent, de maga a hangulata a szólásnak megfogott. Elmondok egy példát. jött egy fiatal ember, nemrég házasodott, és hát elkezdték faggatni, hogy milyen a házas élet, meg mi egymás, és akkor elhangzott neki a figyelmeztetés, hogy vigyázz, fiam, mert a menyecske az olyan, mint a bor. Ha nem dugaszolják rendesen, meg se vagyodik. Hát ugye ez nekem marhára tetszett. És kérdezte az öreget, hogy mit jelent ez, mert nem értettem. És elmagyarázták, hogy ha megkezdenek egy üvegbort, hogy nem tudják meginni, és nem dugaszolják be, akkor az hamar megecettesedik és megromlik. És akkor mi van a menyecskében? Eredj haza, kérdezd meg anyádat! Haza mentem, megkérdeztem, édesanyám meg nevetett egy jót, megsorgatta a fejemet, azt mondta, hogy kisfiam, ez olyan dolog, majd te nagy leszel, felnőtt leszel, megérted. Hát rengeteg ilyen volt.
0: Folytathatnánk, egyetlen egy dologra azért még kíváncsi vagyok. Ugye nem elég az, hogy tudja a történetet, azt még olvasható módon le is kell írni. Saját magát ellenőrzi általában, amit leírt, hogy jól írtam-e nyelvhelyességet, vagy van valaki, aki utána néz, segít.
1: Tulajdonképpen ezt én saját magam írom, mert én azon a nyelven írom le, ahogy a 50-es, 60-as években beszéltek. Ugye más volt a nyelvritmusa, mert sok volt a hasonulás. Például nem azt mondták, hogy azt sem, hanem azt sem. Vagy megmondtam helyet, nem mondtam. Tehát ezeket a dolgokat én szépen így írtam le, ahogy beszélték az emberek. Nyilván nehezebben olvasható valamivel, de mindenki azt mondja, a fiatalok is, hogyha rááll az agya az emberek, utána már nem lesz vele gond. Minden könyvem elején ott van egy kis kiejtésbeli magyarázat, hogy mi van, hogy van. És, de ugye én azért is csináltam ezt, mert mesemondók valamikor megpróbálják ezt elmondani, akkor tudják hitelesen visszaadni, hogyha a beszéd ritmusát is eltalálják. Meg a másik dolog, hogy azok a szólások, közmondások, amik vannak a könyvben, egyes történetekben, egyes történetekben, azok abban a környezetben hatottak igazán, amiben elhangzott. Tehát nem írhatom a mai pesti kiejtés szerint, mert az valahogy idegen. Legalábbis én így érzem. És hadd mondjak még valamit, hogy a második könyvem is megjelent már, amikor a kezembe került a Bessenyő Telki Berzenagy Jánosnak a Heves megyei tászólás című könyv, és nagy örömet okozott, amikor kiderült, hogy szinte szóról-szóra eltaláltam azt a népnyelvet, amit 1905-ben írt.
0: Berényi Lászlót hallották, aki főképp a cisza-nánai szokásokat, szólásokat gyűjtötte könyveiben.

0: A folytatásban elhagyjuk a Tiszamentét, és a Bükkaljára, Sályba megyünk a falunapra. Először Hóca József Sály polgármesterével beszélgetünk.
1: Ez az első Őrs úr várnap névre hallgató rendezvényünk. Gondolt egy merészet a képviselőtestület, és azt mondta, hogy ha már van nekünk egy honfoglaláskori várunk, akkor építsünk már rá, próbáljuk már meg a településünket egy kicsit kinyitni a környező települések irányába, és akkor mi is valami olyan jellegű programot csináljunk, ami egy kicsit büszkévé teheti az itt lakókat. És ezért gondoltunk, hogy egy ilyen jellegű műsorral készülünk, és egy ilyen elnevezésű rendezvénye.
0: Megmondom őszintén, ilyen szép helyen, relatíve zárt helyen, tehát olyan úgymond biztonságos helyen, nem megy itt el a hármaszót, nincs itt semmi más, úgy lehet is valami jó rendezvényt csinálni. Hú, meleg van, de azért aki itt vannak, nem érzik rosszul magukat.
1: Köszönöm szépen, hát igen, ez nagyon igyekezett azért nagyon sok mindenki, nagyon sok segítőnk volt, aki nagyon sokat segített nekünk. Igen, igazából a helyszínt is azért választottam itt az általános iskola épületeit, egy kastély épület, a négyesi szepesi kastély épület. Tehát ez is igazából Sály történelmihez köthető, és azért gondoltam, hogy itt lesz a legmegfelelőbb helyszínt a kastély parkjában, az általános iskola parkjában megcsinálni ezt a rendezvényt.
0: Hát azért egy pár éve csak itt dolgoztál.
1: Igen, 12 évig dolgoztam itt az általános iskolában.
0: Hát meg most is.
1: Meg most is igazából, hát ugye a faluért teszek-veszek, de hát azért azt nem felejtem el soha, hogy honnan jöttem, hogy honnan indult az én kis pályafutásom, úgyhogy mindig öröm számomra ide visszajönni, és hát ezért is gondoltam, hogy ez a legalkalmasabb, tényleg ez a legalkalmasabb tér, ahogy mindenki megtalálja itt a kedvére való szórakozást.
0: Azért Sály sokféle fajta dologról híres volt, régen a márkáról, amit itt a határban is ott volt a gyár. Utána pedig voltak rossz hírek is, de azért vannak jó kis. Ez is jó, hogy azért Sály él.
1: Igen, pont ez erről is szólt az én kis beszédem is, amikor szóltam a közönséghez, hogy igenis megmutattuk, hogy volt egy olyan időszak a településnek, amikor nem túlzottan a jó hírét keltették, kimondom igazából az itt élők is, mert végülis az amiatt történtek olyan tragédiák, amelyek rányomták a bélyegét a településünkre, de én azt gondolom, hogy azt is le kell zárni, az is a múlt, és építeni kell tovább, mert vannak értékeink, vannak nagyon értékes embereink, és én azt gondolom, hogy ha ezekre épít a település, akkor hát ha ki fog tudni ebből a rossz megítélésből kerülni.
0: Pedagógusként ismertelek, tudtam, hogy mindent megteszel azért, hogy Sály. A kis Laci után meg sorolhatnám egy csomó jó szakember után, elvállaltad, gondoltad volna, hogy ilyen nehéz lesz?
1: Hát azért tudtam, hogy mit vállalok, azt gondolom. Nyilván vannak nehezebb napok, meg vannak könnyebb napok. Nyilván, hogyha már lemegy az emberről egy bizonyos teher, például ennek a napnak a megszervezése, ez elég kemény szervező munkát igényel, de most már önkellemesen telik az embernek a napja. Én azt gondolom, hogy ez mindennel így van, tehát hogy az elején nagyon sok munkát bele kell tenni, de ha bele van téve az a munka, akkor az egy idő után ki fog fizetődni, és érték lesz.
0: Ugye két arcú településről van szó, sok ember van, aki segít, sok, aki nem biztos, hogy segít, de azért végül is csak elfogadtak, megválasztottak, és hát azért neked hosszú időre kell ezt a dolgot tenned, mert az elődöttség évig volt itt, sok évig, de biztosan, hogy hosszú távú terv kell.
1: Hát igen, azt nem tudom, hogy meddig fogom vezetni a települést. Ugye Ida néni 40 évig vezette ezt a települést. Hát amikor az első hónapban én ide kerültem, akkor nem gondoltam, sőt, meg is mondtam neki, hogy hát én 40 évig biztos nem fogom ezt csinálni. Nem egyszerű ezt csinálni, de hát fel vagyunk vértezve, sok segítőm van, én azt gondolom, itt a romák is nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzám, és nagyon segítőkészek velem kapcsolatban, ugye ismerem őket innen az általános iskolából is, és Én azt gondolom, hogy mindenkivel megtalálom a közös hangot. Nyilván azért aki ismer, az tudja, hogy azért vannak elvárásaim, de én azt gondolom, hogy ez mindenkivel így van, bárki lenne ennek a településnek a vezetője, ő neki lennének elvárásai az emberekkel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy működik. Egyelőre működik a kémia, úgyhogy bízom benne, hogy ez a későbbiekben is.
0: Hát ugye sokan szeretnek, mert fiatal is vagy, hát még a kis macskákat is jobban szeretik, amikor még kicsik, de amikor már kemény dolgokat kell úgy megtenni, akkor lehet, hogy lesz más vélemény is, de neked muszáj lesz.
1: Én nekem muszáj felvállalnom a döntéseimet, azt gondolom. Nyilván ez a politikai pálya ez valahol ezt is hozza magával, hogy ha az ember vállal egy ilyen jellegű pozíciót, akkor meg kell hozni nehezebb döntéseket is. De én azt gondolom, hogy ha következetes az ember, egyenes az ember, akkor meg fogják érteni azok is, akiket egy-egy döntés negatívan érint, vagy pozitívan. Én azt gondolom, hogy ez azért változni fog. Meglátjuk, hogy hogyan.
0: Őrs úr, most búcsúzik, meg mi is búcsúzunk.
1: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
2: Sáj polgármesterét hallották az első Őrs úr várnapról.

0: A rendezvényen kulturális programok is voltak, hagyományőrzők és képzőművészeti kiállítás is. Először a betyárokat halljuk.
1: Mutassam be nektek, hogy a betyár és a kuruc világnak, illetve a puszta népének egyébként volt többféle fegyvere. Azért volt többféle fegyvere, mert hogy annak idején, amikor ők éltek, akkor tiltották a fegyverviselést, és olyan fegyvereket tudtak használni, ami a hétköznapi eszközökből teendő össze. Az egyik ilyen egyébként a fokos, ami egyébként a pásztor bot volt, illetve a tarisznyába hordták hozzá a fejét a dolognak, ugye támaszkodott a pásztorboton, felvette a fejét, rátette és valakire beakasztotta a nyakába. Tessék, például itt a fokos, hogyan kell használni? Forgatva. Na mutasd! Szóval, hát ez a fokos, gyere csak! És a lényeg az egyébként, hogy sokszor úgy harcoltak a fokossal, hogy beakasztotta a másiknak a nyakába, és húzta. És egyébként ezt így használták sokszor, vagy pedig volt még egy lehetőség, amikor ezt a végét nagyon szépen lehetett fejbe kólintani valakit vele. Csak egy ilyen érdekességképpen a fokosnak. Aztán a karikás ostor is egy egészen érdekes ostor volt, hiszen ugye a csikósok ugye a lovat idomították vele, hát a kondások meg ugye hátrafelé csergettek, hiszen kergették vele a palacokat. Na most, érdekesség egyébként a ostor, vagy tudjátok-e, mitől törnek? Tudja valaki? Átlépi a hangsebességet, igen. Egy ilyen ostorra, hogyha valakinek ráütnek a kezére, szilánkosra törik a csontja is egyébként. Viszont ami érdekes, hogy annak idején, amikor mondjuk a betyár hadsereg elindult a lovon, akkor képzeljétek el, megnézhetünk egy karikást. Volt egy része, amit szöggel vertek ki. Tehát szöget tettek bele, és hát ugye elkezdték a karikást egyébként a lovon suhogtatni, és utána, amikor oda csaptak a labancnak, akkor ez a részébe apró szögek voltak, beleakadt a szájába, és letépte a fél fejét konkrétan. Tehát egy nagyon veszett eszköz volt, és hát ugye a csikósok, kondások, a paraszt emberek tudták használni. Na most nézzük meg egyébként, hogy milyen az, amikor a csikósok használták ezt a fajta fegyvert, ugyanis a csikósok előrefelé csörgettek vele, és a lovat idomították ugye a lóban a körön belül. Megnézhetjük? Kérek egy jó nagy tapsot egyébként hozzá. Most engem fog idomítani az egy kedves Herbály András barátom. De apró kisebb csernülésekkel egyébként lehet hallani, és kvázi ezzel szépen oda lehetett ütni a különböző ellenségnek.
2: Herbály András.
0: Csattintgatni, nekem már a vállam nem kérne, hát régebben muszáj volt.
2: Hogyne. Hát az az igazság, hogy azért a mi korosztályunk azért még javába tudott megtanul gyerekkorából ostorozni. Hát a mostani modern legénykéknek viszont még most kell megtanulni, mert hát itt nagyon elviszi sajnos a mobiltelefon meg a hasonlók az érdeklődést.
0: Lapját tettem rá régebben, amikor csak úgy a madzagot a végén volt, akkor is szólt, de ekkorát nem. És drótot rá nem harcoltunk.
2: Nem, azért annyira nem kell húzásba vinni a dolgot. Hát végül is mi is rafiából vagy lószörből szoktuk a csapót gyártani.
0: De a saját magát csapja meg akkor.
2: Igen, azért hát az így is észreveszi az ember, hogyha...
0: Nem olyan egyszerű az, hogyha az ember csattint. Én előre csattintottam. Hátra. Most már nem tudok sem erre sem, mert a vállamtól is még, ugye?
2: Persze. Hát azért ez elég komoly fizikai megerőltetés azért a válnak.
0: Igen, csak hogy a felfelé vagy lefelé csapok, nem mindegy. Igen, melyik igen. A hangosabb?
2: Hát én ezt a betyáros szoktam előre, szemmagasságba ütünk ki, tehát ilyenkor fegyvernek használjuk az ostort, mert ez elég hangos is, meg hát itt viszonylag pontosan lehet vele ütni.
0: Ha mondjuk ütni, mert én 60-as években csapkodtam össze-vissza, akkor már nem kellett. De egyébként ez harci eszköz volt, hallottam is.
2: Igen.
0: Kurucoknál attól tűnik, hát mindenki tudta. Ott is, de mindenki tudta, hogy ez, nem csak a kuruc tudta, mindenki tudta, hogy lehet csapkodni a levegőbe, és hogy lehet ostorral lehúzni a bőrt a másik helyéről.
2: Igen.
0: Hát azért ez komoly fegyver volt.
2: Persze. Érdekes dolog, hogy még az első világháborúban a huszároknak rendszeresített felszerelése volt a karikásostor.
0: Látom a számot, akkor már a lőfegyverek idejében.
2: Igen.
0: De a közelharcban akkor...
2: Igen, még használták.
0: Hát a bicikliseknek is, meg a többieknek is. Azért ez gyakorolni kell.
2: Igen.
0: Hova csapok?
2: Persze.
0: Mennyi időt gyakorolnak egyébként?
2: Hát azért, amikor van egy kis idő, akkor mindig kell forgatni őket, meg le kell kezelni az ostorokat, tehát azért kell velük törődni.
0: Be kell valamilyen módon úgy
2: fagyúzni,
0: jó, majdnem kitaláltam volna, zsírozni akartam volna.
2: Az is tökéletes.
0: Fagyúzni, csak akkor a zsír az büdösödik a fagyú kevésbé.
2: Hát az is ugyanúgy más tud egy idő, csak más
3: az állaga.
2: Meg a marhabőrhöz sokkal jobb a fagyú, tehát igen, jobban felszívódik, mint például a disznózsír.
0: Tehát marhabőr kell?
2: Igen, igen, igen. Hát általában
0: volt készül. Nem szabad úgy.
2: Igen, igen, tartósabb. De hát végül is próbáltak mindenből is ostort készíteni. Most itt a legénykék, amivel próbálkoznak. Ez egy kenderkarikás. Hát ez is olyan, hogy a közepe egy szíj, és akkor erre van rendes zsákmadzakból megfonva az ostornak a teste.
0: Ugye ő rosszul csinálja a földre, csapja, de a levegőbe kell elcsattintani.
2: Igen, igen, igen. Jó, szerintem gyűjts be, mert amíg vannak túlélők.
0: Végül is. Na, de egyébként akkor milyen gyakran szokták ezt művelni? Milyen gyakran?
2: Heti rendszerességgel, tehát egy 2-3 alkalommal előkerül az ostor azért. Tehát részint, hogyha előadás van, akkor is meg, hát azért közben is egy kis karbatartás, részint az ostornak, részint a használójának.
0: Ugye az emberek azért kicsit magyarosnak érzik.
2: Igen, igen.
0: És akkor ön meg otthon nem gyakorol, már volt elég gyakorlat.
2: De. Tehát amikor most például készültünk a mai előadásra, leletek ápolva az ostorok, olyankor természetesen kipróbáljuk, hogy tökéletesen működik-e.
0: Ja, meg a sorrend.
2: Persze.
0: Herbály Andrást hallották a betyároktól.

0: Folytatjuk műsorunkat, mégpedig egy énekes nő következik.
1: Szokott ilyen előadásokon énekelni?
2: Előfordult már, bár egyébként eredetileg rockzenekarban énekelek, ugye meg más egyéb szerepeket elvállalni, ugye Volto Productionnál szoktam egyébként így együttműködni, és akkor velük amilyen beöltözéses gyerekműsorokban, stb., és akkor ott azon belül is énekelni, vagy ilyen szóló előadásai voltak már.
0: Hát ez nem rock.
2: Hát ez most igen, ez most egy speciális, de hát azt mondják, a jó énekes olyan, mint a jó színész, bármilyen szerepet eljátszik.
0: Egyébként úgy ilyenkor 40 fokba nem nehéz?
2: Nehéz, mert egyébként folyik rajtam a víz mindenhonnan, szerintem nem is tudom felsorolni, még a talpam is izzad, de hát ez ilyen.
0: Máskor hol szokott fellépni?
2: Most szeptember 4-én leszünk ott a zenekarral egyébként Szerencsen a Várban. Vannak most ezek a várnapok, ami egy egész hónapot átölel, és akkor mi ott szeptember 4-én leszünk a Jack Lynch-el. A zenekarunk neve a Jack Lynch, ők egyébként tiszói városiak, oda származnak. Amúgy miskolci vagyok, tehát én az egyetlen tag vagyok, aki miskolci.
0: Mi azért az embereket, hogyha megkeresik, az már valamit jelent. Tehát azt jelenti, hogy valószínű, hogy valakik ismerik, valakik szeretik is a hangját, hogy pedig ez nem ezen múlik, hanem a menedzsereken.
2: Hát igazából, hogyha valakit felkérnek mondjuk éneklésre, és akármilyen ismertsége van, ha nem túl jól szerepel, akkor azért általában utána legközelebb nem nagyon kérik fel. Tehát azért ez is benne van, meg az is, hogy azért ismeretséget kell szerezni, de ismeretséget is úgy szerez az ember, ha felfigyelnek rá valamilyen szempontból.
0: Az ember, hogyha valamit elkezd, hát ez mondjuk tanítani, de azért valahol, úgy valamiféle affinitás kell hozzá, hogy szereti azt, hogyha megtapsolják, szereti azt, hogyha valamilyen szinten, hát mondjuk megfizetni, az már nem az egyik.
2: Nem az a szempont, azért Magyarországon így ebből elég nehéz lenne megélni, úgyhogy nekem
0: hát azért
2: van főállásom is. Inkább az, hogy az embereknek örömet okozni. Tehát, hogy elmennek egy előadásra, jól érzik magukat, és velük együtt, akkor már én is jól érzem magam. Egyébként van olyan közönség, most voltam Valentin napon egy étteremben, ahol 3 órát énekeltem, és ott ugye az volt, hogy ültek az emberek, vacsoráztak, tehát nem az volt a visszajelzés, hogy táncolnak, stb. De ilyen is van.
0: Az örömokozás az más szinten is, mert hogyha valaki meglátja, de

0: Örülök, hogy hívtak erre a rendezvényre, mert én tényleg szeretem az ilyen beöltözős, valamilyen kort megjelenítő, vagy valamilyen korszakot megjelenítő, esetleg valamilyen népséget megjelenítő, tehát akár egy japán, vagy egy amerikai kultúra, vagy egy angol, vagy akár ilyenek is.
1: Legyen ez egy középkori mátyás, királykori magyar.
0: Ez most olyan tipikusan ilyen, ugye a jelmeznek a része, a lánc is olyan. A lánc is olyan, mint ahogy ugye az udvarban az udvarhölgyek, amiket viseltek.
1: Gratulálok, és örülök, hogy találkoztunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is örülök, hogy találkoztunk.
2: Iski Juliannát, a String Sings zenekar énekes billentyűsét hallották.

0: A kiállítást, amely Nagy István festőművész műveit mutatta be, Gyulai József, író-költő, a Nemzet galambásza is beszélt, illetve mondott verseket. Miért találkozhattunk most itt?
1: Azért, mert a Nagy István művész úr régió ismerősem, és ha ő meghív, akkor örömmel jövök Sályba. Egyébként 81 éves koromban megválogatom, hogy hova kocsikázok 100 kilométert oda, meg 100-at vissza, hogy elmagyar
0: néhány verset. De amúgy semmi köze nincs Sályhoz?
1: Semmi. Nagy István tanár úr. A Kapocs, Sály és az én Sárospatakom között.
0: És az a vers, ami egyébként akár mindenkihez szól.
1: Az egy Szemlő Ferenc Erdélyik jogászembernek a verse. Szerintem minden évnyitón meg évzárón el kellene mondani a gyerekeknek, hogy a költőt az édesanyja tanította.
0: Akkor van valami affinitás ahhoz, hogy kinek mit kellene meghallani?
1: Na, pontosan, és azért szelektálok a versek között. Nagyon sok vers közül csak azokat hagyom meg a repertoáromban, amelyik nekem is tetszik, vagy amelyik értéket közvetít. Amiről itt az előbb beszéltem, hogy a Tudományos Akadémia rendes tagja nem talál olyan verseket, amiről meg tudná fejteni, hogy miről szólnak. Hát ezek tudják, hogy miről szóltak ezek a költők.
0: Hát így most már értem, hogy miért is kellett pontosan ugyanezt elmondani önnek. Nem véletlenül kerül ide a barátjához, azért...
1: Közös értékeket képviselni.
0: Helyette mondta el, hogy miről van szó egyébként. Amúgy mennyire szereti ön a, úgymond, ezeket a fajta művészeti alkotásokat, mert az ember, hogyha az irodalmat kedveli, az kevésbé szereti a falra kitetteket.
1: Nekem vannak szobrász ismerőseim is, nem csak költők, mit tudom én, Józsa Judit, kerámia szobrász, meg mindenféle.
0: Tehát a művészet minden szinten művészet.
1: Én szeretem a művészetet, nem szoktam inni, a sportszerűen élek, 81 éves koromban, és én meghalok a versekért, meg a művészet. Európa hírű postagalomtenyésztő vagyok, Európa 15 országában versenyeznek. Valambok a kínai postagalomsport szövetség elnökétől kaptam két aranygyűrű a nemzetközi postagalomsportra kifejtett 60 éves tevékenységéről, a kínai szövetségtől. Én magyar galambász vagyok, de Európa 15 országában versenyeznek a tőlem való postagalombok. Könyveket szoktam írni. A múlt héten jelent meg egy régebbi könyvem, mert Romániába, a román nyelvre lefordítottak. A nagy úrnak most hoztam belőle, megmutattam, hogy román nyelven hogy néz ki Gyulai Józsefnek egy könyve, amit ott lefordítottam.
0: Hát gratulálok. A tenyésztő az azért sokat
1: beszélte. A galambok védőszentjének Assisi Szent Ferencnek egy imáját. Uram, tégy engem békén eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol egy már gyűlölik, hogy kibékülést vigyek oda, ahol egy már bántják, hogy egyetértést vigyek oda, ahol

0: szájkodnak, hogy hitet vigyek oda, ahol a kétkedés kínos. Hogy az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés uralkodik. Hogy a reményt vigyem oda, ahol a kétségbeesés kerekedett felül. Hogy örömet vigyek oda, ahol szomorúság van, hogy fényt vigyek oda, ahol homály uralkodik. Ó, Uram, segíts! Hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem hogy én vigasztaljak. Hogy ne megértést keressek, hanem hogy én értsek meg másokat. És hogy ne magamnak keressem a szeretetet, hanem hogy én szeressek. Mert aki ad, az kap, aki megbocsájt, az nyer bocsánatot. Aki meghal, az születik újjá az örök életre. Amen.
1: Gyulai József író költőt, a Nemzet galambását hallották a Sályi Nagy István kiállítás megnyitóján.

0: Végezetül a Sajó partjára megyünk, Kesznyétenbe, a Szamárhád pusztára. Lenner Ádámmal a fecskékről beszélgetünk.
1: Szerencsére igen sok fecskénk van füsti fecskéből. Viszont molnár fecskéből sajnos egyre kevesebb. Hogy ennek mi lett az alapvető oka, hát nem tudom, tippelni tudok. Tavaly a szarkatámadás lehet, hogy annyira megviselte őket, hogy inkább nem ide jöttek visszakölteni. Ki tudja, mennyire emlékeznek ezek a madarak, ugye? Viszont füsti fecskének a száma nagyon-nagyon szépen nő fölfele, és pont ma voltam egy nagy áruházban, ahol is polc aláté tartó vasat vettem. Ez pedig azért, nem teszünk rá polcot, csak ezt a kis szép kovácsolt vasnak tűnő kis polctartót kitesszük a falra, hogy legyen hova leszállni a nagymadárnak, a szülőmadárnak. Ugyanis azt vettük észre, hogy itt a verandán, hogy építkeznek a füsti fecskék is, meg a molnárok is.
0: Itt mind a kettő van?
1: Mind a kettő van, igen. Kergetik is egymást egyébként egy kicsit, de...
0: Csak nem láttam ilyen nagyobb szájú fészket, de akkor...
1: Van. Mind a kettő van. És hogyha nincs nyitva itt ez a zöld ajtónk, amire le tudsz állni és nézelődni, a bejárati ajtónk, ugye dupla szárnyas ajtónk van, egyik kifele nyílik, másik befele, akkor a gömb alakú lámpabúrán egyensúlyoznak. És hát úgymond megsajnáltuk most őket, és beszaladtam gyorsan venni egy ilyen nagyon szép polctartót. Tényleg nem kerül rá polc, hanem erre majd le tudsz állni biztonsággal, mert hát macskáink is vannak, és szeretnénk megőrizni a macskákat egerészésre, nem pedig madarászásra. Úgyhogy kellő magasságban, biztonságban föl fogjuk fúrni ezeket a polctartókat, és nagyon nagy eséllyel ők fogják ezt használni. Most még a szülőmadarak, és szerintem később pedig a fiókák, amikor elhagyják a fészket, és még estére akkor néha visszajárnak, mert az a biztonságot jelentő közeg számukra, de hát napközben, mikor még kis ügyetlenek, meg mondjuk a fészekből kiröppen, akkor ne kelljen egy nagy távot tenni, hanem erre a kis tartóra pont rá tudsz állni, úgyhogy szerintem szépen is fog kinézni, nekünk így emberi szemlélőknek, és hasznos is lesz. Hogyha elkezdik viszont használni, legám már szépen legyalult egy colos deszkát, lefestette szép zöldre, és alá viszont teszünk fecskepelenkát, hogy Csilla néninek se legyen olyan sok dolga a takarítása.
0: Hát igen, amikor találkoztunk, akkor éppen arról volt szó, hogy tavaly éppenséggel akkor még a műfecskefészkek, ezek az agyagból készültek, ezek még fel voltak rakva, még nem nagyon használták, de én úgy látom, hogy most azért megszárták.
1: Elkezdték használni, igen. Van nekünk kirakva égetett agyagból, tehát kerámiából. Ez a legkönnyebben beszerezhető egyébként bárhol, fazekasokkal lehet egyeztetni és beszerezhető. Viszont készítettünk gipszből, azt magunk csináltuk, azt is kiraktuk, illetve tökből. Lopótök félbevágva, és az felszerelve. Ez egy kíváncsiság is volt a részünkről, hogy melyiket fogják preferálni, melyiket kedvelik jobban, de úgy néz ki, hogy egyenlő arányosságban kedvelik mindegyik típust. Ugyanis a tökben is fészkel a molnárfecske, a gipszben is, és a kerámiában is, meg hát természetes fészekben természetesen abban is fészkelnek, amit maguk építettek. Körülbelül olyan 10 pár molnárfecskénk van, ami kevés, mert tavaly 40 volt. Viszont a füstit úgy látom, hogy a 80 párt azt meg fogjuk haladni, még lehet, hogy 100 pár is lesz, úgyhogy hó végén elkezdjük gyűrűzni őket, a füsti fecskéket, mivel, ahogy nagyon helyesen mondtad az előbb, nekik a fészkük felül nyitott, tehát a fiókák könnyen kivehetők, meggyűrűzhetők és biztonsággal visszajelzhetőek, az ég egyetti világon semmilyen zavarást nem okoz ez számukra, ugye a 6. éve csináljuk ezt a gyűrűzést, és növekszik a fecskeállomány a füsti fecskéből.
0: Olvastam, hogy országosan mintegy 2 millió fecske hiányzik, ennyit satszoltak itt, akkor ez nem áll fent, hál' Istennek nálatok, mert állattartó telep lehetőség van enni, hiszen nem üldözitek őket, mellette nincs vegyszerezés, tehát rovar van bőven, amit elfogyaszthat, tehát akkor ilyen telepek fognak kialakulni, mint a parti fecskéknél, hogy egy-egy kis helyen, ahol van mit enni.
1: Vélhetően igen, alapvetően a molnár fecske telepesen fészkelő faj. Őt nem zavarja, hogyha a fészkek egymás egyé hátán vannak. Viszont a füsti fecske territoriális, tehát ott egy olyan 1,5-2 méter szokott lenni a fészkek között. Ettől függetlenül egy istállóban lehetnek ők tömegesen, csak ezáltal van egy befogadási maximuma egy istállónak, hogy ők tartják ezt a kisebb távolságot. Ugye itt a fecske állomány csökkenésnek különböző oka van, azt kell megvizsgálnunk, hogy melyik fecskéről beszélünk. A parti fecskével az a fő probléma, az ő számuk csökkent egyébként drasztikusan, legkisebb fecske is, és például tavaly a júniusban jövő árhullám az éppen már majdnem kirepülő fiókákat pusztított el százassával, ezrével, ugyanis ők szakadó partfalakba költenek, és ez az árvíz úgy alámosta ezt a szakadó partfalat, hogy fészkestől, fiókástól az egész állomány eltűnt. És hát ugye egy ekkora csapást, mire egy populáció ki tud heverni, azok évtizedek legtöbbször. És hát ez is, hogy mondjuk nem májusban jön az árhullám, ha megszokott, hanem később, ez is azért a klímaváltozás miatt van, mert olyan szélsőséges időjárási viszonyok vannak, amik mondjuk régen, ha voltak is, a kettő között nem telt el ilyen kevés idő, és volt ideje az adott állománynak visszaszaporodni. Ugye a füsti és manárfecskét nézünk, ott két fő probléma van, egyik a repülőrovarnak a csökkenése, és hát ugye itt a kémiai permetezést említhetjük, ami sajnos nem csak mondjuk a szúnyogok ellen hatásos, hanem akkor a repülőrovarok nagy részét kiirtja, és ezáltal ők nem fogyasztanak mást, kell látni, hogy ők csak a levegőben repülő rovar tudják elkapni, és kész. Na most, hogyha ott nincsen, olyan kis pici madarakról beszélünk, hát 20 grammos, mint egy kis csoki szelet. Nem is tud sok tartalékot felhalmozni, akkor nem tud repülni. Hát, hogy van egy kis tartaléka, hogyha ő pár napig, vagy igazából egy hétig nem tud enni, akkor elpusztul. Ugye nem tud bemenni a szupermarketbe, hogy a esős időt átvészelje, vagy az élelemmentes időt átvészelje, mint ahogy most, hanem neki folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon a repülőrovar, plusz augusztusig a fiókáknak is azért egy kis zsírtartalékot fel kell halmozniuk, hogy bírják Afrikába azt a hatalmas utat. És nem is az, hogy elmennek feltételezések szerint Afrika közepéig, hanem a Szaharát át kell repülniük. És ott a Szaharánál nincs leszállás, nincs élelem, ott azt nagyon fontos, hogy át tudják szállni. Az azért kell valamennyi mennyiség, azt itt tudják felszedni. Természetesen vannak olyan hatások, a fecskéket érik olyan hatások, amik ellen mi nem tudunk mit tenni, az pedig az, hogy mennyi eső esik a Szaharak perem vidékén, környezetébe, ugyanis hogyha egy száraz év van, akkor nekik sokkal nagyobb távot kell megtenniük, mert ugye a Szahara úgymond kinyújtózkodik. Viszont hogyha van csapadék, akkor egy kicsit pár száz vagy ezer kilométerre kevesebbet kell táplálék nélkül megtenniük.
0: Lenner Ádámot hallották a fecskékről, melyeknek a gyűrűzése most volt a múlt héten. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrőrsön 0-24 órás ügyeletet biztosítanak. Tájékoztatta az MTI-t Szekeres Dominik, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Elmondta, a versenypálya körül mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést, de folyamatos lesz a járőrözés is. A biztosításban résztvevő több mint 1000 fős állomány munkáját 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A lovas, kutyás és motoros rendőrök mellett a gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a verseny helyszínét. Szekeres Dominik hangsúlyozta, hogy más rendezvényekhez hasonlóan most is a vagyonvédelemre hívják fel a látogatók figyelmét. A rendőrség azt kéri a vendégektől, hogy mindig zárják be a parkolóban hagyott járműveket, húzzák fel az ablakokat, az utastérben ne hagyjanak őrizetlenül érték tárgyat. Divinyi Zsombort nem nevezték ki az országgyűlés főigazgatójának. Divinyi Zsomborral az országgyűlés hivatala nem kötött megállapodást a főigazgatói feladatok ellátására, és nem is készül kinevezésre, válaszolta az országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI kérdésére. Az eset előzménye, hogy Festhofer Ágnes házelnök július 2-án a Facebookon bejelentette, hogy Divinyi Zsombort jelöli az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A parlament, jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnöke akkor azt írta, hogy a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be a jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Folytatódik az egyperti alkotmánybíró választás, bár 60 napja lenne az országgyűlésnek megválasztani az alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én hétfőn megtörténik, írta az Amnesty International Magyarország az MTI-hez eljuttatott közleményében. Emlékeztettek, az egykori fideszes országgyűlési képviselő Hende Csabának azért kellett távoznia az alkotmánybíróságról, mert a 17. alaptörvény módosítással bevezetett 12 éves korlátozás miatt az esetében már nem teljesül alkotmánybírói megszavazásának egyik feltétele az, hogy országgyűlési képviselők választásán választható legyen. A tervek szerint a parlamenti képviselők hétfőn már meg is választják az új alkotmánybírót, aki még aznap esküt is tesz. Ezt az elképesztő sietséget semmi nem indokolja, hiszen 60 nap lenne az új alkotmánybíró megtalálására. Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe, írták. Hozzátették, a Tiszapárt mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró választás történik, mint korábban. 9 ország hatóságai közös akcióban léptek fel a The Com néven ismert nihilista erőszakos szélsőséges online hálózat ellen, és ennek során több mint 4000 szélsőséges és erőszakos tartalmakra mutató internetes hivatkozást jelentettek az online platformoknak eltávolítás céljából, közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, a Europol. A szervezet közleménye szerint a művelet célja a hálózat online jelenlétének gyengítése, propagandájának visszaszorítása, valamint új nyomozati információk feltárása volt. Az akciót a Europol internetes tartalmak felderítésével foglalkozó egysége szervezte közösen a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni spanyol hírszerző központtal. A műveletben a hágai közlés szerint Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Svédország vett részt. Végül az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban a Boney M együttes legnépszerűbb slágereiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. július 25-én szombaton. A technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma július 25-én a nap 5 óra 6 perckor kell fel és lenyugodni, 20 óra 23-kor fog. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Istenem, te hasonlíthatatlan méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. Rendelésedből történik, hogy a család a tovább hordozója az új életnek. A férj és a feleség, az édesapa és az édesanya vállalják és neveljék fel a gyermeket a maguk örömére, népük boldogságára és az egyház javára. Már akkor megszentelted a család intézményét, amikor egyszülött fiadat, az Úr Jézust is családban engedted a világba lépni, és annak keretein belül kívántad, hogy felnövekedjék. Földi életének legnagyobb részét a szent családban töltötte, amelyet bőségesen elárasztottál kegyelmeddel. Kérlek, Uram, add, hogy a családnak e nemes eszméje legyen mindig szemem előtt. Érte vállaljam a gondokat és verejtéket, s ha kell a megaláztatást, kiszolgáltatottságot is. Meglássam hitves társamban azt, akit te rendeltél házastársamul, hogy velem együtt higgyen gondviselő jóságodban és az én hűségem álhatatosságában. Ne engedd, hogy miattam csalódjon benned. Ne engedj, Uram, hamis és üres ábrándozásokban szétforgácsolódnom, hanem tarts meg mindvégig arra a feladatra, amelyet kijelöltél számomra. Engedd, hogy házastársi és szülői elképzeléseim sorban valóra váljanak. Szabadíts meg a szenvedélyektől, és adj szerencsés természetet, hogy vidámságot és derűt árasszak magamból, és napja legyek családi otthonunknak.

0: hallgassák meg híreinket.
1: A Keresztény Demokrata Néppárt akkor a legértékesebb, ha saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, Tusnádfürdőn újságíróknak. Semjén Zsolt a közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, jelezte. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta hozzátéve, sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. A KDNP-nek a keresztény demokrácia, a keresztény szociális gondolat alapján egyre több saját programot kell meghirdetnie, saját arcélt kell felmutatnia, és erre minden lehetőségük meg is van, húzta alá. Folytatódik az egyperti alkotmánybíró választás, bár 60 napja lenne az országgyűlésnek megválasztani az alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én hétfőn megtörténik, írta az Amnesty International Magyarország az MTI-hez eljuttatott közleményében. Emlékeztettek, az egykori fideszes országgyűlési képviselő Hende Csabának azért kellett távoznia az alkotmánybíróságról, mert a 17. alaptörvény módosítással bevezetett 12 éves korlátozás miatt az esetében már nem teljesül alkotmánybírói megszavazásának egyik feltétele az, hogy országgyűlési képviselők választásán választható legyen. A tervek szerint a parlamenti képviselők hétfőn már meg is választják az új alkotmánybírót, aki még aznap esküt is tesz. Ezt az elképesztő sietséget semmi nem indokolja, hiszen 60 nap lenne az új alkotmánybíró megtalálására. Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe, írták. Hozzátették, a Tiszapárt mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró választás történik, mint korábban. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokon érvényes a tilalom: Agert Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabad Strandon péntektől tilos a fürdőzés. Híreink végén az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Szénai Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szent Szék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe A béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin Bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin Bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin Bíboros hangsúlyozta a Szent Szék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin Bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin Bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin Bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A II. Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a II. János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a Teremtett Világot, Tudás a Cselekvés Érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert monacói herceg alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fábio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert monacói herceg alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik, fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert monacói herceg alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fábio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: A pontos idő 6:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút. 8:30 indul a körmenet a Városi Templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9:00 kezdődik a szabadtéri szentmise, melyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A szentmise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket és a TERSZ-ával együtt keressék a megoldásokat. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, melynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a Terca az MTI-vel. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, olvasható a közleményben. A szlovén ellenzék évente két állandó népszavazási nap bevezetését kezdeményezi, hogy csökkentsék a referendumok költségeit, kiszámíthatóbbá tegyék megszervezésüket és növeljék a részvételt, jelentették be Ljubljánában. A szabadságmozgalom, a szociáldemokraták és a baloldal javaslata szerint a népszavazásokat április és október második vasárnapján tartanák. Ha valamelyik időpont ünnepnapra esne, a szavazást egy héttel később rendeznék meg. Az ellenzéki pártok szerint a referendumokat nem politikai taktikai eszközként, hanem a közvetlen demokrácia kiszámítható és könnyen hozzáférhető intézményeként kellene használni. Úgy vélik, az előre rögzített időpontok egyszerűbbé és olcsóbbá tennék a szavazások lebonyolítását. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében pénteken, jelentette be Nikos Urdan, román államfő. Ez az első ilyen eset Romániában. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgépről lakatlan terület felett. Híreink végén az időjárásról. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, kedves hallgatóink, Kristóf, valamint Jakab napja van. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma a Kristófoknak és a Jakaboknak.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallanak. A mai napon született Fellner Jakab Nikolsburgban 1722-ben. Ő a klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere volt. 23 éves korában telepedett le Tatán, és élete nagy részét itt töltötte. 1750-től kezdve főleg az Eszterházi grófok számára dolgozott, bár növekvő híre más megbízatást is szerzett számára. Első jelentős önálló munkája az 1751-ben megkezdett tatai plébánia templom, melynek építését utódja Grossmann József fejezte be. 1756-ban a cseklészi Eszterházi kastélyt építette át. 1764-ben szerződést kötött Eszterházi Károly püspökkel az egri püspöki uradalom egyes építkezéseinek tervezésére és felügyeletére. Első műve itt a püspöki kastély lépcsőháza és kápolnája volt. 1768 és 74 között a veszprémi püspöki palotát tervezte, majd átvette a Gerl József bécsi építész által tervezett és egyetemnek szánt egri líceum építését, melynek befejezése másra maradt. 1773-ban tervezte meg és kezdte el építeni utolsó nagy alkotását, a pápai plébánia templomot. Mindezeken kívül sok építkezést tulajdonít neki a kutatás. Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Eger és Tata városképének kialakításában. És a mai napon született Budapesten 1890-ben Szilvai Kornél, számos tűzoltó és tűzvédelmi eszköz feltalálója. Már diákkorában érdeklődött a tűzoltók munkája iránt, és édesapja munkahelyén a Schlick-gyárban, majd a budapesti önkéntes tűzoltók csapatában tevékenykedett. Itt ismerte meg a világon elsőként hazánkban használt gépjármű fecskendőt, melynél a jármű álló helyzetében a jármű meghajtó motorja működteti a szivattyút. 1914-ben a budapesti hivatásos tűzoltóknál műszaki tisztként dolgozott. Főként azt foglalkoztatta, hogyan lehetne a tűzoltásnál fellépő vízkárokat kiküszöbölni, mivel az égőanyagokra zúdított víztömeg sokszor nagyobb károkat okozott, mint maga a tűz. 1923-ban szabadalmaztatta egy közömbös gázzal oltó, azaz szárazoltó gép elvi megoldását. 1925-ben a Nemzeti Kaszinóban az ő vezetésével sikerrel alkalmazták poroltóját, az értékes gobelejnek és szőnyegek csak minimális kárt szenvedtek. Találmányának lényege az volt, hogy egy robbanó motor kipuffogó gázait először lehűtik, majd kompresszorral sűrítik, végül a gázzal az oltóporta tűzre fogva.

tartják. Mint tűzoltó tiszt több ezer oltást vezetett. Ő irányította 1947-ben a budapesti bazilika kupola tüzének oltását, ahol előrelátóan és sikeresen gondoskodott az értékes freskók védelméről. S a mai napon született 1901-ben Iglón Kéri Kálmán katonatiszt. Felvidéki cipszer családból származott, ifjú korában jegyezte el magát a katonai pályával, amelyen nagy karriert futott be. Tüzérségi hadapródiskolát, Ludovika Akadémiát és vezérkari iskolát végzett. 1921-ben tűzértiszt, 42-ben pedig már vezérkari ezredes volt. Három hadügyminisztert is szolgált szárnysegédként. 44-ben a Kárpátokban harcoló 6. debreceni hadtest, majd az első magyar hadsereg vezérkari főnöke volt. 44. október 16-án Horthy sikertelen kiugrási kísérlete után Dálnoki Miklós Bélával együtt átment az oroszokhoz, majd részt vett a fegyverszüneti tárgyalásokban. 45-ben az ideiglenes nemzeti kormány megbízásából a Honvédelmi Minisztérium katonai főnökeként az új magyar hadsereg szervezését irányította, amikor letartóztatták. Ezután megjárt több szovjet és magyar internálótábort és börtönt, egyebek között Recsket is. 53-as szabadulását követően volt éjjeli őr, segédmunkás, pincemester, majd raktáros. 66-tól nyugdíjasként élt. A rendszerváltást követően először a Recski Szövetség elnökévé választották, majd pedig az MDF országos listáján bekerült a parlamentbe. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe. Ezzel a Debreceni Egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között. Tájékoztatta az Egyetem Sajtóközpontja az MTI-t. Közleményükben azt írták, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. A Debreceni Egyetemre jelentkezők 71 alapképzési szak, 98 mesterszak, 6 osztatlan, az osztatlan tanárszakon belül 51 tanári szak per 48 duális formában meghirdetett szak, valamint 4 felsőoktatási szakképzési szak közül választhattak, jelezték. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Idézték a közleményben Fenyves Veronika oktatási elnököt, aki elmondta, a legtöbb első éves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben, közölte a belügyminisztérium az MTI megkeresésére, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó egyszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, melynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a Terca az MTI-vel. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását, reagált az ellenzéki párt a miniszterelnök pénteki Facebook bejegyzésére, melyben a tisztító tűzműveletről és Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter felelősségéről is írt. Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán kormány volt miniszterét, Hangó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja. Így már nem csak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is, írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz. A miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást, bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül, zárul a közlemény. Híreink végén az időjárásról. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. július 25-e van, szombat. A technikai munkatárs Kvassinger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint útinform, majd időjárás előrejelzés követ. Fél hét előtt elhangzik még a napverse is, majd fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben a mai alkalommal idősebb Szent Jakabról és Szent Kristófról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldogávatásáért, és ezt az órát programajánlónkkal zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most nézzünk szét az utakon. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ezért erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedett gyalogos forgalom is várható. Ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek az útinform munkatársai. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken elkezdődött a már hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton, Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán, a 27-es és a 28-as kilométer között is erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. A 7,5 tonna ösztömeg feletti teherautókat a Pula, Halimba, Nyirád, Zalahaláp, Tapolca útvonalra terelik. És a 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félút pályát több szakaszon lezárták, és jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Szalonna Krasznokvajda összekötő utat felújítják a 14-es és a 17-es kilométer között. Rakaca-Szend és Rakaca között az utat lezárják. Kerülni a Hídvégardó Bódvalenke Szalonna útvonalon lehet. Jásznagykunszolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométer között pedig csak egy sávon lehet haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. És végül a hajóközlekedés. A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult. Július 20 és 26-a között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek. A budapesti járatok azonban változatlanul üzemelnek. És nem üzemel a Kompa Tiszán, Tiszatardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Most néhány szó a várható időjárásról. Ma napos idő várható a kevés fátyol, illetve a kereten képződő gomoly felhők mellett. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Ma szélcsendes idő várható, de a nyugati harmadban a délire forduló szelet kísérhetik élénk lökések. Friss a hajnal, reggelre 15 fok köré csökken a hőmérséklet, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 és 30 fok között várható. Bár front nincs fölöttünk, a légkörben zajló melegedés melegfront jellegű tüneteket idézhet elő az arra érzékenyeknél. Ilyenek a fejfájás, a teljesítőképesség csökkenés, a vérnyomás változás és az ingerlékenység. És vizeink hőfokai. A Balaton Siófoknál 21, a Velencei tó Agárdnál 22 fokos. És a pollenek? A hétvégén emelkedik a pollenterhelés. A meleg idő hatására emelkedhet a levegőben lévő pollenek mennyisége. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, alacsony koncentrációban azonban jelen van még a levegőben a hárs, a szerítgesztenye, a fenyőfélék és a ciprus, valamint a tiszafafélék pollenje, továbbá a látszárú allergének közül a pázsitfű, az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenjei. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.

0: Kísértetek a Mátrában. Itt dédapák jártak talán gombát keresni, és vadőr pipázgató papám gondját feledni. Csizmában jártak férfi mód, és munkák gyötörten, s én városvert silágy utód túrázni jöttem. A Mátra völgye rám legyint szelíd nyugalmat, legyen ma nyugtatóm megint zefír fuvallat. Vidám kutyám elém pörög, de furcsa hastánc, a völgy patakja úgy csörög, miként a vaslánc. Suhognak itt, miként a fák, s miként a szárnyak, cseléd mamák, béres papák, halotti árnyak.
1: Bozók Ferenc Kísértetek a Mátrában című versét a költő előadásában hallották. Bozók Ferenc költő, esszéista, magyar történelem szakos tanár, piarista, szerzetes, Gyöngyösön született 1973-ban. Gyermekkorát Domoszlón töltötte, Egerben az Eszterházy Károly főiskolán szerzett magyar történelem szakos diplomát, majd a Gyöngyöspatai Önkormányzati Általános Iskolában tanított magyart és történelmet. 2004 óta a piarista rend szerzetese és a Sapiens szerzetesi hittudományi főiskolán szerzett teológusi diplomát. A Váci, a Kecskeméti, a Gödi, a Mosonmagyaróvári és a Nagykanizsai piarista iskolák tanára volt. Bozók Ferenc versei és esszéi folyóiratokban, valamint önálló kötetekben jelentek meg. Bozók Ferenc atya 2021 óta a piarista rend magyar tartománya központi levéltárának munkatársa.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öregkoron át egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősített reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preciosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe A béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin Bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin Bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin Bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin Bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin Bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin Bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a teremtett világot, tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a második Albert Monacói Herceg Alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a második János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fábio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről, közös otthonunk gondozásában.

0: a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfo-i állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert monakói herceg alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fabio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János testvére volt, a galileai halászok egyike, akit Jézus a genezáreti tópartján szólított meg. Az evangéliumok szerint Péter és János mellett ő volt a három kiváltságos tanítvány egyike, akik Jézussal fenn voltak a Táborhegyén. Jelen voltak Jairus leányának feltámasztásánál és a Gecemáni kertben is az utolsó vacsora után. A mai evangéliumi rész Jakab és testvére János kapcsán mutatja be az emberi ambíció, a törekvés és az isteni küldetés közti feszültséget. Édesanyjuk kérése, vagy Márk evangélista szerint ők a kérdezők, hogy a két testvér Jézus országában a legmagasabb helyet kapja, nem elvetendő hitetlenségből fakad, inkább túlemberi elképzelés arról, hogy mit jelent Jézus oldalán lenni. Ők hatalmat, kiváltságot, elismerést szeretnének. Jézus országában azonban a nagyság szolgálatot jelent, tehát semmiképpen sem uralkodást. Nem az a nagy, aki trónuson ül, hanem aki a keresztet hordozza. Jakabnak és nekünk meg kell tanulnunk, hogy a krisztusi ember vállalja a szenvedést, az áldozatot. A Szentírás szerint Jakab volt az első vértanú apostol. Herodes király végeztette ki karddal. Az ő élete arra tanít, hogy nem baj, ha útközben még keveredik bennünk az emberi vágy és az isteni hívás. Törekedjünk arra, hogy a szolgálatban legyünk nagyok, mert az igazi apostol nem uralkodik, hanem életét adja, mint Jézus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend az Éneklőegyházból lett összeállítva, és az első ének, amit majd bevonulásra éneklünk, a 646-os lesz. Ez így kezdődik. Örvendezzünk minnyájon az Úrban. Kereken a 600-as lesz majd felajánlás alatt, az aki nékem szolgál engem kövessen, és áldozásra a 163-as, amely így kezdődik. Itt jelen vagyon az Istennek fia. A 253-ashoz lapozunk majd előre kivonulásra. Ez az ének pedig az örvendezék hangos dicsérettel. Még egyszer az énekszámok, tehát négy ének, minden négy az Éneklőegyházból sorrendben. A 646-os, a 600-as, a 163-as és a 253-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Szent liturgiánkat, illetve bocsánat, szent misénket elhunyt Anna édesanyáért, valamint élő és megholt családtagokért ajánljuk fel. Szent liturgiánk kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg szívünket, lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Mindenható örökistenünk, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét, és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával, erősítsd folytonos pártfogásával, hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, a hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet. Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ez az Isten igéje.
1: Yeah.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek. Akinek nagyobb a rangja, érezteti hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, mai napon tehát Szent Jakab apostolról emlékezik meg az egyházunk. Ezt el is felejtettem mondani a Szent Mise elején, hogy azért is vagyok piros színbe, mert Szent Jakab apostolt ünnepeljük ezen a mai napon. Szent János apostolnak a testvérét. Tudjuk nagyon jól, hogy őket kiválasztotta az Úr, meghívta az apjuk mellől, Zebedeus mellől, a halászbárkából, halászemberek voltak ők is, Péterhez és Andráshoz hasonlóan. És Jézus Krisztus az apostolaival csinál egy történetet, csinál velük egy oktatást, attól függ, honnan közelítjük meg igazából a dolgot. Vele vannak, és akarja őket felkészíteni arra, hogy tanúk tudjanak lenni majd a világban, tanúskodni tudjanak őróla, az ő feltámadásáról. Ez az egyháznak a küldetése. És nagyon fontos, milyen lelkület van az apostolokban. És itt most, ahogy ünnepeljük Szent Jakab apostolt, ezt az evangéliumi szakaszt adja az egyház, amely számunkra is egy felhívás, akik az apostoli egyháznak a tagjai vagyunk, mert mi is valamilyen módon, bár nem vagyunk apostolutódok, püspökök, de valamilyen módon arra kaptunk meghívást, hogy tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról. Az életünkön, szavainkon, mindenen keresztül, minden kereszténynek ez a küldetése, már a megkeresztelt kisbabánál, mikor megkenjük krizmával, az azt jelenti, még nem bérmálkozott meg, de részesül Krisztusnak a prófétai, papi, királyi küldetéséből. Minden megkeresztelt ember. Tehát most itt az evangéliumban hallottuk ennek néhány paraméterét, egy történeten keresztül. Oda megy Jakab és János az édesanyjával Jézushoz, leborulnak előtte és kérnek tőle valamit. Pozíciókeresés. Rendezd úgy, hogy az én két fiam, mondja az édesanya, jobbodon és balodon üljön, a lehető legszorosabban hozzá. Még önmagába véve, ha belegondolunk, ha az lenne a kiváltó ok, vagy az a kiváltó ok az emberbe, vagy inkább az a mély vágy, hogy közel legyek Krisztushoz, az még nem is rossz. Csak az embernél itt a földön sajnos a pozícióharc az megvan. Keressük, hogy lehetőleg a legjobb helyen legyünk. És hát itt Jakab és János is az édesanyjával
arra gondolnak, hogy eljön nem sokára Jézus Krisztusnak a dicsőséges országa, a messiási ország. Az apostolok is ugyanúgy, mint a többi izraelita, ebben gondolkodtak eleinte. Ezért volt egy óriási nagy megrázó élmény és egy botrány nekik, mikor Jézust elfogják és megölik. Mert abban gondolkodtak, hogy ő nem sokára fel fog lépni hatalommal és erővel, és megvalósítja azt az ígért királyságot, amit ők úgy értelmeztek, mert Isten ígérte ezt, de nem úgy akarta megvalósítani, ahogy ők gondolták, amit majd helyreáll Izraelnek a becsülete, nagy ország lesz, legyőzi az ellenségeit, stb. Tehát egyfajta földi módon megvalósult királysága a messiásnak. Isten nem ezt hozta el Jézus Krisztusban. És mivel várták ezt, hát próbáltak pozícióba lenni, hogy na akkor lehetőleg a jobbodon és a balodon üljünk. És Jézus felhívja a figyelmet arra, rájuk pirít egy kicsit, nem tudjátok, hogy mit kértek. Mert ő nem ezt az uralmat hozza el így, ebben a formában, hanem itt a szenvedéseknek a kelyhét kell neki előbb kiinnia. Jézus Krisztus, a messiás, aki megy a keresztre, mint az Izajás által megjövendőlt szolga, aki adja az életét, Jákvénak a szenvedő szolgája, aki a szenvedésen, a halálon keresztül szabadítja meg az ő népét, és szerzi meg ezt az uralmat igazából. Mi már tudjuk, hogy nem a földi helytartók fölött elsősorban, hanem a sátán fölött, aki a bűn által uralkodik az emberiségem. És rájuk pirít, de azért felvázolja a jövőt, nektek is majd, ha követtek engem, ki kell inni a szenvedéseknek a kelyhét. Ők is adni fogják az életüket. És a többi 10 apostol természetesen méltatlankodik, mert mit jelent ez? Hát az ő szívükben is hasonló vágyak voltak. Ők is azért az embernek ez a természetes pozícióra törekvése, ez ott volt bennük. És akkor Jézus felvázolja azt, hogy milyen lelkület legyen az apostolaiban, olyan, mint ő benne. Ő, aki egyébként mindenek fölött való. Ő általa, ő benne, ő érte teremtette az Atya az egész világegyetemet, Jézus Krisztus, mint valóságos Isten, és most már megdicsőülve, mint valóságos ember is, korlátlan ura a teremtésnek, Jézus Krisztus úgy jön el, hogy szolgálja az embert. Alázattal megy, gyógyít, prédikál, tanít, és adja végül az életét a kereszten, engedi teljesen azt is, hogy megöljék. Azért, hogy megszerezze az ember számára a megváltást. És így Jézus felvázolja ezt, hogy mire kapott meghívást minden őt követő. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Itt nem a rabszolgaságról van szó, abban a formában, ami abban a társadalomban jelen volt, hanem egy szeretetteljes önátadásban végbemenő szolgálatról. Mint ahogy Jézus lehajol szeretettel, nem lenéző módon, szeretettel szolgálni az embert, minden őt követő és az apostolok különösen erre kaptak meghívást. Ez a lehajolás a másikhoz, ez nem szabad, hogy lenéző legyen, hogy na, én vagyok, aki nagy vagyok, majd lehajolok, jól van kis, nem tudom micsoda, majd én segítek rajtad. Ez nem jó lelkület. Hanem Jézus Krisztus is be is lép az emberiség közé, emberré lesz. Keresztelő Szent Jánoshoz, amikor elmegy, megkeresztelkedik a Jordán folyóba, ő nem szorul rá, de beáll a sorba. És persze egy ellentétes folyamatot visz végbe, mert ő szenteli meg igazából a Jordánt. Úgyhogy fontos ez, erre kaptunk mi is meghívást, adja az Úr nekünk, kérjük az Úrnak az ő kegyelmét, hogy valóban tudjuk ne fennhéjázó módon, hanem alázattal, szelídséggel segíteni a körülöttünk lévő embereket, Isten szándéka szerint, és valóban ebben a szolgálatban lenni, hogy vigyük az evangélium örömhírét minden ember számára. Amen.

0: Kérjük testvéreim urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Jakab és a többi apostol közbejárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, urunk! Kölgy, urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, urunk! Árazd, urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, urunk! Áld meg, urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, urunk! Végül engedd, urunk, hogy Anna nővérünk és elhunyt összes szerettünk már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessük. Hallgass meg, urunk!
0: Hallgass meg, urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egész Atya Szentegyházára.
0: Urunk, tisztíts meg minket, fiat szenvedésének üdvösségszerző keresztségével, hogy Szent Jakab ünnepén, akit apostolaid közül elsőként tettél fiat kelyhének részesévé, kedves áldozatot mutassunk be neked, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Mert nyájadat örök pásztorunk magára nem hagyott, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Anna édesanyáról és elhunyt családtagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a terekedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Biztos.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Jakab apostol közbenjárására, akinek ünnepén örömmel vettünk részt szent lakomádon, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a Zegri Bazilikából. A Szent Misét Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet, rádiónk technikai munkatársa Karkus István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A keresztény demokrata néppárt akkor a legértékesebb, ha saját arcszélét mutatja és minden verzióra készen áll, mondta Semmény Zsolt a KDNP elnöke Tusnádfürdőn. A közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig, ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, fogalmazott. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz-szel való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta, hozzátéve sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. Négyszer nyert a Fidesz-KDNP kétharmaddal, ennél sikeresebb dolgot nehéz felmutatni az európai politikában, fogalmazott. Ért minket egy kétharmados vereség, amit értékelni kell, új helyzet van, mondta, aláhúzva, nem csak a politikai vereség miatt van új helyzet, hanem azért is, mert a kétharmados Tisza kormány nem tudni, milyen választójogi törvényt fog csinálni. A vényköteles gyógyszerek áfamentesi tétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több tízezer vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-i bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tisza párt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és az akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Az idősebb Szent Jakab apostol. Jeruzsálemben halt meg, 42 körül. Betszaidában született. Zebedeus és Szalóme fia, Szent János evangélistának pedig a bátyja volt. Apjától örökölve a mesterségét, a halászatból élt. A 28. év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a genezáreti tópartján járva kezdte egyenként meghívni apostolait. Miután meghívta Pétert és Andrást, folytatva útját megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal

Kab az öccsével együtt fölháborodva mondta, Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten tüzes nyilát, hadd pusztítsa el őket. Ezért nevezte el Jézus-e két tanítványát, Boanergesznek, ami annyit jelent a mennydörgés fiai. Az evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen odaadással várta Isten országát. Szalóme asszony a fiaival együtt odament Jézushoz és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte, mit akarsz? Intézd úgy, felelte, hogy két fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni abból a kehelyből, amelyet majd én iszom? Tudunk, felelték. Jézus így folytatta, a kelyhemből fogtok ugyan inni, de a jobbomra és a balomra ülést nem az én dolgom adni. Az azokat illeti, akiknek atyám szánta. A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg hatalmukat éreztetik velük. Köztetek nem így lesz, hanem aki nagyobb akar lenni közületek, a szolgátok lesz, és aki első akar lenni, a rabszolgátok lesz. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul sokakért. Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Mestere halála után ő lett a jeruzsálemi egyház püspöke, s mint ilyen valóban ivott az Úr kelyhéből. Amikor ugyanis Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között. A középkor egyik leghíresebb búcsújáróhelye Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, hogy Jakab a mai Spanyolországig jutott el missziós útján. Egy későbbi 13.-14. századi leírás még azt is tudja, hogy ige hirdetésének nem volt sok foganatja. El is veszítette Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a szűzanya, és megvigasztalta. Jakab hispániai jelenléte erekéi átvitelének köszönhető. A 9. századtól a hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először kiskápolnát építettek föléje, amit 899-ben harmadik Alfonsz király kibővítetett, az arabok 997-ben lerombolták, magát a sírt azonban megkímélték. 1075 és 1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak a sírjához. A Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat. Szent Kristóf vértanú ünnepe tegnap volt, ma emlékezünk meg róla. 250 táján halt meg. Kristóf létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis nagy tiszteletnek örvend. A legenda Aurea szerzője rajzolta róla a legszínesebb képet. Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csak hogy az ördög is félt a keresztjelétől. Így jutott el Kristóf végül is Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg, és legyen a fele barátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz, ha a folyóhoz érkezik valaki, és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot,
készített magának egy kunyhót a folyópartján,

0: abban élt, s egy nagy botra támaszkodva, sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi, könnyű tehernek ígérkezett, hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csak nem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta, ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni akartál. És az isteni gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával. Mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Nem csak azok a katonák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgáló leány is bátran vállalta a vértanú halált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani. Miután Kristófnak sem a mágia tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek 400 katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Azaz egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is erő volt, meggyógyult tőle a bíró szeme. Sokan kérik az autók megáldását ezen a napon. Utazók, zarándokok égi pártfogója, Szent Kristóf.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlót hallanak. Kezdjük egy mai napi véradási lehetőséggel. A mai napon 25-én, szombaton, Markazon az általános iskola várja a véradókat 9 és 12 óra között, és néhány hétvégi program. Az előttünk álló hétvégén tartják, tehát július 25-én és 26-án nemzetik egy helyünkön a Szent Anna nagybúcsút. Ez az ünnep a nagyszülők és az idősek világnapjához is kapcsolódik. A Szent Mise végén ezért megáldják a nagyszülőket és az unokákat, valamint a járműveket. És a részletek. A Szent Anna nagybúcsú szombaton 8 órakor a zarándokok fogadásával és gyóntatással veszi kezdetét. A 11 órai Szent Misét, amelyben megáldják a nagyszülőket és az unokákat, Páter Herman Áron ferences mutatja be. A 18 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Orosz Lóránt a kegyhelyi igazgatója lesz, és ezt követően kerül sor a járművek megáldására. Ezután vérasztás lesz, majd a búcsú vasárnap 9 órakor kezdődik. Ezt a Szent Misét Polkó Julián ferences mutatja be. És lesz még délelőtt egy Szent Mise, tehát vasárnap Mátra Verebé Szentkúton, ez 11 órakor kezdődik, és ennek főcelebránsa Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Lőrincén a Szent Anna búcsút vasárnap július 26-án tartják. 8:30-kor indul a körmenet a Városi Templomtól az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri Szent Mise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. Július utolsó hétvégéjén, tehát szombaton és vasárnap tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én, szombaton este, tehát ma, 8 órakor Szent Mise és szentségimádás lesz, majd holnap búcsúi Szent Mise 11 órától, melynek szónoka Papler Pál hevesi plébános. És ismét benépesül, remélhetőleg a holnapi napon, a Bükk egyik legszebb kegyhelye, a Giritka kápolna, ugyanis holnap 11:30-tól tartják ott a hagyományos Szent Anna búcsút. A kápolna az országos kék túra útvonala mellett fekszik, ezért mind Szarvaskőből, mind Bélapátfalváról gyalogosan elérhető. Akik busszal vagy kisbusszal mennének, azokat 9 órától szállítják ki a kisbuszok a kápolnához, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Keresztény Demokrata Néppárt akkor a legértékesebb, ha saját arcszélét mutatja és minden verzióra készen áll, mondta Semmény Zsolt, a KDNP elnöke Tusnád fürdőn. A közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. Ha a bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig, ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, fogalmazott. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz-szel való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta, hozzátéve sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. Négyszer nyert a Fidesz-KDNP kétharmaddal, ennél sikeresebb dolgot nehéz felmutatni az európai politikában, fogalmazott. Ért minket egy kétharmados vereség, amit értékelni kell, új helyzet van, mondta, aláhúzva, nem csak a politikai vereség miatt van új helyzet, hanem azért is, mert a kétharmados Tisza kormány nem tudni, milyen választójogi törvényt fog csinálni. A vényköteles gyógyszerek áfamentesi tétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több 10 000 vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-i bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tiszapárt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és az akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Sport. Az osztrák élvonalban szereplő Hartberg labdarúgó csapata egy évre kölcsön vette az angol Liverpooltól a magyar válogatott kapust Pécsi Ármint. Nagyon örülök, hogy most a Hartbergen lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket ír el, pontosan ez győzött meg a kezdetektől fogva. Alig várom, hogy minden nap keményen dolgozzak, és kivegyem a részem a közös célok eléréséből, mondta Pécsi Ármin az Osztrák Klub honlapján. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. július 25-e van, szombati nap. A technikai munkatárs Karkus István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szombat reggeli beszélgetésünk követ. A műsor vendége Szabó Tamás kutató lesz, aki a mai napon a sokak által ismert egri Verrasztó József atyáról osztja meg kutatásai eredményét.
6: A zene az egész életét körüljárta, abban élt, abban nevelkedett, és az iskoláit is Kisújszálláson végezte, az elemit, majd pedig a 8 éves gimnáziumot, de a gimnázium az ottani református gimnázium volt, ahol ő tanult, és mellette ő Mikes Lajos kisújszállási plébános mellett minisztrált.
5: 9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Ismétlés csütörtökről. A műsor vendége Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnöke lesz, aki maga is önkéntesként segíti azokat a fiatal anyukákat, akiknek szükségük van még két segítőkézre. Kiderül, hogy idén 25 éves a központi alapítvány. Szó lesz arról, hogy kiknek, meddig és miben tudnak, illetve miben nem tudnak segíteni. Szó lesz még az összetartó önkéntes csapatról és a segítségkérésről is. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
7: Nagyon érdekes, hogy a fiatal anyukák mennyire rossz néven veszik azt, hogyha valaki olyasmit csinál, és ez lehet akár családtag is, azért tegyük hozzá, amit nem kérnek. Tehát, hogy a kéretlen segítség az kritikának minősül, ezért miért nem csinálunk egyáltalán. Viszont nagyon szívesen segítünk. Ha azt mondja, hogy pucoljuk meg a sárgarépát, meg a krumplit, akkor azt csináljuk. Ha azt mondja, hogy hajtogassuk össze a gyerekruhát, akkor azt csináljuk. De ha azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, csak üljünk és nézzük a gyereket, hogy hol játszik, és beszélgessünk egy kicsit, akkor ezt fogjuk csinálni.
5: 9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon a mai napon is. Napról napra című összeállításunkban többek között a nyári ételekről beszélget Viski Sándor mesterszakáccsal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most a riport rövid ízelítője.
8: Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
9: Hát minden esetben, mint minden étszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória, az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
5: Tokai adónk is külön műsorral jelentkezik 9 órától szokás szerint. A kilátó mai adása Tiszafüreden a 9. Tiszai Halételek Fesztiválján készült. Előzetesünkben a zsűri tagját, a Magyar Tavak Fesztiváljának főszervezőjét, Debreceni Ildikót hallják.
10: Több szempontot zsűrizünk. Nyilván elsősorban az íz a legfontosabb. Nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az ízek is, megkérdeztem több csapatot, hogy zsírral főzik-e, vagy milyen alapokat tesznek, mert ugye az alapok nagyon fontosak minden szempontból. És például volt olyan főzőpont, aki azt mondta, hogy ő nem is tesz alá zsírt, semmilyen olajat, hanem a halnak a zsírjából képezi ezt a nagyon szép textúráját ennek a bográcsba elkészült ételnek. Rengeteg szempont van, aminek meg kell felelni.
5: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, akivel ma a Sajó és a Tisza mentére, valamint a Bükkaljára látogatunk. Ajánlunkban Hóca József, Sáj polgármestere szólal meg.
11: Igenis, megmutattuk, hogy volt egy olyan időszak a településnek, amikor nem túlzottan a jó hírét keltették, kimondom igazából az itt élők is, mert végülis az amiatt történtek olyan tragédiák, amelyek rányomták a bélyegét a településünkre, de én azt gondolom, hogy azok azt is le kell zárni, az is a múlt, és építeni kell tovább, mert vannak értékeink, vannak nagyon értékes embereink, és én azt gondolom, hogy ha ezekre épít a település, akkor hát ha ki fog tudni ebből a rossz megítélésből kerülni.
5: A 11 órai hírek után megismételjük Csütörtökről kapcsolat című műsorunkat. És ebben a Magyarok Kenyere Gyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. Most Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere Program projektvezetőjét hallják.
12: A program hosszú évek óta zajlik. Én 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat.
5: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel azt követően nagyjából 12 óra 3 perckor jelentkezem majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Szabó Tamás kutatót, aki nem egy pap élettörténetét osztotta már meg velünk, illetve a hallgatókkal. Ma Verasztó József atya életéből készültél, és amikor kérdeztem, hogy kiről lesz szó, mondtad, hogy harmonikás. Azt hittem, ez a neve. De aztán kiderült, hogy ez egyfajta ilyen titulusa, hogy a harmonikás esperes.
2: Igen, a városban, és nem csak a városban, hanem mondhatjuk azt, hogy az országban így ismerték a harmonikás esperes. De ne szaladjunk ennyire előre, egy kicsit azért, ha lehet, akkor ismerjük meg magát a személyét, és majd kiderül időközben, hogy miért is hívták őt országszerte harmonikás esperesnek. 1913. március 13-án Kisújszálláson született. 9 testvére volt, szülei Verasztó József kántortanító, édesanyja Erdős Mária. Kisújszálláson a Deák Ferenc utca 23 szám alatt laktak. Gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte, édesanyja nagyon sokat betegeskedett. A zene az egész életét körüljárta, abban élt, abban nevelkedett, és az iskoláit is Kisújszálláson végezte, az elemit, majd pedig a 8 éves gimnáziumot, de a gimnázium az ottani református gimnázium volt, ahol ő tanult, és mellette ő Mikes Lajos kisújszállási plébános mellett minisztrált. Sokat volt Mikes atyával, aki ugyan szigorú ember volt, de mégis segítséget időnként adott, vagy egy-egy tányérleves, vagy édességet adott a kisgyermek Verasztó Józsefnek, akit felkarolt és segítette, hisz szegény körülmények között éltek, nem mondhatjuk, hogy dúskáltak bármiben is, és az biztos, hogy Mikes atya hatása későbbiekben megmutatkozik személyében. De nem szaladok előre, folytassuk. Kisújszálláson, református gimnáziumban érettségit követően felvételt kér az EGRI hittudományi főiskolára, fel is veszik, majd 1936. február 16-án szentelték pappá. Itt a papnevelő intézetben, még a szeminarista korában felfedezi őt Vízi Miklós kanonok. Későbbiekben kettejük neve és ismeretsége szorosan összefonódik. Vízi Miklós, ugye először Mikes atya, majd Vízi Miklós atya lesz az, aki a Verasztó Józsefet szárnyai alá veszi és segíti. Még a szeminarista korában nevezi el Vízi Miklós, ad neki egy becenevet, ez nem volt más, mint Pacsuli.
1: Mert hogy?
2: Hát az atya az, igen, nem is tudom, hogy mondjam neked, nem szerette, hogyha olyan állapotban megy egyes helyekre, ami ő szerinte nem volt illendő, ezért mindig alaposan letisztálkodva, mindig tiszta ruhában, mindenből élére vasalt, úgy álljon, ahogy kell, úgy nézzen ki, ahogy kell, igyekezett mindig tisztán lenni, és mindig mindenkivel olyan körülmények között beszélni, hogy az illető az érezze, hogy egy magára sokat adó emberrel van dolga. Ezért is volt a neve a Pacsuli. Ezt a nevet nem szerette. Az alaptermészetének része volt a humor és a vicc. Nagyon szeretett viccelődni, amellett, hogy tangó harmonikája mindig mellette volt, ugye, mint ahogy mondtam, szülei azok kántorként dolgoztak, éltek, sőt, testvérei közül is többen voltak, akik kántorként működtek. Öccse, húga, nem is tudom, hogy a minden testvére, de valószínűleg, hogy mindegyiknek volt valamilyen köze a zenéhez. Így, ahogy neki is, ő is tangó harmonikán játszott, és milyen szépen állítólag. De hallottam olyanokat, akik még hallották, de azok sem élnek már sajnos, akik őt hallották. A jó szíve saját családján belül is megnyilvánult, hiszen volt, hogy segítette saját testvéreit anyagilag. És ez azért sokat mond, hogy épp, hogy fiatal felnőtté válik, plébános lesz majd, és anyagilag segíti a családját fiatalként, már ez benne van, hogy nem fordulok el a családomtól, igenis tisztelem, becsülöm, és segítem őket. De ugyanígy volt a híveivel is. Azokat is tisztelte, becsülte, ahogy tudott, segített.
1: Pályafutásáról mondtunk már valamit?
2: Majd mindjárt, igen. Ugye mondtam, hogy 36-ban, február 16-án szentelik, és az ő szenteléskor felvett jelmondata, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez a zsidókhoz írt levél 5. bekezdés, 7. vers. Aztán segédlelkészként 36-ban elkerül Jászfényszarú, Emőd, Májéba, majd 37-ben Karcagon, 40-ben Nyíregyházán, és még ugyanebben az évben kerül Egerbe hitoktatóként, 41-ben kerül a Kisasszony Egyház községhez, ami még ugye akkor nem plébánia, nem különálló plébánia, hanem főplébániának egy kirendeltség, mondhatjuk azt csúnya szóval mondva ma, hogy kirendeltsége, kihelyezett lelkészként szolgál, és a régiek közül nem tudom, hogy az idősebbek mennyire emlékeznek arra, hogy volt egy orsolyita általános iskola, amit később az államosítás után 3. számú általános iskolaként ismert a nagy közönség egészen annak bezárásáig, ami a 2000-es évek elejére nem is 98 környékén zárnak be.
1: Aztán le is bontották?
2: Nem, még áll az épület. A hátsó rész, ahol szertárak voltak, és kisebb közösségi termek, azok közül bontottak le egy-kettőt. Nagyon sajnálom, mert a Jézus Szíve közösség épületét, ami ott volt a orsaita rendeltel működtetett általános iskola udvarának hátsó részében, na azt lebontották. Ott Vizi Miklós atya hozta létre, míg ő volt a Kisboldogasszony Egyház község lelkésze, mert ő magára vállalta ezt, hogy itt elindítja a vallási életet, és ő volt az, aki majd a 41-ben eljár azért, hogy Verrasztó atya ide kerüljön lelkészként, hisz volt itt két káplán, segédlelkész egészen pontosan, akiket majd ő vált, és ez a két segédlelkész itt is marad idősként a plébánián, és mint idős, papi idős otthon is működik egy kicsit a plébánia épülete. Ezt nagyon sokan nem tudják, hogy itt egy-két idős pap igenis élt, és időnként kisegítette a plébánost. Aztán, hogy menjünk tovább az időben. Ugye 41-ben ide kerül, elvállalja az orsaita rendnél a hitoktatást. Azért is, mert az ő húga, Verrasztó Teréz, orsaita nővérként éli életét, és ott az általános iskolába is már részt vesz a gyermeknevelésben. Zongorát és hitton tanít a húga, és mellette ő lelki vezető is az orsaita rend iskolájában. De 44-ben az újságból tudjuk meg, hogy a Kalász Heves megyei igazgatójaként is működik Verrasztó atya. Sőt, több alkalommal elhívják az angol kisasszonyokhoz, és ott előadásokat tart, lelki vezetést végez. Szóval nagyon sokrétű munkát végez itt a városban. A Kalász Katolikus Lányok Szövetsége. Egész pontosan ez volt az. Ezt nagyon kevesen ismerték és ismerik. Azért gondoltam, hogy a teljes nevét is mondjuk ki, mert azért az a Kalász, hát az semmit nem mond. Szabad idejében borászkodott. Saját szőlővel rendelkezett, két helyen is a városban. A két helyen lévő szőlő birtok területe az elérte a 3751 négyzetmétert. Az nem kicsi terület, és ezen barátjával együtt sürgött, forgott, kapálgatott, meccett és tevékenykedett. A elkészült bort a Kisboldogasszony plébánia pincéjében érlelte, és nagyon sokan, akik jártak nála, azok egyszerűen nem tudtak más mondani, csak kiváló, nagyon ízletes borai voltak, és sokan azt mondták, hogy legendás jó bora volt az atyának. Pincéjének bejárata felett Petőfi Sándor a Téli Estig című verséből van egy idézet fölrakva. Áldja Istenét az, kit Isten megáldott, adván neki jó bort és barátot.
1: Ez még ott van?
2: Még mindig ott van, igen. Én ezeket a táblákat igyekszem majd elrakni, hogy az utókornak megmaradjon, és a Kisboldogasszony plébánia irattárába elhelyezni, miután olyan állapotban sikerült hozni, hogy az irattározható legyen.
1: Ez papírra van írva?
2: Igen, igen, papíron van, és mivel állandó nedvesség érte, ezért azt ki kell szárítani nedvességtől, a gombától, ha van rajta, azt meg kell tőle szabadítani, és utána, hogy ne hullámos legyen, azt le kell súlyozni, stb. Nem mondom tovább, mert elég sok munka van azzal, hogy mire oda kerüljön egy irat, egy ilyen irat, hogy utána az irattározható legyen. E pincében kialakított egy kis ivót, ami zümmögőként szolgált.
1: A zümmögő mit jelent?
2: Azt a kicsike kis ivó helységet, egy körbefalazott helységet gondolj el, ami olyan, mint ez a stúdió. Csak ennek a fele.
1: De miért zümmögő?
2: Mert ott ittak, ott beszélgettek, ott voltak a barátok, ott állandóan volt nyüzsgés, ott állandóan folyt a beszélgetés, a sztorizgatás, és mi más? A tangó harmonika. Aztán a zümmögőben szintén olvashatunk egy feliratot. Még mielőtt bemegyünk? A zümmögő fölött, aki nem énekel, az kinézi magának a társaság legbutábbját, és ahhoz beszél. Egészen találékony volt a Józsi bátyám, és ahogy látjuk, azért ezek a feliratok is olyanok, amik elárulják azt, hogy milyen természetű, lelkiekben mély hittel rendelkező, állandó barátságkötésekre sarkalló, mert ő minden hívőben megtalálta a jót, és igyekezett minél többet köztük lenni, és ezért nagyon is szerették a hívek. Volt, hogy ő ment házhoz, de volt, hogy ő hozzájöttek, és senki a társaságából nem ment el úgy, hogy ne nevetett volna, ne érezte volna jól magát, és ne gondolt vissza volna az eltöltött időre később úgy, hogy de jó volt Józsi bátyámmal, vagy a Esperes úrral lenni.
1: Hogy lehetett ő Esperes, hogyha csak ilyen kis helyen volt, gondolom ez már később lesz.
2: Ez később, igen. Ez később alakul ki, aztán a zümmögőben a falazott tégla falon felfedeztem egy kis festményt. Nem tudom, ki volt, aki ezt festette, de nagyon tetszetős, nagyon aranyos. A oldalára borított hordón ül egy angyalka, és lanton játszik. Sok mindent elmond, nem? Hogy ott milyen élet volt, és mellette a pincében egy másik helyen látunk, sajnos már nehezen, de mégis kivető, még, hogy van egy pajzs, ami nem is tudom, kék és sárga színű sávok vannak benne, középen a sárga, alatt a felette kék, és fölötte a felirat bort, búzát, békességet. Aztán, hogyha bent vagyunk a zümmögőben, ugye ezt a oldalára fordított hordon lanton játszik a kis angyalka, ezt 67-ben festették. De miért tudjuk, hogy 60 föl van ráírva a felső részére a festménynek? És ide is tett egy feliratot be a pincébe, hát mi más tett volna, nekem ez elég mókás, de mégis, hogyha jól olvastam, akkor Arisztotelésztől származik. Amit a pincében ígérnek, soha nem tartják meg. Sajnos nem maradtak meg olyan viccek, olyan mondások, amit az atya mondott. Szívesen hallgattam volna egy-kettőt ezek közül. A plébánosi kinevezését azt 1966-ban kaphatja meg, mert körülbelül, bocsánat, nem, 1946-ban válik plébánossá, hisz a plébánia is 1946. szeptemberétől lesz plébánia hivatalosan. Ekkortól ő már ott plébános. Aztán ez időtájt, hogy őt kinevezték oda 41-ben, mint segédlelkész, igyekszik a Vizi Miklós atya által elkezdett munkát folytatni a temetőben, mégpedig vízvezetéket épít ki, majd folytatja a temetőben lévő úthálózat kiépítését, itt ne földútra gondoljunk, hanem műútra. És mellette ő az, aki a kis fészerkét, ami a templom mögött volt, elbontatja. Egy fából készült fészerkét képzeljünk el, azért mondom fészerkének, mert annak idején így hívták, így voltak a papírokon leírva, ami végül is a temetéshez szükséges kellékeket ott tárolták. Annak a tárolására szolgált, és majd ő megépíteti 48-ban a ma is használatban lévő ravatalozót. Innentől kezdve már itt tárolják a temetéshez szükséges kellékeket. Aztán, ugye mondom, 41-ben kerül ide, ekkor már tart a háború, majd eljön 45, véget ér a háború. Ugye 44-ben azért még picit visszatérek 44-re, 44 novemberében, amikor az oroszok már őszén, 44 őszén megérkeznek Egerbe, akkor itt a front kisebb-nagyobb csatapatékkal, de azért zajlik. Az egri kisboldogasszony temető ennek részese. 44. november 1-én itt történik egy tömegsírba temetés, 14 koporsót temetnek el, ebből 13-ban személy van, egyben testrészek vannak, akiknek a testét már nem tudták éppen összeszedni a robbanás miatt, ezért ezt így oldották meg, és akiknek nem tudták azonosítani, nem tudtak akit azonosítani, annak a testrésze is ebben kaptak helyet. Nagyon sokan részt vesznek ezen a temetésen, több mint 200 személy.
1: Ez a kórház bombázása?
2: Így van, az előtte, ami a kórházban volt bombázás 27-én, október 27-én, annak az áldozatai temették el november 1-én. És ez idő alatt, míg a temetés zajlik, két gép repül a temető fölött, az egyik egy orosz gép, a másik egy vélhetően magyar gép, aki üldözőbe vette ezt az orosz gépet, és légi csatát vívnak. A légi csata temető fölött is folytatódik, két rövid sorozatot ad le az orosz gépre, és ennek hallatán és a tapasztaltak miatt, mert a lövedékek sírokba csapódnak be, és azokat rongálják meg, a hívő közösség az szétszéled, a papság az berohan a kisboldogasszony kápolna alatt lévő kriptába, ott húzza meg magát, és miután úgy látják, úgy vélik, hogy elült a veszély, akkor előjönnek, és folytatják a temetést. Vélhetően ezen a temetésen is részt vett Verasztoltya. Majd amikor 45 tavaszán ugye az oroszok már elfoglalták a várost, és vegzálnak, és mindenkibe belekötnek, hát ez történt Verasztoltyával is. Mi történik ekkor? Összetűzésbe kerül azzal a katonával, aki őt próbálja felbőszíteni. És a vége az lett, hogy mivel nem csak szóban történt a szóváltás, hogy
1: az inzultus,
2: igen, így ennek következményei is lettek, emiatt 2-3 hónapra, inkább 3 hónapra poroszlóra elrakják plébánosnak. Na, por elül, visszakerül Egerbe. Elkövetkezik 47. 47. augusztus 31-én történik az, amit mindannyian csak kékcédulás választásokként ismerünk. Miért fontos ez Verasztoltya életében, hisz ő nem országgyűlési képviselőjelölt, nem indul a választásokon, inzultus vele akkor nem történik, de mégis fontos. Azért, mert van neki egy barátja, akit dr. Lévai Józsefnek hívnak, az egyik legjobb barátjáról beszélünk, ő a Kisgazdapárt országgyűlési képviselő jelöltje és egyben miniszterjelölt. Heves megyei Kisgazdapárt vezetésének tagja. Ugye a Kisgazdapárt megnyeri a választásokat, de elcsalják. Ugye a Kisgazdapártot lefejezik, azt már tudjuk, korábban lefejezték, és nagyon sok esetben mind az országgyűlési képviselő, mind az őt segítő személyek mozgását korlátozták. Ebben az időben már a kommunisták. Na, ez történik Lévai Józseffel is, dr. Lévai Józseffel, korlátozzák az ő mozgását, az ő barátai ismerősé mozgását valamelyest szintén, ez történik Verasztoltyával is. Aztán Lévai Józsefet kitiltják a városból. Két helyre is kerül, egymás után fél-fél évre, ahol kényszerlakhelyt állapítanak meg számára, és nem jöhet vissza egy darabig a városban. De ez időtájt történik meg az, hogy az egyik ügynök, mert mi más, hát vele kapcsolatban is ügynököket mozgósítanak, és őróla is írnak, Pál János, ha nem gond, nem fogom mondani ki ügynök, ki nem. 48 elején a hívek hozzájárulnak, sőt, segítik egész pontosan anyagilag az atya tervét, hogy a Lourdi Mária oltárt elkészítse. Ez mai napig megvan, mai napig is miséznek ott mellette, főként most már csak a búcsúkor, és miután ez elkészül, engedélyt kér a a hivataltól, hogy engedélyezzék, hogy ott vasár és ünnepnapokon misét mondhassanak, mert már nem férnek be a templomba. Erre másnap megkapja az engedélyt. És innentől kezdve vasár és ünnepnapokon kint a Mária oltárnál tartják a szentmiséket.

0: Aztán azt is tudhatjuk, hogy abban az időben a kommunista hatalom az mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházakat minél jobban szemmel tartsa. Mit értek ez alatt? Mégpedig, hogy majd minden, ha nem is minden, de igyekeztek minden plébániáról, vagy minden papi szeméről objektum dossziékat nyitni, és azt alaposan feltérképezni. Az objektum dossziék közül nagyon sok megsemmisül 1956 őszén, mert a forradalmárok, amikor betörtek a politikai rendőrség irattárába, akkor nagyon sokat tűzre dobtak, kihaigáltak, megsemmisítettek ilyen-olyan módon, de természetesen nem csak a forradalmárok, hanem maga a politikai rendőrség is igyekezett minden nyomot maga után eltüntetni, hogy ne lehessen őket felelősségre vonni, ha végül más alakul, mint ahogy alakult, ugye leverték a forradalmat, a szabadságharcot. És ennek ellenére, hogy a kisasszony plébániáról nem találtam objektum dossziét, meglepő módon egy-egy jelentés, mintha objektum dossziénak anyagának is beillő módon megmaradtak volna.
1: Róla szól, Verasztó atyáról?
0: És magáról a plébániáról. Volt egy személy, aki nem messze a Görög utcában lakott. És az egyik hölgy, aki abban az utcában lakott, annak a környezet tanulmányozásának jegyzőkönyvéből derül ki, hogy ahhoz a hölgyhöz a plébániáról Verasztó Teréz az ő barátnőjével, aki Orsoly, ő ugyan, mint Orsoly, volt Orsoly, a barátnője, mint a volt angol kisasszony, járnak, ittan tanítanak, és zongorázni tanítják a gyermekeket, és nem csak annak a családnak a gyermekét, hanem más család gyermekeit is, ott ennél a családnál hívják össze, mikor ők mennek, és így oktatják őket titokban.
1: Ugye ebben az időben tiltott volt a hittan, a hitoktatás, házaknál jöttek össze. Verasztó atya is ment ilyen házakhoz hittant tartani akár?
0: Igen, elmondható, hogy igen. Sőt, volt, hogy ő hozzá mentek plébániára, és az a személy nem csak azt írja le, hogy Terészke néni és az ő barátnője mikor járt ennél a háznál, kiknek a gyerekeit látta ott, hanem arról is, hogy a plébániára mikor, ki, hányan érkeznek, és mikor távoznak. Leírja azt is, hogy azokkal a személyekkel milyen viszonyban van az atya. De mondok mást. Nagyon sokszor előfordult, hogy 48 után, 47 után, miután elcsalták a választásokat, ugye tudjuk jól, dr. Lévai József nevét már mondtam, ő a legjobb barátja az atyának, volt kisgazdapárti országgyűlési képviselőjelölt, kisgazdapárt megyei vezetésének tagja, volt miniszterjelölt. Tudják azt, hogy az atya éjjelente főként, de nem csak akkor, magánházakhoz jár szentségeket kiszolgáltatni, házasságot kötni, esketést végez, és ugye a betegek kenetét is feladja, szentségeket, szóval mindent, amit lehetett, azt elvégzett, hol a kántorral, hol a harangozóval megy ezekhez a házakhoz éjjelente. Ezt tudja a politikai rendőrség. És emiatt is, és a barátja miatt is, éjjelente időnként eljártak hozzá házkutatást tartani. Csak úgy. Na, azokat az iratokat tudták jól, hogy az atya ugye éjjelente is eljár. Az erről tanúskodó dokumentumokat az atya olyan jól elrejtette, hogy soha semmit nem találtak. Azt is tudjuk, hogy azok a személyek, akik eljárnak hozzá házkutatást végezni, nem egriek. Mindegyiket ismeri az atya. Egytől egyig. És azt is megtudjuk, hogy ezek a személyek ugye este eljárnak hozzá házkutatni, majd másnap, vagy harmadnap, vagy egy hét, vagy teljesen mindegy mikor, egy hónap múlva elmennek hozzá inni. Ugye tudják, hogy ő borászkodik, és hogy ő mindenki tártkarokkal vár.
1: Akkor így a bizalmába férkőztek?
0: Próbáltak, igen. Na de nem csak ők, hanem mindig úgy alakult, hogy ezek a személyek, akik házkutatást végeztek, mindig a város legmagasabb rangú kommunistáival együtt járt oda inni. Van egy pár név, akit megemlítenek, hogy kik az ő barátai, de ezt is majd az előadáson megtudják a kedves hallgatók. És ugye 48-at írunk, amikor 48. november 26-án Mindszenti bíboros ellen kellett az utcára menni minden diáknak és munkásnak. Ezen kénytelen volt talán szerintem igen részt vennie az atyának is. Tóth József számol be arról, hogy mit mondott neki az atya erről az egész tüntetésről, Na már ezért is, ezért a kijelentésére is, amit fel fogok mindjárt olvasni, hogyha a kommunista hatalom nagyon akarta volna, akkor elő tudta volna venni. Hál' Istennek nem történik meg. Nem volt okos dolog az iskolákat az utcára vinni, mert mindenki tudja, hogy a diák nem megy magától az utcára, és így kilátszott, hogy a dolog meg van rendezve, komolytalanná vált, mint önálló tüntetés. Egyébként úgy is azt fognak csinálni Mindszentivel, amit akarnak, és amit lehet. Mint tudjuk, egy hónappal később letartóztatják a bíborost. Szóval, amit a Verhoeven atya megjósolt, egy hónap múlva beigazolódott. 1950. márciusában született egy jelentés, természettudományi szempontok alapján, amikor ezt olvastam, elkapott a nevetés, amiben leírták, hogy az egri papi, bocsánat, Heves megyei papi összejövetelt gyűlést szerveznek, és már rögtön az első oldalon találkozunk Verhoeven atyának a nevével. Igen ám, de aki írja a vélhetően jelentést, hát az nem ismeri jól az atyát. Már onnan is tudjuk ezt, hogy a nevét sem tudja pontosan. Ugyanis van József atyának egy öccse, János, akit 47-ben kiutasítottak a városból. El kellett mennie Isten mezeire. Nem tértett vissza a városba. Egy jó darabig. Majd később onnan ő tovább költözött. Sajnos ebben a pillanatban nem tudom a falu nevét, ahová költözött, de Eger, oda költözött. Jártam nála. Rá egy-két évre meghalt szegény, Isten nyugosztalja, és ő is mesélt nekem egy-két dolgot a József atyáról. Na szóval ebben a jelentésben arról úgy írják le az ő nevét, hogy Verhoeven János, hát nem ő, hát az a öccse, aki nem pap, aki tanít

0: és megkérik, hogy hagyd legyen Verrasztó József az ottani hitoktató is. Hát ezt, aki írta ezt a jelentést, az nem engedélyezte, másképp oldotta meg a dolgot, és az is igaz, hogy bevallom, hogy én magam sem vagyok egy nagy helyesíró, de amit ez az ember művelt a jelentésben, helyesírás az kritikán aluli. És azt is tudjuk már későbbiekben, ugye itt azt mondom, hogy 50, ugorjunk 56-ra, hogy a forradalom leverését követően minden évben attól tartanak, hogy egyes csoportok, ez legyen akár klerikális, akár volt párttagok, és nem kommunista pártra gondolunk, hanem más ellenzéki pártok közé sorolható személyek elkezdenek szervezkedni, hogy megdöntsék a demokratikus államrendet. Már ez most jaktat, hogy demokratikus. És ebben az esetben Verrasztó atya is ebbe a körbe beleesik. Nemes egyszerűséggel börtönbe dugják őket, hogy ne tudjanak szervezkedni. 23-át megelőzően, de ezt úgy csinálják, hogy a 23-a pont beleessen. És én, mikor megkaptam ezt az információt, én gyorsan megnéztem, hogy a fogdanaplók, hogy a rendőrségi fogdanaplók, azok árulkodnak-e arról, hogy ott volt ő is. A húga Verrasztó Teréz és dr. Lévai József, az ő legkedvesebb barátja, egyszerre voltak letartóztatva, egyszerre kerültek a börtönbe, és egyszerre engedték ki őket. Az helyzet furcsaságát az adja, nem vádolják meg semmivel, mert ha megvádolnák valamivel, akkor 72 óráig van mindössze arra, hogy előzetes letartóztatásba helyezhessék, és ehhez kell maga az ügyész, kell a bíróság. Nem fogalmaznak meg velük szemben semmit, de mégis börtönben vannak.
1: És ez a 25 év, ami következik 57 után, ez alatt mi történik? Történik valami? Egyáltalán hogy maradhat ő itt ilyen sokáig Egerben?
0: Igen, ez bennem is felvetette a kérdést. A választ erre csak azzal tudom magyarázni, hogy az érsek mindenkori előjárója, aki ennek hűségesküdtett, az mindenféleképpen megvédte őt. Bármibe is keveredjen. Nem keveredett ő nagyon sok mindenben, tudjuk csak, hogy 45-ben történt egy incidens, az elült, azt Czapik Gyula érsek vélhetően ő volt az, aki azt elsimította, utána a barátja miatt kerül vegzálásra, és amiatt, hogy ő kőkeményen megmondja a véleményét. Nem rejti véka alá. Mindig megmondja, hogy mi a véleménye erről az egészről, amit a hatalom művel.
1: Nyilván idővel finomodott a módszer, meg a rendszer is változott. Atya meddig maradt itt?
0: Verrasztó
1: József atya haláláig.
0: Haláláig. Igen. Volt még egy eset, amikor majdnem látótérbe kerülés végig ott marad, és hogyha az eljárást lefolytatják, sikerül lefolytatni, akkor még talán börtön is várhat rá. Ez pedig 58, amikor egy másik esetben Tóth Józseftől tudunk erről is, hogy névtelen, rágalmazó leveleket küldözgetnek a béke papoknak. És azt is megtudjuk tőle, hogy ennek a levélnek nagy része, ha nem is az egész, de a nagy része Verrasztó József atya ima könyvéből lett kimásolva. És ezért nagyon nagy erőkkel próbálják felderíteni, nagyon sok ügynököt vetnek be azért, hogy felderítsék, hogy ki az, aki ezt a rágalmazó leveleket eljutatja a békepapoknak, és hát felháborítik a hatalom, hogy hát azért ilyet már mégse, hát hogy gondolják? Inkább nekik kéne csatlakozni a békemozgalomhoz, nem még, hogy rágalmazó leveleket küldözgessenek. Nagyon komolyan így gondolkodtak. Én két személyt is tudok, akik ezzel a kapcsolatban információkat gyűjtöttek, és ugye ezzel meglátogatták az atyát is. Aztán volt egy másik alkalom, amikor már nem Egerből és nem Heves megyéből, hanem Budapestről készül róla jelentés az atyáról 59-ben, amikor azt írják le, és ez tényleg egész életére igaz volt, hogy a parasztokkal parolázik, így hízeleg nekik, azok tisztelendő uramozzák, és meghívják pincéikbe borozgatni, persze az ilyen borozgatások alkalmával. Tisztelendő úr, a TSC ellen agitál. Na most könyörgöm, az előbb felolvastam egy kis részt az egyik jelentésből, hogy ugye miért nem tartja jó szemmel azt, hogy az orosz módra, mert a szovjet módra itt is TSS-ítés van, kórhozosítás egész pontosan. Igen, az biztos, hogyha valaki a TSC ellen agitál és azzal buzdít, azt úgy fogalmazott annak idején a politikai rendőrség, hogy a

0: A TSC ellen bújtogat olyan formában, hogy azzal szabotás lehetőségét is kínálja. Könyörgöm, az atya soha nem tett olyat, amivel akár a TSC elleni agitációnak lehetne mondani mindazt, amit mondott, vagy tett. De nagyon komolyan, hogyha ezt, amit az előbb mondtam, ráhúzzák, akkor biztos, hogy börtönbe kerül. Hál' Istennek nem történik meg.
1: Most már lassan zárjuk
0: el. Igen, minden esetre volt egy másik, 63, Honti Hanna megjelenik a plébánián. Ezt az egyet szeretném elmondani, ha megengeded. Honti Hanna 63-ban, mint ahogy más híres országos színészek megjelennek, ő is megjelent a plébánián. És beült az atya az ümmögőjébe, és ott tangó harmadikáján rákezdett az atya egy Kálmán Imre operett, az Ördög lovasa című operettjének egyik dalára, az Önről álmodtam megint című dalt kezdte el játszani, amibe bekapcsolódott dr. Lévai József, gyönyörű hangja volt, és amikor meghallotta Honti Hanna kettejük előadását, ő is bekapcsolódott a dalba, és amikor a dal véget ért, akkor Honti Hanna ámulva kérdezte Lévai Józsefet, hogy hogy magát még eddig nem fedezték fel? Erre dr. Lévai, kezét csokolom, engem már 56-ban felfedeztek. Erre nagy nevetésre törtek ki, és dr. Lévairól nem derült ki az ország nyilvánossága előtt, hogy mennyire gyönyörű hangja van, még Honti Hanna is elcsodálkozott rajta. Senki nem tudja meg, mert az ő elnyomása tovább folytatódik. Ő nem dolgozhat ügyvédként, egyszerű általános iskolai tanítóként kénytelen dolgozni, és életét így is tölti. Verrasztó Józsefről azt megtudjuk, hogy Esperessé, majd Brezonóci Pál jelöli és nevezi ki, majd pedig Szentszéki bíróvá később szintén, és Szentszéki bíróként pedig élete végéig tevékenykedik. Majd 83-ban következik be az ő halála, agytrombózis következtében Lebénó 8 évig a legjobb barátja volt az, aki őt élete végéig ápolja.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatóink, Verrasztó József atyáról, illetve arról a korról, amiben ő élt. Szabó Tamás kutatót hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön 8 óra 15 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Keresztény Demokrata Néppárt akkor a legértékesebb, ha saját arcszélét mutatja és minden verzióra készen áll, mondta Semmény Zsolt, a KDNP elnöke Tusnádfürdőn. A közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig, ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, fogalmazott. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz-szel való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta, hozzátéve sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel 2 évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. 4-szer nyert a Fidesz-KDNP 2/3, ennél sikeresebb dolgot nehéz felmutatni az európai politikában, fogalmazott. Ért minket egy 2/3 vereség, amit értékelni kell, új helyzet van, mondta, aláhúzva, nem csak a politikai vereség miatt van új helyzet, hanem azért is, mert a 2/3 Tisza kormány nem tudni, milyen választójogi törvényt fog csinálni. A vényköteles gyógyszerek áfamentesítétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több 10 000 vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-jei bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tiszapárt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és az akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Sport. Az osztrák élvonalban szereplő Hartberg labdarúgó csapata egy évre kölcsön vette az angol Liverpooltól a magyar válogatott kapust Pécsi Ármint. Nagyon örülök, hogy most a Hartbergen lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket ír el, Pontosan ez győzött meg a kezdetektől fogva. Alig várom, hogy minden nap keményen dolgozzak és kivegyem a részem a közös célok eléréséből, mondta a Pécsi Ármin az Osztrák Klub honlapján. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Oláni Lajtos Julianna, az Otthon Segítünk Alapítvány miskolci elnöke lesz. Az alapítvány egyébként idén 25 éves, erről is lesz szó, tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Julika, a stúdióban. Szervusz!
1: Köszönöm, hogy meghívtál, és nagyon örülök, hogy van alkalmunk beszélgetni egy kicsit a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány tevékenységéről, főként azért, mert ebben az évben az Otthon Segítünk már pontosan 25 éves.
0: 25 évvel ezelőtt alapult országosan, itt Miskolcon mióta vagytok jelen?
1: 2012-ben alakították meg az Otthon Segítünk Központi Alapítványa által a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány. De az, hogy 25 évesek vagyunk, az azt jelenti, hogy 2001-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapította meg az Otthon Segítünk Alapítványt. Ennek ez a budapesti alapítvány, és ez a központi alapítványunk, és ő alapítja meg azokat az alapítványokat, illetve szolgálatokat, amelyek egész Magyarországon megtalálhatók már. 27 helyi szolgálat van azóta, és hát az önkéntesek száma a 2026-ban nyilvántartott országos önkéntesek száma az 415 fő. Tehát nagyon sokan vannak, akik segítik a kisgyermekes családokat abban az időszakban, amikor még kicsik a gyerekek, és jó lenne még két kéz.
0: Itt Miskolcon hány segítséget van?
1: Itt Miskolcon 25 olyan segítőn van, aki nem csak a családokban segít, hanem kifejezetten a szervezésben és a közösségi életben is részt vesznek, mint szervezők. És a családsegítésben a megalakulásunk óta 127 családot segítettünk. Ebben a 127 családban 218 kiskorú gyermek volt. És amikor most megnéztem a statisztikát, 2025-ben 12 családban segítettünk, és itt az önkéntes órák az érdekesek, hogy mennyit töltöttek el az önkéntesek. 4120 önkéntes órát töltöttek el az önkéntes tevékenység során. Tehát azt jelenti, hogy nagyon aktívak voltak, és sokat tudtak segíteni.
0: Hogyan lehet valakiből önkéntes nálatok? Hogyan működik ez?
1: Minden évben tartunk önkéntes képzést, és ebben az évben 2026-ban is tartottunk, és 6 önkéntest képeztünk. Ez az önkéntes képzés azt jelenti, hogy amikor meghirdetjük, akkor lehet rá jelentkezni, és olyan embereket várunk, akik aktívan segíteni szeretnének, ha van unokájuk vagy gyerekük, akkor családsegítésben is, ha nincs, akkor magának a szervezetnek a szervezésében, a megjelenésében tudnak segíteni. Régebben csak azok lehettek önkéntesek, akik kifejezetten gyereknevelési tapasztalattal rendelkeznek. Manapság már nem feltétlen, de azért a családban főként ilyen családsegítőket viszünk. És a magának a képzésnek nem is az a célja, hogy hogyan kell gyereket nevelni, hanem az a célja, hogy hogyan kell jól segíteni. Tehát akkor, amikor én elmegyek egy családhoz, mint segítő, akkor nekem milyen kompetenciákat kell betartani. Megbízható vagyok. Ha megígértem, hogy jövök, akkor ott vagyok. Elfogadó vagyok, nem kritizálok, és nem akarok nevelni, hanem csak azt csinálom, amire kérnek. És titokat is tartok, mert hogyha én valamit tapasztalok, azt nem fogom senkinek se elmondani. És ez nagyon fontos, mert a családok nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, nehezen fogadják el azt, hogy nekik segítségre van szükségük, de mikor erre a pontra eljutnak, akkor azt szeretnék, hogy megbízható segítségük legyen.
0: Hogyan választjátok ki a szükséget szenvedő családot? Mert gondolom azért túljelentkezés az van, vagy lenne igény több családnál is.
1: Nem, ez nem így van. Tehát az nehéz meglépni ezt a lépcsőt, ezt a gátat, hogy nekem segítségre van szükségem. Minden ember nehezen lépi meg. Ezért aztán nem is teszünk kivételt, és nem minősítünk. Ha aki segítséget kér, az segítséget kap. Nem minden esetben tudok rögtön, de belátható időn belül tudunk önkéntest adni, hiszen a 26-ból azért általában vannak elérhetőek. Havi 4-5-6 családnak tudunk egyszerre segíteni, és ez általában menni is szokott. Tehát, hogy nem vagyunk nagyon túlterhelve, de az önkéntesek se vállalnak állandóan segítő tevékenységet. mert hát mindenkinek van saját élete, saját családja, és azért vannak dolgok, amik fontosabbak, mint az önkéntes tevékenység, de általában azért minden évben kétszer-háromszor mindenki hajlandó elmenni családhoz, és az azt jelenti, hogy egy olyan 3 hónapos lekötöttséget vállal azzal, hogy ő hetente egy alkalommal elmegy egy családhoz, és segítséget fog nyújtani. Na most ez a 3 hónap, ez egy alap, de ezt lehet hosszabbítani. Tehát például ikreknél általában mindjárt 6 hónapot vállalunk, és ha szeretnék, akkor még ez mehet egy évig is.
0: Tehát 3 hónapig heti egyszer hány órában tudtok segíteni?
1: Ez 2 óra. Tehát mikor odaér, onnantól kezdve 2 óra, addig, amíg el nem megy. Ez egy olyan hosszúnak mondható idő, amikor lehet tervezni, hogy mit fogok én akkor csinálni, mikor itt van az önkéntes, miben kérem a segítségét, segítsen a háztartásban, segítsen nekem abban, hogy a gyereket lefoglalja, akkor én mit tudok más csinálni, vagy hogyha van olyan elmenni való, együtt elmegyünk orvoshoz bevásárolni, ügyet intézni, amíg az anyuka az ügyeket intézi, vagy a gyerekkel bemegy az egyikkel, a másikkal kimarad az önkéntes. Van olyan, hogy 2 gyerek van, és az egyiket el kell vinni fejlesztésre, és addig mi legyen a másikkal, és akkor elmegy velük az önkéntes, és addig ő kint vigyáz, foglalkoztatja a másik gyereket, amíg az anyuka el van foglalva azzal, hogy fejleszti a másikat. Tehát, hogy nagyon rugalmasak egyébként az önkéntesek, sok mindent meg lehet velük beszélni, és ha van konkrét időpont, hogy nekem ekkor ide kell menni, meg lehet beszélni az önkéntesre, hogy elkísérjen minket.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Erné Lajtos Julianna, az Otthon Segítünk Alapítvány Miskolci elnöke a vendégem. Az előző részben szó volt arról, hogy mi mindenben tudnak segíteni önkéntesként az alapítvány munkatársai. Mi az, amiben nem tudnak, vagy mi az, amit ne kérjenek? Például gyermekfelügyeletet önmagában azt gondolom nem. Tehát, hogy vigyázzanak a gyerekre,
1: két órát. Igen, tehát azt nem csináljuk, a babysitter feladatokat nem, mert arra nincsen kompetenciánk. Azt lehet, hogy együtt vagyunk, és az anyuka kimegy a konyhába, vagy otthon tevékenykedik, de a gyerek azt mondja, hogy anya, akkor ő tud válaszolni. Tehát ilyet lehet. Amikor az anya azt mondja, hogy átugrok a szomszédba, azt nem. Meg menni a fodrászhoz, úgyhogy én otthon maradok. Önkéntes nem marad otthon gyerekkel. Azt lehet, hogy együtt elmegyünk, és akkor együtt csináljuk ezt meg azt. Tehát a kompetenciánk nem szól a szülői felügyelet átvételéről. Mi csak a szülőt segítjük abban, hogy könnyebbnek érezze a kisgyermekes időszakot. Ezért is vannak olyan foglalkozásaink, ahová várjuk az anyukákat, hogy jöjjenek el, mozduljanak ki otthonról a kisgyerekkel, és érezzék jól magukat. Legyen egy olyan közösség, ahova ők el tudnak járni. Rendszeresen vannak ilyen foglalkozásaink. Az idén beindító klub volt a Pont Központban, ahol heti rendszerességgel szerdánként vártuk az anyukákat és a gyerekeket, és olyan tematikát találtunk ki, ami esetleg őket érdekelheti. Minden hónapban volt szoptatási tanácsadás, meg védőnő is volt egyszer, aztán volt hordozási tanácsadás, minden olyasmi, ami érdekli az anyukákat, hogy hogyan kell fejlődni a gyereknek, hogy vegyem észre, hogy most valami nem jó, szakembereket hívunk, mindig olyasmit, ami érdeklődésre tart igényt.
0: Ez alatt a 3 hónap alatt, amíg segítitek az adott családot, egy önkéntes jár mindig hozzájuk, vagy pedig ez valahol rotálódik?
1: Nem, egy önkéntes csak egy családhoz jár, és egy családhoz csak egy önkéntes jár. Tehát nem szoktuk keverni a dolgokat, mert kialakulnak a kötődések. A kisgyerek is kötődik, az önkéntes is kötődik, és éppen ezért van az is, hogy egy évnél tovább viszont nem mehet oda önkéntes, mert nagyon erős kötődések alakulnak ki, és az önkéntes már nem veszi észre, hogy már nincs rá szükség. De nagyon szívesen jár, mert szereti a gyereket. Mikor belép az ajtón, akkor egy csillogó gyerekszem rohan felé, hogy megjött az én Julika néném, és persze, hogy nem akarom észrevenni, hogy ez már nem az segítésről szól, hanem arról szól, hogy milyen jó itt lenni. De a családnak viszont vissza kell térni a saját ön életébe, amikor már nem önkéntes segít, mert hogy mindenkinek az a célja, hogy ők megoldják azt a helyzetet, amiben vannak, és aztán tovább tudjanak lépni.
0: Gondolom azért olyan kötődések is kialakulnak, amik az önkéntes szolgálaton túlmutatnak, és később is tartják a kapcsolatokat, ugye?
1: Igen. Van ilyen, tehát van, amikor az önkéntes nagymama szerepben folytatja tovább a tevékenységét, mert esetleg nincs nagymama tényleg a családban, és olyankor előfordul, nem is egyszer, többször is volt már ilyen, hogy az önkéntest hívták anyák napjára, nagymamának, gyere el, legyél velünk, nagyon szeretünk téged. Kialakulnak ilyen kapcsolatok, amik én azt szoktam mondani, hogy ahhoz nekem, mint önkéntes koordinátornak már nincs közöm, ez mindenkinek a saját élete, és hát azt mindenki úgy éli, hogy akarja.
0: Elsősorban hány éves gyermekeknek segítetek, vagy a szülőknek segítetek?
1: Hát van már olyan is, amikor még meg se született a baba, és már is segítünk, mert arra kérnek segítséget, hogy a kismamát kísérjük el vizsgálatokra, akár még úgy is, hogy másik gyerekkel együtt, és akkor azt az a gyerekre vigyázunk addig, míg megcsinálják azokat a vizsgálatokat. De volt már olyan is, amikor a kisomat direkt azért kérte, mert ő egyedül nem szívesen közlekedett, és szeretett volna segítséget kapni, és akkor már, amikor ő nagyon kérte, akkor volt segítője, és amikor megszületett a baba, akkor folytatódott. És hogy meddig? Hát általában addig lehet kérni, amíg a gyerekek otthon vannak. Tehát, hogyha tudom, 2 évesen kérik, akkor az 1 év a 3 évvel telik le, De volt már olyan, hogy valaki 2,5 évesen kérte, és mikor ment óvodába, akkor azt mondta, hogy jó, akkor eddig. De általában nem szokott ezzel probléma lenni. A Miskolci Otthonsegítünk Alapítvány, mint az Otthonsegítünk Alapítvány mindenhol az országban úgy működik, hogy az iskoláskor alatti gyermeket nevelő szülőknek segítünk. És hogyha van a családban nagyobb gyermek is, akkor ővelük is tudunk foglalkozni. Tehát vannak olyan önkénteseink, régebben is voltak, akik arra vállalkoztak, hogy az iskolás gyereket korrepetálják addig, amíg a szülő a másik gyerekkel foglalkozik. Ha van ilyen önkéntesünk, akinek ilyen képzettsége van, akkor tudunk ilyet is vállalni.
0: Még nem említettük, de nagyon fontos dolog, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, tehát önkéntesekről beszélünk, és nem fizetnek érte azok, akik a segítséget kapják, ugye?
1: Igen, így van, tehát az önkéntes képzésben résztvevő önkéntes jelöltek azt tanulják meg a képzés során, hogy akkor, amikor ők elmennek egy családhoz, akkor nem hoznak és nem visznek. Az azt jelenti, hogy a teljes ingyenesség úgy valósul meg, hogy nem kaphatnak ajándékot és pénzbeni juttatást, maximum annyit, hogy köszönöm szépen. Azt szokták mondani a családok, de hogyha én együtt akarok vele tejázni, lehet-e? Mondtam, igen, azt lehet. Együtt lehet inni teát, kávét, megesszük a kekszet, de nem lehet becsomagolni és elvinni. Tehát együtt mindent lehet csinálni. Megfőzhetjük együtt az ebédet, és meg is kóstolhatjuk együtt, hogy jót főztünk-e, tetszett-e az ebéd, minden rendben van, de el nem lehet hozni. És ez szokott azért problémát okozni, hogy meg akarják mindenképpen köszönni az önkéntesnek azt, hogy ő ide járt, és az idejét feláldozta úgymond arra, hogy a családot segítse. Én szoktam ezt előre jelezni, hogy ezt ne tegyék, tehát ajándékot ne adjanak, mert az önkéntest arra tanítottuk, és nekik ez a szabály, hogy nem fogadhatnak el semmit, és ha mégis ilyesmi történik, az nekik kellemetlen. Tehát ezt ne tegyük az önkéntessel, mert hogy ő csak azért jött, hogy nekünk jó legyen, és azt szeretné, hogy ez örömet okozzon magába azt, hogy én itt vagyok, és tudok segíteni.
0: Milyen a jó önkéntes, vagy milyen az ideális segítő?
1: Az ideális segítő az, aki el tudja fogadni azt, hogy az élet minden formájában úgy van jól, ahogy van. Lehet, hogy én másképp tenném, de úgy is jó, ahogy más csinálja. És el tudom fogadni, hogy más másképp éli az életét. És tudok segíteni, megkérdezem, miben segíthetek? És ha azt mondja, hogy amikor most beszélgessünk, akkor csak beszélgetni fogunk, és nem fog neki állni, mosogatni, takarítani, hanem azt teszi, amit kérnek tőle. Nagyon érdekes, hogy a fiatal anyukák mennyire rossz néven veszik azt, hogyha valaki olyasmit csinál, és ez lehet akár családtag is, azért tegyük hozzá, amit nem kérnek. Tehát, hogy a kéretlen segítség az kritikának minősül, ezért mi ilyet nem csinálunk egyáltalán. Viszont nagyon szívesen segítünk. Ha azt mondja, hogy pucoljuk meg a sárgarépát, meg a krumplit, akkor azt csináljuk. Ha azt mondja, hogy hajtogassuk össze a gyerekruhát, akkor azt csináljuk. De ha azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, csak üljünk és nézzük a gyereket, hogy hol játszik, és beszélgessünk egy kicsit, akkor ezt fogjuk csinálni, mert tudjuk, hogy az anyukának erre van szüksége. A mindennapokban, amikor kiszakadt abból a munkahelyi környezetből, ahol felnőttekkel tudott beszélgetni, és most már minden nap csak egy kisgyerek veszi körül, ami nagy boldogság persze, de azért jó egy kicsit néha felnőttel beszélgetni. És a szülők gyakran mondják, hogy ez a legnagyobb baj, hogy nincs kivel szót váltani másról. És ebbe tudunk segíteni.

0: melyik napszakban tudnak segíteni?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert a szülők általában azt kérik, hogy délelőtt. Ebben nincs is semmi probléma, mert mi tudunk délelőtt kimenni. Van, aki azt mondja, hogy ő dolgozik, és szeretne délután, tehát a munka után, mert mondjuk az egyik gyerekre kell még vigyázni, a másikkal meg tanulni kell. Ilyet is szoktunk vállalni. Volt már olyan, aki azt mondta, hogy szombatra szeretné, és volt olyan önkéntes, aki vállalta a szombatot. A vasárnapot azt nem, meg a szombat délutánt azt nem, de egyébként a többire igen. Tehát az meg szokott történni, hogy ilyen önkéntesek vannak, akik ilyesmit vállalnak, és ilyen időpontban.
0: Gondolom nagyon sok minden tapasztalatot is átadhat egy önkéntes, akár egy nagymamakorú önkéntes azzal kapcsolatban, hogy például a levest hogyan készíti, de említette, hogy nem szólunk bele akár a főzésbe, de lehet, ugye, tehát tanácsot azért adhat.
1: Bizonyos szempontból a tanácsadás az nem igen engedélyezett, de ha kérdés van, akkor arra válaszolok. Azt szoktam mondani az önkéntes, hogy én így szoktam csinálni. Aztán, hogy ezt így csinálja, vagy nem, az más kérdés. Mármint az anyuka. Leginkább én azt veszem észre, hogy az működik jól, hogy megmutatom, hogy én hogy csinálom. Például, hogy teregetem ki a gyerek ruhát, vagy hogy teregetek bármit, mert ez nagyon érdekes, hogy ezt mesélték az önkéntesek, hogy erre van igény, hogy ki kell teregetni a ruhát, és szokták mondani, hogy jé, így is ki lehet teregetni, hogy nem kell aztán vasalni. Hogy valami olyan példát tudtak tanulni, ami nekik számukra is fontos, és pont ez a lényeg, azért vagyunk ott, hogy megmutassuk, hogy ezt így is lehet, de nem kötelező.
0: Gondolom elsősorban nők a munkatársai, vagy a szolgálattársai.
1: Igen, bár volt már férfi munkatársam is, nekem is Budapesten több önkéntes is van, aki férfi és családhoz jár, és itt szoktam elmondani, hogy van egy olyan önkéntesünk, egy Gábor nevezetű, aki lement a játszótérre a segített család kislányával, és megkérdezték a kislányt, hogy ki neked ez a bácsi? És mondta, hogy ő az én Gáborom. Vele szoktam jönni a játszótérre. És akkor mindenki csak nézett, hogy húha, van egy Gáborod. Igen, ő az én segítőm. Így van.
0: Nehéz lehet az elválás, tehát hogy 3 hónap akár, vagy 4 hónap, vagy 1 év maximum, azért a gyermeknek is, meg az önkéntesnek is, mert biztos, hogy kialakul ezek alatt az órák alatt, a heti pár órában is egy kötődés, ami utána nehéz, nem?
1: Igen, úgyhogy erre azért azt a taktikát szoktuk mondani, hogy a 3 hónap, hogyha nem fog tovább tartani, akkor arra mindenki készüljön, hogy mikor van vége. Tehát lelkileg is készülni kell, de hogyha az anyukának egyébként segítséget kell még igénybe venni, akkor neki egyébként is kell más segítőt találnia. Most, hogyha elérünk oda, hogy volt már ilyen, hogy 1 évig kérte az anyuka a segítséget és kapta, és akkor én mondtam, hogy akkor most tűzzünk ki egy időpontot, hogy mikor lesz vége. És ezt mondjuk meg a szülőnek, és mondjuk meg a gyereknek is. Tehát mindenki vegye tudomásul azt, hogy egyszer vége van, és közeledünk a végéhez. Tehát, hogy fel tudjon készülni lelkileg rá, így is nehéz. De azért valahogy egy kicsit könnyebb. És ilyenkor, amikor ilyen sokáig van ott az önkéntes, akkor szoktam hagyni egy kis pihenőt, hogy lecsengjen ez a, hát ilyen szomorú állapot. De mindig mondom, hogy ha ilyen nagyon erős a kötődés, akkor lehet folytatni, csak nem önkéntesként, hanem akkor mindenki úgy folytatja, hogy akkor is van rá példa, hogy magánemberként megtartják a kapcsolatot.
0: Hoztál nekem egy fotóalbumot az elmúlt 25 évről, és az itteni 14 évről, ami itt történt. Néhány gondolatot egy-egy laphoz, oldalhoz. Mondjuk el, hogy mi mindent tartalmaz ez a fotóalbum.
1: Igen, az albumban olyan képek vannak, hogy mi tulajdonképpen olyan programokat tartunk, mint ahogy a beindítókról is beszéltem. Mindig van valami, amit próbálunk úgy megcsinálni, hogy az adott helyzetben levő anyukáknak jó legyen. És hogyha van rá lehetőség, akkor pályázat adatból tudunk alapanyagokat biztosítani hozzá. Például itt a Bábok és Babák, ez volt az egyik első ilyen programunk, amit a könyvtárba tartottunk, és akkor az anyukák vezetéssel megmutatta nekik a vezetőnő, hogy hogyan kell bábot készíteni, és vittünk anyagot is hozzá. És akkor ott elkészültek a bábok, és utána egy kicsit mutattuk a gyerekeknek, mutattuk, hogy megpróbáltunk játékokkal bemutatni azt, hogy ezek a bábok mit tudnak eljátszani. Tetszett nagyon az anyukáknak is, mert végül is egy alkotott tevékenység volt, és a gyerekeknek is, mert utána mindenki megkapta a bábot. És szerettek vele játszani.
0: Ilyet mostanában is csináltok, ilyen bábos?
1: Van terveinkben ilyen, hogy legyen ilyen bábkészítés, hát, hogy aztán lesz-e, vagy nem. Ugye ez nem csak attól függ, hogy mi akarjuk, hanem, hogy van-e rá lehetőségünk, mert azért ennek anyagi háttere is van, hogy mindenféle anyagokat be kell szerezni, és olyan szakembert kell találnunk, aki ezzel úgy tud foglalkozni, hogy át tudja adni az ismereteket.
0: Mi az a Gordon tréning?
1: A Gordon tréning az egy nagyon jó, nem is azt mondom, hogy terápia, hanem inkább ilyen beszéd és életszemlélet ahhoz, hogy a családban hogyan tudunk úgy megszólalni, megnyilvánulni, egymásra nézni, hogy megértsük egymást, és megértsük azt, hogy ha nekem valami nem jó, akkor arról kell beszélni, hogy nekem nem jó, és nem a másikat kell minősíteni, hogy te már megint ezt csináltad. A Gordon tréningben ilyen gyakorlatok vannak, hogy hogyan tudom asszertíven úgy elmondani, hogy én magamat tudom kifejezni, a magam érzéseit tudom elmondani, de úgy, hogy a másikat ne sértsem meg. Megértse, hogy nekem mire van szükségem, és ehhez képest akkor nem lesz állandó konfliktus helyzet, hanem rájövök, hogy hogyan tudunk együtt élni úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen.
0: Elsősegélynyújtó tanfolyamat
1: ilyet
0: is
1: hirdetett. Ilyet is csináltunk már többször, mert a kisgyermekes elsősegélynyújtás az egy kicsit másabb, mint a felnőtteknek szóló. Tehát a kisgyerekkel nem teljesen ugyanúgy kell foglalkozni akkor, hogyha valami éri őt, hanem az ő, hogy is mondjam, csontozatának és korosztályának és lelki állapotának megfelelően. És erről az önkénteseknek is fontosnak tartottam, hogy legyen ilyen ismeretük, hiszen ők ott vannak a családban, és akármikor történet bármi. De az anyukáknak is nagyon fontos, hogy ők is tisztában legyenek, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha félrenyel a gyerek, vagy ha eltöri a karját, akármilyen helyzetek lehetnek, és akkor az anyukák ott megtanulták, begyakorolták, mutatták nekik, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nagyon szerették csinálni, ezt többször is megcsináltuk már.
0: Volt már szükség a tudásra?
1: Nem volt még szükség.
0: Család Expo az Ifjúsági Házban 2016-ban.
1: Igen, ezt 3 éven keresztül csináltuk, akkor még, hogy mondjam, akkor még egy kicsit jobb anyagi helyzetben voltunk, megkaptunk rá támogatást az önkormányzattól is, és akkor az Ifjúsági Házban olyan családnapot tartottunk, ahol mindig kisgyermekes családok jött, ez egy ingyenes foglalkozás volt, mindenki ingyenesen vehetett részt, mindenféle tevékenységek voltak, és a színpadon pedig lehetett nézni azt, hogy az iskolások, az óvodások milyen műsort tudnak adni, illetve, hogy milyen szórakoztató bohócok, meg művészek voltak, és akik eljöttek, azok ingyen kaptak szendvicset, meg vattacukrot, meg limonádét, és nagyon jó hangulat volt, és azért érdekes ez, mert hogy az önkéntesek ebben, mikor azt mondom, hogy nem csak családsegítésről vesznek részt, hanem magában a szervezetnek a megmozdulásain részt vesznek, akkor ott voltak az önkéntesek, és az asztalon játszottak a gyerekekkel, kirakóztak, meg motoroztak velük, meg mindenféle olyan gyöngyöt fűztek például. Tehát nagyon ragasztotta a különböző állatokat, tehát nagyon szívesen vesznek részt ők is abban, hogy együtt játszanak gyerekekkel. Ilyenkor én azt hiszem, hogy nem csak a gyereknek jó, hanem a felnőttnek is, hogy egy kicsit együtt lehet fiatalokkal, mert bár a lelkünk fiatal, de ritkábban találkozunk már a lehetőséggel, hogy játszunk.
0: Zene után folytatjuk még ezt a beszélgetést.

0: Kolárnél Ajtós Juliannával, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnökével beszélgetünk. Ki segíti a segítőket?
1: A segítőknek minden hónapban van egy szupervízió, amit a Célpont közösségi téren szoktunk tartani, és ilyenkor megbeszéljük mindazt, ami ott esetleg problémaként adódik, bár hozzáteszem, hogy minden önkéntes fordulhat hozzám azonnal is, ha gondot jelent valami a családdal kapcsolatban, de ott is beszélgethetünk róla. Például arról, hogy volt olyan család, aki nem tartotta tiszteletben azt, hogy az önkéntes nem maradhat a gyerekkel, hanem mondta, hogy mindjárt jövök, és elment, és nem jött vissza is. Hogy ilyenkor mit kell tenni? És akkor megbeszéltük, hogy akkor szólni kell nekem, és én elmegyek újra a családhoz, és elmondom, hogy ezt ne tegye, mert hogy ilyet nem vállalhat az önkéntes. Tehát ilyen jellegű dolgokról van. Az önkéntes, ha rosszul érzi magát a családban, akkor annak van olyan oka, amit aztán megpróbálunk megoldani. Tehát ez is egy szupervíziós téma. De a szupervízióhoz tartozik az is, hogy elmondjuk a jó dolgokat, hogy mi történt velünk, mert hogy ez egy olyan közösség, ahova tartozni jó. Tehát mi nem csak egy szolgálat vagyunk, akik segítünk, hanem egy szolgálat vagyunk, egy közösség, akik egymáshoz tartoznak, csoportba tartoznak. Ez egy olyan közösség, ahol együtt lenni jó. Erre mindig elmondom ezt a szöveget, hogy ilyenkor nyáron nincsen szupervízió, mert mindenki tanul, elmegy a gyerekhez, meg kirándulnak, meg üdülnek, meg unokáznak, mindent csinálnak, és akkor szeptemberben kezdjük az összejövetelt tartani, és én kihívom, mindenkinek küldöm a meghívót, hogy akkor jöjjön szupervízióra, és drukkolok, hogy hányan fognak eljönni. És nagyon boldog vagyok, hogy eljönnek. És aki nem tud eljönni, jelzi, hogy én még nyaralok, de jövök, ahogy csak tudok. Tehát, hogy, és ilyenkor van az, hogy megbeszéljük, hogy ki vállal most éppen lehetőséget, hogy családhoz menjen. Tehát ki az, aki most mondjuk úgy, hogy felszabadult, van ideje, tud vállalni, és akkor, hogyha általában szeptemberben többen vannak, akik kérnek segítséget, mert akkor derül ki, hogy milyen változások vannak a családban is, és akkor tudom, hogy tudunk menni családhoz, és kik azok, akiket már megszólíthatok, hogy akkor most te gyere el, és bemutatlak a családnál. Tehát a szupervízió erre is jó, de nem csak erre, hanem azért is jó, mert a szupervízió van olyan önkéntesünk, aki programokat szervez az önkénteseknek. Milyen programokat? Van, amikor színházba mennek, van, amikor fürödni mennek valahova, van, amikor csak kirándulnak, de hogy olyan helyre, ahol nem szoktak. Tehát, hogy ilyen összetartozást segítő programokat is szerveznek. Nem mindig én vagyok ott, és ez nagyon jó, mert azt gondolom, hogy ha én tőlem függne minden, az nem volna annyira nagyon jó, de ők egy összetartó csoport. És amikor a COVID volt, és nem lehetett összejönni, akkor is tartották a kapcsolatot, és egymással beszélgettek, én ugyan mindenkit igyekeztem elérni, meg online tartottam csoporttalálkozót, de tudom, hogy egymással tartották a kapcsolatot, és aki nem tudott kijönni, mert nem olyan állapotban volt, vittek neki enni, tehát, hogy figyeltek egymásra, és ennek én nagyon örülök.
0: 50 plusz tornát is szerveztetek.
1: Bizony, így van, ez a mai napig megy, minden hétfőn délután van a Célpont közösségi térben egy olyan átmozgató torna, ami kifejezetten azoknak szól, akik már az 50-en fölül vannak, mondjuk úgy, hogy nagymama korban vannak, mert hogy a nagymamáknak szükségük van arra, hogy egy kicsit kondicionálják magukat, hiszen futni kell ám az unoka után, és akkor az bírni kell. És bizony nekünk egy kicsit most már jobban kell figyelni saját magunkra, hogy ne hagyjuk el magunkat. És akkor itt van két önkéntesünk, aki felváltva hétfőnként tartja ezt a tornát, és rendszeres látogatóink vannak, hogy úgy mondjam, akik nagyon szívesen jönnek, és hallom is, hogy ez egy olyan programpont, amit ki nem hagynának semmiért, mert hogy ott is kialakul egy közösség, és jó együtt lenni, és azért milyen jól érzem magam utána. Tehát ez csak azt tudja, aki kipróbálta legalább egyszer, hogy fél óráig tornáztam, és utána több energiám van. És akkor rájövök, hogy tényleg ez jót tesz nekem. Na de hát azért szervezzük, hogy mondjuk úgy, hogy legyen egy kis alap, hogy otthon is tudjuk ezt csinálni. És nagyon szívesen csináljuk ezt is.
0: Mi az az összefűző?
1: Hát az összefűzőbe ugye akkor szoktuk ilyet csinálni, amikor főként a karácsonyi összejövetelnél, akkor mindig csinálunk valami olyan tevékenységet, amit a kezünkkel létrehozunk valamit, ami mondjuk úgy, hogy alkotás. És akkor az összefűző, vagy összefűzünk egy láncot, vagy papírkarikákat. Most az elmúlt karácsonykor pedig olyan barátság karkötőt csináltunk, amit ilyen kínai vagy japán karanggal kellett csinálni, és mindenki kapott egy ilyen korongot, és akkor nagyon boldogan csinálták. Ez egy olyan tevékenység, amit együtt csinálunk, de mégis én egyedül is létrehozok valamit. Tehát, hogy jó együtt lenni, ez is az célozza.
0: Ahogy a te a kézben is, gondolom, ez a programotok.
1: Ez a programunk egy olyan nagy vállalkozásunk volt, ahol az Éltes Mátyás iskolába a szülők számára tartottunk délutánonként egy ilyen kis beszélgetős, és azért teja a kézben, mert hogy tényleg volt tejaivás is, de egyébként mindig volt valami kézműves tevékenység is. Vagy színeztünk, vagy gyöngyöt fűztünk, vagy kivágásokat csináltunk, vagy például ilyen habszivacsból gyártottunk alátéteket. Tehát olyasmit csináltunk, amit egy óra alatt meg lehetett csinálni, és ez azért volt jó, mert a szülők, akiknek a gyerekük oda jár, nem nagyon tudnak találkozni egymással, hiszen ők dolgoznak, a gyerekért beruhannak haza, ennyi az egész találkozásuk, hogy néha. Pedig nagyon érdekes, hogy ők tudnának egymásnak jó ötleteket adni, hogy hogyan lehet megoldani azokat a helyzeteket, amik egy fogyatékos gyerekkel kapcsolatban vannak egy családban. És ez a heti egy alkalommal egy ilyen kis beszélgetés azért összehozta ezeket a szülőket, és ott voltam és hallottam, hogy tényleg megbeszélték, hogy és mi, te hogy oldottad meg ezt a nyári szünetet, és volt megoldás, és nagyon örültek ennek.
0: Több intézményben is jártatok ezzel, ugye?
1: Igen, így van. Tehát az Éltes Mátyásnak 5 telephelye van, van óvodája, iskolája, meg van a kórházban is egy telephelye, meg hát magában az Éltes Mátyásban. Tehát ezt gyakran kellett csinálni, de érdekes, hogy mi is fejlődtünk. Tehát akkor, amikor ezt csináltuk, volt olyan önkéntesünk, aki azt mondta, hogy ő nehezen tud jól működni, mert annyira sajnálja ezeket a, nem is a szülőket, hanem a gyerekeket, akik valamilyen fogyatékkal élnek. De aztán, ahogy haladtunk előre, kiderült, hogy de igenis, ő is rájött, hogy nem a gyereket kell sajnálni, hiszen a gyerek abban a helyzetben van, amiben van, ő ezt tudja a legjobban kihasználni, és ha az anyukája jó állapotban van, az neki is jó. Ezért az önkéntesek is azt mondták, hogy ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ők ebbe beleláthattak, és hogy tapasztalatot szerezhettek ebből, hogy hogyan kell működni.
0: Műsoridőnk végéhez érünk lassan, de még a Szeretem Etetem programról pár szót mondj meg, a kéz a kézben.
1: Kétszer. A Szeretem Etetemet azt kétszer is megcsináltuk már, mégpedig azért, mert vannak olyan szülők, akik, hát hogy mondjam, nem tudnak főzni. De a gyereknek már főzni kell, és ilyenkor olyan jó, ha valaki megmutatja, hogy miből kell főzni, hogy néz ki az alapanyag, illetve, hogy amikor én elkezdem főzni, akkor mikor van már megfőzve, és hogyan kell ezeket a passzírozás, turmixozás,

0: mindent megettek. És legutóbbi alkalommal viszont csináltunk belőle egy képes receptfüzetet is, amit aztán már oda tudunk adni, hogy a szülők láthassák, hogy hogy néznek ki az alapanyagok, és hogy nézett ki az elkészült étel. És ebbe az is jó, hogy a védőnök olyan sorrendben rakták össze ezt a tematikát, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig, hogy mikor ki mit ehet. Tehát ezek vannak a receptfüzetben.
1: Kéz a kézben klub, mit érdemes tudnunk erről?
0: Hát a kéz a kézben klub is tulajdonképpen a teja a kézbennek a elődje volt, és a könyvtárban tartottunk ilyen összejövetelt azoknak a szülőknek, akiknek már felnőtt fogyatékkal élő családtagjuk volt, és nagyon érdekes, hogy a szülők egymás között beszélgettek, illetve volt velük valaki, aki a beszélgetést vezette, az önkéntesek pedig lefoglalták a fogyatékkal élő embereket, de egymást láthatták, mert egy nagy teremben voltak, de mégis külön, és ez mindenkit megnyugtatott. Nagyon érdekes volt, nagyon jó volt.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és akár önkéntesnek jelentkezhetnek, akár szükséget szenvedő édesanyja hol jelentkezhet, ha segítséget kér.
0: Az országos otthonsegítünk.hu honlapon van a Borsodobói Zemplén megye felirat alatt, ha erre rákattintanak, hogy hol lehet elérni minket, akkor ott lehet, 3 koordinátorunk van, bármelyiket föl lehet hívni, és akkor arról még nem beszéltünk, de úgy indul a segítés, hogy a koordinátor elmegy a családhoz, aki kért segítséget, majd utána elkíséri az önkéntest és bemutatja. Készül egy megállapodás, amit mindenki megkap, a család is, az önkéntes is, meg a koordinátor is, és akkor indul a segítés. Tehát ott ezen a honlapon lehet e-mailben kérni segítséget, lehet telefonon kérni segítséget, és mindig az a következő, a segítségkérő, valahogy felvesszük vele a kapcsolatot, és meglátogatjuk.
1: Julika, nagyon szépen köszönöm, hogy minket is meglátogattál, és elmondtad ezeket az információkat és a szolgálatot is, amit végeztek nap mint nap.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam mindezt, hiszen ez nekem a szívem csücske, szívesen csinálom. Én is önkéntesként csinálom mindezt, nagy örömmel.

Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Oláni Lajtos Juliannával, az Otthon Segítünk Alapítvány

0: Miskolci elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
2: Szóval a kandorok is tudnak

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg érdekeiket és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervek szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és ne megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, olvasható a miniszter bejegyzésében. A vényköteles gyógyszerek áfamentesi tétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több 10 ezer vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-i bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tiszapárt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és az akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Sport. Stefano Domenicali, a Forma 1 elnök vezérigazgatója szerint a felújított Hungaroring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről egyeztessenek az illetékesekkel. A pálya 40. születésnapja és a hétvégi 41. magyar nagydíj alkalmából a versenysorozat első embere a formula.hu szaklapnak adott exkluzív interjút, amelyben kiemelte, 1986-ban még senki sem gondolta volna, hogy a mostanihoz mérhető fejlesztés megy majd végbe a magyarországi Hungaroringen. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszapüretre látogatunk a halasnapokra, melynek egyik rendezvényén veszünk részt, mégpedig az Örvényi Morotva partján, a Tiszai Halételek Fesztiválján. Elsőként az egyik főszervezővel beszélgetünk.
1: Iszkert Andrásnak hívnak.
0: Ennek a helynek a vezetője? A Kft.-nek?
1: Igen, a Tiszatóért Kft.-nek vagyok az ügyvezető igazgatója 2024. december 16-tól. Mái napig egyelőre még. Gyakorlatilag a mi feladatunk az, hogy Tiszató környékén a horgászhelyeket karbantartani, magán a vízfelten a súlyom gyérítése, illetve a keletkező hulladékoknak az elszállítása. Magyarul gyakorlatilag mondtam azt, hogy a Tiszató környékének a tógazda szerepét töltsük be, hogy így fogalmazzam.
0: De akkor nem csak itt Tiszapüret környékén, hanem azért egy nagyobb területen a Bácsalaktól lefelé.
1: A teljes tó környékén végig körbe. Tehát Poroszlótól Kisköre, Abáccalok, Tiszafületen négy nagyobbat mondjam, teljesen körbe. Gyakorlatilag ez, hát most nem tudom, nem akarom mondani, közben építek folyamatosan, de ez durva egy 500 horgászhelyet jelent. Képített és képítetlen horgászhelyeket.
0: Na, hát gondolom, nem csak a horgászhelyekről van itt szó, hanem magáról az egész Tiszatónak, úgymond az ökoszisztémájáról.
1: Tehát gyakorlatilag a horgászok, hála Istennek, a keletkező hulladékaikat zsákokba gyűjtik, a zsákokat kihelyezik a partoldalra, a gátoldalra, a kollégáink pedig járnak körbe a tavon kör, és az zsákokba a keletkező hulladékokat szedik össze, illetve ahol látják, hogy esetlegesen eldobált vagy eldobott, de azt is szedjük össze magyarul, és majd mi vagyunk a takarítói körbe a Tiszatónak.
0: Ugye az emberek már megszokták azt, hogyha olyan helyre mennek, ahol tisztaság van, tisztán hagyják. De hogyha szemetet találnak, a szemét a szemetet szűr. Tehát önöknek akkor napi feladatuk az, hogy tiszta maradjon, és akkor tisztává hagyják a horgászok is. Legalábbis én úgy hallottam.
1: Így van, hál' Istennek elmondhatom, hogy a idejáró horgászok, persze kivételek mindig vannak, de nagy többségben tényleg jó gazda módjára figyelnek arra, nem dobálják el a szemetet, összegyűjtik a szemetet, tehát én azt mondom, hogy a horgász társadalommal szembe nem tudok negatívat mondani, tehát az elmúlt 10 év, vagy hallottam a kollégáktól, és kialakult egy rend, kialakult egy fegyelem, egy ilyen szokásjog, amely alapján a horgászok is igyekeznek maguk után eltakarítani, elrámolni, zsákba gyűjteni, tehát hál' Istennek valóban igaz az, hogy ahol nincs szemét, ott nem keletkezik, és így most nekünk is viszonylag könnyebb dolgunk van, mert az egyesével szedni az lehetetlen munka lenne. Tehát kalapot le a horgászok előtt, hogy így fogalmazzam.
0: Annak idején úgy tanultuk még, hogy a Tiszatavat azért akkor kiskörei víztározónak nevezték éppenséggel, azért hozták létre, hogy áramot termeljen, illetve az öntözést szolgálja. Hát az a legkevesebb, amit hasznot hoz, de ez a rengeteg ember, aki ide tud jönni, pihenni, üdülni, horgászni, és aki horgászik valamiféle, hát meg koncertekre, mai rendezvényt is nézve, tehát egy teljesen mássá vált, egy olyan kulturális centrummá, turista centrummá, amit érdemes megbecsülni. Azt mondja 2 éve, hogy foglalkozik ezzel, hiszen szakmája, többféle módon is szakmája ez. Végül is akkor úgy mondja, meg van elégedve a horgászokkal, de hát azért van itt más gond is, gondolom, a környezet az állandóan más-más alakul, vízhiánytól kezdve, súlymosodás.
1: Igen, hát én azért mondom, hogy nagy általánosságban meg vagyok elégedve, ugyebár rengeteg kerékpáros is jár itt körbe-körbe, tehát a kerékpáros turizmus is nagyon-nagyon nagy számot, most nem akarok nagy számokat mondani, de több 10 000 kerékpáros lehet, hogy meghaladja 100 000-et, és nem tudom pontosan. Tehát kialakult egy olyan turizmus, olyan turisztikai rész itt ezen a Tiszatavon, ami valóban nem erre épült, mert kiegészíteni még a másik, hogy Szolnok jó vízellátásának a biztosítása és felszíni vízből kapja az ivóvizét, tehát annak is. Tehát elsősorban ezért épült ez az erőmű, és kialakult egy olyan ökológiai táj itt, amely gyakorlatilag kinőtte magát ezekből a főfalatokból, és teljesen a turizmus, az idegenforgalom, a horgászturizmus, kerékpárturizmus felé ment el, és gyakorlatilag teljesen megváltozott az egész környék itt. Ilyen szempontból megváltoztak a ökológiai viszonyok, ugyebár a Tiszató kapcsán létrejött egy sajátságos élővilág, vízivilág, madárvilág, amely gyönyörű szép minden évszakban. Sajnos a mostani vízjárások nem nagyon kedveznek a tónak se, de remélhetőleg ez majd változni fog. Gyakorlatilag itt az van, hogy a környéken, még egyszer mondom, vannak kivételek, sajnos vannak renitens emberek, kerékpárosok is, csónaktúrázók is, horgászok is, de nem ez a jellemző. Én úgy veszem észre, hogy ide jönnek, próbálják magukénak érezni ezt az egész térséget, mi pedig segítünk abba, hogy ez úgy is legyen.
0: Tehát a Tisza tóért vannak, alakult ez a KFT, és hát tulajdonképpen akkor állami feladatot látnak el?
1: Hát végül is ennek egy, valamikor ezt úgy hívták, hogy Sporthorgász KFT. A Sporthorgász KFT végezte 15 éven keresztül nem csak ezeket a feladatokat, hanem a hallgazálkodási jókat is ő gyakorolt a Tiszatónál, amely 2025. január 1-től átkerült a MOHOZ-hoz. Tehát gyakorlatilag ez a cég elődje, meg maga ez a cég is azért alakult, hogy a Tiszató környékén végezze a hallgazálkodása hozzá kapcsolódó, szervesen, nem szervesen kapcsolódó feladatokat, maga a Tiszatónak a környezetét szépítését. Miután a MOHOZ 2015. január 1-től a hallgazálkodási jogot szerződés szerint megnyerte és átvette a Sporthorgász KFT-től, akkor a Sporthorgász Kft. Utódjaként jött a Tiszatóért Kft., amelynek a részfalatokat végeztük továbbra, és mondtam az előbb a horgászekkal, a sőmére, stb., amelyet a MOHOZ átengedett nekünk. A hallgazdálkodási részfalatos már MOHOZ csinálja napjainkig is. Tehát ez a cég gyakorlatilag a Tiszató ért jött létre, annak a hallgazdálkodásáért, annak a környezetvédelmért, annak a jó karbantartásáért. Ennek egy részét most 25 január 1-től a MOHOZ átvette, de a többi az megmaradt nekünk. Jó kapcsolatban együtt működve a MOHOZ-szal.
0: Csak hát ugye azért mondtam, hogy az állami feladat egyébként az, hogy a környezetet valamilyen módon, olyan módon használja. Természetesen használni kell a környezetet. Az ember azért van, nem azért, hogy csak állandóan védje, nem. Együtt kell élni a környezettel, úgy együtt élni, hogy az fenntartható legyen. Ugye a fenntarthatóság az ebben az esetben azt jelenti, hogy olyanná tenni, megőrizni, amilyen volt a kezdetektől fogva. Igaz, hogy ez állandóan változik, állandóan fejlődik. A fák nőnek, azért a hordalék lerakódik, vagy sorolhatnám, ugye él a természet. Tehát önöknek az a feladatuk, ugye, hogy élővé tegyék, és élőbbé, lakhatóbbá tegyék a Tiszatavat.
1: Így van, és ebbe a MOHOZ-on kívül, amit hallgatok, hogy gyakorlatilag a vízignek is nagyon nagy szerepe, jelentős szerepe van, hiszen a vízgazdálkodási falatokat a vízig látja. Tehát úgy is mondhatnám, hogy összefoglalva ezt a dolgot, gyakorlatilag itt a tó, mostan nem akarom belevonni nemzeti parkot, meg ezeket az egyéb dolgokat, de gyakorlatilag itt a tó környékért most három olyan cég van, hogy így fogalmazza, a társaság van, aki azért küzd, hogy a Tiszató élhető és jó legyen. Az egyik ilyen az a Kötivízig, mint vízgazdálkodásért felelős, a MOHOZ, mint hallgazdálkodásért felelős, illetve a Tiszatóért Kft., mind a környezet egyéb védelmért felelős falatokat ellátó Kft.
0: Gondolom, hogy egymás nélkül nem lehet dolgozni, csak jó kapcsolatban mehet, de én ahogy ismerem a többieket, a többi szereplőt, személyesen is, jó emberek.
1: Igen, kimerem jelenteni, hogy jelen pillanatban, remélem jövőben is így lesz, ez a három szervezet jó kapcsolatban egymással, közösen dolgozunk, úgyis mondom, válvetve dolgozunk azért, hogy a feladatokat végrehajtsuk, egymás segítve, nem hátráltatva.
0: Ez a rendezvény az öröki teljes mértékig, vagy pedig az Tiszafüred város is itt van?
1: Ez a halasnapi rendezvény, ez Tiszafüred város önkormányzatnak a rendezvénye, amely rendezvényen belül mi egy részbe segítünk a városnak, hogy mi szervezzük meg. Tehát ez egy városi rendezvény, itt több szinten vannak a rendezvény sorozatok, és mi besegítettünk abba, hogy ezt a részét a rendezvénynek kvázi levesszük a város vállalóan szervezés dolgát, noha ők is besegítettek, ezt csináljuk, de ez egy városi rendezvény.
0: Igen, de a helyi szinten, mert a többiről tudok, hogy van itt még pár olyan rendezvény, koncert, koncerttől kezdve, meg hát lesz még itt más koncert is, de ez a most a sajátjuk, úgy a kicsibe a sajátjuk, a nagyban.
1: Igen, hát nem akarom csorbítani szeret a városnak az érdemeit, igen, valóban ezért nagyon sokat dolgoztak a kollégáik, meg jó magam is, hogy a rendezvény része jön. Természetesen a polgármester is nagyon sokat segített, támogatott minket, de ezt mi szerveztük meg, és bízom benne, hogy ő érezte magát mindenki. Igyekeztünk úgy csinálni, hogy már mindenkinek nem lehet eleget tenni, hogy jó legyen, azon kívül gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a város rendezvényen belül próbáltuk egy olyat csinálni, ami egyedi, sajátos, és nem egy ilyen szokványos, nem akarom bántani, nem egy diszkó vagy egy ilyen egyéb, hanem ami tartalmat ad, népi zene, népi tánc, tehát magyarul a kultúrára törekedve, a hagyományainkat visszahozva.
0: Nem egy rossz helyen. Azért itt a Morotva partján az ember végignéz, akár a történelmi örökség is, ugye itt az ásatások mentén mellette az ember. Akikkel beszéltem, mindenkinek jó kedve volt, jó hangulata volt, úgyhogy gondolom, hogy köszönjük szépen, jól érezzük magunkat, mondták.
1: Igen, hát ez a 9. alkalommal rendeztük meg eddig ezt a rendezvényt. Jövőre lenne a jubileumi rendezvényünk, remélem, ha Isten is úgy akarja, akkor azt is meg tudjuk szervezni, és arra készül egy kicsit nagyobb meglepetés, hogy így fogalmazom, de hát ez még ugyebár a jövő zenéje, ez még sok minden körülménytől függ. Mindenesetre mi szeretnénk az eddiket emlékezetesebbé tenni.
0: Köszönöm szépen, gratulálok, és hát jó egészséget!
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
0: Iszkeics Andrást a Tiszatóért Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.

0: A folytatásban a zsűri egyik tagját hallják.
1: Debrecen Ildikó vagyok, a Magyar Tavak Fesztiváljának a főszervezője és fesztiváligazgatója. Jelen esetben ebben a poszton most a halas napokon egy csodálatos halfőző fesztiválnak a zsűri tagja vagyok.
0: Zsűri tag fesztiválon, hát én megmondom őszintén, néhány helyen voltam már, nem halfőzőn, meg halászléfőzőn, meg bármi máson, vadfőzőtől kezdve, de soha nem mertem volna elvállalni a zsűri szerepet, még a társadalmit sem, pedig hát ugye annak kevesebb a felelőssége. Akkor ön valamit tud, valamihez ért a halakhoz, ugye?
1: Hát nézd, elsősorban a jelmezkészítéshez, hiszen ez
0: halaknak
1: a cégem.
0: Nem kell jelmezni.
1: De nem, de alapjában véve nagyon-nagyon szeretem a halászlevet, de én mondom, azt mondják, hogy elég ügyesen is tudom megfőzni, és nyilván több okból kifolyólag, de úgy gondolták a helyi szervezők, hogy most nem is tudom hány év, azt hiszem 5 éve segítem a halfőző versenynek a zsűrizését. Igen, ez egy nagyon komoly felelősség. Mondanám, hogy bátorság is kell hozzá, de igazából ez a szeretet, amit itt tapasztalunk, és ahogy jönnek ezek a főzős csapatok, tényleg szívvel, lélekkel, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb felelőssége a dolognak, hogy ezt így zsűrizzük.
0: Akárhogy vakargatom a fejemet, még most sem tudom, hogy mi a különbség a halléfőző, halászléfőző vagy a halfőző verseny között. Nem ugyanaz? Nem mindegyikből halászlé vagy hallé lesz?
1: De szerintem ezek csak szóhasználati különbségek. Én úgy gondolom, hogy a végeredmény ugyanaz. Halászlé, de azért van olyan csapat, és több csapat van, akik egy kis különlegességgel is készülnek, tehát nem feltétlen halászlé, de elsősorban ez a fő lehetősége a zsűrizésnek is.
0: Mondjuk nem véletlenül hívták meg, hát szolnoki, hogy ez agyvat is, ha mindent össze lehet zagyválni, de akkor is jobban értenek hozzá, mint mondjuk én ott a homokon, Szabolcsban a halakhoz, már ott is vannak tavak, meg kanálisok, de nem tiszai halak, mert ugye a tiszai hal az csoda.
1: Igen, hát én tiszaparti lány vagyok, Szolnokon születtem, nagy szerelmünk a Tiszató, 30 perce van Szolnoktól, tehát Tisza, Zagyva, Torkolat, én magam is gyerekkoromban lánylétemre imádtam horgászni, és hát valahogy ez egy ilyen szerelem nőlétemre is.
0: Természetes, akkor a úr valamit ért hozzá, és tudja azt már lassan, hogy hogyan kell, hogy kinézzen az, ami önök elé kerül, a zsűri elé. Ugye nem mindegy, hogy viszik oda egy tányérba, bográcsban. Mondjuk nem kell túl cicamázni, gondolom, meg nem is lehet, de azért valamilyen módon ízléses terítés kell.
1: Igen, hát ugye több szempontot zsűrizünk. Nyilván elsősorban az íz a legfontosabb. Nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az ízek is, megkérdeztem több csapatot, hogy zsírral főzik-e, vagy milyen alapokat tesznek, ugye az alapok nagyon fontosak minden szempontból, és például volt olyan főzőpont, aki azt mondta, hogy ő nem is tesz alá zsírt, semmilyen olajat, hanem a halnak a zsírjából képezi ezt a nagyon szép textúráját ennek a bográcsba elkészült ételnek. Rengeteg szempont van, aminek meg kell felelni. Zsűrizzük azt, hogy néz ki a kis tandjuk, hogy mennyire kreatív a csapat, milyen látvány mutat.
0: Van egy első bejárás, ugyanúgy, mint
1: hogy
0: a többinél.
1: Hát több is van.
0: Hát van az első bejárás, amikor megnézik, hogy mennyire ízléses, mennyire tiszta, környezetkímélő.
1: Így van.
0: Tehát ez az első, utána jön a következő, a főzés közben, ugye?
1: Így van.
0: És akkor
1: a végén pedig
0: a vége pedig hozzák ide, és igen, akkor az sem mindegy, hogy hozzák, ugye?
1: Nem mindegy, nagyon szép kivitelezésű tányérokat látunk, és hát ezt is értékeljük.
0: Tányérokat is, és illetve a miben hozzák.
1: Természetesen.
0: És akkor esetleg egy kis tánccal, zenével, vagy valami.
1: Hát az nincs, de nekünk is van egy éttermünk a kiskörei hallépcsőnél, a lépcsőbisztró, és ott is.
0: Már.
1: Igen, az saját.
0: Jó,
1: Tehát, hogy nyilván még volt egy harmadik lába a dolognak, csak így. Hát. Tehát, hogy nyilván nagyon fontos ebből a szempontból is, hogy ez a fajta, hogy a közönség és a vendégek mi az, amit szeretnek, milyen ízeket tudnak kihozni, ami mondjuk akár egy étteremben is felszolgálható.
0: Azért nagyon nagy különbségek lehetnek, mert igen, mondjuk attól igen. is függ, hogy milyen halból, de attól is, hogy milyen fűszerezés.
1: Alapjában véve ponty, mert ugye kaptak a csapatok pontyot, mindenkinek egy egységes kiszerelésben, nyilván ők azért még tesznek hozzá, de alapjában véve az a lényege, hogy ugyanazt a halat, hogy tudják megfűzni különböző ízvilágban. Én hiszem azt, hogy az egyszerű sokszor többet ér, nem kell túl bonyolítani, és amikor megnyitottuk ezt a versenyt, akkor mondtam is, hogy ugye nagyon fontos ebbe a hit, a szeretet, és ettől borzasztóan sokat ér, én úgy gondolom, és só alapok, tehát nem kell túl bonyolítani. Bár a mai világban vannak olyan főző csapatok, akik meglepően nagyon izgalmas ízekkel jelennek meg. Picit újra gondolják, nem vagyok híve annak az újragondolásnak, de valóban azt kell, hogy mondjam, hogy némelyik étel egészen elképesztően finom.

0: ugye halászlé, vagy hallé, attól függ, hogy minek nevezzük, vagy főt hal, melegen jó csak. Tehát megvan adva az, hogy körülbelül hány fokos kell, hogy legyen, mert hidegen az már ehetetlen. Nagyon forró, megint ehetetlen, tehát akkor kell hozni pontosan, amikor a legjobb. Olyan 60-80 fok körül kellene, vagy alatta?
1: Igen, nagyságrendileg igen, de nem feltétlenül kivitelezhető ebben az esetben, és ez nyilván nem annyira előnyös, de hozzá tesszük ezt a, vagy hozzá gondoljuk mi zsűritagok, nem feltétlenül tudjuk ezt jelenleg megvalósítani, vagy nem tudják jelenleg megvalósítani a csapatok.
0: De akkor nagyjából, aki már tapasztalt, tudja, hogy ebből mi lesz, vagy mi
1: igen,
0: volt, és
1: igen.
0: Mi lesz.
1: Bár ez a szigorúságnak egy nagyon komoly feltétele, tehát azért ez egy elvárás, nyilván a hőfok, ha elmegyünk egy étterembe, akkor sem mindegy, hogy hidegen hozzák ki, vagy sem. Itt azért vannak némi kedvezmények, mert örülünk, hogy olyan csapatok is jönnek, akik tényleg a szívük miatt vannak itt.
0: Tehát meleg szeretettel.
1: Így van, és azt hozzákalkuláljuk.
0: No, de nem ezzel kezdtük igazából, azért nem ez az állandó foglalkozásra, hanem egy sokkal számomra ismeretlen diszlettervtől, divattervtől, ruhatervtől kezdve.
1: Nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz, de tudom. Én nem értettem pontosan, hogy végül is mindent együtt készítenek erre a fesztiválra, ami 29-én indul, vagy pedig azért annak van más szakembere is.
1: Hát igen, ugye a Jelmez Art Kft. Ez a fő hivatásom. Színházi ember vagyok, művészvilágban nőttem föl, és nagyon-nagyon híres operaházaknak 15 országba készítünk kosztümöket közel 50 fős remek szakmai gárdával, és 13 évvel ezelőtt álmodtam meg itt a Tisza parton, a Tisza tó partján egy rendezvénysorozatot, amit most már hál' Istennek ilyen sok éve talpon tudott maradni, és lesz július 31-én egy gyönyörű szép előadásunk, a Nemzet Ébresztő, fantasztikus egri színészekkel, és hát tényleg ez egy Moravec produkció, Széchenyi Krisztián, ma élő Széchenyi leszármazott, és ő álmodta meg ezt a produkciót 2017-ben, és ennyi év kellett ahhoz, hogy meg tudja valósítani, megszólítja a fiatalokat, egy kicsit más nézőpontból lehet Széchenyi Istvánt megismerni az ő fiatal mai szemléletével, ő amúgy egy koreográfus, annak idején még az Experience Tánc társulatban dolgoztunk együtt nagyon sokat, és hát a Krisztián elképesztő, amit megálmodott, és Moravec Levente rendezésében tudtuk ezt, éppen tegnap előtt csütörtökön, július 9-én az első premiért megvalósítani Orfűn, és július 31-én kerül megrendezésre Tiszafüreden a Morotva kerékpáros pihenőparkban 20 óra 30 perces kezdéssel, 19 órakor lesz egy kapunyítás, és várjuk oda szeretettel a vendégeket.
0: Csodálatos hely egyébként, hát félsziget jellegű. Sok rendezvény van mostanában a kerékpáros park, ott a kutyaúsztató, szóval kutyával is jöhetnek az emberek, meg mehetnek. Végül is azt ott felépíteni egy természetben egy olyan színpadot, ami tényleg korhű, meg hát élvezhető. Lehetséges?
1: Igen, hát most már 13. évben valósítjuk ezt meg, ugye ez egy operafesztivál tulajdonképpen a természetben, a természet operafesztiválja. Igazából én úgy álmodtam meg annak idején, ugye pont emiatt, hogy én nagyon szeretem ezt a műfajt, és ugye ezeknek a színpadoknak készítjük a kosztümöket is, és mint tervező is működök ebbe a történetbe. Lényeg az, hogy valahogy próbáltam a természetet összepárosítani az aktív turizmussal, hiszen a szombati napunk, tehát a pénteki gálakoncert után következő nap, az a Tour de Opera néven híresült el. A tó körüli 9 települést megszólítjuk, körbekerékpározzuk közel 500 kerékpárossal, és minden helyszínen vár minket híres, neves opera énekes, úgy, hogy a kerékpárosok a vízparton leülnek a fűbe, ugyanúgy, mint egy operaházba, pezsgővel és egyéb extrém különlegességekkel szolgáljuk ki a kedves vendégeinket. A lépcsőbiszónál egy ebéddel, félúton, Kiskörén, és úgy érkezünk vissza. Tehát Tiszafüredről indulunk, Tiszafüredre érkezünk, és van a vasárnapi napunk, az augusztus 2-a, az pedig a Boat de Opera, ott pedig Nyári Zoltán operaénekes, aki a Metropolitan Operának is, és nagyon sok német operaházban énekelt, nagyon jó barátom, és ő fog minket az egyik helyszínen csónakba várva, csodálatos nyári olasz opera dallamokkal kedves közönséget kiszolgálni és megvárni őket.
0: Szóval azért vidéken is van élet, úgy veszem észre, Orfűtől, tehát Baranyától egészen a Hortobágy széléig, Tiszafüredig így lement, bár nem biztos, hogy bírnám már fizikailag, mert azért ehhez az is kell, nem csak szellemileg, ami a fejben van, fizikailag is kerékpározni, és mellette pedig azért egy csomó mindent szervezés nélkül vagyok magam is, tehát azért tudom, hogy mivel járnak ezek a dolgok, időjárás, mondjam, nem mondom tovább, de hát azért bátorság is, meg mellette hatalmas tudás ahhoz, hogy már ezeket 13-ára, ha jól hallottam.
1: Ez az idén 13. éves, és a szerencse számom, úgyhogy bízok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni. Azt nem.
0: Jó, elég szerencse az, hogyha sikerül minden. Szóval, és általában teltházasok ezek, ugye?
1: Igen.
0: Nem is lehet nem teltházas, hiszen...
1: Igen, nagyon szeretik
0: a... Igény is van rá, meg mellette kevés. Viszonylag kevés van, amit össze lehet hozni.
1: Igen, és itt szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok ezért Tiszafüred polgármesterének, Újvári Imrének, aki első perctől befogadta ezt a rendezvénysorozatunkat, és az első perctől hitt bennünk, de mindenki a környező településen, a polgármester urak.
0: Na de ami örök a tervezés, ugye? Hát az abból nem lehet még kiöregedni.
1: Abból sem. Nem lehet. De visszatérve az előző gondolatára, hogy ez fizikálisan, én azt gondolom, hogy fizikai erő akkor van, hogyha szellemileg a célunk ott van, és akarjuk csinálni.
0: Debreceni Ildikót, a zsűri tagját, a Magyar Tavak Fesztiváljának főszervezőjét hallották.

0: A versenyzőkkel is beszélgettünk, az egyik csapat a Duna mellől érkezett.
1: Pató Simon.
0: Ugye pontyot kaptak?
1: Így van, így van. Tehát ez egy jó dolog, ez jó dolog. Mindenki ugyanabból a halból kell, hogy főzzön. Tehát ez egy fontos dolog, hogy akkor ugye maga az alapanyag, ami megadja az ízt, az egységesen ugyanaz mindenkinek. Ennek ellenére ugye lehet hozzátenni bármit, de általában az emberek nem nagyon szoktak.
0: Ez most tisztai pont?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Pont,
1: igen.
0: Vagy pedig tavi?
1: Azt mi nem tudjuk, hogy tavi, vagy, de nagyon jó ízű, az biztos.
0: Hát akkor valószínű, hogy valami élővízből.
1: Hát igen.
0: Bár horgászni lehet, halászni nem
1: kevésbé, igen.
0: Hát akkor tulajdonképpen igen, lehetséges, igen. Hogy valamiféle olyan élővízi pont, ami azt mondja, hogy finom.
1: Igen.
0: Már meg is kóstolták?
1: Megkóstoltuk, igen. Hát, hogyha van kedve ideje, megkóstolhatja.
0: Most egyelőre már jó. Dolgozunk. Hát ugyanaz a helyzet, mint a pálinkával. Ahhoz, ahogy jó halászlé legyen, kell pálinka?
1: Gondolom, hogy a hangulathoz kell a pálinka. Tehát jó kedvel kell a halászlét mindig főzni, és a pálinka az segít a jókednek a megteremtésében. A másik pedig, ami még nagyon fontos, tehát az ilyen rendezvények közösségépítő és közösségfejlesztő rendezvények, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy a bor barátságokat szül, barátság, embereket köt össze, ugyanez vonatkozik a pálinka is. Ugye a pálinka az gondolom hungarikum, nemzeti italunk, a bor ugyanúgy, és itt azt gondolom, hogy tehát az a ridegség, hidegség, ami jellemzi a társadalmat, az embereket, ahogy közlekednek, tömegközlekedésen, bárhol, mindenütt, itt nincsen, itt mindenki beszél a másikkal, ez jó dolog.
0: Ugye oktatáson részt vettem, most mondta, hogy négy fő dolog kell,
1: igen,
0: a jó halászléhez, de az ötödik nem kell, hát az aki főz. Azért
1: ja.
0: Kérdezem,
1: igen.
0: Hogy tehát a só, paprika, víz meg. Víz az mindegy, hogy milyen. Régen a tiszaiak, vagy ott a szegediek tiszta vízből főztek.
1: De tiszta volt a víz, tehát ez egy lényeges dolog
0: hát
1: volt.
0: Igen.
1: Így van. Na most ugye ezek vezetékes víz. Na most a Dunán is, Érden is szokott lenni halászléfőző verseny. Ott is ugye vannak ártézik kutak, meg ártézi, meg csapvíz, meg dunavíz. Tehát ott vegyesen fordul elő, hogy ki mikor miből főzi, mert azt mondja, hogy a hagyományos vizet azt a Duna, vagy a halászlét a Dunavízből, vagy akár a Tiszavízből. Tehát akkor a Tiszának a középső folyásán kellene kivenni, ahol tiszta. De most ugye ma már a népi egészség ugye azt mondja, hogy nem.
0: Hát igen, menni a modernebb a technika, annál modernebben mondják meg, hogy mitől fogunk meghalni, de szerintem azért még iható helyek is lehetnek, de nem vitatkozok az IMTS-szel. Úgyhogy de itt egy morotva mellett vagyunk, tehát ezért itt a víz az már állott víz, tehát nem olyan.
1: Úgy van. Na,
0: és a halászlé azért akárhogy is vesszük, mégiscsak úgy mondom, hogy nemzeti elemelő.
1: Hát hungarikumnak is hívják, ugye igazából talán itt a tiszafürediák éppen a köszöntőben, vagy a bevezetőben említették, hogy Tiszafüred kezdeményezte azt, hogy a tiszai halászlé hungarikum legyen, és az lett. Tehát ugye vannak igazi nemzeti ételek, tehát ez a halászlé is gondolom ide tartozik.
0: Hát ugye Kárpát-medencében vagyunk, azt azért tudjuk, itt a víz jön, összefolyik, nekünk bőséggel van, felszíni vízünk is, és van ugye felszín alatti vízünk is, kincs. És a halászlé ugye már ebből kincs lett. Kincs, és az a kincs az kell, hogy mindenkinek jó lenne legalább, havonta egyszer legalább halászlevet enni, nem?
1: Én is azt gondolom, igen. De hogyha most megtekintjük a nagy Kárpát-medencét, azért vannak nagy olyan régiók, ahol egymástól eltérő, de mégis nagyon jó halászlét főznek. Ugye meg kell itt említeni mondjuk a történelmi Magyarországról a palicsi halászlét, ugye, ami ma a Vajdaságban van, és az a nagyon-nagyon híres
0: hát
1: halászlénak minősül.
0: Szabadka melletti.
1: Hát így van, ugye a Szabadkán is ott van a paprika, meg a szegedi halászlé, akkor a dunai halak közül ugye a bajai nyilván, a paksi halászcsárda, a kömlődi, amik nagy a baracsi, tehát amik úgy nagyon-nagyon híresek, meg jók. Na most az igazi probléma az úgy jelenik meg ám, hogyha visszagondolunk néhány évtizedet, és akkor azt mondjuk, hogy az utak mentén voltak csárdák. Voltak halászcsárdák, meg egyéb csárdák. Most az autópályák elkerülik ezeket a csárdákat. És ettől kezdve ugye nagyon nehéz talpon maradni, a kisebb halászcsárdáknak, mert ma bevezetni egy halászcsárdát, azt gondolom a vendéglátásban nem könnyű feladat. Más sem, de...
0: Biztos. Ugye régebben ezek a csárdák arra is jók voltak, hajtották a marhát kifelé, a mara boroszló felé, és akkor 20 kilométerenként volt.
2: Megálltak.
0: Hát kellett az állatnak uszájult, mert lefagyott volna, a szürke is pedig az bírja a tempót. Hát ott azért azt csináltak, amit lehetett. Ahol víz volt, tehát az állatot a vízhez közel kellett hajtani, azért, mert muszáj, hogy ahol víz volt, ott volt halászlé is akkor abba azon a helyen, és hát a, ugye meg mellette a bor folyt folyamatosan, mert a hajduknak is kellett azért egy kis pihenő, ugye? De maguknak is. Akkor mindannyian érdélyek egyébként?
1: Hát van Pest is közöttünk, meg Szeged is, úgyhogy.
0: Ó, akkor itt nincs vita azon, hogy mit főzzenek halász.
1: Így van.
0: De nem a szegedi típus, meg nem gyufatésztás.
1: Az a baj, hogy a gyufatésztás. A szegedi az hasonló, mint a tiszafiredi. Mint a tiszai. Tehát a lényeg az, hogy ugye a tiszai halászlé az passzírozott alaplés, és általában nincsen benne semmi. A balatoni halászléba tesznek, eredetileg főznek bele krumplit, meg tesznek bele paradicsomot, meg paprikát. A bajai halászlébe tesznek gyufatésztát. Vannak ezek a régiók, hogy mindenkinek megvan a sajátossága.
0: Ez igen, hát. Mindegyik finom, ugye?
1: Én is azt gondolom, igen.
0: Ön melyiket szereti legjobban?
1: Azt szokták mondani, hogy amit az ember saját maga főzi.
0: Igen. Gyakran főz egyébként?
1: Hát évente 3-4-szer. Mindig valami rendezvény. Tehát azt gondolom, hogy egy, nem azt mondja unikum, de egy ünnep. Tehát egy jó halászléfőzés, mert azt egy nagy társaságnak jó főzni. Éppen amit mondtam, hogy akkor összejönnek az emberek, és akkor jól érzik magukat, és akkor megkóstolják, azt mondják, hogy ez jó.
0: Ehhez idő is kell, nem csak akkor már a hatodikat kell említeni, az alapot.
1: Az emberi tényezőn kívül az időt is.
0: Az idő, mert ez nem úgy megy ám, hogy oda megyek vele, ha igálom, aztán rocs, és már eszünk.
1: Igen, ezért említettem, hogy ez egy ünnep szinte, ez egy ünnep, tehát egy ünnepi eseménynek is tekinthető. Ez olyan, mint egy birka pörkölt.
0: Nekem is az járt az eszembe, hogy amikor unikumokról van szó, a karcsagi...
1: Vagy a halászlé, vagy a szüret, vagy a szüret.
0: Igen, például. Igen. Csak ezek a féle halászlevek. Ezek azért jó, finomak, meg minden, meg idő kell hozzá. Egyébként a pucolást nem maguknak kellett megoldani.
1: Most itt nem, de hát, ha valaki főz halászlét otthon, akkor a saját magának kell mindent megoldani.
0: Épp azon gondolkodtam, hogy én hazamennék, nem szeretek halat. Nem szeretek, mert nem tudok.
1: Igen, a másik meg, hogy pikkelyezni kell, hogy az ember vagy megnyúzza, vagy nem nyúzza meg, vagy tudja szedni róla úgy, ahogy kell, vagy nem. A másik ugye a hal, az élő hal, azt sokkolják, aztán nem biztos, hogy megdöglik, akkor zavarja az ember. Tehát van az a macera bőven egyébként, de az élő halnak megvan a maga előnye, az pedig az, hogy az friss. Tehát, hogyha az ember a pultba pucolt halat vesz, nem tudja, hogy kétnapos előhűtött, lefagyasztott, visszaengedett, de az élő halnak megvan a maga varázsa.
0: Hát meg az ideje. Az idő kell hozzá, akkor és akkor
1: van.
0: El van a társaság. Amire megfő, addigra a csapat egy kicsikét összemelegszik.

0: A következő csapat a Körösök vidékéről jött ide, ők pedig egy különleges halételt készítettek.
1: Gulyás János vagyok, Szekhalomról.
0: Nem halász, hanem gulyás.
1: Pecás vagyok, de sajnos ez az év ez nem volt sikeres nekem, mert nem görült úgy a bot. Tehát halat fogni, vagy fogdosni, kettő között nagyon nagy a különbség.
0: Csodálkozók azért, Szekhalmon, látom a feliratot.
2: Lebencshasú.
1: Ez tájjelregre úgymond hivatott elnevezés, mert ott a pásztoremberek, azok, mi volt a tarisznyában? Lebencs, hagyma, meg szalonna.
0: De hal nem.
1: Hal nem, de a Körösök vidékén élünk,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Az ott van, hogy a rákászok, a pákászok, és ez az elöntött területeken, úgymond a túlélés, tehát élelmiszerben túlélés, és a következő az, hogy a rákász, a pákász, az a, úgy mondom, az elöntött mocsáros területeken, ők voltak az idegen vezetők.
0: Hát igen, meg hát az élelmet is azért ott gyűjtötték, ott nem halásztak, hanem azért szeregették mocsárból a megfelelő halakat.
1: Ők is halásztak, mert a halászatnak van egy másik úgymond hagyománya, nagyon régi hagyománya, az, hogy borogató, kosaras halászat. Az annyit jelent, hogy egy fenék nélküli kas, amit mentek a mocsárba, letettek, belenyúltak, lehet a rutinos már bele se nyúlt. Csak borított a mocsaras részre, a vízterületekre, és már érezte a kosár oldalán, hogy ott már üti a hal. És akkor belenyúlt annak a halnak, ott vége volt a karrierjének.
0: Hát került a megfelelő helyre.
1: Igen.
0: Na most mit látunk? Ugye szabad tűzön van itt is, tehát
1: igen.
0: Pával fűtenek.
1: De most azért van a tárcsa alatta, hogy ne gyújtsunk ki semmit. Ez egy koncentrált tűzhely.
0: Ja,
1: tehát
0: értem.
1: Tűzvédelmi szempontból ez erőnyerő. És először is lekészítettem a szalonnát, lepirítottam, azután meg kérgeztem a halszeletet, a halfilét, nem filé, hal patkót, és akkor főtt krumpli, vörös hagyma, rá paprika, szelt paprika, karikára szelt paprika. Szevasz Gyula bácsi, te eltévedt, dunai hajós. És akkor, hogy koncentráljak erre a dologra, tehát így rétegesen fölépítve, záró a zöld ágyra, az a paradicsom. Igen, és akkor ez mikor megvan, tehát rétegesen fűszerezve, tehát só, fokhagyma, az a vörös hagyma tetejére megy, és akkor ez így föl van építve, és akkor fogom, a vokot letakarom, és kisé, úgy mondom, párolom a zöldséget.
0: Amire fedő alatt egyébként?
1: Vokfedővel, igen. Vokfedő rátéve,

0: párolom, és akkor az állagot meglátom, hogy na, most már milyen, akkor az elő flambírozott, sütött halpatkókat ráhelyezem, és akkor tejfölös, fokhagymás tejfölös öntettel szépen egyenletesen elterítem, szépen beleigazítva, legtetejére meg a, amit legelőször kezdtem, ugye, a úgymond szalonnából sütött kis kakastaréjukat, fölőre ráhelyezem a tejfőre, és összepárolom, vokfedő alatt. És akkor, mikor meglátom az állagát, hogy ez még bír egy kis párologtatást, a zöld zöldségeken látom, hogy még enyhén roppanós, tehát nem folyós, kisé roppanós, akkor leveszem a vokfedőt, és akkor párolok el magából a nedvességből. Nagyon babra munka, de
1: épp ezen gondolkodom, hogyha én elkezdeném ezt elkészíteni, 6-7-szer meg kellene hallgatnom, vagy pedig megállítani a magnót újra és újra, mert már nem tudom, hát itt hányféle alapanyag van, vagy 6-7-8.
0: Na, akkor elmondom. Füstölt szalonna, vagy fehér? Fehér szalonna. Hajába főtt krumpli, vöröshagyma, karikára szelve, annak tetejére paprika, karikára szelve, annak a tetejére megy rá a paradicsom, és ezt vok alatt párolom, mikor az állagot meglátom, akkor ráteszem a halszeletet, igen, a halpatkókat, és utána ráteszem az öntetet, magát a fokhagymás tejfölt, és akkor, amit ugye párolódjon a kis kakastarém, azt a tetejére teszem, összepárolom fedő alatt, ha látom azt, hogy hosszabb a lé, akkor párologtatok el belőle. És ez lehet látni, hogy egy kicsit űz, most nem jó, hát ilyen kisé macerás, de azért mondtam, hogy babra munka, te megéri.
1: Látom, és akkor mivel? Kenyérrel szokták, vagy pedig így, ahogy van alanatok?
0: Az az igazság, hogy ez nem zsíros eledel.
1: Tehát a halnak
0: igen,
1: a vírja.
0: Igen, nem egy zsíros, aki a halhoz, vagy úgymond a lecsóhoz, mert mondhatom azt, hogy egy lecsós utánzat, ha ehhez kenyeret kíván enni, minden további nélkül, akkor kevesebbet tud enni az alapanyagból.
1: Van ennek technikája akkor. Szóval akkor ez egy különleges, kitől tanulta?
0: Ez spontánból jött, mert azért, hogy lebencsasolak, tájjellegre jellegre utalva, hogy inkább a lebencs dolgokat, pásztor ételeket fogyasztottuk, készítettük, és ez egy ilyen, milyen, hogy is mondjam, ilyen kreatíve gondolkodás által, hogy lehetne ezt összehozni?
1: Hát alkotott akkor a fantázia. És egyébként úgy máskor is volt már versenyen hasonló saját fantázia étellel?
0: Saját fantáziával? Mondhatom, hogy nem. Nem. Ez az első bálozásom, hogy úgy mondjam. Ez az első bálozásom. Itt Füreden nem először, tehát nem elsőre, nem is másodjára, mert úgymond visszajáró csapattagok vagyunk. Itt tulajdonképpen mi azért jövünk ide, hogy itt nem a verseny, hanem a barátság, a társaság. Olyan embereket találkozunk, te jó Isten! Én nem voltam itt, most is jöttetek, és egy évet kihagytak, és ismerjük őket. Itt ez egy, mondhatni azt, hogy egy csapatépítő tréning. Köszönöm. Igaz, hogy most sör van a kezemben, de ez belejárója. A halat úsztatni kell. Igen.
1: Ujás Jánossal, a szeghalmi csapat szakácsával beszélgettünk. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg érdekeiket és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervek szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és ne megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, olvasható a miniszter bejegyzésében. A vényköteles gyógyszerek áfamentesi tétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több 10 000 vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-jei bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tiszapárt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és az akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Sport. Stefano Domenicali, a Forma 1 elnök vezérigazgatója szerint a felújított Hungaroring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről egyeztessenek az illetékesekkel. A pálya 40. születésnapja és a hétvégi 41. magyar nagydíj alkalmából a versenysorozat első embere a formula.hu szaklapnak adott exkluzív interjút, amelyben kiemelte, 1986-ban még senki sem gondolta volna, hogy a mostanihoz mérhető fejlesztés megy majd végbe a magyarországi Hungaroringen. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
5: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A mai adásban a Magyarok Kenyere Gyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabaui Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdaságtársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaui Zemplén vármegyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program projektvezetője adott tájékoztatást.
6: A Magyarok Kenyere Program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere Program 2010-ben indult Magyarországon, most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, a így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településekkel lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a tiszapalkonyai és az egri malom őrölte meg ezeket a adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk, itt, ahogy említettem, különböző ifjúsági, idős és más szervezetek, egyházi szervezetek is, megyén belül és határon túl is. Tehát most már felvidéki Szepsi település egyik egyháza is rendszeresen kap ebből a adományból. A kamara elég jelentős energiát és munkát folytat ennek a dolognak a megtestesítésére, és azt gondolom, hogy jogos ez a dolog, hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit régebben is úgy hívtunk, hogy élet, a adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van. Ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik. Ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk. Eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkóton, és tavaly pedig Szegilonban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy októberi időpontban sor kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
7: A program hosszú évek óta zajlik. Én 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár Somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona, és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd ide-haza, úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánló búza szemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Így tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapui gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdászhálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánk sütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program, hogy a liszteket felhasználva és szükséges bevásárlásokat megtéve összehívja egy közösségi házba a falu apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy háromnapi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búza összeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.

0: Most Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabó-Üzemplén vármegyei elnökét hallják.
1: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspökén, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, ősziárpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött, az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkoznunk az elkövetkező időszakban. pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodba egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, Medgyasszó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termésátlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termésátlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 másás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottság ülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásban megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát a ratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetében. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb oltani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, 1/3, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarhatartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.

0: Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a felsővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobba, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember-természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősített tereményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe A béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé.

titkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fáradt bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a Teremtett Világot, Tudás a Cselekvés Érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt.

illetve Fábio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről, közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert monakói herceg alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik. Fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert monakói herceg alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fábio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Kísértetek a Mátrában. Itt dédapák jártak talán gombát keresni, és vadőr pipázgató papám gondját feledni. Csizmában jártak férfi mód, és munkák gyötörten, s én városvert silágy utód túrá

0: Vigyázni jöttem. A Mátra völgye rám legyint szelíd nyugalmat, legyen ma nyugtatóm megint zefír fuvallat. Vidám kutyám elém pörög, de furcsa hastánc, a völgy patakja úgy csörög, miként a vaslánc. Suhognak itt, miként a fák, s miként a szárnyak, cseléd mamák, béres papák, halotti árnyak.
1: Bozók Ferenc Kísértetek a Mátrában című versét a költő előadásában hallották.

0: A nap imája.
1: Istenem, te hasonlíthatatlan méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. Rendelésedből történik, hogy a család a továbbhordozója az új életnek. A férj és a feleség, az édesapa és az édesanya vállalják és neveljék fel a gyermeket a maguk örömére, népük boldogságára és az egyház javára. Már akkor megszentelted a család intézményét, amikor egyszülött fiadat, az Úr Jézust is családban engedted a világba lépni, és annak keretein belül kívántad, hogy felnövekedjék. Földi életének legnagyobb részét a szent családban töltötte, amelyet bőségesen elárasztottál kegyelmeddel. Kérlek, Uram, add, hogy a családnak e nemes eszméje legyen mindig szemem előtt. Érte vállaljam a gondokat és verejtéket, s ha kell a megaláztatást, kiszolgáltatottságot is. Meglássam hitves társamban azt, akit te rendeltél házastársamul, hogy velem együtt higgyen gondviselő jóságodban és az én hűségem álhatatosságában. Ne engedd, hogy miattam csalódjon benned. Ne engedj, Uram, hamis és üres ábrándozásokban szétforgácsolódnom, hanem tarts meg mindvégig arra a feladatra, amelyet kijelöltél számomra. Engedd, hogy házastársi és szülői elképzeléseim sorban valóra váljanak. Szabadíts meg a szenvedélyektől, és adj szerencsés természetet, hogy vidámságot és derűt árasszak magamból, és napja legyek családi otthonunknak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Karkus István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Kérem, hallgassák meg most műsorismertetésünket, melyben 20 órával bezárólag adok áttekintést arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Rövidesen egyházi híreket hallanak, majd szólj, Uram. A mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. 12 óra 30 perctől a Szentek Szent Életű Emberekben a mai nap szentjeiről, így idősebb Szent Jakab apostolról, valamint Szent Kristófról lesz szó. Ezt Névnap és Kalendárium című kis műsoraink követik, majd 13 órakor hírekkel jelentkezünk. Utána a zenemesterei szórakoztatja önöket. 14 órától kerül sor a híreket követően a 7 évfordulója, valamint pénteki közelképünk megismétlésére. És szintén 14 órától Tokai Vételkörzetünkben Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazint hallanak, míg Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Szülőföld című összeállításunkat sugározzák. 15 óra 5-től megismételjük a Zöld Hullám pénteki adását, utána 7 nap, válogatás régiunk e heti eseményeiből, híreiből. 16 óra 5 perctől kezdődik majd a Kávéház, és ennek mai vendége Bértes László, az Ördögkatlan Fesztivál társalapítója és szervezője lesz. 17 órakor regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel jelentkezünk. 17.30-tól pedig megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn múlt vasárnapi adását. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Majd elmondjuk az imát Csepelényi György boldogávatásáért, és egyházi híreket hallanak, valamint ezt az órát esti mesével zárjuk. 19 órakor hírek, majd ökumené. A testvéregyházak fél órája szól, és azt követően megismételjük csütörtöki karitász perceinket. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 20 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leó pápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a pihenés ne csupán kikapcsolódás legyen, hanem a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is. A Szentatya arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. A közösségi élet, a megszentelődés és a hiteles keresztény tanúságtétel forrása, írja a 14. Leó pápa az Amerikai Egyesült Államok szerzetes rendi főelőjáróinak konferenciájához intézett levélben, amelyről a Vatikán News számolt be. A katolikus egyházfő a szervezet fennállásának 70. évfordulója alkalmából arra buzdította a szerzeteseket, hogy továbbra is egységben, örömmel és hűséggel szolgálják Krisztust. Leó pápa hangsúlyozta, a testvéri közösség, az imádság és az egymás iránti szeretet erőt ad az apostoli szolgálathoz, és hiteles tanúságtétellé válik a világ számára. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat által koordinált program. A közösségorientált pedagógia minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt a felzárkózó települések programban az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében valósult meg. Az elmúlt 4 évben a legszegényebb felzárkózó településeken több mint 2800 alkalommal, változatos programokkal és folyamattanácsadókkal segítette a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres tanulmányi előmenetelét és az őket oktató tanárok különleges többlet tudást igénylő munkáját a most zárult mintegy 6,2 milliárd forintos program. A pápai missziós művek nyári tábora idén Sárospatakon várta a fiatalokat. A programok középpontjában a közösségépítés, a hit megérése és a missziós lelkület erősítése állt. A közösség feladatáról és küldetéséről tette Revisz Verbi tartját, a szervezet magyarországi igazgatóját, Koleszár Krisztián kérdezte.
3: Most visszamenőleg ez a Szent Gyermekség közösség, vagyis missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, élő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világtáján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre, és miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülőktől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát oda dobja, az a egy persébe. És ott a adott helyekben vannak ilyen animátorunk, segítünk, és ők segítenek ezeket összegyűjteni, és a végül összeget ide hozzám, aztán mindegyikében mi szílózzunk, hogy melyik ország van, vagy melyik közösségnek, vagy melyik gyereknek különösen segítünk, akkor így oda jutottunk az összeget. És örülök, hogy ezek a gyerekek lelkesek, és állandóan próbáljunk ezzel formálni, átformálni, és beleönteni ez a missziós lelkületet, hogy mindenki missziós lehet, akár gyerek is. És az nagyon fontos, hogy ha gyerekként foglalkozzunk a gyerekekkel, akkor majd felnőttkor is belük az érlelődik.
2: A negyedik miskolci Arszakra fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Arsz Szakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
4: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arsz Szakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arsz Szakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arsz Szakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger, bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
2: A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európassz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. Ezen kívül a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult, útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta, a szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy ki üljön mellettem jobb és bal felül, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Készen vagytok-e kiinni azt a kelyhet, amelyet nekem kell kiinnom? Nagyon nehéz megértenünk, talán ez a legnehezebb az evangéliumban, hogy Jézus számára az igazi dicsőség az ő halála, amikor atya kezébe ajánlva lelkét, meghal. Talán arról van szó, hogy egy emberi életből semmi sem hasonlít jobban a Szent Háromság belső életében a fiúi állapotra, mint a halálban megmutatkozó, végtelen bizalom az atya szeretetében. Jézus a Szentlélekben születik bele ebbe a mi világunkba, mert neki egyetlen igazi élete van, az atyától való örök születés. Halálában viszont az örök lélek által áldozatul felajánlott emberi testével születik bele az atya dicsőségébe. Ez a dicsőség, a feltámadás és a benni megnyilatkozó megdicsőítés csak ennek következménye. Ezért Zebedeus fiait is erre a dicsőségre akarja rávezetni. Jézussal a Szentlélekben beleszületni az atyában. Ez Isten gyermeki életünk lényege. Egész földi életünk során bontakozik ki, és véglegesen a Jézus halálához hasonló halálban valósul meg. Már a mai napon ajánljuk fel eljövendő halálunkat az örök lélekben az atyának. Legyen ez a legteljesebb bizalom aktusa. Természetesen ez a felajánlás csak akkor lehet hiteles, ha a mai nap eseményei közepette is engedjük, hogy szülessünk az atyától az ő fiában, a Szentlélek hatására. Ez azt jelenti, hogy minden kellemes vagy kellemetlen jó és rossz történés mögött magát a még tisztán nem látott atyai döntést keressük, vagyis nem ragadunk meg annál az eseménynél, amely éppen történik velünk, hanem azt keressük benne, azt akarjuk, amit az atya akar, hiszen ő csak jót, a legnagyobb jót akarja nekünk. Ehhez kell az a hit, amelyről a mai Szentleckében olvasunk. Minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is minél többen adjanak az Isten dicsőségére. Ami ma ér bennünket, amit ma el kell végeznünk, végre kell hajtanunk, abban nem maga a cselekvés vagy történés a lényeg, hanem hogy ebben is, abban is úgy legyünk együtt az atyával, mint az ő fia, a mi Úrunk Jézus Krisztus, egészen a haláláig, amely az Úr kelyhének kiürítése, s egyben megdicsőülésünk kezdete.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. K Ježišovi pristúpila matka Zebedajových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal, čo chceš? Vravela mu, povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ježiš odpovedal, neviete, čo žiadáte. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? Oni mu vraveli, môžeme. On im povedal, môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa nad oboch bratov. Ježíš ich zavolal k sebe a povedal, viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluchom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Atunci kothegélas leste le zebeduseske sávengidei, kusapeske sáve, haj csanga dasangla leste, kete mangel lestar varesso. Puslaslatar, szokames, kerkade, pendas, ke macskármure sáve, ojek, peti stungo, o káver peti csácsi ríkte beselande tirothen, o Jézus kadependas. Csizsánen ke szomangen, avrizsanna te majkodotachtaj szavome avripó, avrizsanna sa, pende, pe kadivoj kadependas majdúr. Murotachtaj ba avripena, ba kodi ke pemure stungo, haj pemure csácsi ríkte besel, kode najman zór te sinavaptu menge, kodi kodolenge perelpe, kaske murodad sinadasla. Le káver de zsíne, kanakadi sunde, hojáj lepe kodoldúj prála. Ba o Jézus kothe a hardas peste, haj kadedas duma haringlende. Zsanen kekaszla lumaki kráenge inkren, kodol pelenaródengi rat train, le barvá lepalepengi zór, hatyára vencalenca. Maskár tumende, te na avelkade. Kon maskár tumende maj bárok amelte avel, te avel tumáro slunga, haj kono anglúnok amelte avel, te avel tumáro csicsko. Csile manuseszko sávo, na andakodó avilas. Ke te slúgin lesz, ba voj te slúgil kábrenge, haj kothe delpeszko trajo potinake, anda but zséne.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Matthäus. Die Frau des Zebedäus kam mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel ihm zu Füßen, weil sie ihm um etwas bieten wollte. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete ihm, sag, dass diese meine beiden Söhne sich in deinem Reich zu deinen Rechten und Linken setzen dürfen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinken werde? Sie sagte zu ihm, wir können es. Da sprach er zu ihnen, meinen Becher werdet ihr trinken. Doch zu bestimmen, wer sich zu meinen Rechten und Linken setzen darf, steht mir nicht zu. Es wird denen gewährt, für die es mein Vater bestimmt hat. Als die 10 das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterjochen und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, sei euer Diener, und wer bei euch der Erste sein will, sei euer Sklave. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Az idősebb Szent Jakab apostol Jeruzsálemben halt meg, 42 körül. Betszaidában született. Zebedeus és Szalóme fia, Szent János evangélistának pedig a bátyja volt. Apjától örökölve a mesterségét, a halászatból élt. A 28. év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a genezáreti tópartján járva kezdte egyenként meghívni apostolait. Miután meghívta Pétert és Andrást, folytatva útját megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és nyomába szegődtek. Simon Péter és János mellett Jakab a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Simon a szikla, aki az apostol kollégium feje, az egyház szikla alapja lesz. János a szeretett tanítvány, aki legközelebb állt az Úrhoz. Jakab pedig az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben, a színeváltozáskor, Jairus leányának föltámasztásakor és a Getszemáni kertben csak hármukat vette maga mellé Jézus. Jakab egyébként robbanékony természetű volt. Amikor úton Jeruzsálem felé a szamáriaiak az egyik faluban nem voltak hajlandók szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével együtt fölháborodva mondta: Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten tüzes nyilát, hadd pusztítsa el őket. Ezért nevezte el Jézus e két tanítványát Boanergesznek, ami annyit jelent a mennydörgés fiai. Az evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen odaadással várta Isten országát. Szalóme asszony a fiaival együtt odament Jézushoz és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: mit akarsz? Intézd úgy, felelte, hogy két fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön országodban. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni abból a kehelyből, amelyet majd én iszom? Tudunk, felelték. Jézus így folytatta: a kelyhemből fogtok ugyan inni, de a jobbomra és a balomra ülést nem az én dolgom adni. Az azokat illeti, akiknek atyám szánta. A többi tízennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg hatalmukat éreztetik velük. Köztetek nem így lesz, hanem aki nagyobb akar lenni közületek, a szolgátok lesz, és aki első akar lenni, a rabszolgátok lesz. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul sokakért. Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Mestere halála után ő lett a jeruzsálemi egyház püspöke, s mint ilyen valóban ivott az Úr kelyhéből. Amikor ugyanis Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között. A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, hogy Jakab a mai Spanyolországig jutott el missziós útján. Egy későbbi 13.-14. századi leírás még azt is tudja, hogy igehirdetésének nem volt sok foganatja. El is veszítette Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a szűzanya, és megvigasztalta. Jakab hispániai jelenléte erekéi átvitelének köszönhető. A 9. századtól a hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először kiskápolnát építettek föléje, amit 899-ben harmadik Alfonz király kibővítetett, az arabok 997-ben lerombolták, magát a sírt azonban megkímélték. 1075 és 1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak a sírjához. A Szentmisében így imádkozunk: mindenható örök Isten, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat. Szent Kristóf vértanú ünnepe tegnap volt, ma emlékezünk meg róla. 250 táján halt meg. Kristóf létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis nagy tiszteletnek örvend. A legenda Aurea szerzője rajzolta róla a legszínesebb képet. Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csak hogy az ördög is félt a kereszt jelétől. Így jutott el Kristóf végül is Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg, és legyen a fele barátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz, ha a folyóhoz érkezik valaki, és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot, készített magának egy kunyhót a folyópartján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva, sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi, könnyű tehernek ígérkezett, hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csak nem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta, ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni akartál. És az isteni gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával. Mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Nem csak azok a katonák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgáló leány is bátran vállalta a vértanú halált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani. Miután Kristófnak sem a mágia tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek 400 katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Azaz egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is erő volt, meggyógyult tőle a bíró szeme. Sokan kérik az autók megáldását ezen a napon. Utazók, zarándokok égi pártfogója, Szent Kristóf.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, kedves hallgatóink, Kristóf, valamint Jakab napja van. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma a Kristófoknak és a Jakaboknak.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallanak. A mai napon született Fellner Jakab Nikolsburgban 1722-ben. Ő a klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere volt. 23 éves korában telepedett le Tatán, és élete nagy részét itt töltötte. 1750-től kezdve főleg az Eszterházi grófok számára dolgozott, bár növekvő híre más megbízatást is szerzett számára. Első jelentős önálló munkája az 1751-ben megkezdett Tatai plébánia templom, melynek építését utódja Grossmann József fejezte be. 1756-ban a cseklészi Eszterházi kastélyt építette át. 1764-ben szerződést kötött Eszterházi Károly püspökkel az egri püspöki uradalom egyes építkezéseinek tervezésére és felügyeletére. Első műve itt a püspöki kastély lépcsőháza és kápolnája volt. 1768 és 74 között a veszprémi püspöki palotát tervezte, majd átvette a Gerl József bécsi építész által tervezett és egyetemnek szánt egri líceum építését, melynek befejezése másra maradt. 1773-ban tervezte meg és kezdte el építeni utolsó nagy alkotását, a pápai plébánia templomot. Mindezeken kívül sok építkezést tulajdonít neki a kutatás. Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Eger és Tata városképének kialakításában. És a mai napon született Budapesten 1890-ben Szilvai Kornél, számos tűzoltó és tűzvédelmi eszköz feltalálója. Már diákkorában érdeklődött a tűzoltók munkája iránt, és édesapja munkahelyén a Schlick-gyárban, majd a budapesti önkéntes tűzoltók csapatában tevékenykedett. Itt ismerte meg a világon elsőként hazánkban használt gépjármű fecskendőt, melynél a jármű állóhelyzetében a jármű meghajtó motorja működteti a szivattyút. 1914-ben a budapesti hivatásos tűzoltóknál műszaki tisztként dolgozott. Főként az

ő irányította 1947-ben a budapesti bazilika kupola tüzének oltását, ahol előrelátóan és sikeresen gondoskodott az értékes freskók védelméről. És a mai napon született 1901-ben Iglón Kéri Kálmán katonatiszt. Felvidéki cipszer családból származott, ifjú korában jegyezte el magát a katonai pályával, amelyen nagy karriert futott be. Tüzérségi hadapródiskolát, Ludovika Akadémiát és vezérkari iskolát végzett. 1921-ben tűzértiszt, 42-ben pedig már vezérkari ezredes volt. Három hadügyminisztert is szolgált szárnysegédként. 44-ben a Kárpátokban harcoló 6. debreceni hadtest, majd az első magyar hadsereg vezérkari főnöke volt. 44. október 16-án Horthy sikertelen kiugrási kísérlete után Dálnoki Miklós Bélával együtt átment az oroszokhoz, majd részt vett a fegyverszüneti tárgyalásokban. 45-ben az ideiglenes nemzeti kormány megbízásából a Honvédelmi Minisztérium katonai főnökeként az új magyar hadsereg szervezését irányította, amikor letartóztatták. Ezután megjárt több szovjet és magyar internálótábort és börtönt, egyebek között Recsket is. 53-as szabadulását követően volt éjjeli őr, segédmunkás, pincemester, majd raktáros. 66-tól nyugdíjasként élt. A rendszerváltást követően először a Recski Szövetség elnökévé választották, majd pedig az MDF országos listáján bekerült a parlamentbe. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna, mondta. A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak, fogalmazott. Hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, mert Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. A Tisza egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni, fogalmazott. Összegzése szerint ez az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Orbán Viktor a Magyarországon kiépülő politikai rendszert a venezuelai történésekhez hasonlította, amelyről azt mondta, sajátos elege a kommunista gondolkodásnak, a politikai önkénynek és a gazdasági elnyomásnak. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította a 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy erősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB egy 3. fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát, a bajnoki címvédő Eto otthonában. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája győztes Real Madridot fogadja a Grupama Arénában. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadék góc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: A zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. A zene mestereiben a Prognózis együttes frontembereként ismerté vált Vörös István pályafutását ismerhetik meg egy korábban rögzített beszélgetésünk és dalai alapján.
3: 1981 a Prognózis megalakulása. Élethelyzet, akkor éppen katonaságból szereltél le, ha jól tudom.
4: Igen.
3: Hogy jött ez a prognózisos dolog? Hogyan találkoztatok a fiúkkal?
4: Így van, katonaságnál elkezdtünk zenélni néhányan. Szerencsém volt, mert nem az akkor futó aktuális slágereket kellett játszani, hanem már rögtön a saját dalaimat próbálhattam ki a zenekarral. Így építőtáborokban és különböző rendezvényeken koncerteztünk, és akkora volt a siker, hogy mi is elcsodálkoztunk. Így hát átmentettük úgymond azt a hangulatot és azt a sikert a leszerelésem utáni időre is, és rögtön megalakult a prognózis 1981. február 24-én, ha jól emlékszem. Már kiegészülve Jankai Bélával. Ez már tehát nem a hadirok volt, hanem ez már a prognózis volt. Elkezdtünk próbálni Budaörsön egy faházikóban, márciusban még volt olyan is, hogy esett a hó, majd szétfagytunk, de mi csak nyomtunk, és készültük a Rock Reflektor megmérettetésre.
3: Ez egy tehetségkutató, verseny volt,
4: és sikerünk volt, közönség rögtön megérezte a lelkesedést, a mondani akarást, és hát persze azt a hangulatot és azt az energiát, ami a színpadról áradt. Rögtön utána jött a Dorogi Rock Fesztivál 40 ezer ember előtt, és akkor elindultak a kisebb-nagyobb koncertek, fesztiválokon, és egyszer csak elérkeztünk az első kislemezhez, ez a Hajsza közben, és a Nyári éjszakák című kislemezhez, mely azóta is koncertjeim örökzöld darabja, hiszen a közönség szereti, és ezért mindig műsoron tartom.

0: minek tulajdonítod a kezdeti nagy sikereket? Nagyon hamar besoroltak titeket a New Wave vagy új hullám stílusú zenekarok közé. Ugyanakkor én egy kicsit úgy érzem, hogy ez inkább rock zene.
1: Mindent megpróbálnak kategorizálni, és bizonyos skatujákba belegyömöszölni. Ez egész pontosan úgy volt, hogy a prognózis megalakulása után inkább ilyen hagyományos ős rockot kezdtünk el játszani, hogy így mondjam, tehát ilyen kicsit volt korálos, ilyen P-mobilos, tehát az a világ. És akkor a hanglemezgyártó egyik márkamenedzser, a Wilpert Imre behívott, és sőt mutatott külföldi zenéket is, hogy valami újat kellene kitalálni, mert szép jó ez a fajta rockzene, de hát ilyen már van, és hát így csak egyek lesztek a sorból. Amúgy pedig fel lehet frissíteni, és haladni kellene a korral. Ezt meg is fogadtam, lévén tudtam, hogy akkor jutunk el lemezhez, hogyha nem ellenkezek, hanem egyrészt elfogadom, és főleg azért, mert igaza volt. És ezt a mai napig köszönöm neki, hiszen utána áthangszereltük, ugye, mert akkoriban még Jankai Béla is szerves része volt a zenekarnak, és azért az ő zenei ötletei sokat számítottak. Ennek egyik alapdala volt a Hajsza közben, mert az a rock műsor volt. Ugye, amik már később születtek, már a Kőhegyeken érződik, hogy az már nem sorolható be abba a hard rock vagy ősrock stílusban, amiről az előbb beszéltem. Mondta, hogy valami olyasmi szövegeket kellene írni, ami ezzel a prognózis szóval kapcsolatba hozható, és rögtön előjött előjelek, hiszen a prognózis nem csak időjárás jelentést jelent, hanem jelenti jóslatot, előrejelzést és a többi. Szövegeket is egy részét átírtam, újakat csináltam, és hát már is elérkezett az első nagylemez, az Előjelek album. Ezen a lemezen véleményem szerint, meg hát a közönség szerint is nagyon jó kis dalok sikerettek. Egy baj volt csupán, hogy a hangzás az nagyon idegen volt tőlünk. Először bementünk egy stúdióba, ott mindenki magyarázott, mondták, nem értek rá, siettek, kapkodtak. A végeredmény egy borzasztó hangzás, jó dalokkal. És sajnos ez az első pillanat meghatározta a későbbi pályámat is, hiszen a lemezeim hangzásával erős kételjeim vannak, és nem tudtak a dalok úgy megmutatkozni, ahogy azt megérdemelték volna. Éppen ezért Hallgass, ha jót akarsz címmel, ugye kétértelmű a cím, mind a két értelmét vállalom, válogatásalbum jelenik meg rövidesen, melyen egy vadonatúj dal lesz, ez az Engedj be a jóba, stílszerűen, és a többi pedig a korábban megjelent albumokból válogattam, és érdekes módon egyetlen egy dal az, amelyhez hozzá se kellett nyúlni, mert az úgy tökéletes, ahogy volt, ez a Érte csír az ég, az igen, az egy tökéletes mű. Azt a dalt így gondoltam, így hallottam belül, amikor annak idején ezt megírtam. Most ezeket újra kevertük, hozzájátszottunk új hangszereket, a mostani zenekarommal természetesen, és úgy hozzuk színre ezeket a régebbi dalokat, ahogy már akkor is kellett volna. Ugye eltelt sok-sok év, sok koncerttanulság, a fülünk is fejlődött, technika is fejlődött, és így kerül majd 18 dal, mely egy gyűjtés a korábbi dalokból, és ahogy mondottam, egy vadonatúj szerepel rajta.

0: a zene mesterei.
1: 84-ben jelent meg ez az említett előjelek album. Említetted, hogy nehézségek voltak a stúdió munkával. Ez minek tudható? Egyszerűen nem voltak toppon az akkori emberek, vagy...
2: Mást akartak kihozni belőle. Kiadták nekik a lemezgyárból, hogy ne azt a hagyományos hangzást csináljátok, hanem ilyen. Akkoriban volt divatban a Durán Durán, meg a Kedzsegugu, meg ilyenek, amik maguk stílusában jó. Az csak hát én engem nehezen lehetne mondjuk a Limálhoz hasonlítani. Stílusban sem, meg egyébként sem. Meg hát nem is akartunk olyat. És akkor megpróbáltak erővel hatni rám, például egy kis történet, a hallgatók mindig szeretik az ilyet, hogy keveréssel zajlott a nagylemeznek, például a Hajsza közbent keverték, és mondtam, hogy hát több gitárt kellene adni, mert hát nem szól, hát ez egy rockos dal, hisz ahogy említettem, ez még a rock műsornak a része volt, de nem kell az, meg stb. És addig-addig feszítették a húrt, Béla is ott volt persze, de ő a feljátszó helyiségben elzongorázgatott. Egyedül én voltam három emberrel szemben. Addig, míg az asztalra csaptam, és azt mondtam, már pedig én vagyok a szerző, és ezt így kell csinálni. Rögtön a zenei rendező felpattant, kiszaladt, dult, fult, visszajött, fellökte, azt mondja, ne, ha így akarod, legyen úgy. Hát mondom, azért ennyire nem kellene. Na, ilyen hangulat volt, meg akartak szó szerint erőszakolni, és hát ennek lett az a kételyes, felemás eredménye, amelyet előjelek lemeznek nevezünk, és amelyet azért sokan szeretnek a dalok miatt. És hát most tartozom a dalaimnak, a fiatal tínédzser koromnak és a hosszú-hosszú éveknek azzal, hogy mennyit álmodoztam ezekről a dalokról, lelkesedtem, ú, de jó, megírtam a szöveget, rengeteget dolgoztam rajta. És hát 90%-ban minden egyes dalnak a végső kialakításának a végén, ahogy megszólalt, hát csak úgy legyítettem, hát jó, hát most... Na most elmúlt ez az idő. Más embert nem engedek a keverőpulthoz. Azóta persze én is megtanultam valamennyire ezt a szakmát, ugye hát nem csoda ennyi év alatt azért, ha valaki rendszeresen foglalkozik vele, azért valami csak ragad rá, de azért meg kell említsem társamat a zenekarból, Tóth Attilát, aki a hangmérnöke is ennek a új projektnek, melyről már az imént beszéltem, a Hallgass, ha jót akarsz című album.

0: A zenemesterei. Szent István Rádió.
1: Még vissza egy kicsit a 80-as években, 86-ban jött az igazán nagy áttörés és siker, a Tele van a vár összterelemmel. Ez hogyan született ez a dal, és szerinted miért lett ez hirtelen nagy népszerűséget hozó dal?
2: Akkoriban a levegőben volt az a tempó, az a soft punk, mert hát úgy kategorizálhatjuk, ugye, a Tele van a vár összterelemmel. A szövegét megírtam, életből merítvém, úgy mindig könnyű, hogyha onnan tudunk meríteni. A hangszerelés hamar összejött, hát hogy miért lett híres? Hajsza közben miért? Ugye, az azért lett híres, mert szavaztunk a dalra. Nem engedtük el a kezét, mint ahogy láthatjátok. Most se engedtem el még a korábbi gyerekeimnek a kezét, mert még mindig ápolgatom őket, és nem nyugszom addig, amíg nem tudnak kellően kibontakozni. Tehát nem az volt, hogy vagy játsza a rádió, vagy nem játsza, hanem szavaztunk, mentünk vidékre koncertezni, írtuk a kis levelező lapokat, hogy hajca közben, első helyre, ez a legjobb, akkor bal kézzel, akkor mindenféle hülyeséget, ott egy postaláda, állj meg, bedobtuk közben, koncerteken bemondtam, hogy szavazzatok meg, és a közönség is szavazott, nagy sikerű bulik voltak szerte az országban, és lényeg az, hogy akkoriban még ez számított valamit, mert érkeztek a levelek, és ezért az ifjúsági magazin slágerlistáján, amely minden csütörtökön este 7-kor hangzott el, ott a beérkező szavazatok alapján hónapokig az első volt a hajsza közben. Hozzáteszem zárójelben, hogy megérdemelten is, hiszen a mai napig állja a sarat, és ha nem játszuk, akkor követeli a közönség. Tehát mindig így rá kellett segíteni egy kicsit. Különben senkit nem buzdítok a fiatal zenekarok közül, hogy ezt próbálják utánozni, csak a pénzt dobnák ki az ablakon, mert ma már hiába szavaznának bármire, ez az ötlet nem működik. Mi még kőkorszaki eszközökkel dolgoztunk, ma már az van, hogy mondjuk a YouTube-on valami fortélyos trükkel beírják, hogy meghallgatták 300 000-en, sőt, most hallottam valahogy 5 millióan, na hát persze. Csak hát mi még kőkorszakos eszközökkel éltünk, ma meg már, akik ott vannak a tűz közelben, tudják, hogy kell így felkelteni az érdeklődés bizonyos dalokra. Na hát ez különben mindig így működött, Tele van a város. Ott pedig Erdős Papa a kulcsfigura, Erdős Péter, aki nem ismerné, ő a hanglemezgyárnak volt a mindenható figurája, sokan gyűlölik, utálják. Én megmaradok semlegesnek, már csak azért is, mert hizelgő volt számomra, hogy nagyon elismerte az én tehetségemet, és a dalokat is szerette, sőt, volt koncerten is. Azt azért hozzáteszem, olyan nagyon nem segített. Viszont megjelentette a lemezt a Tele van a város szerelemmel, és ez hogy nem gyakran elhangzott a rádióban. Későbbiekben már nem volt ilyen szerencsém, ezért is van az, hogy sokaknak, akiknek esetleg a kedvence, vagy kedvenc énekese, gitárosa, szerzője voltam, elfeledtek, ideiglenesen is, mert hát nem tudtam kidugni a fejemet mondjuk a 90-es években ebben a mérhetetlen zűrzavaros média világban, de azért igyekeztem, és azért akkor ugye még volt a kábel tévé korszaka, kábel rádiók, és a többi, sok-sok-sok ilyen kis rádió, végig jártam. A nagy helyekre, nagy rádiókban, nagy előkelő tévéműsorokba azóta se sikerült bejutnom, sőt, még annak idén, még a 80-as években is, amikor volt a zenebutik, amely értékmérő volt tulajdonképpen, mert hát aki megjelent a zenebutikba, az a közönség úgy gondolta, hogy ahú, akkor oda se sikerült. Nemrégen találkoztam az előddel, akivel különben jó viszonyban vagyok, ő azt mondta, hogy Pista, hogy mondhatsz ilyet, hát voltál te nálam. Ja, persze. Igen. Tehát és ez a része, ez a úgymond underground, mert fogalmazunk így, meg az, hogy én örök életemben árral szemben úsztam, és széllel szembe haladtam, ez azóta is tart, most meg még nehezebb ez a dolog. Ma már ez a műfaj, amit mi csináltunk, ez a halálámban se hordozó, ugye? A CD az szinte megszűnt, ezek a letöltősdik, abból filléreket kapnak a zenészek. Koncertszervezés, a nagy fesztiválok, mind ugyanazok szervezik, ugyanazokkal. Ez így működik. Le van osztva, le van zsugázva. Úgy, ahogy az Engedj be a jóba című dalban, az első verszakában éneklem, ugye, hogy akarjuk, uram, engedj be a jóba, nekünk csak morzsa jut mindig a padlóra szórva. Pörög ez a vertli, keverik a zsugát, szegény kicsi haver, ilyen ez a világ. Na, ilyen világban élünk, itt kell valahogy aklimatizálódni, megkeresni az utunkat, és én azzal boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, nagyszerű zenekarom van, egyike vagyok azoknak, és ezt mondjuk nem én mondom, hanem akár itt a Petőfi csarnoknak a szervezőit is meg lehet kérdezni, hogy egyike vagyok azoknak, aki még be tudja hozni a közönséget, akire eljön a közönség, és miért jön el az a közönség, meg sikerült az elmúlt 30 évben hitelesnek maradnom, mert még ma is ugyanazzal a lelkesedéssel készülök a koncertekre, válogatom a dalokat, írom a szövegeket. Én nem kezdtem el inkább a munkahelyet ügyeskedni, lehet, hogy kellett volna, csak hát ez nem az én profilom. Ez a másik, tehát koncertesdi is eléggé elvékonyodott, nem csak nálunk, országosan. Nehéz az ügy.

0: kicsit térjünk még vissza a prognózis sikereihez. Ott nagyon a siker csúcsán egyszer csak abba hagytátok.
1: Igen.
0: És te külön utakon kezdtél eljárni. Mi történt akkor? Miért érezted úgy, hogy egyedül kell tovább folytatnod?
1: A prognózis a piknikklub korszak vége felé volt. Akkor egyszer csak, ugye én voltam a szervezője a zenekarnak, meg a menedzsere is. Zeneszerző, szövegíró, hangszerelésben akkor a Béla sokat segített, azt ne felejtsük el. És azóta is sokat segít nekem, és neki elévülhetetlen érdemei vannak például az előjelek stúdió létrehozásában is. De belefáradtam, már akkor azt mondtam, hogy a szélmalom harcba, a ügyintézésben, a menedzserész nem az én világom. Meg tudom csinálni, mint ez bizonyítja az a korszak, és mert azért csak kivertem a hanglemezgyártóból 3 lemezt, jártam a nyakukra, vittem, de abba belefáradtam, és akkor a új korszak indult, akkor érkezett a lakodalmi rock, és akkor abban már nem volt kedvem részt venni, a zenekar formációja is megváltozott, és akkor gondoltam, kimegyek külföldre vendéglátózni, és sok-sok dalt írtam, készültem a visszatérésemre, és tulajdonképpen 1991-től az a Vörös István és a Prognózis nevű formáció, az már az én szólópályám volt, az, hogy Prognózis, azt azért tartottam meg kizárólag, mert akkor ugye még a nevemet annyira nem ismerték, akkor az volt, hogy a Prognózis énekese, ugye. Mai napig különben elég visszás számomra ez a dolog, ez az egész, hogy úgy mondjam, prognózis orsdi, el is mondanám miért, ugye, én nekem ez a egyik legszebb korszakom. Nekem napsütötte volt a 80-as évek, mert mindig arra emlékszem, hogy lelkesen mentünk, koncerteztünk, a lemezek is megjelentek. Nem úgy haladt a dolog, ahogy szerettem volna, de meg a lemezek megszólalásra se volt az igazi, de azért csak jól éreztük magunkat, mint megvadult csikók, rohangáltunk végig az országon, és ez nagyon szép volt. De ez a korszak 1988-ban véget ért. Azok a dalok, melyekről itt beszélünk, a Hajsza közben, Tele van a városszerelem, stb. Ezek a dalok az én nagy gyerekeim. Csak azt szoktam mondani, egy más anyától. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk nekem azóta sok-sok-sok, mondjuk 15 gyerekem született dalok, lemezek formájában, nehezebb korban születtek, és nincs akkor a szerencséjük, hogy észrevegyék, hogy kidugja a fejét, ahogy Erdős papa mondta, ő így fogalmazott, meg fogjátok bánni, mondta. Ha én nem leszek, akkor annyi lesz a gaz, hogy a kisvirág nem fogja kidugni a fejét. És nagyon igaza volt. Hát mikor jelenne már a mai világban egy ízt lemez, ugye? Vagy sorolhatnám? Nem.

0: A zenemesterei. A zenemesterei.
1: Tehát elindult a Vörös István és a Prognózis is utána.
2: Igen. Én nem is azt szoktam mondani, hogy prognózis dalok, azok ugyanúgy az én dalaim, csak a prognózis korszak dalai, melyben, és ezt is tegyük hozzá, Bélának, Jankai Bélának nagy szerepe volt. Hiszen nem egy dal az ő ötlete alapján született. Lejátszott nekem például egy olyat, hogy mondjuk a Kőhegyek, ugye, tap tap tip tip tip tip tip tip hú, mondom, de jó ez Béla. És akkor ebből én megírtam a dalt, megírtam rá azt a szöveget, amely ahhoz a hangulathoz a legjobb. És ez azért ez azóta is megmaradt, hogy a dalaimat, hogyha valaki meghallgatja, gondolja át, hogy vajon az a szöveg, ami született arra a zenére, meg arra a hangszerelésre, az vajon az a kettő vagy három összhangban van-e? És ha megvizsgálja, akkor rá fog jönni, hogy erre a zenére, erre a hangulatra csak ilyen szöveget lehetett írni. Tehát ez a hármas, a hangszerelés, a zene és a szöveg, ezek egy szép, egységes gömböt alkotnak. Ez fontos, mert gyakran hallunk olyan dolgokat, hogy van egy zene, és akkor valamit ráerőszakolnak, valami szöveget. Ezt a közönség nem érti, csak hát olyan annyira nem tetszik, vagy érted. Ezer éve mondják, tartalom és forma egyben legyen. Számomra akkor kerek valami.
1: És mi születik meg előbb, a dallam és a hangszerelés, vagy a szöveg, és utána arra próbál zenét írni?
2: Nem tartom jónak azt, bár biztos vannak kivételek, hogy elkészült szövegre zenét írni, mégpedig azért nem, mert a elkészült szöveg, ide adják, na, írjál rá valamit. Az első ötlete egy zenésznek, aki zenét tanult és ismeri a stílusokat, hogy már meglévő ötletét próbálja ráerőltetni a szövegre. Tehát nem az van, hogy a szöveg hangulata majd meghatározza a zenét. Előfordult már másoknál ilyen is. Volt nálam is ilyen, például a Tele van a vár a szerelemmel lemezen volt a Árnyak mindenütt. Annak előbb volt meg a szövege, és arra írtam a zenét. De ez kivétel. Nálam mindig fordítva van, előbb a zene, utána meghangszerelem, és mikor már kész a dal szinte, akkor megírom rá szöveget. És így érthető is, hogy olyan szöveget írok rá, ami arra a zenére való.

0: a zenemesterei.
1: Mik az újabb tervek? Most mondtad már, hogy remixek készülnek a régi dalokból, egy újabb albumválogatás
2: formájában. Nem feltétlenül remixek, tehát arra nagyon vigyázok, hogy a dal hangulata megmaradjon. Egyedül a hajsza közben remix, hogy úgy mondjam, ott egy kicsit elrugaszkodtam. De úgy érzem, akkor is a dalnak a hangulata megmaradt, és valamennyire rugalmasnak kell lenni. Mi se ugyanazt az alföldi papucsot, meg szimacshatyrot hordjuk az oldalunkon, mint annak idején. Az nagyon szép volt, meg jó volt akkoriban, meg ahhoz a korszakhoz az jól passzolt, de hát változtak az idők, már mi is változtunk, annyi élmény ért, sokat tanultunk, rengeteg tanulságot levontunk, hogy nem szabad annyira ragaszkodni, hogy az a jó, ami annak idején volt, meg így barátkozni kell, nyitottnak kell lenni a dolgok iránt, hisz a világ is mindig úgy épült, hogy nem ugyanazt hajkuráztuk és szajkóztuk és csináltuk nap mint nap, hanem voltak bátrak, akik kiléptek. Persze a másik végletbe se szabad esni, hogy valaki úgy csinál zenéket, hogy leül, aztán gombokat nyomkod össze-vissza, és főleg azért nem jó ez, mert hogy már akkor ügyeskedéssel próbál valamit, már ki akarja spórolni a munkát, a zenetanulást, a hangszeren való gyakorlást, a napi órákat, az évek, évtizedek munkáját, még ha jót sikerül is neki esetleg csinálni, ezt lehet érezni. Csodálkoznak, hogy egy-két év eltelik, és akkor már se tudjuk, hogy ki volt ez, meg ki volt az, akiknek esetleg nagyszerű hangjuk van, meg szépen éneklik a külföldi dalokat, mint karaoke, de nekik ehhez semmi közük, ehhez a műfajhoz. Szóval a mi részünk az egy megvalósítás. Itt nem kell énekelni se. Hát mi a obó énekel? Nem énekel. És mond olyat, amire oda kapjuk a fejünket? Mond olyat. Hát ez nem arról szól, hogy ki, hogy énekeli. Itt megint ködösítés van, ugye? Ez egy üzleti trükk. Meg már megfigyeled a szövegeket, már a szövegekben sincs jó szöveget írni, oda már kell művészi hajlam, oda kell ihlet, figyelni kell a világot, antennáknak mindig élesítve kell, hogy legyenek. És akkor most ilyen gyárszerűen akarják, ugye, mint a Orwelli. Ez a zenei Orwell, ami most elkezdődött már. Van, aki írják a dalokat, leül, két akkord, énekel rá valami, csak profi, mert megtanulta. Ugye. Jön valaki, gyárt rá valamilyen kis ilyen sablon szöveget, kész, hoznak-e valakit, akinek jó hangja van, reklámja megvan a tévében, rádióban, és köztük volna tehetség, aki alkotna, és tudna mondani valamit, volna image, mert anélkül otthon kell énekelgetni a kádba Máté Pétert, meg angol dalokat. Ők meg nem tudnak kibontakozni, mert nem hagynak neki teret. És akkor hozzáteszem azért, hogy ott sem úgy működik, hogy a kisfiatal bemegy, és azt mondja, hogy én szeretném énekelni például a Vörös Pisti dalát. Ezt tudom, mert ketten is indultak a ismerősök közül, és ő nem, azt nem kérjük. Nagyon nagy szerencsénk, hogy létezik az internet, mert ha az nem volna, akkor már. De az internet világában a Facebookon, itt is most rögtön megragadom az alkalmat, Facebook, ugye menjen rá gyorsan mindenki, Vörös István oldalára, ott mindig jönnek a újabbnál újabb klippek, a dalok, stb. És esetleg még a honlapom is ott fellelhető, vörösistván.hu.
1: Beszéljünk egy kicsit a mostani csapatról, akikkel együtt zenélsz.
2: Fontos. Említettem Tóth Attilát, ő a billentyűs, aki a stúdióban a hangmérnök is egyben, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni.

felé kellene törni, megőrizve természetesen a régi értékeket. Kíváncsi volnék, mert most az autóban Jimi Hendrixet hallgattam, kíváncsi volnék, hogy Jimi Hendrix most mit játszana. Biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazt, de ugyanúgy megmaradna Hendrixnek, de azért már egy kicsit más volna. Mint hogy, hát persze, akkor már ezt nem hagyhatom ki, mint hogy én is ugyanaz vagyok, aki voltam 1982-ben, 3-ban, csak már egy későbbi kiadás, ugye, és sok-sok tanúsággal. És ezt azért nem kell elfelejteni, hogy ugyanaz az ember, de azért mégis más. Hát mindennyien

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna, mondta. A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak, fogalmazott. Hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, mert Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. A Tisza egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni, fogalmazott. Összegzése szerint ez az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Orbán Viktor a Magyarországon kiépülő politikai rendszert a venezuelai történésekhez hasonlította, amelyről azt mondta, sajátos elege a kommunista gondolkodásnak, a politikai önkénynek és a gazdasági elnyomásnak. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy erősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB egy 3. fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát, a bajnoki címvédő Eto otthonában. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája győztes Real Madridot fogadja a Grupama Arénában. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadékgóc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: A hét évfordulója.
6: Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát? És miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
7: A gyarmatok társadalma azon kívül, hogy nagyon sokszínű volt, rohamosan nőtt. 70 esztendő alatt, 1700 és 1770 között durván megtízszereződött. 250 ezerről 2 millió 500 ezerre növekedett. Agrárnépességről van szó, a 95%-uk a mezőgazdaságból élt. A németeket, a 200 ezer németet azért emeltem ki, mert még ma is tartja magát az az önök által is nyilván ismert legenda, hogy az 1790-es években, amikor az amerikai kongresszus döntett arról, hogy melyik legyen az Egyesült Államok hivatalos nyelve, csak egy szavazaton múlott, hogy nem a német lett ez. Ennek azért van némi alapja, de ez, amit én most durván fölvázoltam, nem állja meg a helyét. Arról van inkább szó, hogy 1794-ben Virginia egyik megyéjében élő elég nagyszámú német közösség azzal a kéréssel, azzal a petícióval fordult az amerikai kongresszushoz, hogy a törvényeket, rendeleteket ne csak angolul, hanem németül is tegyék közzé. A kongresszus alsó háza, a képviselőház napirendre tűzte ezt a petíciót, hogy alkalmas-e vagy sem a megvitatásra, na és itt történt, hogy 41 a 40-hez arányban, vagy 42 a 41 arányban leszavazták. Hozzáteszem, hogy a képviselőház elnöke egy német származású úr nem vett részt a szavazásban, de ez a lényegen nem változtat. De hát az egész butaság, mert az Egyesült Államoknak mindmáig nincs hivatalos államnyelve. Bár a legújabb felmérések szerint az amerikaiak túlnyomó része anyanyelvének tekinti, és 98%-a lehet, hogy spanyol ajkú esetleg, de akkor is folyékonyan beszél angolul. Tehát nem kellett olyan államnyelv törvény, mint amit Magyarországon meghoztak 1844-ben mondjuk. A társadalom háromosztatú volt. Volt egy vékony legfelső elitje, nemesekről nincs szó, sem Európa értelembe bent arisztokratákról, bár az ültetvényesek, a nagykereskedők, némelyik jómódú ügyvéd is az európai életforma és a hivalkodás sok elemét próbálta átvenni és meghonosítani, de nem ez volt a jellemző. A középosztály volt, a középréteg, ami nagyon tagolt volt önmagában is, volt a legszámosabb, és a középosztályon belül a jellegadó részt a földtulajdonos farmerek tették ki. Európától ugyancsak eltérően a szegények aránya nagyon kevés, vagy viszonylag kevés. Bár voltak közöttük nyilván itt is bérmunkások, napszámosok, szerződéses szolgák, és a társadalmi piramis legalján pedig ott van az a majdnem félmillióra tehető rabszolga. Hogyan lehet, hogyan szokták csoportosítani a gyarmatokat? Két csoportosítási megoldás a legismertebb. Alapításuk szerint és gazdasági társadalmi sajátosságaik szerint. Alapításuk szerint a gyarmatoknak kettő, de majd három lesz belőle csoportját szoktuk megkülönböztetni, mert az uralkodó olyan magánszemélyeknek, mint például William Penn is volt, szabadalom levelet, alapító levelet adott, amelyben felhatalmazta arra ezt a magánszemélyt, hogy Észak-Amerikába áthajózva egy többnyire nagy térséget benépesíthessen, vezethessen, irányíthasson és tulajdonolhasson. Ezek az úgynevezett tulajdonosi gyarmatok tehát. 1776-ban már csak kettő van belőlük, Pennsylvania és Maryland. A gyarmatok másik csoportját a kereskedelmi társaságok által alapított gyarmatok tették ki. 1776-ban Connecticut, Rhode Island még mindig ilyen volt. Tehát ugyanaz a helyzet, szabadalomlevelet vagy alapító levelet kapott ez a kereskedő társaság hasonló céllal, feladatkörrel, mint amilyet Penn is kapott. És ez a két gyarmati csoport az idők során egyre nagyobb számban koronagyarmattá vált. Az uralkodó és környezete ugyanis főleg 1689 után, tehát a 17. század végétől, 18. század elejétől egyre erőteljesebben törekedett arra, hogy lehetőleg a gyarmatok minél nagyobb része, vagy az egésze királybirtokká, koronagyarmattá váljon. Hiszen 1776-os adatot hadd mondjak erre is, a fenti négy gyarmat kivételével 9 gyarmat már koronagyarmat Észak-Amerikában. A másik csoportosítási szempont a gazdasági társadalmi fejlődésük szerinti. Itt is három csoportot különböztethetünk meg, északról délfelé haladva, tehát az északi, a középső és a déli gyarmatok csoportjáról van szó. Miben különböztek ezek egymástól? Új-Angliában kis farmer gazdaságok sokasága működött. Ez adta az ottani gazdálkodás és a gazdálkodók gerincét. Ezt az Új-Angliát hadd ismételjem meg még egyszer, vallási menekültek népesítették be, főleg puritánok, akiknek menekülniük kellett Angliából és Nyugat-Európa érintésével jöttek Észak-Amerikába. A farmergazdaságok mellett fejlett volt a halászat, a fakitermelés, fafeldolgozás, vasipar és a hajógyártás. Na meg hát elég sokan prémvadászattal is foglalkoztak, az indiánokkal ilyen cserekereskedelmet is kialakítottak. Apropó hajógyártás, a 18. század közepe táján már a gyarmatosoknak, a gyarmatiaknak kb. 2000 hajója hasítja az Atlanti óceán vizét, miközben a londoni kormányzat a legszigorúbban megtiltotta a saját gyarmati kereskedelmet. Ezek pedig úgy játszották ki a tiltó törvényeket, hogy csempész kereskedelembe kezdtek, és rummal kereskedtek. Úgynevezett kereskedelmi háromszögek jöttek létre. Az egyik legjobban jövedelmező kereskedelmi háromszög a következőképpen nézett ki. Új-Angliában, mondjuk Massachusettsben a hajós rumos hordókkal pakolja föl a hajóját, áthajózik Nyugat-Afrikába, ott a törzsfőnököktől rabszolgákat kap, ezeket a rabszolgákat átszállítja Közép-Amerikába, valamelyik cukornád ültetvényre, és melaszt, cukorszirupot kapott értük, hazaviszi, még több rumot csinál, még több rabszolgát visz, még több melaszt kap, hatalmas, a meggazdagodás, a gyarapodás legnagyobb lehetősége volt ez. Összességében tehát látni kell, hogy Új-Angliában a mezőgazdasági tőke termelődött a legdinamikusabban, és a mezőgazdaságban megjelenő felesleges tőke forgatódott át, vagy forgatták át a kereskedelembe és a gazdaság más szektoraiba. Ami a középső gyarmatokat illeti, közbülső helyzetük miatt is az általános sokszínűség jellemezte ezt a négy, ugyancsak négy gyarmatot, New Yorkról, New Jerseyről, Pennsylvániáról és Delawareról van szó. Itt is voltak farmergazdaságok, de ezek lényegesen nagyobbak voltak, mint északon. És itt lehetett megfigyelni ilyen félfeudális jellegű, kicsit európaihoz hasonlító nagybirtokokat, latifundiumokat is, de ezektől sokkal dinamikusabban fejlődött a folyami kereskedelem. Például New York, és ennek a révén emelkedett föl, nem is beszélve Philadelphiáról. Tehát itt a kereskedelmi tőke adta meg azt a többletet, amit képesek voltak a gazdaság más szektoraiba átszivattyúzni, és egyfajta dinamikát adni a gazdasági fejlődésnek. A déli gyarmatokon ötről van szó, Virginiáról, Marylandről, Észak- és Dél-Karolináról, valamint Georgiáról. Már tudjuk, hogy ültetvényes rabszolgatartó gazdálkodás folyik, nagy monokultúrák jöttek létre, amelyek a világpiacra és az anyország számára termeltek dohányt, rizst, indigót és gyapotot elsősorban. Áttérve a gyarmati kormányzásra, a gyarmatok kormányzatának három szintje volt. A legfelső szint, ten nyilván a csúcson ott van az uralkodó, akinek a nevében hozták a gyarmatokra vonatkozó rendelkezéseket is. Az uralkodónak szokás szerint volt egy tanácsadó testülete, ezt többnyire királyi államtanácsnak hívták, de ott voltak a kereskedelem lordjai is, de a tényleges operatív feladatokkal a kereskedelmi és ültetvényes testület volt megbízva. Ez szakértőkből álló bizottság volt, sok mindennel foglalkozott, tehát a gyarmatokon tartotta a szemét. De bármelyik testületet is nézzem, egy nagyon nagy baj volt velük. Nem ismerték Amerikát. Legtöbbjük soha nem is járt ott. Csak jelentésekből, szóbeszédből, félinformációkból tájékozódtak. Tehát eléggé laikus döntések sorozata is született, hogyha született, mert 1763-ig nagyon laza pórázon hagyták ezeket a gyarmatokat. De még mielőtt a kormányzó funkcióit felvázolnám, tudnunk kell azt, hogy 1689 előtt a gyarmatok nagy-nagy önállóságot élveztek, még London nem ütötte, nem akarta beleütni az orrát a gyarmatok ügyeibe, ezért tehát maguk választhatták a tisztségviselőiket, maguk építették, maguk szervezték meg az életüket, hogyha úgy tetszik. A gyarmatokat London nem is finanszírozta, nem adott nekik pénzt. Na, ez a helyzet változik meg fokozatosan 1689 után, amikor az egyik fő törekvése a királynak és környezetének, hogy lehetőleg minél több gyarmatból koronagyarmatot létesíteni, másrészt pedig lehetőleg minél erősebb, minél központosítottabb irányítást, kormányzást kell bevezetni. Ez különösen jellemző lesz majd 1763-at követően. A kormányzó sem az uralkodótól kapta a fizetését. Kormányzó és a gyarmati gyűlések kegyére és szűkmarkúságára volt utalva. Úgyhogy ez pedig a kormányzónak a mozgáskörét és a jogosítványait fokozatosan szűkíteni fogja majd. A kormányzókkal kapcsolatban még tudni kell, hogy attól függően, hogy milyen alapítású volt a gyarmat, vagy a király nevezte ki, bár többségükben nem bízott soha, vagy a tulajdonos, a birtokos választotta ki és hatalmazta fel, vagy pedig a lakosság választotta demokratikus, akár közvetlen úton is. Még egyszer hangsúlyoznám, a kormányzó jogköre az évtizedek múltával rohamosan csökken, és a függetlenségi háború előestéjére már csak egyfajta szimbólum, mint tényleges döntést hozó és tényleges hatalommal rendelkező személy. A gyarmati kormányzás másik középszintű fórumát a gyarmati gyűlések jelentették. A kormányzónak is van egy tanácsadó testülete, előkelőkből. Ezeket vagy a király nevezi ki, vagy a kormányzó, vagy a tulajdonos választja. A alsóházát, vagy a leendő képviselőházát többnyire gyűléseknek nevezték. A gyűlések tagjait a lakosság választotta. Fokozatosan minden végrehajtói jogkört kisajátította, és ahogy nőtt az erejük, egyre inkább kormányzatnak kezdték tekinteni magukat, ahogy Paul Johnson nagyon helyesen megfogalmazza. És erősödött ezzel együtt az az igényük is, hogy London csak a beleegyezésükkel vethet ki helyi adókat, és hozhat olyan intézkedéseket, rájuk vonatkozó intézkedéseket, amelyeket csak velük együtt tehet meg. Az alsó szinten pedig hát ott vannak a lakosság tömegei, a települések, a települési önkormányzatok. Most általánosan véve, én itt most csak címszavakat mondok, olyan címszavakat, amelyek a gyarmati lakosság szemléletére, mentalitására erősödő mértékben jellemzőek lesznek. Egyrészt 1763 előtt alig fizettek adót. Az akkori világ legkevésbé megadóztatottabb népessége, a 13 gyarmat népessége vagy lakossága. Kettő, szinte minden tulajdonos férfi, és majdnem mindenki rendelkezett annyi tulajdonnal, hogy szavazati joga legyen, tehát szavazati joggal bírt. Három, őszintén hittek abban, hogy ők szabad emberek, és mint szabad emberek egyenlőek a gazdagokkal, a szegények is, és fordítva, és hozzászoktak főleg a határvidékeken az önállósághoz, az önkormányzatisághoz. Hozzászoktak ahhoz, hogy a helyi ügyeket ők intézik, hogy ők szervezik meg az életüket. Amikor döcögnek az ekhós szekerek a kontinens belseje felé, azzal kell szembesülniük, hogy a gyarmati hatóságok és a gyarmati hadsereg már nem képes megvédeni őket. Saját magukra voltak utalva. És ahol megtelepedtek, saját maguk rendezték be az életüket. Alakították ki a lakókörnyezetüket. Legelőször a templomot, ami nem csak vallási központ, hanem oktatási központ, akkor gyűléseket, lakossági gyűléseket is tartottak. Ott működött a hatóság kezdetben. Iskolákat hoznak létre. Tehát segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát hozzászoktak ahhoz, hogy nekik a jó Istenen kívül senki nem parancsol. És ez a mentalitás is ma nagyon fontos lesz a függetlenségi háború kirobbanásakor. Tehát őrködtek vélt vagy valós szabadságjogaik és függetlenségük fölött. Az 1770-es, sőt 80-as évekig a legtöbb embernek még nincs amerikai tudata. Ők angoloknak, briteknek tekintik magukat, harmadik György alattvalóinak. Ugyanolyan egyenlő jogokkal rendelkező alattvalóinak, mint amilyen jogokat mondjuk Angliában, Nagy-Britániában élveznek. Tehát teljes jogú, szabad brit állampolgárok és nem egyszerű gyarmati alattvaló. A brit gyarmatok kormányzata és gazdaságpolitikája is nagyon érdekes képet mutat, és többször említettem már, hogy két periódusát lehet megkülönböztetni. Az 1689 előttire röviden azt tudnám mondani, hogy ez a brit gyarmati kormányzat kialakulatlan. Nincs egységes központosító szándék. Nem akarják erősen uralni, felügyelni ezt a 13 gyarmatot. Nincs is koncepció. Működésük anyagi feltételeiről sem gondoskodnak, és megint csak igazat tudok adni Paul Johnsonnak, aki megállapítja, hogy az angol állam gyakorlatilag befektetések nélkül birtokolta a gyarmatait. Tehát ezek önfenntartó, egyedi és független önkormányzatok. Ez a gazdaságpolitikában is részben megfigyelhető. Az angol gazdaságpolitikát szintén egy szóval tudnám jellemezni, le lehetne írni, merkantilista volt ekkor is, a későbbiek során is. A merkantilista gazdaságpolitika nagyon egyszerűen működött. Nem akarták bonyolítani sem. Anglia késztermékeket szállít a gyarmatokra. A gyarmatok tehát legyenek az angol késztermékek felvevő piacai. A gyarmatok pedig szállítsanak nyersanyagot az anyaország iparának. Késztermékeket készítenek belőle, és jó pénzért eladják a gyarmatokon. A kereskedelem kizárólagos angol monopólium. Angol kereskedelmi társaságok monopóliuma. Mai szemmel nézve észveszejtő, de tény, hogy a gyarmatoknak nem lehetett saját kereskedelmük. Az egymással szomszédságban lévő gyarmatok sem kereskedhettek, csak angol közvetítéssel. Angliának, az anyaországnak hosszú-hosszú ideig nem volt érdeke a gyarmatok gazdasági, kereskedelmi gyarapodása. Ellenkezőleg tiltó törvények sokaságát hozzák, hogy megakadályozzák ezt a fellendülést, a gyarmatok erősödő gazdaságát, gazdálkodását. 1689 után megszületik tehát a már ismert fő kormányzati cél, hogy minél több gyarmatot koronagyarmattá kell változtatni, és minél erősebben kell őket a felügyeletünk alá vonni. Egy dolog a szándék, más dolog, hogy mi valósult meg belőle. 1763-ig éres kevés. Az úgynevezett üdvös hanyagság politikája érvényesült. Edmund Burke-től származik maga a kifejezés. Burke nem a kis ujjából vezette elő, hanem ismerte Thomas Walpole-nak azt a mondását 1721-ből. Walpole tekinthető egyébként a modern Európa első modern miniszterelnökének. Tehát Walpole találta azt mondani, hogy a gyarmatok minden beavatkozástól mentes gyarapodása Anglia érdeke. Tehát nem kell velük korbáccsal bánni, nem kell őket erősen nyaggatni, terhelni, gyarapodjanak. Hoztak ugyan tiltó törvényeket, de ezek a tiltó törvények kijátszhatók voltak. A gyarmati tisztviselők megvesztegethetők voltak, úgyhogy a gyarmatok gazdasága valóban kezdett felvirágozni. A londoni hatóságok mindössze a gyarmati parlamenti döntések 5%-át vétózták meg. Tehát 95%-ban ezek a gyarmati gyűlések, amelyekből fokozatosan gyarmati parlamentek szerveződtek meg, nagy-nagy önállósággal működhettek.

0: Elhangzott adásunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az Amerikai Egyesült Államok 250 évvel ezelőtti létrejöttének történetét a jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk, dr. Kis László történész előadásának következő részével.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számolunk be. A 4. Miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a napokban ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkatók bemutatkozás mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. Az egybegyűlteket Dragonics Márta, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke és Juhász Ferenc plébános pasztorális helynökatya köszöntötte.
4: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok. A szimbólumok magyarázata a programokból kiemelhető, mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az elfedett szimbólumoknak az értelmezését megint közkincsé tegyük az emberek számára. A gyerekeknek a sokoldalú hívogatása, az iskoladrámák bemutatása, képző és fotóművészeti kiállítások, előadások széles skálájával várják az érdeklődőket, és a fiatalok megszólításában a versbarátok köre is jelentős szerepet vállalt a szakrális versmondó versenynek a megszervezésével. A városi zarándoklatokat az Arszakra Fesztivál keretében először Miskolcon szervezték meg, a város több mint 40 templomát érinti. Kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik a miskolci embereket, hogy rátaláljanak a remény útjára. Az Arszakra Fesztiválnak az első évben, a 10. évben és most a 20. évben is ugyanaz a mottója, hogy reményt és jövőt adok nektek, mert ebben a mai világunkban a reményre végtelenül nagy szükség van. A kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik az embereket, és külön figyelmet érdemel a nemzetiségek német, szlovák, ruszin és görög szakrális hagyományának bemutatása és a nagyívű gálaműsor, ami itt Miskolcon készül. A miskolci programokról majd a helyi szervezők fognak részletes tájékoztatást adni. Engedjék meg, hogy én csak két idézetet hozzak meg önökkel. A művészetről Pilinszky János gondolatát. Minden művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. És a művészetről pedig Gárdonyi Géza így ír: az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kistéren mozog, a szárny a végtelenségben. Kodály Zoltán szerint az igazi művészet az emberiség emelkedésének az egyik leghatalmasabb eszköze, és aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. A Miskolci Arszakra Fesztivál szervezői így válnak az emberiség jótevőjévé, amelyért hálás köszönetet mondok, és azt kívánom, hogy munkájuk sok gyümölcsöt hozzon.
5: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, 5. és a 20., hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: A város részéről Matiscsák Éva, a Miskolc alpolgármestere, és Ladányi Rolanda, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszéltek a rendezvény jelentőségéről.
1: Én úgy gondolom személyesen is, hogy az előttünk álló Arszakra Fesztivál idén is nagyon csodálatos programokkal fogja várni a miskolci közönséget és mindenkit, akik szeretik az egyházi zenét és a szent művészetet. És hát azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon példaértékű, ahogy már itt említésre került, ez a példaértékű összefogás, ami a miskolci Arszakrát övezi, és nagyon megható és nagyon felemelő élmény azt látni, hogy a város gyülekezetei, kórusai, zenészei, művészei, közössége és a civil szervezetei évről évre közösen dolgoznak együtt, hogy egy ilyen magas színvonalú rendezvény sorozat jöhessen létre, és hát én nagyon büszke vagyok, hogy ez én már a negyedik éve fog megvalósulni, mert ez a kezdeményezés egy valódi közösség teremtő erő. És ugye a szent művészet az nem csak kulturális értéket közvetít, hanem össze is hozza az embereket, és összeköti Miskolc közösségét, és ez az Arszakra egyik legnagyobb értéke. És éppen ezért Miskolc megyei jogú város kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ez a fesztivál évről évre megrendezésre kerüljön, és így is tekintünk egy kiemelt fontosságú eseményként erre a fesztiválra. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a városunk adhat otthont ennek a kezdeményezésnek, és így a városunk önkormányzata az idén is nagyon-nagyon örömmel támogatja, és partnerként részt vesz a rendezvénysorozat megvalósításán, és én nagyon bízom benne, hogy az idén is még többen élhetjük át ezt a lelki és kulturális élményt, amelyet a Miskolci Arszakra minden évben kínál. Én azt tudom, hogy nekem nagyon sokat ad évről évre, volt szerencsém nagyon sok rendezvényen részt venni, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen az idén is vendége az Arszaknak bármelyik rendezvényének, mert igazán felemelő élmény nyújt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvénysorozathoz is, és ha megengedi, én az elmúlt 20 évhez is gratulálok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan civil kezdeményezés van, ami ilyen hosszú időn, minden időn át tud ívelni, és hogy ilyen minőségbe tud megmaradni, és hogy ilyen országos rendezvényé tudja kinőni magát, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, és én csak bízni tudok abban, hogy a Miskolci is majd pár év múlva elmondhatjuk, hogy 20 éves a Miskolci Arszakra, úgyhogy el sok erőt, egészséget és kitartást kívánok mindannyiunknak, és sok sikert az idei rendezvényhez. Köszönöm szépen!
2: A mai napon is megkaptam a kérdést, hogy miért vagyok én itt. Tehát, hogy a hulladék gazdálkodás az hogyan kapcsolódik egy ilyen fesztiválhoz, a szakrális művészethez. De hát próbálnék néhány gondolatot csak, hogy hogyan gondolom én ezt, hogyan látom ezt, és hogy mi lehet a kapocs, mi lehet a párhuzam. Ha megnézzük a fesztivál jelmondatát, reményt és jövőt adok nektek. Hát nálunk ez a mindennapokban ott van. Mi egy nagyon komoly edukációs munkát folytatunk, rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a jövő az másképp nézzen ki. Mi egy nagyon komoly, fenntartható jövőt szeretnénk, és hát ebbe reménnyel bízunk, és a belefektetett energiával abba, hogy ennek majd lesz valamikor eredménye, és ez a jövő át tud alakulni. Tehát van egy nagyon komoly párhuzamunk, de van például az újjászületés. A mi életünkben körforgásos gazdaság, amikor egy termék új életet kap. Körforgásba kerül, nagyon egyszerű, hozok egy példát, egy petpalacból, hogy lesz egy pulóver. Ő újjászületett. Tehát rengeteg olyan kicsikét el van, de a mi életünkben jelenlévő szám van, amivel mi tudunk kapcsolódni, és mi abban hiszünk, hogy minél több emberhez eljussunk, minél több mindenkit tudjunk megszólítani. És a mai világban én azt gondolom, hogy elérni az embereket a legnehezebb. Megszólítani őket, tetre bírni meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha találkozunk velük, és kommunikálunk velük, és én azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség lehet erre. A másik, ami nagyon-nagyon fontos és párhuzam, az az értékteremtés. Itt elhangzott, hogy nagyon sok dolog van már mögöttünk, nagyon sok hazai nemzetközi elismerés, de én ugyanezt gondolom erről a fesztiválhoz, is egy közös kapocs, hogy itt helyben Miskolcon értéket kell teremtsünk, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy miskolciként ezt tesszük, és hogy ott vagyunk, ahol tartunk, és minden olyan kezdeményezés mögé én azt gondolom, oda kell, hogy álljunk, ami ugyanazt képviseli, mint amit mi is, és itt volt az, hogy akkor igen, itt van egy nagyon komoly fesztivál, és megvan ez a kapocs, akkor tegyük ezt meg. És ami fontos, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy támogatunk valamit, mert hát támogatunk, írunk egy szerződést, és akkor hipipurá kipipáltuk. Mi ott szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb ebben, és ez volt az a nagyon fontos kapocs, hogy mi jelen tudjunk lenni, ott tudjunk lenni a rendezvényeken, éppen amiatt, hogy tudjunk találkozni az emberekkel. Mert hogyha megvan ez a személyes kapocs, és mi abban hiszünk, hogy a személyes beszélgetés, a személyes jelenlét az, ami a jövő szempontjából igazából át tud lenni. Lehetnek szlogenek, lehetnek bármilyen kampányok, azok nem működnek igazából ideig, óráig, hanem tényleg a személyes kapcsolatok, és mi ott szeretnénk lenni, jelen szeretnénk lenni a fesztiválon, azzal a célra, hogy a reményeink szerint az a jövő úgy épüljön, ahogy nekünk kell. Szeretném megköszönni, és találkozunk a fesztiválon.

0: A programokról dr. Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke és Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának egyetemi tanársegédje adott tájékoztatást.
1: Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az idei Arcokra Fesztiválról. Köszönöm Ágének ezt a remek kis összeállítást a tavalyi fesztiválunkról. Valóban nagyon lelkesítő, amit itt láttunk. És hát amiből kiindulnék, az egyik az, hogy a szent művészettel próbáljuk az embereket meghívni a templomokba is, mert onnan azért nagyon sokan hiányoznak. És ez tulajdonképpen az Alszakra Fesztivál, a szent művészet egy meghívás egyben. Nem csak a templomokba, hanem mindenki számára. Ez egy meghívás. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy foglalkozik az Alszakra Fesztivállal, mert valahogy úgy tekintek a sajtóra is, és azon kívül minden intézményre és emberre, amint a múlt heti szentírásnak a példája, a magvető példája, ami azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosat terem, vagy hát reméljük, hogy itt 10 000 számosat jelent a városba. És most akkor áttérnék arra, hogy mit is jelent itt Miskolcon az Alszakra Fesztivál. Először is 10 nap alatt 55 igen magas színvonalú rendezvényt tudunk megszervezni, ami tulajdonképpen lelkiségi programokat jelent, ahogy Márti is említette, az arándoklatot, az egyházzenei programokat, az ünnepi szentmiséket, a záró szentmisét, a megnyitó szentmisét. Ezeket jelenti, aztán lesznek képzőművészeti kiállítások, 10 képzőművészeti kiállítás lesz ebben az évben is, hasonlóan, mint tavaly. Nagyon sok koncertünk lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és akkor itt megemlítem azért az intézményeket, akik nagyon sokat segítenek nekünk, a Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a miskolci kórusok, a miskolci szimfonikus zenekar, akik óriási zenekarral fognak felvonulni az egyik zenei eseményen. Ezen kívül beszélgetések, könyvbemutatók, folyóiratbemutató, közösségépítő beszélgetések lesznek, úgyhogy nagyon sokszínű a programunk. Mártihoz csatlakoznék, lesz egy konferenciánk is, ami a szimbólumok valósága, valóság szimbólumairól beszél, hiszen a szimbólumokon keresztül lehet megszólítani legjobban az embereket. Tehát 9 nap alatt 55 program lesz, és ez azt jelenti, hogy 600 szereplő

0: csak ezek elmondják. Tehát óriási készülődés van a városban, és igen nagy a várakozás. Én is nagy szeretettel várok mindenkit, és hívunk mindenkit a Miskolci Arszakra Fesztivál. Szeptember 11-én kezdődik, és 20-án ér véget. Köszönöm szépen!
1: Ez év tavaszán zenei alkotói pályázatot hirdettünk a 800 esztendeje elhunyt Assisi Szent Ferenc emlékét ápoló, lelki örökségét bemutató kórusmű megírására. A pályázati felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kórus kultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve Miskolc vonzás körében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális művek születését volt hivatott támogatni. Kijelenthetjük, hogy a pályázat sikeres volt, 10 zeneszerző összesen 13 értékes zeneművet tárt a zsűri bizottság elé. Név szerint is megemlíteném, hogy kik voltak ezek a művészek, akik pályázatot adtak be. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simpó András, Vihula Mihajló és Zoller János. Nos, mit üzenhet számunkra Assisi Szent Ferenc szellemi-lelki hagyatéka, mi az, amit 2026-ban a ma embere tanulhat a Szenttől? Számos példát sorolhatnánk Szent Ferenc életútját ismerve, például, hogy a fegyverek és a viszály helyett a szív békéjét hirdette, vagy hogy boldogságunk nem a birtokláson, hanem a kapcsolataink mélységén múlik. De tanulhatunk tőle feltétel nélküli szeretetről, közösségvállalásról, természetvédelemről, és talán mindközül a legfontosabb példa lehet számunkra az az Istennel való szoros és állandó kapcsolata. Hálásak voltunk tehát minden egyes zeneműért. Egyeztetések alapján 2 koncertet tervezünk a művek bemutatására. Az egyik a 4. Miskolci Arszakra rendezvénysorozat záró eseménye, a Gála koncert, mely szeptember 20-án 17 órától kerül megrendezésre a Miskolci Művészetek Házában. A másik pedig október elején Szent Ferenc tranzitusának évfordulóján szakrális térben fog megszólalni. Ahogy Ágnes is említette, az ünnepélyes diátadó, ahol kihirdettük a zeneszerzői pályázat eredményét, május 14-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székházában valósult meg. Kétféleképpen díjazott a zsűri, minden kategóriának lettek helyezettjei, minden induló zeneszerző oklevélben és tárgyi ajándékban részesült, és született egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, első, második, harmadik helyezést, és egy külön díjat osztottunk ki. Ezt az abszolút sorrendi eredményt szeretném most ismertetni. Első helyezett Simkó András lett, aki 75.000 forintos pénzjutalomban is részesült, Oráció Franciscus Assisiensis című művével. Második helyezett Kerek Gábor közeledő, 60.000 forintos pénzjutalommal, Szent Ferenc imája című műve lett. Harmadik helyezett a Boldogságos szűz üdvözlése című mű Zoller János tollából, 45.000 forintos pénzjutalomban részesült, és egy külön díjat is osztottunk Kerek Gábor közeledő Ferenc mosolya című művéért. Szeretném még felsorolni a zsűriben résztvevő zsűritársaimat, hogy kik azok, akikkel elbíráltuk ezeket a zenei műveket. Balázsné Molnár Ildikó, Reményi Ede és Artisius díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzene tanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője. Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i Polifónia, Úszváros vegyeskara és a Szent Imre kórus Új Diós Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolc Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninai Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Valamint Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Labotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mindszenti kórus karnagya, valamint jó magam, Morosztokár Edina, aki a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar egyetemi tanársegéde, a Bartók Ének Együttes és Vegyes Kar művészeti vezetője, és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magisz Kórusának és Fényi Kamara Kórusának betanító karnagy vagyok. Nagy szeretettel hívom én is a jelenlévőket erre a 2 kiemelt koncertre, tehát a zárógálára, és majd az október elejé koncertre, ahol minden egyes pályázati mű bemutatásra kerül.
2: Kedves hallgatói!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust csürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor keretében megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. A tusványosan hagyományosnak számító, csak nem 3 órás megbeszélésen a Kárpát-medencei magyar pártok vezetői közösségeik helyzetéről és jövőképéről számoltak be, valamint a beszélgetésen résztvevő Fidesz és KDNP politikusokkal együtt az április 12-i magyarországi választások nyomán bekövetkezett fordulatra reagálva fejtették ki nézeteiket az anyaországi és a határon túli magyarok kapcsolatrendszeréről. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a pártcsatározások szintjéről. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1 000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy elősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A 2 szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Várhatóan 5 egyéni számot úszik az olimpiai bajnok Kós Hubert az augusztusi Párizsi Európa-bajnokságon, ahol egyik célja, hogy letisztuljon programja a jövő évi hazai rendezési világbajnokságra, illetve a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A 23 éves klassz is elmondta, mivel jövőre Budapesten már az 5 karikás programmal megegyezően bonyolítják le a versenyt, most kell eldöntenie, hogy fő számai a 100 és 200 méter hát mellé mit illeszthet majd be. Kijelentette, ha a következő olimpiára még 2-3 plusz számot venne fel, de csak is olyanokat, amelyekben esélye van az éremszerzésre. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadékgóc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a lillafüredi fejlesztési terveket, és folytatjuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló összeállításunkat. Valamint szó lesz még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a Top Plus program keretében újul meg a hámorító környéke Lillafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turista ösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új, U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló, függesztett panoráma sétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a hámorítóra és a palotaszállóra. A Miskolci önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lillafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk önkormányzati képviselő adott tájékoztatást. Ennyi bevezető után műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
6: Szeretettel köszöntöm Bodor Márk képviselő urat. Mit érdemes tudnunk erről a jó hírről, hogy Lillafüred 1 milliárd forintos fejlesztésben részesül?
7: Köszönöm szépen a megkeresést. Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a hámorító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lillafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónak a szépségeit.
6: Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
7: Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik, ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárásoknak a lefolytatása.
6: A projektnek milyen elemei vannak?
7: Alapvetően fontos azt tudni, hogy a köznyelben elterjedt az, hogy a hámori tavat majd körbe lehet sétálni. Ez a valóságban igazából azt jelenti, hogy egy U-alakú sétányt alakítanának ki a tó körül, és ott szeretnénk ugye kialakítani egy kilátópontot még, illetve ott a környezetét még több turisztikai attrakcióval ellátni. A fejlesztés összhangban áll Miskolc környezetvédelmi célkitűzéseivel, amelyek között kiemelt szerepet kap a klímavédelmi akcióterv, a 100 klímasemleges és okos város európai misszióban való részvétel, valamint a Bükk-Sajó Net Zero World kezdeményezés.
6: Úgy hallottam, hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
7: Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek-e kialakítva. Nyilván az U alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
6: Mikorra kapott határidőt a város? Mikorra kell ennek elkészülnie?
7: Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
6: Hogy látja, hogy ez a 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
7: Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy tényleg egy nagyon vonzó turisztikai célponttá tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttá tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, felsőhámor, alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
6: Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
7: Igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
6: És mikor kezdődhet a beruházás?
7: Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.

0: Most folytatjuk professzor dr. Dobos Endre Zsoltnak, a Magyar Talajtani Társaság elnökének, a Miskolci Egyetem professzorának előadását, amelyben a szőlészet és a talajtan kérdésköreiről beszél.
1: De azért nézzük már meg, itt volt egy munkánk, direkt nem helyit hoztam, hanem egy lesenceit, ami teljesen más, hogy nehogy véletlenül valaki sajátját keresse benne. Ugye Lesence ez teljesen más vidék. Lesence az ott fekszik a Keszthelyi hegységnek a keleti oldalán, a Tapolcai medence szélén, ahol még gyakorlatilag a török időkben, amikor a Szigliget vára ott áldogált, mint kis sziget, ott még hompölygött az ár, még fújt a szél, még hullámzott a Balaton. De már hullott a lösz, közben ugye az Keszthelyi hegység emelkedésére ugye kiemeltük a Pannon-Tavi tengeri üledékeket, csinálsz egy giga nagy katyvaszt. Egy olyan katyvaszt, amin utána még ahogy emelkedik, az egész elkezd lepusztulni, bevágódni, hátravágódó völgyek, völgyfejek, nyergek jönnek létre, mélyebb anyagok hantolódnak ki, miközben ráhordódnak az alacsonyabb területekre. Na hát ezt rakjuk össze. Ugye így néz ki gyakorlatilag a domborzat modellje, de amit mutatni szeretnék, most már ezeken így átszaladok, kétféle oldalról jövünk. Nézzük meg egy kicsit a mikroklímát, amiért csoda. Hát erről is mindig beszélünk, Magyarországon különösen, amikor ugye az alapvető éghajlati viszonyok már nem megfelelők az tökéletes szőlőnek, ezért ugye a déli kitettségen próbálunk a mikroklímával valahogy helyben lenni, és nagyon jól is csináljuk egyébként. Na most nézzük meg, itt vannak ezek a hétköznapi kitettség. Ezek táblák. Ezek szőlőtáblák. Látnak valami hasonló vonalat, ami Isten űriszt követné bármelyik természeti adottsággal jellemzett rész? Vízlefolyás. Ugye a domborzatból geoinformatikával gyönyörűen ki lehet számolni, hogyan folyik a víz, mennyi gyűlik össze, hol lesz vizes, hol lesz hidromorf, hol száraz, hol pusztul, hol épül, és a több. Látnak egy vonalat is, ami Isten őriz homogén területet próbál elkülöníteni? Ugye megint, itt van napi besugázás. Hát a hőigény a legfontosabb. Egy darab vonal, ami ezt követné a táblásításnál, nincs. És akkor nézzék meg, hogyha picit jobban belenéznek ezek a táblák. Ez egy egyszerű légi fotó. Hát, mint egy, nem tudom, mint egy tricolor beagle, ugye? Prémje kiterítve. De hát könyörgöm, mert ezen hogy lehet egybeművelni? Ami ott hófehér, az olyan is. Ott gyakorlatilag 20-30% mész van a felszínen. Itt erdőtalajok lennének 5,5-es 6-os pH-val. Ugye, aki szőlőt nem esít meg csinál, nagyon jól tudja, hogy más a meszes talajra az alany, meg más a savanyúra. Itt meg még a technológia is mindent összekavar. Azzal kezdjük az idétlen szőlőtelepítést, hogy keresztbe tegyünk a talajosoknak, hogy egy 60 centi mély diffúzást végig nyomunk rajta, az összes létező talajszintet összekeverjük, amihez egyébként hozzáalakult a teljes élővilág, ami aztán szopportálja, támogatja az összes gyökeret, ami ott nő. Nem, az első lépés az, hogy nehogy már véletlenül valaki beleszóljon abba, hogy itt valami történik. Én fogom irányítani. De legalább jól csinálnám, könyörgöm. De nem csinálom jól. És hogyha ebbe így belenézünk, akkor itt van egy terület. Sajnos nem olyan jók a fényviszonyok, de ilyen lenne általában az a talaj, ami rajta van. Ott lehet látni már itt ennél, hogy itt már ilyen mindegy. Ott ilyen csípok vannak benne. Ezek azok a 60 centi mélyről feltépett egybehagyott. Amikor szerencsétlen gyökérnek a 7-es, 8-as pH-tól hirtelen le kell rúgni az 5-ösen, majd újra vissza a 7-es, csak úgy egy picit nyom, már adjuk egy picit nyomás alatt, mert még a végén jól érezze magát, ugye? Ebbe valaki belegondolt már? És ezt csinálja a mai szőlőtelepítés. Miért? És jön az igazi talajművelős válasz, már nagyapáink is így csinálták. Hát persze nagyapáinkat megnéztem volna, hogy azt a 60 centire letoltekét életében kitalálta volna ezt, hogy ezt így kezdi. Hát biztos nem. És hát persze nem ismerik a talajtan, de gyönyörű pangóvizes banner, könyörgöm, a szőlőnek a pangóvíz az halál. És tele van vele így, és mutatja, és szépen mutatja, hogyha egy kicsit valaki belenéz a talajokba, mélyben glejes karbonátos lejtőoldalék, most csak dobálom, az a karbonát talaj. Ez a karbonát talaj, ez tulajdonképpen már egy hazugság, mert már nem talaj, ő már a felszínre hozott meszes talajképzőkőzet. Sőt, amiben több a méz, mert ugye a lehordódott, elveszített talajnak az összes méztartalma, ami korábban ki lett lúgozva és beszárítva ugye az egy méteres mélységbe, az ott van még pluszba, hogy ne csak 8-10% legyen, hanem 15-20. A pH biztosan 8 és feles 9-es legyen. Mert akkor a foszfor se tud feltárulni. Az milyen jó, mert kálcium-foszfát formájában kicsapódik az egész, ott van a kirakat mögött a foszfor, és így nézi szegény, mint a szegény gyerek a beszeltes, vagy hogy hívják, az édességes cukrázás kirakatot. Na mindegy, és hogyha körbe rakjuk ugye ezt a világot, most már nem magyarázom el, de bármilyen talajtani paraméter, ugye ez most a nemzetközi osztály, de ilyen hihetetlen tarkaságot mutat ez a tábla, aminek egy darab táblavonala sem egyezik meg, de még csak nem is próbálja követni azokat. Miért? Mert a választ nem a talajtanban keresi, hanem az inputokban. És hát persze ez egy csoda, mert hogyha ez megvan, és szépen reprezentatív foltokat hozunk létre, amelyekre azt mondtuk, hogy ezen belül a talajtani adottságok, folyamatok többé-kevésbé megegyeznek. Meg tudom nézni, hogy ott azon a területen hogyan válaszolt a szőlő, hogyan termet, mit kell hozzáadnom, mi hiányzik belőle, mi nem hiányzik, és nem keverem össze a szezont a fazonnal, mint amikor van egy savanyú pH-m, egy 5-es feles pH-m, meg a tábla másik fele egy 8-es feles, veszek egy 5 hektáronkénti átlag mintát, és kiderül, hogy nálunk minden tökéletes. Igaz, egy folt sincs sem, ahol 6 és feles vagy 7-es a pH, de az átlag az hozza. Köszönjük szépen, ugye? És ez lett volna ez az egyszerű, figyelemfelkeltő, kicsit talán provokatív előadás, hogy én azt gondolom, hogy elértünk már végre valahová. A tudásunk megvan, a talajtan hihetetlenül erős. És hogyha nem mindenki azon lovagol, hogy hogyan lehet az inputokkal gondolkodás nélkül, mert úgy mindenki tudja, az egyszerű. Szomszéd is 200 kilót, az én is. Szomszéd is megszólt, én is. Hát mindent is megcsinálunk, akkor minden is olyan lesz, mint a szomszéd. Tehát nem tudjuk még azt se, hogy rosszul csináltuk, vagy jól, mert vagy együtt csináltuk rosszul, vagy együtt csináltuk jól. Minden esetre este majd, amikor kóstolgatjuk az előző évek borait, akkor majd kocintunk egymáshoz, nagyon jól csináltuk, ugye? Hát bízom benne, hogy ennél jobban is fogjuk csinálni, és hogy egy picit tényleg visszaalakul a világ a természettudományok irányába, és nem az inputok világában fogunk élni, hanem megpróbáljuk a termésünket, a termelésünket, az életünket ahhoz a környezethez illeszteni, amit a Jóisten adott. És ez soha nem homogén, hanem nagyon változatos, és ahhoz, hogy ez illeszkedni tudjunk, ehhez meg kell érteni azt a világot. Nagyon szépen köszönöm.

0: Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítási tudása. A tejeket és a gyümölcsleveket tartalmazó italos kartonok szelektív gyűjtésére pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. Az X, azaz az Italos Karton Egyesülés kutatása szerint a magas szintű környezettudatosság ellenére komoly igény mutatkozik további tájékoztató kampányokra. A részletekről Nyikos Ágnes, az Egyesülés igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az Italos Karton Egyesülés ezt így folyamatosan felméri, hogy a lakosság szelektív gyűjtése, az újrahasznosítás felé hogyan indítjuk a hulladékokat, ez hogy áll. És azt állapítottuk meg, hogy sokan tudják és ismerik azt, hogy hova is kell, melyik hulladékot hova lehet gyűjteni. Ugye mi kifejezetten kiemeltük az italos kartonokat, illetve az úgynevezett könnyű csomagolási hulladékokat, ami az úgynevezett vagy sárga, vagy szelektív kukába kell, hogy kerüljön. Ez mindenképpen nagyon jó ez az adat. Korábban is tapasztaltuk ezeket a részleteket, hogy megkérdezésre nagyon-nagyon jó ez a... Tehát tulajdonképpen az emberek sokat tudnak, sokat is használják, de ugyanakkor azért a napi rutinban azért vissza-vissza kell erre térni, én azt gondolom a kampányokkal arról, hogy minél többen beszéljünk arról, hogy a szelektív gyűjtés azért nagyon fontos, hogy utána az újrahasznosítás megtörténhessen, mert ezeket az anyagokat tudják tényleg abban a minőségben összegyűjteni, hogy utána újból alapanyaggá válhassanak és a körforgásban részt vehessenek. Igazából fontos az, hogy amikor hogy elfogyasztottuk a terméket, mert ugye mi nem dobozt veszünk, hanem ami benne van, tehát az a fontos, hogy ugye megfelelő minőségben és tartalommal eljutassa az értékes élelmiszert a lakossághoz. Tehát fogyasztás után megfelelően kiürítsük, kiöblítsük össze, nyomva a megfelelő helyre elhelyezzük, mert utána az a szelektív gyűjtés, ami Magyarországon most már gyakorlatilag az országban nagyon nagy százalékban elérhető, biztosítja azt, hogy olyan válogató művekbe kerül ez a hulladék, ahol pontosan válogatják, és a válogatásnak az eredménye, hogy azonos hulladékot tartalmazó válák, és akkor ezeket pedig a megfelelő hasznosító műbe el lehet szállítani, ahol nem csak a papír részét, tehát egyrészt kinyerjük a rostokat, amiből újra papír készül, másrészt megmarad az úgynevezett polialumínium, amire szintén létezik technológia és feldolgozó üzem, ami ezt az anyagot is hasznosítani tudja. Az italos karton gyártó iparág nagyon sokat tesz azért, hogy ezt támogassa, mert ugye azok lesznek az európai előírások, hogy ezt a csomagolást is ugye nagyon nagy mértékben újra hasznosítani kell. Igazság szerint azt nézzük, ha az okos megoldást nézzük, hogy egy gyors öblítés kell, de tulajdonképpen a víz erőforrásainkat nem ennek a nagyon pontos és nagyon precíz kimosására kell elhasználni, hanem ez az átöblítés nagyságrendben, ha maradunk, az teljesen elég, ugyanis a feldolgozó üzemek azok ugye erre vannak kitalálva, hogy ez az anyag így fog érkezni oda, és megfelelő ipari méretű eljárásaik vannak. Örültünk, hogy tényleg, hogy az emberek nagyon nagy százalékban tudják, hogy mit hova kell, tehát hogy több mint 80% pontosan tudja a műanyagot, ugye az italos kartont kérdeztük külön, fémet, alumíniumot, tehát hogy mindenki, tehát az 50%-nál nagyobbat mindegyik anyagára elért. Tehát szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Azt viszont megint fontosnak tartom, hogy azt a választ is megkaptuk, hogy hiányolják. Tehát fontos a tájékoztatás, és már egy korábbi felmérésekben is, és regionálisan is ezt tapasztaljuk ugyanúgy, hogy szükség van arra, hogy a hulladék útját pontosan kövessük, és bemutassuk a lakosság számára, hogy ténylegesen mi történik. És akkor tényleg meg, sokkal több együttműködő szereplőt tudunk nyerni az ügynek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy itt szó kerüljön erről a témáról is újra és újra, és megerősítsük azt, hogy ez nem egy fölösleges tevékenység. Ott van a kuka a bejáratnál, meg lehet találni, hogy mindegyik hulladék hova kell, hogy kerüljön. Én itt bevallom azt is, hogy nálam már ugye itt a konyhában és a lakásban indul ez az egész, hogy több darab kuka és hulladékgyűjtő kis dobozka létezik, mert ezután biztos az, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön. És akkor azok az anyagok, vagy azok az összetevők, amik újra feldolgozhatók, azok tényleg jó helyre kerüljenek. Ebbe ugyanúgy beletartozik ugye a hulladékudvar, ahol a háztartásban keletkező egyéb dolgokat is át kell tekinteni, hogy mi az, amit oda lehet tenni, hiszen az nagyon fontos célkitűzés, és nagyon fontos elem, hogy az a bizonyos lerakásra kerülő mennyiség, az ugye minél kevesebb legyen. Itt ezen még nagyon sok tennivaló van Magyarországon. Azt mindenképpen ki tudom emelni, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, és a technológia fejlődésével párhuzamosan nőnek az elvárások. Tehát azzal, hogy már nem a papírral együtt, hanem a vegyes, könnyű csomagolási hulladékkal kerül egybe az úgynevezett sárga kukába, ez az út biztosítja azt, hogy nem csak a papír része, hanem a műanyag és az alumínium része is, hogyha megfelelő feldolgozó műve kerül, akkor újra hasznosítható. Tehát, hogy mindenképpen ez a technológiai fejlődés, az új létesítmények, az is, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy több információ eljusson a lakosok felé, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy ténylegesen mi történhet. És ha már újra feldolgozható összetevői vannak az italos kartonnak, akkor tényleg megtörténhessen az, hogy minél nagyobb része tényleg újra feldolgozásra kerüljön. Nagy örömmel jöttünk Miskolcra, ez a sorozatban a második regionális kampányunk, amiben egyrészt a hulladék felméréssel kezdünk, szemléletformáló programokkal próbáljuk a lakosság minél több létegét elérni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés, és azon belül pedig az italos kartonok szelektív gyűjtése nagyon fontos. Miskolcon ugye a Mirehun nagyon-nagyon aktív ebben a témában, többféle programban működtünk együtt. Volt nagyon aktív része, amikor az iskola idő alatt iskolai italos kartongyűjtő kampányt vezényeltek le, annak az ugye befejeződött, a nyertesek is már megvannak, de mindenképpen ez egy nagyon jó projektelem volt, mert ezekkel a tapasztalatokkal tudunk tovább menni. Mert itt most az utóbbi pár évben a változások mentén ez az iskolai programok nem indultak, de most megint belekezdtünk, én ennek személyesen nagyon örülök. És tehát egy szemléleformáló napjuk keretében mi is részt vehettünk, és akkor került sor a nyeremények átadására, még így az iskolai időszak végén. A kampányunkat pedig majd csak szeptemberbe zárjuk le, tehát magát a projektet szeptemberbe zárjuk le, akkor is egy hulladékanalízist fogunk elkészíteni, és nagyon reméljük, hogy látjuk az eredményeket, és nagyon reméljük, hogy sokakhoz eljutottunk ezzel az üzenettel, aki még esetleg nem annyira volt aktív ebben a szelektív gyűjtésben, most sikerült megnyerni az ügynek, reméljük, hogy lesz ennek eredmény. De az már, amilyen sajtót és média figyelmet a kampány elért, én már igazából nagyon nyugodt vagyok, mert nagyon-nagyon sok elérést és nagyon sok üzenet továbbítást láttunk, tehát én nekem ez már mindenképpen nagyon pozitív ez a kampány. Megyünk tovább, illetve hogy még remélem, hogy jövőre még akár vissza is tudunk térni Miskolcra is. Én tehát azt terveztük el, hogy az ország különböző régióiba elviszük ezeket a kampányainkat, a kampányelemeket egy összefoglaló, egy-egy regionális kampány keretében. Természetesen figyeljük ezeket a visszajelzéseket és preferenciákat, és ennek mentén tervezzük meg a különböző programokat. Természetesen ugye az egészet abban a keretbe tudjuk megtenni, ami nekünk rendelkezésre áll, de ugye szorosan együttműködünk, és összefogjuk, és tájékoztatjuk az összes érintettet. Tehát hogy nagyon remélem, hogy a következő időszakban is hasonló kampányokat tudunk bevezetni. És ugye ahogy nagyon sikeres és lendületes volt a miskolci kampány, tervezzük azt is, hogy jövőre is visszatérünk. Ezt ugye persze még egyeztetés tárgya jelenleg.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattuk a lillafüredi fejlesztési terveket, folytattuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló összeállításunkat, és szó volt még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
3: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Bauxi-Zemplén vármegyében a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai meleg időjárás miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajópüspökitől Szerencsig már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búzafelajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették. A helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család, gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Bauxi-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
1: Elindult a Magyarok kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajópüspökön a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most érték is eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld, ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.

0: Jelentős fejlesztéssel bővült a nyíregyházi tankerületi központ eszközparkja. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos nevelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Több mint 238 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a nyíregyházi tankerületi központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített 7 személyes elektromos kisbuszt szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a nyíregyházi tankerületi központ igazgatóját hallják.
2: Nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7 személyes kisbusz. Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket, és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.

Új vezetőt választott a Zempléni Település Szövetség. A Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen Ringer Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott, célja, hogy a településvezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit.

0: Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette a részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a gyöngyösi atlétikai klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
1: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Így az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokba fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány Petrimán Patricia és egy fiú Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennél tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-7-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszél és értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.

0: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túra útvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi millenniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres felsőtárkányi várhegyi tanösvény, vagy a Dédestapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
1: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutató helyen látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak,

mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősember kutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.

0: Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-éig várja a látogatókat, a séták pedig minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: 100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
2: Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakterszemélyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel egy kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi. Az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszíne, hiszen én, mint vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust csürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor keretében megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. A tusványosan hagyományosnak számító, csaknem 3 órás megbeszélésen a kárpát-medencei magyar pártok vezetői közösségeik helyzetéről és jövőképéről számoltak be, valamint a beszélgetésen résztvevő Fidesz és KDNP politikusokkal együtt az április 12-i magyarországi választások nyomán bekövetkezett fordulatra reagálva fejtették ki nézeteiket az anyaországi és a határon túli magyarok kapcsolatrendszeréről. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a pártcsatározások szintjéről. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, áll a közleményükben. A minisztérium átvilágítás során azonosította 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdoni intézmény, feladata elsősorban az, hogy erősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. 20 évre visszamenőleg vizsgálják a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a jelenlegi, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolytalan, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba. Elmondta, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátette, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület ülésén. Radnai Márk a média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írják, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. A 2 szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Sport. Várhatóan 5 egyéni számot úszik az olimpiai bajnok Kós Hubert az augusztusi Párizsi Európa-bajnokságon, ahol egyik célja, hogy letisztuljon programja a jövő évi hazai rendezési világbajnokságra, illetve a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A 23 éves klassz is elmondta, mivel jövőre Budapesten már az ötkarikás programmal megegyezően bonyolítják le a versenyt, most kell eldöntenie, hogy főszámai a 100 és 200 méter hát mellé mit illeszthet majd be. Kijelentette, ha a következő olimpiára még 2-3 plusz számot venne fel, de csak is olyanokat, amelyekben esélye van az éremszerzésre. Végül az időjárásról. Napos idő várható, keleten képződő komoly felhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadék góc, másutt száraz idő lesz. A délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
6: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bérces László, rendező, író, az Öndökatlan Fesztivál társalapítója és szervezője. Beszélgetésünk apropója a 19. Öndökatlan Fesztivál, ami augusztus 4-e és 8-a között várja a vendégeket. Azon kívül, hogy végigvesszük, hogy mi várható az idei rendezvényen, a beszélgetésből Bérces László személyiségének a legfőbb vonásai is kirajzolódnak, amiket megismerve válik nyilvánvalóvá, mitől is olyan ez a fesztivál, amilyen. Tudjuk, hogy a Tollából született egy Cseh Tamás és egy Törőcsik Mari könyv is, és nem véletlen, hogy e két sajnos már elhunyt nagyszerű művész az Ördökatlan védnöke. Az ő szellemük mind a mai napig áthatja a fesztivált, így ezt a műsort is velük kezdjük, illetve zárjuk.

itt hagyott, csak úgy észrevétlen. Félre se néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt. Hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik részem.

hiszem, először úgy tűnt semmi sem. Változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részem. Az én jobbik részem.

látok, hosszasan nyújtózik minden út, valahogy nincsen semmi úgy, minden szó mástól eltanult, mióta útra vált a jó.

0: Kedvem nélküle énekelni sincsen, szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsem. Talán egy nő volt tángyerek, aki belőlem elveszett, elvitte minden kedvemet, magával hűt le rendjó jobbik részem. Az én jobbik részem.
1: Az idei 19. Ördökatlan Fesztivál augusztus 4-e és 8-a között lesz. Berement, Kisharsány, Nagyharsány, Szoborpark és a Villián terasz szokásos helyszínek. Bérces László alapító igazgatója ennek a fesztiválnak.
2: Társ alapító és társ igazgató, mert hát Kismónival együtt találtuk ki, aki pécsi. Nyilván mindig én szerepelek, mert én Budapesten vagyok, és ebben a vízfejű országban az fontos, aki itt van. De ezt azért mondom inkább, mert azt akarom hangsúlyozni, hogy nekünk nagyon fontos az 2008-as alapítás óta, hogy vidéken legyünk, kicsi falvakban legyünk, sőt, hát ez egészen a délvidék, délbaranya, közel a horvát határhoz. Szóval kicsi falvakban minőségi kultúrát, és ezzel együtt és ebből következően minőségi közösséget teremteni.
1: És ez valószínűleg azért egy részben maga a helyszín, vagy a helyszínek, akár Kismóninak köszönhetők, aki a te társ fesztivál alapítód és szerveződ, mert hiszen ő az, aki pécsi életűségű, nyilván igen. Ő találta meg gyorsan azt a helyszínt, amit 2008-ban hirtelen meg kellett találni.
2: Mennyi apró véletlen az, ami akár egy ilyen fesztivált, ami most már 19 éves, akár az életünket mennyire meghatároznak. Apró cseprő véletlenek, és a véletlenek aztán koncepciók születnek.
1: És ezt látjuk 19 éve. Nagyon sok hagyományos elem van a ti fesztiválotokban, tehát a közönség az bátran bízhat abban, hogy meg fogja találni azt a minőséget évről évre, amiért beleszeretett ebbe a fesztiválba, már pedig van egy nagyon masszív közönségetek, és én is, aki minden évben eljutok az Ördögkatlanba, pontosan látom, hogy milyen nagyon sok a fiatal, és ez egyszerűen fantasztikus, hogy őket meg tudtátok nyerni, mert azt gondolom, ők minden szempontból a jövő zálogai, akár közönségként, akár pedig fellépőként.
2: Ehhez például az kell, hogy fiatal fellépőink legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy egy fiatal látogató nem fog bemenni, azt mondom, egy Bukta Imre kiállításra, be fog menni, de könnyebben be fog menni, ha egyáltalán jön a fesztiválra, és azért jön a fesztiválra, mert a társait megtalálja, és a társai között azokat a fiatal színészeket, rendezőket, fiatal koncertezőket, akik közül nagyon sokan itt indulnak. Tehát csak érdekességként mondom, és jók, ha vannak konkrétumaink. Van például egy olyanunk, hogy Áropart Bár. Így neveztük el valaha. Ez az Áropparton van egy kis színpad, Nagyharsányban, ahol kezdő zenekarok lépnek föl. És akkor arra gondolok, hogy nálunk kezdett mondjuk Cseri Hanna, aki most már a fiataloknál egy ikon, zenészként, zeneszerzőként, Bongorral együtt. Tehát csak kellenek ezek az olyasfajta húzó nevek, akik nem celebek a szónak a, hát azt mondom, negatív értelmében, akik a semmire 5 percig híresek. Ez egy példa, de az egyik díszvendégünk a Platon Karatáev, egy fiatal zenekar. Tehát ők sok-sok évvel ezelőtt nálunk kezdtek. És ahogy lépegetnek előre, és közben egyre több fiatalt von. És ha már az a fiatal ott van, akkor lehet, hogy be fog menni egy Handel koncertre, mert látja, hogy sokan mennek, biztos jó lesz. Szóval építünk a fiatalokra, én magam idős vagyok nagyon, de ez egy öngyógyítás is, mert abba, amiben az öregek beleesnek törvényszerűen, hogy az én időmben milyen volt, meg hogy bezzeg, meg ilyenek, ettől engem megment az, hogy látom azt a rengeteg gyönyörű fiatalt. Most gyönyörű az az ember, aki figyel, aki koncentrál, aki létrehoz valamit, aki a másikra figyel, és ettől én ugyanolyan öreg maradok, nem fiatalodok meg, de nem veszítem el az életkedvemet. És azt, hogy higgyek abba, hogy ha csak araszolva lassan, de ahogy a katlan is picit mindig jobb lesz, hát ha ez az ország is egy picit jobb lesz.

0: Platon karatejevet említetted, és akkor álljunk itt meg egy pillanatra, pontosabban ott álljunk meg, hogy mindig vannak díszvendégek az Öltökatlanban, az idén az egyik a Platon karatejev. Ők képviselik a zenészeket. De hát van még író, Gracsó Krisztián, Enyedi Ildikó filmrendező, Bereményi Géza szintén író, filmrendező, dalszövegíró, igen. Nem is tudom, színházi még mit mondjak rendező, róla.
1: Igen.
0: Tehát ők az idei díszvendégek. Hogy esett rájuk most az idén a választás?
1: Ugye mondhatnánk, hogy híres embert keresünk, de ez így nem igaz. Nem, olyanokat, akiknek a szemlélete, gondolkodása, életmódja, és persze az életműve, az valahogy a katlanos gondolkodáshoz közelesik, egyúttal frissiben, éppen, aktuálisan, akármilyen idősek, valamit most létrehoztak, ami fontos. Kezdem Enyedi Ildikóval. Tehát a Csendes barát című filmje, ami azt gondolom a magyar filmtörténet szerintem egyik legszebb filmje, de gondolkodásában, abban, ahogyan évtizedeket, de szinte évszázadokat összeköt, egyúttal ezt teszi a természet segítségével, egy fa segítségével, és nem rámutat ő, nem akar ő, hogy mondjam, mondani valót közölni. Egyszerűen, ahogyan finoman, szeliden, csendesen megszólal Ildikó a filmjében, és az, ahogyan a benne lévő emberek a természethez közelítenek, egy fához, egy majd 200 éves fához vele beszélgetnek, és azért, amiben élünk, az figyelmeztet, csak próbálunk nem törődni vele, hogy itt vagyunk a Földön, ide születtünk úgy, hogy itt meg kellene úgy maradnunk, hogy megmaradjon maga a Föld. És most ezek ilyen közhelyek, de a film nem olyan. Most ez a fajta szemlélete nagyon passzol hozzánk, és akkor hadd mondjak megint ehhez egy olyat, hogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan történések legyenek a Katlanban, amik itt és most vannak. Tehát amik, ha nem vagy ott, akkor abból kimaradtál. Tehát, hogyha most mondom, augusztus 8-án, 15 órakor, te vagy a saját kocsiddal, vagy stoppolva, vagy az általunk bérelt buszon nem indulsz el sejjére, zarándoklatra, hogy úgy mondjam, ehhez a fához. Hiszen kiderült, hogy az Öltökatlan helyszínehez nagyon közel van az a sejjei arborétum, ahol maga a film főszereplője van. Tehát oda fogunk menni az offline rezervátum Cseh András által vezetett lakóival együtt, és ott annál a fánál, főleg, hogyha láttuk a filmet, amit vetíteni fogunk, hiszen Ildikónak több filmjét vetítjük. Ha ott voltál a beszélgetésen, ahol Alinda beszélget vele, akkor valószínűleg kedved lesz eljönni ehhez a fához, és lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak egy óra hosszát csendben ülünk körülötten.
0: Hát tehát, ez a filmben is megtörténik, a fa körül, ginkó biloba.
1: Így van, páfrány fenyő, hogy így is mondjam. Tehát itt azt gondolom, hogy érthető így, hogy miért Enyedi Ildikó. És akkor, ha már Cseh Andrást említettem, akkor összekötöm őt Bereményi Gézával, a másik díszvendéggel, akinek mondhatnánk egy 80 éves bácsi, ő már a babérjain ül, pihen. Nem. Új dalokat írnak. Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal. Ezt ugye nekem súgták meg legelőször, így lett belőle Öldökatlan produkció, és augusztus 7-én este az Amfiteátrumban elhangzik a Lüktető idők című zenés est, amiben az a csoda, ez megint a véletlen és a csoda, hogy 25 augusztusában Bereményi Géza egy asztalnál üldögélve Andrissal, aki csecsemőkora óta ismer, odasúgja neki, hogy nem írunk dalokat. Andriss ezt úgy komolyan is veszi meg, nem is, és másnap Bereményi Géza ott van, megjelenik náluk, és azóta 60-valahány dalt írtak, tehát új cseh Bereményi dalok születnek, amik nagyon különböznek. Ez fontos, hogy nagyon különböznek a Cseh Tamásféle daloktól, de nagyon jók. Tehát itt megint csak az, hogy egy értéket fölmutatunk, egy olyas valamit, amiközben most született, most születik.
0: Hú, azért megvan ennek a rizikója, ennek az ő közös vállalkozásuknak, mert Cseh Tamás, ugye, aki számotok az egyik védnöke, Töröcsik Maria másik védnöke, a Öldökatlan Fesztiválnak, és mindannyian jól emlékszünk a Cseh Tamás dalokra. Szóval azért azt a szintet, vagy annak az elvárásnak megfelelni, óriási felelősség.
1: Nem kell, nem tudnak, és másik idő van, és az mi idősek, hogy azzal az elvárással hallgatjuk, az egy dolog, de a fiatalok fogják hallgatni, akik mást várnak. És most már, mivel ezek a koncertek azért már történt egy pár közülük, Sepsiszentgyörgy Szegedtől Győrig, a Szkéné Színháztól ősszel a Műpában lesz. Tehát azt látjuk, hogy a fiatalok ezt jól fogadják. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Bereményi Géza hogyan tud jelen időben úgy megszólalni, hogy az egy nálánál akár 60 évvel fiatalabb embert megszólítson és megszólítja.
0: Grecsó Krisztián, a negyedik díszvendég, szerintem minden évben ott van az Ördöghatlanban.
1: Igen, otthonos nálunk. Most mondhatnám, hogy hát őt azért választottuk, mert pont az idén 50 éves. De hát ezért nem választunk valakit díszvendégnek, ez egy véletlen, örülünk azért. Ő is nagyon sokoldalú, és azt az összművészetiséget ő is képviseli számunkra, amit maga az egész fesztivál szeretne. Ő ugye verseket ír, regényeket ír, kultikus regénye lett, amit az édesapjáról írt, de közben Beck Zolival együtt zenélnek is, és a Beck Grecsó páros, ők is föllépnek nálunk, tehát Krisztián is többféle minőségében mutatkozik meg, sokan szeretik, úgyhogy itt a helye velünk.
0: Van neki egy életem estje, stand-up estje.
1: Igen.
0: Ez is lesz?
1: Az is lesz, igen. Van miről mesélnie, mert nem akármik történtek vele az életében, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nincs olyan ember, akinek az életen ne rejtene annyi titkot és izgalmat, bárki a hajléktalan az utca sarkon, csak ő nem tudja elmesélni. Krisztián jól el tudja mesélni, és ez is lesz valóban a Katlanban.

0: Ennyit a díszvendégekről. Nézzük a különféle műfajokat, mint összművészeti fesztivál, te mindig is hangsúlyozod. Maguk a díszvendégek is személyiségben hordozzák a több műfajúságot. Nagyon-nagyon fontos szerepe van mindig a színháznak, és ahogy átnéztem a programotokat, ugye a Nagyharsányi tornaterem az egyik legfontosabb helyszíne a színházi előadásoknak, és ettől az évattól kezdve Scherer Péter nevét viseli.
1: Hát bár ne viselni. Előttem van az a első karcsán 2008-ban, amikor ott abban a, hát tulajdonképpen Nagyharsányi iskola tornaterméről beszélünk, ami színházteremé alakul át. Az a legelső év volt, még elég csenevészen sikerült megoldani a helyszínt. Ott azon a színpadon beszélgetett H. János Cseh Tamással, védnökkel, aki már akkor ugye 2008-ról beszélünk, és rá egy évre fog Tamás meghalni, de ott még ő eljött hozzánk, és megnyitotta a fesztivált, és azt követte a mulatság előadás ott abban a teremben, Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Szikszai Rémus, és az az előadás akkor már nem tudom hány éve ment. Összesen 23 évig játszottuk, azért merem több eszem első személyben mondani, mert én rendeztem, tehát Pepéhez erős közöm van, más előadásokban is dolgoztunk együtt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy sokan híresek, sokan nagyszerű dolgokat csinálnak, de például nála figyelhető, meg vannak mások is, de nem sokan, akiknél a haláluk utáni más másodpercben derül ki, hogy egy egész ország szereti őket, és ő ezt nem veheti már észre. Ez egy minimum, hogy mi ezt a termet róla nevezzük el, illetve a mulatságot a Narancsligetben, ami egy másik szabadtéri helyszín Nagyharsányban, ott is játszottuk egyébként néhányszor, és ott Novák Erik fog egy portrét festeni, Scherer Péter portrét. Ezek a portrék kicsit szomorúak, mert tavaly Tompos Kátya portrét fest tett Erik, és az idén még a Villián teraszon Ádorzsi Ádámot is megfesti. Jó lenne, ha nem ezeket kellene festenie. De úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is erre Péterre emlékezzünk.
0: Ha már Tompos Kátyát említetted, Tompos Kátya színpad is.
1: Igen. Ez egy olyan dolog, hogy én miközben rettentő nehéz egy ilyen fesztivált létrehozni és megteremteni az anyagi alapjait, de nekem nem tudnak annyit fizetni, hogy a Tompos Kátya színpadnak más neve legyen, mint Tompos Kátya színpad.
0: Miért akar valaki fizetni?
1: Nem akar. Nem akar. Úgyhogy most még, ha akart volna valaki, jól lebeszéltem. Vannak még szabad színpadaink, és bízunk abban, hogy nem kell azokat valakiről, legalábbis ilyen okból valakiről elnevezni.
0: Sok színházi előadás lesz, de ha már veled beszélgetek, akkor mindenképpen beszélgessünk egy kicsit a Jon Fosse műről, a reggel és estéről, amit te rendeztél.
1: Lehet mondani azt is, hogy na Bérces viszi a saját fesztiváljára a saját előadásait, mert évről évre szokott ilyen történni. Ennyit megengedek magamnak. Én nagyon szeretem ezt. Pál András, Mészáros Sára és Rost Tamás hárman játsszák ezt az előadást. Egy gyönyörű szöveg, és ha nem nagy képűség, visszacsúszok Enyedi Ildikóhoz. Szóval én hozzám közel állnak ezek a halkszavú, csendes megnyilvánulások, finom rezzenések, apróságok, amikre nem mindig figyelünk. Ez az előadás ilyesfajta dolog születésről és halálról. Ez Beremenden a színházteremben lesz majd kétszer, de tényleg hangsúlyozni akarom, hogy nagyon sok olyan előadás lesz, amit fiatalok hoztak létre. A Kondákor Panka által rendezett Eszterházi szövegből készült 17 hattyúktól egy szándékosan mondom, hogy eszefés előadás, a súlytalanság, amit Szécsi Bence színész rendezett, de nagyszerű előadás. A szándékosan azt értem, hogy az, hogy az SZFE, a Színházművészeti Egyetem éppen politikailag hol tart, az bennünket ilyen szempontból legalábbis nem érdekel. Ez egy jó előadás, fiatalok hozták létre, mint ahogy bemutatkoznak majd Bodó Viktor tanítványai is, akik egy másik iskolában két évig jártak, és a vizsgájukat nálunk mutatják be, mint ahogy Pál András osztálya is. Ezek máshonnan jövő fiatalok, fiatalok, de mind 20-21 néhány éves fiatal, akik színházat csinálnak.
0: És azért lesz néhány klasszikus is, már annyiban klasszikus, hogy klasszikus fellépők, és a Scherer Péterről beszélgettünk, és a róla elnevezett színpadról, hát a Nézőművészeti Kft-ről mindenképpen érdemes szót ejteni, hiszen már ejtettünk is, külön mondtad, ugye, hogy a mulatságot ők adták elő. Itt van a Nézőművészeti Kft. Kiegészülve Túrószi Szabolcssal és Katona Lászlóval.
1: Most, hogy ki tagja, ki nem tagja egy ilyen régóta létező, de mégis alkalmi független társulatnak, három szereplős, Mocsi Zoltán, Túróci Szabolcs és Katona László, a Balhi Atlasz című előadásuknak a tulajdonképpen előbemutatója lesz ez, amit ősztől tudomásom szerint a Centrálban fognak játszani. Érdekes dolog lesz ez, hogy Mucsi Zoli az indító napon belép majd a Scherer Péter terembe. Érdekesnek mondtam ezt, fájdalmas lesz. De ne erre fókuszáljunk mindig. Nagyon bízom benne, hogy egy közönség által nagyon szeretett előadás lesz ez, és egyet hadd említsek még meg, ami másnap ugyanott lesz, a Beregszásziak Revizor című előadása. Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte. Ati majdnem minden évben jelen van valamilyen produkcióval, aki tüneményes tehetség, és ez a Revizor pedig egy nagyszerű előadás. És tudom, hogy a Országos Színházi Találkozó renoméja eléggé, hogy is mondjam, billegős, de azért mégiscsak számít az, hogy a zsűri ezt hozta ki a legjobb előadásnak. Én láttam, nagyszerű előadás.
0: Én már tavaly láttam Gyulán, most láttam a Kisvárdai Színházi Fesztiválon, a Városmajori Szabadtéri Színpadnak a Szemle Plusz Színházi Igen. Fesztiválján is szerepelnek, Igen. és Egerben is meg fog jelenni az előadás, méghozzá Beregszásziaknak lesz egy sorozata az új évad szeptemberében, és hát ott ugye színház vezető váltás van Szarvas Józseffel és Szabó Sebestyén Lászlóval az élen.
1: Nem tudom, hogy ez a hallgatóra tartozik-e, de mi egriek vagyunk, és nekünk fontos, hogy ott jó színház legyen, és én azt mondom neked, hogy szerintem jó lesz.
0: Én is nagyon remélem, úgyhogy nézzünk bizakodva a jövőbe, hogy egy másik klasszikust idézek, Igen. és akkor, ha már nagy öregek szerepelnek itt az Ördöklatlanban, azért Mácsai Pali is ott lesz az új estjével, Koltai Róbert, Darvas Ferenc.
1: Igen, hát most fiatalokat hangsúlyoztam, de hát az a jó, hogyha egy és száz év között mindenki megtalálja a helyét, részben a színpadon, részben a nézőtéren, vagy akár sokszor találkozva együtt, hiszen itt a Katlanban az nagyon fontos nekünk, hogy a fellépők nem tűnnek el, hanem ugyanúgy jönnek mást megnézni, találkoznak a helyiekkel, a látogatókkal, egy híres ember egy közülünk, és nem pedig valami, nem is tudom hova fölhelyezett celeb.

0: még az óvatos cipő, csak az utat lesik.
1: Másik fontos műfaj a zene, Platon Karatejevet már említettük. Ő azon kívül, hogy fellép, másmilyen módon jelen lesz-e, mint díszvendég.
2: Velük is lesz egy beszélgetése Alindának, de Balla Gergely, aki egy frontember, nem jó ez a szó ezzel a csapattal kapcsolatban, ő a Dalköltő udvarban is megnyilvánul, a Dalköltő udvarban egyébként Másik János, Kollár Klemenc László, Pajor Tamás.
1: Nagy öregek. Tehát,
2: igen, hát azok, igen, de itt azért ez nagyon fontos, hogy ez kötődik a elsősorban Kollár Klemenc László által vezetett és a többiek által is segített iskolához, tehát ott velük fiatal dalköltők fognak együtt föllépni, megnyilvánulni, tehát ez tulajdonképpen az ELTÉ-n működő iskola, ahol a dalírás, a szöveg, a előadással úgymond tanév megy el, és ott ők felfedeznek fiatalokat.
1: Kollár Klemenc egyébként ennek nagy motorja volt, hogy létrejön az egyetemi szintű oktatás ebben a műfajban is.
2: Igen, tehát az érdekes, ahogy ő neki főszerepben van ebben, ahogy Beck Zoltánnak pedig Pécset van szerepe, hogy rock zene szintén bekerült a Pécsi Egyetem tantárgyai közé. Azt fontosnak tartom, hogy azért van egy állandó, stabil emberünk, Dényés Dániel. Na most tavaly is egy ősbemutatót tartottunk, idén is egy ősbemutatója lesz, egy kórusmű, egyúttal pedig a Beremendi Szent Mihály templomban három külön egységben Handel messiása hangzik el, egymástól leválasztva, tehát tulajdonképpen ezt a majd három órás művet három egységben augusztus 6-án, akár aki csak egy részt akar belőle, vagy annyi ideje van, annyit lát belőle, de hát mégiscsak fontos, hogy ahogy helye van, nem tudom én, a Besodromnak nálunk, úgy helye van Handelnek is.
1: Tehát itt is látható a sokszínűség, akár a zenén belül a mindenféle műfajokban. Még a könnyű zenei műfajoknak is elég széles skálája megjelenik nálatok, mert Péterfi Bori egész más képvisel, mint mondjuk a Csík zenekar, vagy a Budapest Bár.
2: Igen, de nem beszélve Dress Mihályról, vagy a Maóról, tehát Modern Art Orchestráról, tehát a jazzről. Szóval, hogy amennyire tudjuk, kimaxoljuk a zene minden műfaját.

0: A William Terasz ad mindig otthont az irodalomnak, elneveztétek Líra irodalmi terasznak, és van egy Bertók pódium is.
1: A Lírával már évek óta együttműködésben vagyunk, mint ahogy az együttműködést mi nagyon pártoljuk részben, mert előnyös számunkra, de előnyös a másik fél számára is. De az együttműködés mindig nehéz, macerás, mert egymáshoz kell igazodni. De közben megtanuljuk ezt, és közben a Magyar Zeneházával is együttműködünk, tehát nem említettük, de hát nem lehet mindent említeni. Nagyhasányi református templomban tulajdonképpen a Magyar Zeneháza programjai lesznek, ahogy többségében a Líra hozza a költőket, írókat, de a Bertók pódium az pedig egy pécsi kis csapattal való együttműködést jelent, és hát itt inkább talán a nevek, a Grecsó elhangzott már, de hát Kis Tibor Noé-tól Bognár Péterig igyekszünk, hogy fiatalok is legyenek köztük. Például ugye a Simon Marci vagy Per Krisztián, Fekete Ádámról nem beszélve, azt hiszem első kötete most jelenik meg, próza kötete, aki egyszerre performer, grafikus, egyébként a grafikáiból kiállítás lesz Bremenben. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy-egy szeméről beszélek, akkor az derül neki, hogy legalább 10 még díszvendégek lehetnének, mert sokféle minőségükben megnyilvánulnak nálunk.
0: Nagyon fontos, hogy létrejön egy új tér, a Krasznahorkai tér. Az aktualitása egyértelmű, hiszen irodalmi Nobel-díjat kapott Krasznahorkai László 2025. decemberében, és most megszületik a Krasznahorkai tér Bremenden. Halkan és félve kérdezem, az író el fog látogatni az Ördögkatlanba?
1: Nem tudjuk. Azt gondolom, hogy számára a Nobel-díj, miközben biztos vagyok benne, hogy óriási öröm, óriási csapás is, tehát egy írónak otthon ülnie kell, és körmölni vagy pötyögni a gépbe, és ő folyamatosan szereplésekkel van súlyozva, amik elől gondolom menekül. Nem ez a fő célunk. Ő járt már a Katlanban, örülünk is neki, és akkor nem volt még Nobel-díjas.
0: De mikor volt ez?
1: Ezt most nem tudom megmondani, 3-4 évvel ezelőtt. Azt tudom, hogy helyszínt kellett változtatni, mert nem fértek el az emberek. Tehát ő nem 25 decemberében kezdte a pályáját, mint ahogy azt döbbenten láttam, mert most újraolvastam a Sátán tangót, hogy ezt 85-ben írta. Tudtam én, hogy akkor írta, de valahogy nem hiszem el. Zseniális mű. Ő vagy jön, vagy nem jön, de azok akár a társai, barátai, alkotók jelen lesznek, vagy műveikkel jelen lesznek, akikhez köze van, és hát nem lesz jelen Tar Béla, akinek a filmjeit vetíteni fogjuk, mert nem tud jelen lenni. Ő is volt díszvendégünk sok-sok évvel ezelőtt, de jelen lesz például Víg Mihály, aki a Krasznahorkai térben egy koncertet tart. Ez a Krasznahorkai tér 2 évvel ezelőtt a Petri tér volt. Mindkettejükhöz azt gondolom, hogy nagyon adekvát ez a helyszín. Ez a valahai termelőszövetkezet központi épülete volt, amit 10 éve nem használnak. Tehát ez egy lepusztult, lerobbant épület. De hogyha valaki Krasznahorkai világát ismeri, vagy a Sátántangóba csak belepislantott, akkor hitelesnek fogja találni ezt a teret. Ez nem jelenti azt, hogy nem hozzuk rendbe, amennyire ezt rendbe kell hozni, de itt műtárgyak, tehát Dr. Máriásnak egy festménye, amin Krasznahorkai együtt van a néppel, ezt ábrázolja. Bukta Imre most fest nekünk valamit erre az alkalomra, illetve küld egy másik műtárgyat is, ő remélhetőleg jönni fog, attól függ, hogy a kutyája meggyógyul-e, mert ezek fontos dolgok, és egy kutya fontosabb, mint egy fesztivál. Tehát ebben a térben beszélgetések lesznek a kurátorral is, Szilágyi Zsófival, aki nagyon sok munkát fektetett ebbe, hiszen azért meg kell említenem, hogy ez a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a kiállítása, ami 25 őszén született, és amikor én oda elmentem, akkor még nem volt szó Nobel-díjról, akkor én már tudtam, hogy ha egy mód van rá, ezt meg kell ezt, vagy ennek egy változatát, ami ott nálunk elfér, meg kell szerezni. De hát itt lesznek a térben színházi előadások, filmvetítések, műtárgyak, és van egy olyan vállalkozásunk, hogy minden nap egy olyan 2,5 órát olvasunk, és 4x2,5 óra alatt talán végére érünk a Sátántangónak. Ezt mi látogatók, bárki fellépő, tehát lesz majd egy felhívás. Ez egy istenkísértő vállalkozás, de szeretjük. A Katlant nincs értelme csinálni, nincs benne olyan izgalom, hogy vajon sikerül-e. Ez egy kérdés, de én bízom abban, hogy szombaton este felé eljutunk a Sátántangó utolsó mondatához, ami egy hosszú, bonyolult mondat, nem az egyetlen krasznahorkainál, egy gyönyörű mondat, amivel indul is a sátán tangó, úgyhogy a tangó forgásába eljutunk ehhez a mondathoz, én bízom benne.
0: A kiállítás maga a krasznahorkairól szól?
1: Krasznahorkai világa, tehát kevésbé kéziratok a tárlóban, sokkal inkább akár filmbejátszások, akár sok-sok kicsi terem van, tehát 6 LCD TV-t rakunk oda, ahol ő beszél, mások beszélnek róla. Olyan hatalmas térkép, amin a fordítások mutatkoznak meg. Nagyon esztétikus, nagyon szép. Ez is sok műfajú a kiállítás, tehát még egyszer mondom, kevésbé az, hogy Krasznahorkai László szemüvege, vagy ilyenfajta, amit szoktak írók múzeumában kiállítani, inkább a világát megidéző tér lesz ez.

0: Sok-sok tér lesz, elfogadástere, dalköltőudvar, romaudvar, offline rezervátum, Katlan erdő. Viktor Vazareinek lesz egy külön kiállítása a Kisharsányi Kovács udvarházban.
1: A Roma udvart azért szeretném aláhúzni, mert tavaly egy beremendi lakos, Mészáros Sanyi és családja, ők a saját portájukat, saját erőből, hogy mondjam, létrehoztak ott egy teret, egy Roma udvart, kézművességgel is, tánccal és zenével, és az volt bennünk, hogy hát akkor ezt muszáj megsegíteni. Őszintén megmondani, ez nagyon ritkaság. Tehát ha valakinek bárhol eszébe jut valami, rögtön tőlünk várja a megoldást, és itt fordítva volt. És ezért az idén erre ráerősítettünk, és amit ki szeretnék emelni, hogy augusztus 8-a a Nemzetközi Cigány Dal napja. És ezen minket beválasztottak egyik helyszínnek. Nem is minket, tulajdonképpen a Beremendi Kossuth utca, nem tudom hány számon, ahol tulajdonképpen egy egyszerű állampolgár, Mészáros Sanyi és családja tavaly elkezdett valamit, és mi lett belőle. És akkor ott már jelen lesz az idén a Várkonyi Csibészektől Lakatos Mónikáig nagyszerű zenészek, de ott közben folyamatosan főzés, tánc, teknővájás, vályog, tégla, készítés, és így tovább. Biztos, hogy az egyik legnépszerűbb udvarunk lesz. Győzzék Sanyiék ezt valahogy munkával, meg energiával.
0: Lehet, hogy nagyon rossz kérdés. Ők maguk cigányok? Nem tudom, ezt hogy lehet jó kérdezni.
1: Hát így lehet kérdezni. Ebben az a döbbenetes, hogy Sanyi nem. A felesége igen. Most erre mit mondunk? Ez a normális. Berement különben is erre példa. Tehát ott magyarok, cigányok, szerbek, horvátok, svábok, zsidók élnek együtt. És biztos vannak problémák, de nem feltétlenül ebből fakadóan, de jól élnek együtt. Tehát van erre példa.

0: Van egy fontos együttműködő partneretek az idén, ez pedig Újbuda. Mert Újbuda nagyon gazdag mindenféle kulturális intézményekben.
1: Ez fontos nagyon. És ez megint az a fajta véletlen, hogy a két védnökünk, Cseh Tamás és Törőcsik Mari is újbudai lakos volt, azóta újbudai díszpolgárok, és sikerült a kerülettel, amelyik én most tudtam meg a legnagyobb kerület Budapesten, egy nagyon jó fajta együttműködést kialakítani, aminek részben az a feladata, hogy fölmutassuk azokat a nagyszerű kultikus helyeket, amik ott a Fonótól, a Szkénétől, a B32-től a Múlszínházig, ahol nagyszerű dolgok születnek, részben pedig mindazok a civil kezdeményezések, közösségi munkálkodások, amik a kerületbe folynak, hát ebből töredéket tudunk fölmutatni, de megint amiről beszéltem, hogy kölcsönösen jó ez. Nekünk mi büszkék lehetünk arra,

0: Ez is új budai program, az is új budai program. Tehát, ha valaki azt látja, hogy túlsúlyban van új Buda, akkor gondoljon arra, hogy jövőre ő akar túlsúlyban lenni, és akkor majd együttműködünk. De én szerintem ez egy jófajta dolog. Elhangzott, de csak egy villanás a Törőcsik Mari neve. Azért jut eszembe, mert ugye tőle kölcsönöztük azt a mindig emlegetett jelszavunkat, hogy nem vagyunk normálisak. Ez egyszerre vicces dolog. Mari gyakran emlegette ezt, és pacagott, és saját magáról, hogy na megint elvállalt valamit, amit nem kellett volna. Látta, hogy mi mennyit küszködünk, és maguk se normálisak, mondta. És akkor ez ilyen jelszó lett. Ezt szeretik az emberek, és mindig záráskor ezt sok ezer ember együtt elkiabálja. És ezen nem is változtatunk, de van bennem egy titkos remény, hiszen ez a nem normálisság, ez valójában arra vonatkozik, hogy körülöttünk a világ nem normális. És hogyha mi különbözünk attól a világtól, akkor a világ szemében mi nem vagyunk normálisak. És van egy halvány, naív, de mégiscsak meglévő remény bennem, hogy a világ körülöttünk egy nagyon picit normalizálódni fog. És az már a csoda lenne, hogyha ezt a jelszót egyszerűen nem használhatnánk, boldogság lenne, mert akkor mi csak olyanok vagyunk, mint körülöttünk a világ, egy jobb fajta Magyarország.
1: Tehát akkor látod azt a napot, amikor esetleg már nem hangzik el ez a nem vagyunk
0: látom,
1: normálisak?
0: Én nem látom, de van egy unokám, ő 15 éves, miért ne bíznék abba, hogy neki egy ilyen ország jut, tegyen ő is érte, de hátha.

voltak nekem. Szólt Desiré, most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, volt egy kevés, nem is tudom, hogy mondjam ezt, talán volt egy-ki este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak

0: senki sem. Meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, és az a kevés is tűnni fog, az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így volt egy-két este.
1: A mai kávéház vendége Bérces László, rendező, író, az Ördökatlan Fesztivál társalapítója és szervezője volt. A műsorban Cseh Tamás, a Platon Karatejev, Beck Zoli és Grecsó Krisztián, Másik János, Kollár Klemenc László, Víg Mihály, Lakatos Mónika és Törőcsik Mari egy-egy dala hangzott el. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,3,

0: 92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az általános nyomtatvány kitöltő átállásról a NAV honlapján. Közleményben tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, hogy veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egrivár egyik legnépszerűbb nyári előadása, az Egri Csillagok. Megjelent a Mítoszok földrajza, utazások mitoszokon, korszakokon és önmagunkon át címmel dr. Habil Kovács Tibor könyve. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az általános nyomtatvány kitöltő átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat ajánl fel neki a NAV az ANK helyett bevallásai beküldéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez, emelte ki dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, az ANK-t teljes egészében új korszerű digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Mivel mindenki érintett a változással, legyen szó akár kisvállalkozásról, nagyvállalatról, könyvelő vagy fejlesztőről, mielőbb érdemes megtalálnia a számára a legideálisabb módot, platformot azért, hogy az új érában majd akadálytalanul eleget tudjon tenni adó kötelezettségeinek, be tudja jelenteni az adatait, beküldhesse a különböző dokumentumait. A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az átállásra. Ennek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt most segítséget az egyetlen helyre összegyűjtött tudásbázis is a NAV honlapján, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, azért, hogy ki kiválaszta a számára a legideálisabb adózói platformot, opciót. A NAV legutóbbi fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli papírmentes gép-gép kapcsolat, az M2M állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációkról, és lehetőséget kaptak egyben a visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adastruktúra új 4.0-as verziójának publikálása július 31-én várható. Az ügyfelek igényei szerint egy hónappal korábban a tervezetnél. Az átállásig a NAV még sok találkozót tervez az ügyfelekkel, azonban a legfrissebb és legfontosabb információk otthonról is elérhetők mindenki számára. A nav.gov.hu weboldal folyamatosan frissül, mint minden információ elérhető az ANK átállásról, és itt olvashatók a hivatal leggyakoribb kérdésekre adott válasza is, és mindenki zökkenőmentesen át tud majd váltani 2027-ben. Akinek ezen túl még kérdése merül föl, fel tudja tenni és el tudja küldeni a speciális, erre a célra létrehozott e-mail címre az anykakiváltás@nav.gov.hu e-mail címre.
1: Közleményben tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, hogy veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Azonnali véradásra kérnek mindenkit. Ülei Kovács László, kommunikációs és marketing igazgató szól arról, hogyan igyekeznek elérni a potenciális donorokat.
3: A nyár mindig egy kiemelten fontos időszak nekünk is, hiszen ilyenkor a különböző szabadságolások, illetve az, hogy a gyerekekre is otthon vigyázni kell, kevésbé érnek rá a szülők is eljönni. Ezért nekünk is sokkal nagyobb energiát kell abba fektetnünk, hogy minél több véradót tudjunk behívni. És fontos is, hogy jöjjenek az emberek, hiszen a műtétek, illetve a rászorulóknak nyáron is kell vér. És ezért kampányt indítottunk a nyárra, amiben mindenféle koncertjegyeket lehet nyerni. A teljesség igénye nélkül Dash-re lehet elmenni, hogyha eljön az ember vért adni, Follow the Flow, illetve Carson Coma, úgyhogy de minden felett van a www.ovs.hu per nyár oldalon, úgyhogy érdemes utána nézni, hogy hogy lehet ezen a nyereményjátékon részt venni. Az elsőleges csatornánk a social media felületek, illetve az interjúk a különböző médiumokon keresztül. Ezen kívül persze vannak különböző toborzó lehetőségeink, ilyen például az SMS, illetve az e-mail, amiket ki szoktunk küldeni, akkor, hogyha valakinek mondjuk te is és én is véradók vagyunk, pontosan tudjuk, hogy 56 naponta, amikor elérkezik a Pelikán napunk, akkor megkapjuk az e-mailt, amiben benne van az is, hogy hányszor adtunk vért, kapunk egy szép grafikát, ami az elmúlt jó pár évünket mutatja, hogy hányszor is hol adtunk vért, milyen eredménnyel, úgyhogy ezeket szoktuk kiküldeni, illetve hogyha van valami olyan kampányunk, ami érdekes, vagy olyan, amikor fontos, hogy eljöjjenek, akkor azt is ki szoktuk küldeni egy ilyen megerősítésként, illetve figyelemfelhívóként, hogy tudnak jönni hozzánk.
4: Nagyon sokan szokták kitenni a közösségi média felületekre azt az SMS-t, amikor arról kap értesítést a donor, aki egy bizonyos idővel előtte vért adott, hogy gyógyászatra, gyógyításra kiszállították a vért. Ezt előszeretettel és örömmel szokták posztolni a véradók.
3: Aminek nagyon örülünk is, és én is, mint véradó, ennek nagyon örülök, amikor megkapom az SMS-t, hogy kiszállították a vérünket. Egy véradásból 3 vérkészítményt állítanak elő, a vörösvértestet, ami 35 napig jó, a plazmát szokták még előállítani, illetve a legrövidebb ideig eltartható, illetve a legrövidebb ideig felhasználható készítményük, az a trombocita. Úgyhogy azért fontos nekünk, hogy úgy jöjjenek az emberek, hogy folyamatosan, ne az legyen, hogy egyszer-egyszer kiugróan érkeznek meg, mert 5 napig jó csak a trombocita. Úgyhogy nekünk a legfontosabb az, hogy minél inkább egyenletes maradjon a véradók száma. Nekünk az a fontos, hogy tényleg egész nyáron biztonságos szinten tudjuk tartani, és el tudjuk érni az embereket.
1: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri Vár egyik legnépszerűbb nyári előadása. Az Egri Csillagok című történelmi musical július 31-én ismét életre kelti Gátonyi Géza legendás történetét, miközben a produkció már a jubileumi évadra is készül. Az idei előadásról Kelemen Csabáné, Lengyel Edinát, az Agria Játékok ügyvezetőjét hallják.
5: Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell, és továbbvinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől. Ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni.
1: Megjelent a Mitoszok földrajza, utazások mitoszokon, korszakokon és önmagunkon át címmel dr. Habil Kovács Tibor könyve. A könyvről a szerzőt hallják.
6: Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak. Én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Amik ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykun kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett.
1: A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára ez a néhány nap.
7: Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű verseny, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. Remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
1: Végül az időjárásról. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor-zivatar. A délire forduló szél megélénköl. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 25-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Módosították az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdony Nyíregyháza programsorozat is. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont Kazincbarcikán a vízi komplexum. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség közleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos, klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégibb tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdony Nyíregyháza programsorozat. Az újfajta mozgásformáról, a pilates edzésről Lugosi Mónika edzőt hallják.
2: Az a jó, hogy igazából ez mindenkinek. Nincsen benne szögdelés, ugrálás, tehát a gerinc az többnyire a talajgyakorlatokon csúcsosodik ki, és igazából itt nincsen olyan probléma, hogy a gerincre nagy ütést mérnénk a rázkodással. Úgyhogy akinek nagyon komoly gerinc problémája van, vagy ízületi problémája van, az nem fogja tudni csinálni, de alapjába véve majdnem mindenkinek ajánlani tudom. Mindenképp a mozgást azt be kell iktatni, tehát ne hagyjuk el, mert ez nagyon fontos, az életünk részévé kell tenni. Természetesen a táplálkozás az maximálisan kell, hogy kihasználjuk, ilyenkor a gyümölcsök, a könnyű ételek fogyasztását javaslom, sok folyadékkal természetesen. Részleteiben is le lehet menni, de ezek a fő koncepciók. És a mozgásnál pedig próbáljuk az esti időszakot, illetve a hűvös időszakot, vagy a reggeli időszakot, hiszen a nagy melegben végzett mozgások azok nem egészségesek és nem hasznosak, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy minél jobban izzadunk, annál hatékonyabb egy mozgás. A szervezet a nagyon nagy melegben nem igazán tolerálja a mozgást.
1: Ez a mozgásforma több mint 100 éves múltra tekint vissza, de igazodva a változó életmódunkhoz folyamatosan fejlődött. Különösen azoknak lehet hasznos, akik sokat ülnek a munkájuk során. Az ingyenes foglalkozások közül jó néhány idén először nem ment nyári szünetre, ezek között van a pilates is, amely nagy népszerűségnek örvend. Ez a mozgásforma kortól és nemtől függetlenül szinte bárkinek ajánlott. A foglalkozásokon leginkább nők vesznek részt, de férfiak is egyre gyakrabban csatlakoznak. A résztvevők életkora is rendkívül változatos, a 20-as éveikben járóktól egészen a 70 év felettiekig sokan választják ezt a mozgásformát. A szabadtéri helyszín külön élményt jelent, hiszen a pilates egyik fontos eleme a tudatos légzés, amit a friss levegő még kellemesebbé tesz. Az edző azt javasolja, a nyári időszakban is figyeljünk a rendszeres mozgásra. A hosszú évek óta tartó Mozdony Nyíregyháza program szervezői idén úgy döntöttek, ezúttal a nyári hónapokban is megtartanak bizonyos órákat. Így június 22 és augusztus 30-a között továbbra is ingyenes edzéseken vehetnek részt a nyíregyháziak. Hornyák Enikő, városi sportreferenst hallják.
3: Kizárólag most olyan foglalkozásokkal készülünk, ami ugye eszközöket nem igényel, hiszen szabadtérre azért kiszállítani egy boldás falat szinte lehetetlenség. Ezért főleg gerinctorna, jóga a legtöbb jellegű foglalkozás, illetve lesz egy nagy futófesztiválunk augusztus 30-án, és ezért számos olyan foglalkozást szervezünk, ami segít felkészülni, aki akár 2,5, vagy akár 21 kilométert szeretne lefutni, a nulláról elkezdheti. Reméljük, hogy találkozunk majd vele augusztus 30-án a Kossuth téren.
1: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg ezek a balesetek? A részletekről Mádi Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
4: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet, van egy veszélyeztetett idősebb hozzátartozónk. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még rátizban még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissít és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülők kint a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik. Hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelen nyilva az apja vagy, vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra, de az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, ennyi év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk. Menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik. Tanuljunk meg biztosan úszni.
1: Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a napokban a Kazincbalcikai Városi Sportkomplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több százan álltak rajthoz. Kovács László sportreferenst hallják.
5: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére, van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinci Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kozinc Balcik a polgármesterét hallják.
6: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinci Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
7: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal először Hajdúböszörménybe látogatunk, utána pedig megismerhetik a gyöngyös tarjáni harangok történetét. És most néhány gondolat az első riport elé. Hajdúböszörmény határában egy kőkereszt áll, igaz, nem most került oda, de létezésére csak nemrégiben hívta fel figyelmemet egy kedves hallgatónk. Ezúton is köszönöm, hogy gondolta a műsor életben tartására, és szintén az ő segítségével jutottam el Szepesi Tiborhoz és feleségéhez Melindához is, akik megosztották velem a kereszt történetét.
2: A kereszt története az úgy kezdődött, hogy a feleségem 2021-ben beteg lett sajnos, és nagyon-nagyon féltettük, aggódtunk, nagyon sokat imádkoztunk, hogy felgyógyuljon ebből a betegségből, és úgy nézett ki, hogy fel is fog gyógyulni, tehát a Jóisten segítségével meggyógyul, és 2023-ban a feleségem szervezésében zarándoklatot szerveztünk a kisasszony napi búcsúra, Máriapócsra, és menet közben a út menti kereszteknél megálltunk, imádkoztunk, és úgy menet közben ott fogalmazódott meg bennem, hogy ha ebből a betegségből felgyógyul a feleségem, akkor keresztet állítok. Tehát így kezdődött ez az egész, és utána ugye hál' Istennek úgy nézett ki, hogy minden rendben van, jók voltak az eredmények, és olyan tartozásnak is éreztem belülről, hogy én ezzel a jó Istennek tartozom. Aztán, amikor készült a kereszt, akkor többször kérdezték, hogy mi lesz és miért. Mondtam, hogy hát mondom, egy adósságot rendezek, egy tartozást, és akkor kérdezték, hogy hát kinek tartozok én, és akkor mondtam, hogy jó Istennek tartozom ezzel. Valahogy így kezdődött, ez volt a kiindulás, ez volt az oka, miért megépítettük ezt a keresztet.
1: És úgy hallottam, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenie, míg kész lett.
2: Több nehézséggel küzdöttünk meg menet közben. Az első az az, hogy nem is ide akartuk állítani, hanem ott a főút mellett az a földterület az saját család tulajdona. A túlsó végére szerettük volna állítani, de engedélyt kértünk, vagy egy hozzájárulást kértünk, így a saját területen van ez, akkor is a saját területre állítottuk. A közútkezelőtől kértünk egy engedélyt, itt az egyik böszörményi tervező jó barátunk segítségével, és ők nem járultak hozzá, mivel ott az útban van egy kanyarulat, és attól tartottak, hogyha ott a keresztnél megállnak az emberek imádkozni, akkor ugye általában ugye gépkocsival érkeznek, akik oda jönnek, akkor veszélyforrás lehet az, hogy baleset lesz belőle. És így nem járultak hozzá, de hál' Istennek, hogy nem járultak hozzá, mert menet közben már ugye mi ezt elkezdtük készíteni, mert úgy határoztuk meg, hogy pünkösdre, 2024 pünkösdre legyen kész, akkor szerettük volna felszentelni. És akkor ez még az első körben az volt, hogy a földem túlsó végén az út mellett lesz, és már akkor oda csináltunk neki egy dombot, tehát egy olyan 150 köbméter földet odahortunk, megalapoztuk, tettünk oda neki egy dombot, és menet közben derült ki, hogy nem lehet ott, és akkor az egészet azt elbontottuk, és áthelyeztük ide a másik helyre, ahol most van.
1: De most nem dombon áll.
2: De most is dombon áll, mert az egy gödör volt, és most is, hogyha jól megnézik, egyébként egy domb az, tehát azt az egészet át deponáltuk, és maga az, hogy lehet meg, honnan lehet megközelíteni, hát ugye ez is fontos volt.
1: Tanulmányokat is mondhatjuk úgy, hogy folytatott, hogy milyen legyen, vagy milyennek kell lennie ennek a keresztnek?
2: Igen, tehát körbejártam a témát elég jól, hogy milyen legyen itt ez a kereszt. Kértem segítséget is, itt a helyi plébános úrnak a felesége segített ebben nekem, de körbe mentünk, tehát itt Hajdúbihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe nagyon sok kereszthez ellátogattunk, megnéztük, utána olvasgattunk, ugye én is főleg, hogy milyen legyen, tehát magát a kereszteknek, az útmenti kereszteknek a történetét is tanulmányoztuk. Mindenképpen fontos volt számomra, hogy mi készítsük, tehát idegen kezűség úgymond a korpusznak a festése, azt Janka Gábor plébános készítette, a többit azt...
1: Ahogy ránéztem, rögtön tudtam, hogy ez az ő keze munkáját dicséri, vagy ez is, mert sokat festett.
2: Így van.
1: Miért volt fontos, hogy minden saját kezőleg készüljön?
2: Úgy éreztem, hogy akkor sajátunk, meg maga az is egy zarándoklatnak felérte az, hogy mi készítettük az egészet, tehát saját kezőleg mindent, amit lehetett. Műkőből készült, és magának a műkőnek az elkészítését olyan valakiktől tanultam itt helyben is, akik készítettek műkövet már előtte, tehát foglalkozásszerűen, plusz zsákos műkőből készítettük, előre kevert műkőből, és a cégnek megkerestem a technológusát, és körülbelül egy másfél orosztás beszélgetés alkalmával teljesen kitárgyaltuk azt, amit erről tudni kell, tehát a műkők készítéséről többféleképpen is. Hát akár egy tanfolyamnak is felért, így van. Szeretek így utána menni a dolgoknak, és így készítettük el kollégáinkkal közösen magát a sablont, mert ezt egy sablonba öntöttük bele, magát a sablont azt nagy csütörtökön kezdtük el készíteni. Hát ugye ez is szimbolikus, a kisfiammal, Zolikával, aki most 12 éves kisfiú, és akkor pünköskor lett felszentelve. Érsek atya szentelte fel, Kossis Fülöp, metropolita, meg hát ott voltak a hajdúböszörményi görögkatolikus hívek. A méretekről akartam még annyit elmondani, tehát magának a keresztnek a tervezésével kapcsolatban, hogy mindenképpen ugye görögkatolikus keresztet akartunk állítani, meg hát ugye az is lett, és ezt a keresztet, az arányait, azt először megszerkesztettem A4-es lapon, utána pont hátul itt nálunk folyt egy építkezés, és akkor már a vakolt falra egy az egy arányban felrajzoltam, és akkor néztük távolabbról, közelebbről az arányait, mert ugye azt néztem, utána nézegettem így ezeknek a kereszteknek, hogy kettő sincs egyforma. Talán a Dunán túlon, ott a Balaton felvidéken ott vannak olyan római katolikus keresztek, amiket valószínűleg egy kőfaragó csinált. Ott faluról falura nagyon-nagyon egyforma arányaiban több kereszt, de azon kívül én, amiket néztem, akár interneten, akár személyesen elmentünk megnézni, az mind kisebbek, nagyobbak, van amelyik zömöke volt, van amelyik ugye nyulgább, és akkor úgy próbáltuk úgy arányosra, úgy a helyhez méltó, meg úgy az egészhez nagyságából úgy arányos legyen. Eddig úgy néz ki, hogy jó, tehát nem volt még azóta olyan gondolatunk, hogy valaminek nem ilyennek kellene rajta lennie, tehát ez így jó, ahogy van, így gondoljuk.
1: És jól tudom azt, hogy ez az első hajdúböszörményben?
2: Így van, tehát hajdúböszörmény közigazgatási területén út mellett kereszt eddig nem állt. Tehát az országban szinte bárhová megyünk, faluról falura, akár benne a faluban is, de a falu határában általában mindenütt van akár több kereszt is. Itt hajdúböszörményben valamiért nem tartották ezt fontosnak, nem volt eddig. És ezt is éreztem, hogy kellene egy ilyet csinálni, tehát úgy egy kicsit hiányát éreztem mindig, mikor láttam, hogy akár ha Balaton felvidékre bárhová elmentünk, vagy akár Szabolcs, vagy Borsod bármegyébe, hogy mindenütt látom, hogy van kereszt, böszörmény határában meg egyszerűen nincs kereszt. És azóta úgy be is bizonyosodott ez, hogy kell, tehát nagyon sok ember elzarándokol, ellátogat hozzá, akár helyiek, de hallottam már, akik egész messzebbről is jöttek, vagy itt mentek el, és utána megjegyezték, hogy itt volt ez a kereszt, és visszajöttek megnézni, mikor időt szakítottak rá, de akár a környéken lakók is megállnak a keresztnél, hoznak rá virágot. Tehát van, akinek van valami megköszönni valója, vagy éppen valami betegség, vagy ilyesmi van a családjában, vannak, akik kimennek, imádkoznak. Sok köszönetet kaptam már azóta, mióta ez elkészült az emberektől.
1: És a felirat miért az lett, ami rákerült? Idézhetem? A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.
3: A feliratot úgy választottuk, vagyis dilemmáztunk, hogy melyik legyen. 23 óta rendszeresen zarándokolunk Mária Pócsra a kis búcsúba, ami szeptemberben van, és ahogy egyre közelebb érünk Mária Pócshoz, a bazilikához, egyre több útszéli kereszttel találkozunk, vagy útmenti kereszttel találkozunk, és nézegettük a feliratokat, és van egy, amelyik különösen kedves számomra. A bizodalmom az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, oltalmazom a Szent Lélekisten, Szent Háromság Egyisten, könyörülj rajtam. Nekem ez nagyon szép, de nagyon hosszú lett volna. És akkor a tisztelendő asszonyunk, aki nekünk nagyon kedves, ő is beszállt ebbe a kereszt felirat keresésbe, és az ő kedvenc felirata pedig ez. És akkor mivel ez rövid, átfogó, benne van a szeretet, az alázat, ezért döntöttünk emellett a felirat mellett.
2: Mikor készítettük a keresztet, soha egy pillanatra fel nem merült bennem az, pedig hát ugye ennek is azért volt egy anyagi mozzata, abszolút nem számoltam össze, soha fel nem merült bennem, hogy valamit olcsóbb helyről vegyünk meg, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell csinálnunk, és így álltunk hozzá, éreztem végig egyébként, míg készült a gondviselés, tehát mindenki szeretettel állt hozzá. Akiket megkértem, hogy segítsenek benne, akár azt a műkőkészítőt, egy nyugdíjast, aki valamikor készített műkövet, tanácsokkal, stb. Azok is nagyon jó szívvel segítettek benne. Éreztem az isteni gondviselést magában a kereszt készítésekor is, hogy itt egy ilyen dolog történik. nagy élmény volt, tehát egy lelkileg felemelő dolog volt. Az meg, hogy igazándiból nem is nagyon hirdettük meg magát a szentelést, a keresztszentelést, hogy mennyi ember eljött, hogy az utolsó pillanatban kellett a polgárőröknek szólni, hogy forgalmat jöjjenek ki irányítani, stb., mert hiába ugye egy ünnepnapon volt ott a főúton, akkor nincs akkora forgalom, de mégis annyira sok ember jött, hogy a kocsikkal nem nagyon tudtak hol ott megállni, tehát nagyon nagy sikere volt úgymond a keresztszentelésnek.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestek bennünket. Több újságnak adtunk már riportot, vagyis én még sosem. Mindig a férjem volt az, akit meginterjú voltak, mindig az ő oldaláról közelítették meg ezt a keresztel történteket, vagy az elkészítését, vagy hogy miért állította, de engem még nem kérdezett meg soha senki. Pedig éreztem késztetést, hogy elmondjam, mert ugye egy hosszú betegség után, ami fáradalmas és töredelmes volt, fel kellett építkeznünk mindkettőnknek. És Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg most kitűnően a hosszú betegsége után, hogy ő ezt úgy tudja értékelni, mint egy zarándokutat, az ő betegségét. És tegnap, ahogy jöttünk Budapestről, a férjemmel beszélgettünk, váltottunk néhány szót a riportról, és akkor összeraktuk a gondolatainkat, és mélységesen egyetértek bíboros úrral, mert egy betegség egy zarándoklat. Tehát meg kell tapasztalni a mélységet ahhoz, hogy a magasságba is fel tudjunk emelkedni. Nyilván ezek hullámvölgyek, van mikor jobb, van mikor rosszabb, de nincs az a beteg ember, aki ne kezdeni azzal, hogy perel az Istennel, hogy miért kapta. Legnehezebb, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy megváltozik az életünk. Felelősséget kell vállalni a pillanatnyi döntésünkért, mert ettől függ az, hogy mi fog velünk történni ezután. A jelenlegi döntésünk befolyásolja a jövőnket, az, hogy milyen úton indulunk el. És nagyon nehéz róla beszélni egyébként, a kis szívem elkezdett dobogni, és választani kellett, hogy fizikai vagy spirituális úton hogy indulok el, kinek fogadom el a segítségét, ki az, aki mellettem fog állni. És a mai napig nagyon sokan megkérdezik, hogy éltett túl, mi volt az, ami segített, és én mindig elmondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, mert mindig éreztem a közelségét. Hálás vagyok Bodogán László atyának és a feleségének, Erzsikének, mert ők voltak, akik spirituálisan segítettek, és mindig emeltek, amikor úgy érezték, hogy nagyon sokáig mélyen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Mert ha ők nincsenek mellettem, és nem támogatnak éjjel-nappal, akkor lehet, hogy most nem tudunk itt beszélgetni. És nekem a betegség volt a zarándokút. Honnan indultam, hová érkeztem, milyen minőségű életet éltem akkor, és milyen minőségűt élek most, ég és a föld, és hálás vagyok a jó Istennek. Egyáltalán nem perelek, hogy ezt meg kellett élnem, és át kellett élnem. És talán a keresztállítás volt az a pont, amikor a végére értem. Nem az, amikor azt mondta az orvos, hogy vége van a kezeléseknek, minden eredményem negatív, és megcsinálta Melinda, és gratulálok. Nem az volt a befejezés. Az volt a befejezés, amikor püspök atya felszentelte a keresztet. Viszont a férjemnek pedig azt láttam, hogy a kereszt építése, készítése volt az ő lelki zarándok útja és a lelki lezárása. És ő is a keresztszenteléskor ért a végére ennek a történetnek. Ugye, ahogy elkezdte a kőbor kifaragni, az a kő az csak egy matéria volt. És eltelt néhány hét, és ott állt előttem Jézus Krisztus a kereszten. És nyilván egy felajánlás, egy fogadalom volt ez a keresztépítés, de ezáltal ő is és én is megnyugodtunk, letettük, és onnan tudtunk tovább lépni.
1: Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúböszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el.

0: És most, ahogy ígértem, Irán Gyöngyös Tarján az ott található harangok történetét Kerékgyártó József mondja el. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
1: Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a Gyöngyös-Tarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyös-Tarján szélén a Lógik útban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyen pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
0: Ez egy füles harang.
1: Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Arex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, ó dicsőség királya, jöjj el békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátuma a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakáron találtak egy hasonló típusú harangot.
0: Szintén kútban?
1: Nem, üzemben levő harangot. Yeah. Egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Vatai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőinek ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
0: És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
1: Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja. 60 várat elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
0: Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami hát, haranglábra?
1: Egy harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógik útba. Nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában. Egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itató kútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni.

0: és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy hegesztési varrat formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Valószínűleg a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a falalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patináson, gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
1: Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
0: Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
1: A hevesi harang is valahogy így került elő?
0: Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művezési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát is, hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
1: Illetve, vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
0: Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% rézés, 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen az ugye a bronzot mikor készítik, rezető, mikor megolvasszák, utólag adagolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszíteség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ónt szoktak beleönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
1: Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
0: Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogyha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyöntetű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibugoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyös-Tarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Zegri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
1: A Gyöngyös-Tarjáni harangok történetét Kerékgyártó Józseftől hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért, de bízva abban, hogy talán ismét vízhangra talál, elmondom a szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: 18 óra.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen Rózsa Fűzéri imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztust, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: meg az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Az

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy miskolci édesanya és nagymama gyógyulásáért, valamint az ő menye teljes gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járó segítségét, oltalmát. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusunk, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy édesapa testi-lelki gyógyulásáért és megtéréséért kérjük a szűzanya segítségét. Ugyanebben a tizedben egy hallgató látásának javulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy alsózsolcai család életére kérjük a szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy testvérpár testi-lelki egészségéért, élethelyzetük kedvező alakulásáért, és imádkozzunk képviselőtestületünk egyik tagjának gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületének tagjaival imádkozhattunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Istenem, te hasonlíthatatlan méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. Rendelésedből történik, hogy a család a továbbhordozója az új életnek. A férj és a feleség, az édesapa és az édesanya vállalják és neveljék fel a gyermeket a maguk örömére, népük boldogságára és az egyház javára. Már akkor megszentelted a család intézményét, amikor egyszülött fiadat, az Úr Jézust is családban engedted a világba lépni, és annak keretein belül kívántad, hogy felnövekedjék. Földi életének legnagyobb részét a szent családban töltötte, amelyet bőségesen elárasztottál kegyelmeddel. Kérlek, Uram, add, hogy a családnak e nemes eszméje legyen mindig szemem előtt. Érte vállaljam a gondokat és verejtéket, s ha kell a megaláztatást, kiszolgáltatottságot is. Meglássam hitves társamban azt, akit te rendeltél házastársamul, hogy velem együtt higgyen gondviselő jóságodban és az én hűségem álhatatosságában. Ne engedd, hogy miattam csalódjon benned. Ne engedj, Uram, hamis és üres ábrándozásokban szétforgácsolódnom, hanem tarts meg mindvégig arra a feladatra, amelyet kijelöltél számomra. Engedd, hogy házastársi és szülői elképzeléseim sorban valóra váljanak. Szabadíts meg a szenvedélyektől, és adj szerencsés természetet, hogy vidámságot és derűt árasszak magamból, és napja legyek családi otthonunknak.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leó pápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a pihenés ne csupán kikapcsolódás legyen, hanem a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is. A Szentatya arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. A közösségi élet, a megszentelődés és a hiteles keresztény tanúságtétel forrása, írja a 14. Leó pápa az Amerikai Egyesült Államok szerzetes rendi főelőjáróinak konferenciájához intézett levélben, amelyről a Vatikán News számolt be. A katolikus egyházfő a szervezet fennállásának 70. évfordulója alkalmából arra buzdította a szerzeteseket, hogy továbbra is egységben, örömmel és hűséggel szolgálják Krisztust. Leó pápa hangsúlyozta, a testvéri közösség, az imádság és az egymás iránti szeretet erőt ad az apostoli szolgálathoz, és hiteles tanúságtétellé válik a világ számára. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat által koordinált program. A közösségorientált pedagógia minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára elnevezési projekt a felzárkózó települések programban az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával a helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében valósult meg. Az elmúlt 4 évben a legszegényebb felzárkózó településeken több mint 2800 alkalommal, változatos programokkal és folyamattanácsadókkal segítette a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres tanulmányi előmenetelét és az őket oktató tanárok különleges többlet tudást igénylő munkáját a most zárult, mintegy 6,2 milliárd forintos program. A pápai missziós művek nyári tábora idén Sárospatakon várta a fiatalokat. A programok középpontjában a közösségépítés, a hit megélése és a missziós lelkület erősítése állt. A közösség feladatáról és küldetéséről tette Remisz Verbi tartját, a szervezet magyarországi igazgatóját, Kolesszár Krisztián kérdezte.
2: Most visszamenőleg ez a Szent Gyermekség közösség, vagyis missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, illő közösség, és ezek főképpen iskolában vannak, meg a katolikus iskolában, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világ táján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy kulcsos segítségre. És miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülőktől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemond valaki, hogy Na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát oda dobja, az egy persébe. És ott az adott helyekben vannak ilyen animátorunk, segítünk, és ők segítenek ezeket összegyűjteni, és végül összeget ide hozzák, hozzám, aztán mindegyikében mi szílozzunk, hogy melyik ország van, vagy melyik közösségnek, vagy melyik gyereknek különösen segítünk, akkor így oda jutottunk az összeget. És örülök, hogy ezek a gyerekek lelkesek, és állandóan próbáljunk ezzel formálni, átformálni, és beleönteni ez a missziós lelkületet, hogy mindenki missziós lehet, akár gyerek is. És az nagyon fontos, hogy ha gyerekként foglalkozzunk a gyerekekkel, akkor majd felnőttkor is belük az érlelődik.
1: A negyedik miskolci Arszakra fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Arsz Szakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
3: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arsz Szakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arsz Szakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arsz Szakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arsz Szakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arsz Szakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arsz Szakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arsz Szakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
1: A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európassz önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. Ezen kívül a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Ma este hallgassátok meg a Hold a lámpácska című orosz mesét, melyet Domján Edit olvas fel nektek.

Élt egyszer egy öreg orvos. Egymagában lakott barátságos falusi házában, és csendes magányát csak egy kis fekete cicával osztotta meg. A doktor egész nap dolgozott. Nagyon jó orvos volt, messze vidékről jöttek hozzá a betegek. A cica meg naphosszat lustálkodott, a legyeket vagy a pillangókat kergette, amikor pedig tehette, dorombolt a doktor fülébe. Egy este az öreg doktor leült az íróasztalához, hogy újságot olvasson. Az asztalon szép ernyős lámpa állt. Sárgás, meleg fényénél az orvos nagyon szeretett olvasni. A cica a polcon feküdt és szunyókált. Az ablak nyitva volt, mert a doktor szerette a friss levegőt és a kertből beáradó virágillatot. Egyszer csak egy hirtelen szélroham felkapta és az ablakon kirepítette az újságot. A cica az ajtól megijedt, felpattant és átugrott az asztalon. De amint az asztal fölött átrepült, lábával leverte a lámpát. A szobában azonnal sötét lett. A cica nagyon megijedt, mikor látta, mit csinált. Kiugrott az ablakon és elszaladt. Futott, futott, amíg egy nagy hegyre nem ért. A hegyen szurok sötét volt. A cica annyira félt, hogy megállni sem mert, felszaladt egészen a hegy csúcsáig. Itt lakott a hold egy hatalmas kertben, amelynek kapuján egy tábla állt. A hold 7-kor kell. Idegeneknek tilos a bemenet. Természetesen a cica sem mehetett be, de ő nem tudott olvasni, különösen sötétben. Így aztán bebújt a kapu alatt. A hold éppen a kertjében pihent. A cica elcsodálkozott a hold szép fényköntösén, aztán felugrott rá, de bánatában nem aludt el, mert szeretett volna hazamenni. A nagy bús lakodásban nem vette észre, hogy a hold felemelkedett, és megkezdte vándorútját az égen. Ahogy emelkedtek, minden egyre kisebbnek látszott. A cica kicsinek látta a hegyeket, a folyókat, még a tengereket is. A mezők olyanoknak tűntek, mint a kiterített paplanok. A tengerek vize sötétnek és kifürkészhetetlennek látszott. Amikor a hold a városok felett ment el, a cica elgyönyörködött a sok fényben. A rengeteg látnivalótól elfáradt, összegömbölyödött a hold ezüst köntösén, és elaludt. Így járták körbe az egész földet. Amikor felébredt, a hold már ismét a kertjében pihent. A cica leugrott a palástjáról, azon az úton, amit a magasból megfigyelt, hazaszaladt és beugrott az ablakon. Az öreg doktor még mindig az ablaknál ült és búslakodott az összetört lámpa miatt. Az újságja is megkerült, de nem olvashatta el a sötétben. Amikor az öreg doktor meglátta a cicát, nagyon elcsodálkozott, mert annak fekete bundájából halvány fény áradt ki. Nem tudhatta, hogy a cica a holdon járt, és a hold por tapadta szőrére, az világít. No gyere, megtisztítalak, mondta, aztán elővette a ruhakefét, és a port egy újságlapra kefélte a cicáról. A papíron a hold por halványan világított. Az öreg doktor megcsóválta a fejét, aztán gondolt egyet, és a port beleöntötte egy hosszúkás üveg pohárba. Akár csak egy kis lámpa, szólt. Már elég is lesz ennyi fény, ugye, cicuskám, és reggel majd veszek egy új lámpát. Azzal leült, és tovább olvasta az újságot. A cica egy darabig bámulta a hold lámpácskát, kicsit dorog,

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd

0: beszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a végzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
3: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
4: Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.

0: nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, szeretlek, kezdhetünk újat.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégeink a lélekhangolóban Drenyovszky Péter közgazdász és felesége Kinga, aki a Református Oktatási Szolgálat munkatársa, hittanoktató. Összefonódó útjaikról, elődökről és örökségről is beszélgetünk velük a következő fél órában. Tartsanak ma is velünk!

0: Köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Dejovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
1: Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket. Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
0: Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
2: Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én, aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
0: Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott bennetiteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok olyan közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
1: Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide, és mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
0: Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozása, hogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
2: Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végül is így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galatai levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
1: Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem, megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.

0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga.
1: Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
2: Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
3: És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak, ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket, hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
1: Titeket sokszor látni, közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon, egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek, ez gördülékenyen ment, mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban. Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
3: Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral, a táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
1: Ez alatt mit értesz? Mert talán nem minden hallgató tudja, mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
3: Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt is, közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk, Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
2: Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
3: De mindesetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
2: Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egyórás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még két nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.

0: Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
1: Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk. Ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek. És amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az úgy miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével. Van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
0: Kinga, te a református egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. A gyerekek között szolgálsz a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
2: Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy bele szoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem is, vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa, és én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé, és felnőttként is gyermeknek érzem magam, és elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Egy óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor egy gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelki állapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.

0: Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
1: Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szülei nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
2: Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után ő tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgálja ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik. Mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
0: Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
1: Tehát, hogy én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
2: Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszólja az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lennének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy ez övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
0: Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal, így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
1: Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez a nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat. Ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott. És azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett. És nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
2: Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. Csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. És úgy nem lehet együtt élni.

Kedves hallgatóink, mai vendégeink Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. Beszélgetésünket megtalálhatják a Spotify-on is lélekhangoló podcastként, valamint az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján és honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak üzenhetnek a következő e-mail címre evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: Karitász percek.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a karitatív munka örömeiről.
2: Prohászka Otokár püspök úr boldog avatása folyamatban van. Székesfehérvári megyés püspök volt. Az éhes voltam és ennem adtatokat. Ez a jézusi mondás, hogy lefordította nekünk. Nagyon jó. Gondolkodtam rajta, hogy ki kéne nyomtatni már valami jó nagy papíron, és kitenni minden templomban, hogy lássák az emberek, következőt mondja. Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja. S legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak. Senki, aki mezítelen, mialatt másoknak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét, eloszlatni törekedjünk. Evangélium szelleme. Ezt is jelenti számunkra kihívás. Hogyan valósítsuk meg az evangéliumi szeretet parancsot? Hát a katolikus egyháznak van egy hivatalos segélyszervezete, a katolikus karitász, akik mi tesszük a jót. Az, hogy te most karitászosként, vagy adományozóként, vagy segítőként itt ülsz, ezt tudod, miért van? Mert megszólított téged az Isten. Nem úgy, hogy álmodba, mint Szent Józsefet, hogy jön egy angyal is, fölráz, és mondja neked, hogy üzenetem van hozzád, a te küldetésed az, hogy legyél karitászos. Ilyeneket mi nem hallunk, hanem nem tudod, hogy miért, de valami úgy téged belülről visz a segítő csapat felé. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először beléptél ebbe a közösségbe? Miért jöttél ide? Mások meg miért nem? Mert téged megszólított az Isten, terve van veled. Tudta, hogy te itt jó leszel. Hát az újkori karitász is így született meg. Lorenz Wertmann 1896-ban plébánosként a németországi Freiburgban megalapítja a karitásznak a szervezett közösségét a plébánián. Mert tudta, hogy sokan segítenek rászorulókon, de volt olyan rászoruló, akin 3-4 ember segített egymástól függetlenül, a másikkal meg nem segített senki. Ezért azt mondta, hogy hát testvérek, ez így nem jó. Hát szervezzük meg. Legyen egy közösség, mindenhol legyen egy utcaapostol, aki összeírja, hogy hol van rászoruló, és egy helyre gyűjtjük az adományokat, és onnét segítünk. Plébániai karitász azóta is ez a legjobb formája. És az egyházban a karitásznak a munkáját értékelik ám, ezt tudni kell. Tudjál róla, hogy a te munkád mennyire fontos. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy jogosan érdemelte ki a hívők és sok más ember megbecsülését és bizalmát szerte a világon a hit nagylelkű és következetes tanúságtételével, valamint a konkrét képességével, hogy megfeleljen a szegények szükségleteinek. Ezt mondja a karitászról. Ferenc pápa a következőt mondja. A karitász az egyház lényeges része, intézményesíti a szeretetet az egyházban. A karitász az egyház simogatása népének, az Anya Szent Egyház simogatása gyermekeinek, gyengétsége és közelsége. Ezt kell neked is tenni, amikor segítesz. Legyél simogatás, gyengétség, az egyháznak a közelsége. Ezt tesszük. Ez az, ami már összekeveredik, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében. De mi emberek vagyunk, drágáim, nem mindig sikerül. Nem a kudarc érdekel bennünket, hanem az, hogy haladunk tovább. Legközelebb jó lesz. Megbánom, uram, most ne haragudj. Nem sikerült úgy segíteni, hogy te szerettél volna. Sajnálom, ez már elment. De legközelebb jobb lesz. Ez legyen az, ami bennünket is visz. Ugye a karitásznak a felépítés, ugye a legfontosabb az egyházban a plébániák, hiszen ott van Isten hívő népe, plébánia közösségében, amit összefog egy egyházmegye, egy püspök vezetésével, és az egyházmegye pedig a nemzeti egyház lesz, és utána pedig a világegyháznak a része. Tehát mi így vagyunk benne a Szentatyának a Caritas Internationalisában, aztán a Caritas Európában, a püspöki konferenciának az országos karitászában, az Egri Egyházmegyében, és itt ebben az egyházközségben, ez nagyon fontos számunkra. 8 fő tevékenységi körünk van, ezt tudjátok nagyon jól, hogy a legfontosabb nekünk a család. Mert a boldog családokból lesz egy boldog nemzet és egy boldog egyház. Tegyétek boldoggá az embereket, mondja Erzsébet. Mit szeretnénk? azt, hogy a családok legyenek boldogok, mert egy boldog családban lesz boldog új nemzedék, boldog gyermek. Legyen boldog benne a nagyszülő, legyen az édesapa, az édesanya, de vannak akadályok, amik megnehezítik az ő boldogságukat. Mi ezen próbálunk segíteni, ez a krízis segít. Megy az autó, belemegy egy kátyúba, teker a kerék, teker, ki kell szállni, és tolni kell rajta egyet, de nem toljuk utána egész úton. Löktünk egyet a családnak a kocsiján, és tehát a családon segítünk, illetve azokon, akik a családban élnek, vagy a családból kikerülve élnek, sajátos helyzetben. Az időseken, a betegeken, a fogyatékkal élőkön, szenvedélybetegeken, hajléktalanokon, nemzeti kisebbségeken, menekülteken és katasztrófák áldozatain. Ez a 8 legfontosabb terület, ami lefedi a társadalmunkat. A magyarországi Karitásznál ez egy nagyon fontos örökség, amit mi megkaptunk, hogy ez alapján tudjuk tenni a dolgunkat, és nálunk a 9. a közösségi élet, ahol lelkiséggel, közös feladatokkal tesszük a jót. És ezért nagyon fontos a csoportélet a plébánián. Érsek atya, dr. Ternyák Csaba érsek úr mondja nekünk, a Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk. A szeretetet tettekkel és életük példájával kell hirdetni. Ezt mondja rólunk érsek úr. És a szíve közepével hordja, tudom, mert hallottam tőle többször, a Karitászt, bennünket. Az egri főegyház megye idén ebben az évben 70 millió forint értékkel segíti a szegényeket a Karitászon keresztül. Tehát mi 70 millió forintot kapunk, hogy a hozzánk forduló szegényeken segítsünk. Ami nagyon fontos számára, például Egerbe hosszú évek óta már meleg ételt adunk, hogy aki, ez nem hajléktalan konyha, vannak nálunk olyan nyugdíjasok, akinek kicsi a nyugdíja, sok elmegy gyógyszerre, rezsire, és már nem jut ebédre, és eljön hozzánk is, és egy leves is második, egy étteremből rendeljük. És csak, hogy ezt is fontosnak tartja, az egyház megyénkben a ti étkezésetekkel együtt 7495 adagot osztottunk ki az elmúlt esztendőben. Karitász a plébánián nagyon fontos, hogy a plébánossal együttműködve, és az egyházi Karitász közben, megyei központtal együttműködve tegyük a dolgunkat, mert itt tudunk összefogni. És arra a problémára, amivel szembesülünk, hogy néha olyan feladatot kapunk a Karitászban, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Kicsit lázadunk, uram, ezt miért ide küldted, miért nem máshová? Ezzel az ő problémájával. Én Karitász igazgatóként néha hetente többször beleszaladok ebbe. És mindig előről kezdem, hogy néha hát mondom, uram, ezt nem tudom megoldani. Képtelenség. És utána jön az, hogy hé, ha nem megy, dob föl vissza az égbe. És földobom. És ezt megcsináltam, pár másodperc múlva jön a megoldás, tudjátok? Tehát a gondviselés a mi oldalunkon is van, nekünk is segíteni. A plébániai közösség nagyon fontos, mert ahol jó a közösség, ott jól megy minden, még a munka is, mondja Szent Ágoston. Ezért nagyon fontos a szolgáló szeretethez a lelkiség, fontos a szakmai alapon végzett Karitász munka, a Karitász előírásai azok nem merev szabályok, hanem olyan dolgok, amik segítenek. Segítenek, hogy ne csak jók legyünk, hanem jóknak is látszódjunk. Az adományainknál nagyon fontos, hogy az adományozó megkérdezi, hogy mi történt azzal, amit én adtam, be tudjuk bizonyítani neki, hogy az jó helyre került, és jó célra használtuk föl. És legyenek jó programjaink, amikkel mi dolgozunk. Van éves tervünk, ezt tudjátok nagyon jól, az Országos Karitász összeállítja az éves tervét, ebbe belekerülnek az egyházmegyei programok, és utána ti megkapjátok is, a plébániai Karitász csoportok is elkészítik. Tehát a karitászosok nem azt csinálják, hogy rágják a ceruza végét, hogy édes Istenem, a jövő hónapban mit csináljunk. Nálunk mindig van rengeteg tennivaló, vannak kihívások. Miért jó, ha van a plébánián Karitász csoport? Tudjuk teljesíteni a szeretett parancsot. A másik, leveszi a plébános válláról a feladatot a segítésben. Harmadik, új és élményszerű közössége lesz a plébánia, negyedik, új híveket is szerzünk a Caritas munka által, ötödik, a gyerekek és az ifjúság bevonására is alkalmas. Mondtátok többen, hogy eltelt 30 év, és hát hogyha megy fölöttünk az idő, frissítsetek, tessék kérem szépen a fiatalokat, az újakat is befogni. Nálunk van ilyen, hogy Caritas Junior, ez a világon egyedülálló, sehol nincs, csak Magyarországon, innen az egyházmegyékből indult, és van a Young Caritas, ami nemzetközi, az a középiskolás, aki a Caritas Junior, az általános iskolás csapat, most egyre népszerűbb, a Caritas Európa is érdeklődik iránta. Vissza kell mennünk az ősegyház korába, kedves testvérek, amikor az evangelizáció és a diákónia az ugyanolyan fontos volt, és az apostolok megértették, hogy mi Jézus szándéka. És megviccelt bennünket a gondviselés a Covid idején. Megállt az egyházi élet, azt hittük. Hogy a templomok bezártak, ne terjedjen a járvány, ne játszunk az emberek életével, oltás, és maradjunk otthon. Megmondom őszintén, megrendítő volt számomra a húsvéti feltámadási szertartást elvégezni egyedül a templomba, amikor bekiabáltam, hogy Krisztus világossága, és nem volt semmi. Nem válaszolták, hogy Istennek legyen hála. Borzasztó volt egy feltámadási szertartást egyedül elvégezni. Láttam, volt olyan atya, aki fotókat kitett a padra, hogy kihol szokott ülni. Hát ez nem segít. Azok csak képek. És tudjátok, hogy hogy élt az evangélium és az egyház a Caritas által a Covid idején. Akkor háttérbe szorult az egyház, a segítés az egyház részéről. Ezáltal éltünk, hogy mi mentünk és tettük a dolgunkat. Amikor azt mondta az ANTS-nek a vezető asszonya, hogy mindenki maradjon otthon. Egy hónap alatt utaztam 6000 kilométert. Úgyhogy minden nap vittük a segélycsomagokat. Akik kértek, karitászosok vállalták, gyártottuk az élelmiszercsomagot, megrendeltük érintkezés nélkül, és szállítottuk. Persze, hogy én is elkaptam a Covidot, de hát megyünk a Mennyországba, úgy voltam vele, legalább hamarabb oda kerülök. De látjátok, hogy még maradtam. Tehát nem vitt el a Jóisten. Tehát a diakónia, az evangelizáció elhalkult, a diakónia felerősödött. Ez óriási dolog volt számunkra, hogy már ilyen jó erős volt a diakónia. Isten a mi közreműködésünket is kéri a csodákhoz. Kellett az emberi közreműködés mindig, amikor 5 kenyér és 2 hal volt csak, és ott volt 15 000 ember. Ha ez a fiú nem adja oda. Azt mondja, hogy az anyukám nekem csomagolta. Mert az én anyukám olyan anyuka. Miért veszitek el? De ő odaadta. És Jézus ebből az 5 kenyérből és a 2 halból tudott 15 000 embert jól lakatni úgy, hogy még 12 kosár maradékot szedtek össze. Mi kellünk az Isten csodájához. A gondviselés, tudjátok, az nem úgy működik, hogy mondjuk éjjel 2-kor megnyomja a Mennyországba Szent Péter a véscsengőt, hogy 13-as, 35-ös, 42-es angyali egység riadó. Menjetek le Kazincbarcikára, mert ezek annyi mindent elrontottak, hogy helyre kell hozni. Indulj! Nem így működik. Nem az angyalok jönnek le, hanem embereket hív meg. Téged, téged, téged, téged, téged, meg engem. Tegyetek jót, hogy boldogok lehessenek az emberek. És amit az Isten kezébe teszek, azt megsokszorozza, amit nem, az úgy marad. Gondviselés eszközei, evilági dolgok és személyek. Jézusra irányítsuk a rászorulóknak a figyelmét. Nagyon fontos, amikor nekünk hálálkodnak, hogy önön a jó Isten segített. Tetszett már rá gondolni, nehéz helyzetben van, igen. Na hát mi voltunk azok, akiket küldött a Jóisten, hogy segítsünk magának. Ezt tudatosítsuk az emberekbe mindig. Mondjátok el nekik egyre többször minden alkalommal. És ugye van az, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, ezzel mit kezdjük? Kezdjük el ezeket az embereket kimozdítani ebből a nem jó magatartásból. Ehhez is segíteni kell őket. Vannak nagyon jó programjaink, például az öngondoskodás, amiben ugye az Úr Jézus azt hangsúlyozom, mert teremtésben van, hogy hajtsátok uralmatok alá az egész földet. Ez egy feladatunk, az élet hétköznapi feladatait megtenni mindenkinek. És hogy mit tudsz te tenni, hogy a helyzeteden javíts. A katolikus karitász, amikor segít valami nagyobbat, mindig először egy első lépést várja a rászorulótól. Együtt lépkedünk. Például ilyen a Szép Otthon programunk, amiben 50 családunk van, vagy a Zöldellő kertek, ami most folyik, ahol vetőmagot és palántát adunk. 4354 család ássa föl a kertjét, ülteti be vetőmaggal, palántával, mert hogy hozzájáruljon ehhez is. Valaki megkérdezte tőlem, ez most nekünk olyan 8,4 millió forintomba kerül, hogy nem lett volna egyszerűbb, hogyha venni belőle zöldséget és kiosztani? És mondtam, hogy nem. Miért? Azért, mert ezt a pénzt a családok megtízszerezik. Mert ezekből a vetőmagokból és a palántákból sokkal több bevételük lenne fizikai értelemben, mint amit mi ebbe befektetünk. És a másik, hogy megtanulják megbecsülni az élet kihívását és a földet. Szent Ágoston ugye mondja, hogy jó a közösség, ott jól megy az ima és a munka is. Erősítsétek a közösséget, legyenek jó közösségi programjaink. És ő imádkozik velünk, te lélegezz bennem, szent lélek, hogy szent dolgokat gondoljak. Te űzzél engem, szent lélek, hogy a szeretetet tegyem. Te csalogass engem, szent lélek, hogy a szentet szeressem. Te erősíts engem, szent lélek, hogy a szentet őrizzem. Te úvd meg engem, szent lélek, hogy a szentet többé el ne veszítsem. Ferenc pápa, nagyon sok minden dolog ér bennem az ő közvetlenségéből, profétai dolgaiból, tudta, hogy mire van szükségünk. Leó pápa is ugyanezt teszi. Ő még csak egy éve. Nagyon tetszett nekem, amikor ezt mondta Ferenc pápa, hogy éljetek, ne csak éldegéljetek. Tessék kérem szépen élni. Ez a lényeg az egyházközségünknek. Paptestvéreknek azt szoktam mindig mondani, legyünk boldog papok. Karitászosoknak legyél boldog karitászos. Édesapa, legyél boldog édesapa. Édesanya, legyél boldog édesanya. Gyerek, legyél boldog gyerek. És ezt a krisztusi úton tudod elérni. És ehhez kell nekünk az élmény. Élménycentrikus a mai ember. Mit jelent az élmény? Életünk céljának a legfontosabb eszköze a boldogság felé vezető úton, lehetőleg mennél több legyen belőle, mindenkinek joga van hozzá, és kötelessége is ezt adni a másiknak, édes legyen és ne keserű, nyitott szívvel adjuk és fogadjuk,

0: Ezeket kell tenni. Befejezésképpen utolsó, amit szeretnék mondani nektek, hogy milyen feladataink, milyen kihívásaink vannak. Jól jegyezzük meg, hogy a rászorulók sohasem arra emlékeznek, hogy mit kaptak tőlünk, viszont arra, hogy azt hogyan adtuk. Mekkora szeretettel. Én tudom, hogy ezt így 30 esztendőn keresztül igyekeztetek nagy szeretettel megtenni. Ő Isten áldjon meg érte benneteket, és kívánom, hogy a Szentlélek Úristen vezessen minket, merjünk rá hallgatni, hogy ugyanezt tudjuk majd tenni. Át kell adni az új generációnak, a jövőnek ezt, mert majd, ha azt fogják itt ünnepelni, mi már nem leszünk itt ezen az ünnepségen, hogy 100 éves a kazincbarcikai plébániai karitás csoport. És majd fognak ránk emlékezni, hogy ezeknek volt 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves, és ilyen poros képeket mutatogatnak majd rajtunk, fogják nézni, hogy igen, az volt a dédi-dédi ükük nagymamám, aki nekik is ez a tanítás szól. Hála legyen érte a Jóistennek, köszönöm szépen még egyszer mindannyiótoknak a munkáját, a Jóisten áldjon meg bennünket, Árpádházi Szent Erzsébet, a katolikus karitásnak a védőszentje, legyen égi közben járunk.
1: Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése.

A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait, vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A 7 futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak! A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, mivel is várjuk Önöket a mai napon, szombaton, július 25-én, az mindjárt kiderül, egészen 24 óráig. Rövidesen beszélőkönyvek című sorozatunkban Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének 14. része hangzik el. Azt követően megismételjük a szerzetesek fél óráját múlt vasárnapról. 21 órakor híreket mondunk, utána egymás közt a keddi adás ismétlését hallják, és szintén 21 órától Tokai vételkörzetünkben Téka című műsorunk következik, míg Török Szent Miklósi és kisújszállási adóink Leltár című kulturális összeállításunkat sugározzák. 22 órától szól majd Kódex című műsorunk csütörtöki adásának ismétlése. 23 óra 5-től a Vatikáni Rádió műsora szól, majd Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsorával zárjuk a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb éjfél előtt hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép estét és kellemes rádiózást kívánok.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, most Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének 14. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
2: Neil Boyd, Egek mit évő legyek.

az eljegyzés. Előre megmondom magának, óriási komédia lesz, mondta Duddles Well atya. De ahogy maga is rájön, majd vannak esetek, amikor a felebaráti szeretet megköveteli, hogy kedvébe járjunk a hívek szeszélyeinek és elképzeléseinek. Duddles Well atya a Bianchi és a Christini családból származó két fiatal szicíliai eljegyzésével kapcsolatban készített így módon elő. A Bianchi család az egyházközség Duddles Well atyához tartozó részében élt, a Christinik az enyémben. Örülök, hogy közös munka lesz, mondtam, de egyetlen szót sem tudok olaszul. Ők sem, mondta Duddles Well atya. Mikor együtt vannak, valami lehetetlen tájszólást beszélnek, de talán megkönyörülnek majd rajtam, és félig angolul, félig olaszul beszélnek majd. Olyan szép nyári reggel volt, hogy kedvünk támadt gyalog menni. Először a Bianchi családhoz készültünk, akik köréből a menyasszony kikerült. Most olyan élményben lesz része, amilyennel eddig még nem találkozhatott. A szicíliaiak nagyszerű keresztények, de csapnivaló katolikusok, kivéve a nagy események alkalmával. Keresztelések, esküvők, temetések idején kérdeztem, és a nagy ünnepeken, mint a karácsony, a vízkereszt, a húsvét. Ezen kívül a templomba járás teljesen az asszonyokra van hagyva. Tudja, Nél atya, mikor egyszer megkérdeztem a családfőt, az öreg Bianchit, miért nem jár misére minden vasárnap, azt válaszolta, mi vagyunk katolici, non fanatici. Mosolyogtam, remélve, hogy jól megértettem a tréfát. Az a furcsa dolog, Nél atya, hogy sok olasz, aki életében soha nem járt templomba, a végrendeletében zsákszámra hagy pénzt arra a célra, hogy halála után miséket mondjanak érte. Hát ez nem túl logikus. Volt egy Ipse Cefirelli nevű, aki 1000 fontot hagyott rekviemekre, egyenként a legalacsonyabb tarifáért 5 shillingért. Több mint 10 évre fedezte egy afrikai misszionárius járandóságát. 10 évnyi fekete misék, mondtam megértően. A szegény fiszkónak valószínűleg szüksége volt minden egyes misére, Nél atya, különben talán berakták volna a purgatóriumba, míg az intézmény be nem csuk. De térjünk vissza ehhez az eljegyzés ügyhöz. Sületlenség vagy nem, de ez fontos számukra. A szicíliaiak 1908-ban jöttek Messinából Angliába, vagyis legalább a család magja akkor érkezett. A földrengés túlélői voltak. A legidősebb, Signor Bianchi még gyerek volt, mikor utoljára látta szülőföldjét. Ugyanez áll az öreg Christinire is, de ezt nem gondolná az ember. Csak pidgin angolt beszélnek és ragaszkodnak a szokásaikhoz, melyek minden valószínűség szerint Szicíliában már az első világháború előtt kihaltak. Élveztem a sétát. A kék égen fenn sétált a nap, és aranyfényében úgy éreztem, hogy jó dolog Londonnak ebben a részében élni. Szerettem a piros buszokat, az egészen váratlan helyeken terpeszkedő platánokat, a csendes, titokzatos sikátorokat és a bennük lapuló kis házakat. Valójában nem mások, csupán istállók, de igen drágák, vörös, sárga, zöld ajtóikkal és sárga részkopogtatóikkal. A magas, öreg gázzal világító lámpaoszlopokat, a türelmes utcaseprőket széles, fekete sörtés seprőikkel. Valamiféle kellemes, szellemi ködön keresztül hallgattam Duddles Well atya hosszas fejtegetést a szicíliai eljegyzésről. Gelsomina Bianchi és Mario Christini ugyanabba az elemi és középiskolába járt. Most tanúi leszünk házasságuk megrendezésének. Azt kell megjátszani, hogy még soha nem látták egymást. Nyilvánvaló skandáló, botrány lenne, ha együtt sétáltak volna, vagy megfogták volna egymás kezét. A tervezés teljesen a családfők kezében volt. Na, még odaérünk, megpróbálom megmagyarázni a dolgot, mondta Duddles Well atya. Ne felejts el, fa bene annyit jelent, mint oké. Ezzel a szóval végigutazhatja egész Olaszországot, ha megfelelően változtatja a hangsúlyt. Két másik ilyen mondat, talán a grazie tante, ami annyit jelent, hogy köszönöm, és erre azzal válaszol, hogy prego, vagyis nincs mit. A nagy lakóépület ajtajában Mrs. Angelina Bianchi fogadott bennünket, egy választékos külsejű szürkülőhajú hölgy, pergamenszerű arccal. Buongiorno, padre, üdvözölte Duddles Well atyát, és letérdelt, hogy kezet csókoljon neki.
Ezután minden további szó nélkül bevezetett bennünket egy nagy belső szobába, ahol a Bianchi férfiak gyülekeztek. Az asztal körül ülő öt férfi felállt. Signor Bianchi, mikor meglátott, felkiáltott. Oh, due preti, két pap! A kedvemért fordított is mindjárt. Ó, milyen szép augurio, milyen sokat ígérő kezdet! Mint a család feje bemutatott bennünket fiainak, akik egymás után odajöttek, meghajoltak és kezet csókoltak. Giorgio, Letterio, Domenico és Peppino. Mindegyikre rámosolyogtam, és azt mondtam, va bene. Utána úgy éreztem, mintha tetőtől talpig fokhagymával ízesítettek volna. Ezt pedig mutatott be engem Duddleswell atya, Padre Neil Boyd. Gli amici di nostri amici sono i nostri, válaszolta signor Bianchi. Bianchi úr azt mondja, tolmácsolta Duddleswell atya, barátaink barátai a mi barátaink. Erre kicsit kavarogni kezdett a fejem, de búknak fogtam fel, udvariasan meghajoltam, és azt mondtam, grazie tante signor. Prego, kiáltotta signor Bianchi elragadtatva, parla bene italiano il padre Boyd. Nem beszél olaszul, mondtam pánikba esve. Nem va bene. Maga angol ember? Kérdezte házigazdánk. Igen, válaszolta tolmácsom segítségemre sietve. Én ír angol ember, nem Padre Neil. A szicíliaiak bámulva néztek rám, mint akik nem tudták, hogy a pápa megengedte, hogy angol embereket is pappá szenteljenek. Padre Neil, folytatta Duddleswell atya, 24 éves, jó szülőktől származik, buoni cattolici. Három fivére van és két nővére. A buono cattolici, ismételte signor Bianchi, helyeslően mutogatva nagy sárga fogait. Most pedig una pregeria per piacere, padre. Annyit megértettem, hogy azt várják tőlem, imával nyissuk meg a történéseket. Mindenki a fal felé fordult, ahol én valami szarvnak vélt dolgot láttam, és mellette egy polcot egy vörösen égő fogadalmi mécsessel, a Madonna és a gyermek egy régi nyomata alatt. A felég szerezett szűzvidéki táj háttere előtt mosolygott, fején aranykorona, keblén a gyermek szintén koronát viselt, és kezében három búzakalász tartott, úgy gondoltam a termékenység szimbólumaként. A díszes ezüst keretbe levendula ágak voltak betűzve. Duddleswell atya elkezdte a Paternostert és az Ave Mariát, amit mindannyian latinul daráltak le, utána Nostre Signora di Costunacci. Prega per noi, válaszolták mindannyian, könyörög érettünk, mondottam én. Mikor leültünk, Duddleswell atya megmagyarázta nekem, hogy kostuncai szűzanya a szicíliaiak védőszentje. Ez a kép jött a tengeren át Alessandriából, mondta signor Bianchi. Giorgio, a legidősebb fiú, a legtipikusabb maffiózó alak, akit valaha láttam, kövér, zsíros, fekete, hozzátette. Szent Lukács evangelista festette, de az arcokat Gabriel arkangyal festette. Letterio folytatta a történetet. Madonna di Custonacci, megvéd bennünket a szárazságtól és a pestilence és a terremoto, hogy is mondják, a földrengéstől és a sáskák millióitól. Mikor Domenico is elmondta a ráeső részt, rájöttem, hogy egy szicíliai szagát hallok, ahol, mint a zsidó passzóverné, minden férfi tagnak megvan a szerepe, amit eljátszik. Madonna ünnepén, mondta Domenico, senkik nem átkozódnak a szigeten. Igazi grand miracolo, szögezte le Duddleswell atya egyetlen mosoly nélkül. Davvero, padre, mondta Domenico, nem van lopás sem, és még a lopósok is, buoni cattolici, egyetlen napra csak. Végül a legfiatalabb Peppino, egy jó külsejű fiatalember vette át a szót. Ezért van, hogy az esküvőt egy év múlva augusztus 25-ére tűztük ki a Madonna di Custonacci ünnepére. Peppino angol beszéde volt a legjobb az öt között, amit én annak tulajdonítottam, hogy mivel egész életében Londonban élt, nem tudta teljesen kikerülni az angol befolyást. De valamilyen oknál fogva a fivérei nem helyeselték, amit mondott. Haragosan néztek rá.
Arra gondoltam, talán soron kívül szólalt meg, mivel az öreg Signor Bianchi előjoga volt, hogy az esküvő időpontját kitűzze. A patriarchális Signor Bianchi ekkor összeütötte a tenyerét, és szaporán megjelent a felesége kezében tálca, egy üveg vörösborral és 7 serleggel. Kérem, mondta Signor Bianchi, imára kulcsolva kezét, kérem inni egy pohár marszalát. Sok jót tesz a hangulatnak és a sztomáccsónak. Néhány korty után megkezdődött az alkudozás. Signor Bianchi lendületesen gesztikulálva elkezdte. Quanto, mennyi a harangér a kampányáért? A harang, mondta Duddleswell, atya, 5 shillingbe kerül. Signor Bianchi kicsit gondolkozott, mielőtt rábólintott, Fave, és intett Giorgio-nak, hogy írja le, scrive, Giorgio, amit az feljegyzett egy nagy bőrkötéses családi albumba, és az organo, padre, 1 font 10 shilling. Misericordia, túl sok, padre. Nem túl sok, tartott ki Duddleswell atya, jobb tenyerét ide-oda mozgatva. Écipici troppo, kérlete Signori Bianchi. Fa bene, engedett Duddleswell atya, akkor csak 1 font. Eddig még soha nem láttam ilyen közelről Simóniát. Bevallom, annyira legyűgözött az egész Kalmár művelet, hogy meg se botránkoztam, ahogy pedig kellett volna. Virágok a sanctuarióba, padre, konfetti? Konfetti, kiáltott fel Duddleswell atya megbotránkozva. Dio mio, impassibilissimo. Virágok, sí. Konfetti, non. Padre, padre, könyörgött Signor Bianchi, összekulcsolt kezét, könyörögve nyújtva feléje. Duddleswell atya kortyolt egyet a borból, biggyeztett, és így szólt. Un po' di konfetti. Grazie, padre. Prego, mondta Duddleswell atya, és bal mutatóját és hüvelykujját összetéve, kört alakítva ismételne. Un po', csak egy icipicit. Signor Bianchi Giorgiohoz fordult. Scrive, egy icipicit, majd Duddleswell atyához fordult. Milyen sok? 2 shilling. Scrive, Giorgio, 2 shilling. Így folytatódott az alkudozás, olyan nagyszerű gesztusoktól kísérve, hogy nehézség nélkül követni tudtam majdnem mindent, ami elhangzott. Ahányszor valamilyen megegyezés született, a poharakat összekocintották és felköszöntötték egymást. Ekkor érkezett el a nagy fontosságú kérdés. Duddleswell atya milyen palástot fog viselni az esketéskor? Domenico megszólalt. Az aranypalástot kell, hogy legyen az aranypalást. Adorata mamma, ezt mondja. Duddleswell atya helytelenítve lassan rázta a fejét. Signor Bianchi szemében riadalom tükröződött. Gelsominaért, padre, a carissima Gelsominaért. Duddleswell atya makacsul kitartott álláspontja mellett. Mennyi lesz, padre? Házigazdánk vállai előre görnyedtek, mint egy jelezve, ha szükséges, akár minden javától hajlandó megválni ezért a kegyért. Túl sok, Signor Bianchi. Sok-sok pénz? Sí, signor. 5 font? Aggódva várom a responzóját. Va bene, mondta Duddleswell atya kelletlenül. 3 font elég lesz? Kérdezte reménykedve Peppino, és valamiért, amit nem tudtam megérteni, újra fellángolt a testvérek csendes harangja. 3 font, gondolkodott Duddleswell atya. Favene! Scrive, scrive, Giorgio, 3 font az aranypalástért, mindent befejezve, mondta Signor Bianchi diadalittasan. A fivérek egyszerre kiáltották, evviva! Giorgio a maga szakállára megkérdezte, padre, fizet majd a nővéreknek a konventúban, hogy imádkozzanak a mi Gelsominánkért. Certamente, felelte Duddleswell atya. Mi sok búcsút adunk Gelsominánknak, mondta Giorgio. 1000 nap búcsút. A szájából mindez úgy hangzott, mintha az egyház búcsú intézménye a maffia által kitalált védelmi háló lenne. Újabb tapsa házigazda részéről is végszóra megjelent a felesége a süteménnyel és cukrozott mandulával és egy hatalmas, feldíszített palack Chiantival. Következő fél óra csupa grácia és prégó volt. Aj, minden alkalommal megtöltötték a poharamat, ahányszor ostoba módra kiürítettem.
Emlékszem, hogy Signor Bianchi túláradó kedvében megkérdezte, ó, padre, doodles well. Nem a matrimonio az az egyetlen vendetta fajta, amelyet az egyház megállt? Az egyetlen vendetta benedetta, mondta Dudleswell atya szokatlan kuncogással. Igen, mondta Giorgio, mikor én elvettem az én Terezámat, az én mamma, ő azt mondja nekem, Giorgio, miért akarod elvenni ezt a szinyorínát? Ha elvetted, már nem fogod szeretni ezt a lédi. A mamma mosolygott, mint Mona Lisa, de a tradíció megkövetelte, hogy hallgasson. Asszonyok, folytatta Giorgio, gondolnak semmire, csak bambini. A matrimonio, mondta Letterio, az, amit Szicíliában úgy neveznek una tessa sul ignoranza, és a kedvemért lefordítva adó a butaságra. De Padre Neil mondta, áthatóan nézve rám, hirdetem magának, soha ne fizesse egész életében ezt az adót. Erre mindenki nevetett, és én egy kicsit spiccesen válaszoltam, én nem fizetek ezt az adót. Jobb dolog, mondta Domenico, szabadnak lenni, mint a só. Grácie, cara, mondta Signor Bianchi jelentőség teljesen nézve a feleségére, hogy távozásra bírja. Vagy túl elfoglalt hozzá, hogy maradj. Ebből arra következtettem, hogy a társalgás túl illetlenné válhat női fülek számára. Azt akarom, mondta Signor Bianchi bizalmasan Dudleswell atyának, miután a felesége távozott, azt akarom, megmondja Signor Christine-nek az én Gelsominám nagyon jó lánya fiának. Dudleswell atya beleegyezően bólintott. Signor Bianchi folytatta, az én Gelsominám tiszta, mint a Madonna, és egy kicsit sincs terhesítve. Capisco? Capisco, értem, mondta Dudleswell atya. Scrive, padre, erősködött a büszke atya, scrive. Úgyhogy Dudleswell atya elő kellett, hogy vegye a jegyzett füzetét, és nagy betűkkel beírja, Gelsomina nem terhesített. A legkisebb módon sem, fejezte be diktálását Signor Bianchi, és felszólította Dudleswell atyát, ezt is írja le. De a matrimonio után kacsintott Dudleswell atya. Na, akkor, mondta Signor Bianchi, meg lesz terhesítve. Ez úgy látszik eszébe hozott valamit, mert hozzátette. Az áldás a matrimonio után. Igen? Kérdezte Dudleswell atya. Olaszul, igen. Ha nem olaszul az áldás, talán nem lesznek bambini? Nyugodt lehet, a benedicione olaszul lesz. Signor Bianchi sóhajtott a jövendő nagyapaság örömeire gondolva. Most pedig megnézni a mennyasszonyt, mondta. Megint tapsolt, és ezúttal a felesége bevezette Gelsominát. A szégyenlős fiatal lány 19 éves lehetett, hosszú fekete haja volt és sötét szempillái. Pislogtam, hogy a látásomat elhomályosító rózsaszín köd kitisztuljon, és láttam, hogy csinos, de kicsit, mintha sántított volna, és a bal szemére kifejezetten bancsított. Padre Dudleswell, erősködött házigazdánk, megmondani Signor Christininek, hogy a mi Gelsominánk bella és pura. Megérdemli azt a sok pénzt, amit magának fizetnek a matrimónióért. Nem akarom, hogy az én Gelsominámat semmiért rabolja el. Capisco? Si, biztosította Dudleswell atya, és én mondom ezt Signor Christininek. Most pedig, padre, un fervorino Gelsomina számára. Rájöttem, hogy Dudleswell atyától azt várják, mondjon egy kis beszédet a jövendőbeli ara számára. Gelsomina, mondta Dudleswell atya Chiantiát szopogatva. Gelsomina. Un fervorino per piacere, ismételte házigazdánk. Gelsomina, mondta Dudleswell atya, először ne veszekedj. Mindenki tapsolt, és Dudleswell atya következőképpen fejtette ki gondolatmenetét. Először ne veszekedj a maratóddal, a férjeddel. Ha elkezded, sose lesz vége. Ha nem csinálod, sose kezdődik el. Ez a papi bölcsesség a jelenlévő szicíliai férfiakból méltányoló sóhajt váltott ki, és bíbor pírt hívott az ara arcára. Signor Bianchi összefoglalta. Gelsomina, padre Dudleswell azt mondja neked, ne veszekedj.
Dudleswell atya megáldotta Jelzominát, és ő kicsit sántítva eltávozott anyjával. Dolgunk elvégződött a Bianchi családnál. Megállapodtak, hogy Giorgio fogja képviselni a családot, és 8-kor a plébániára jön, hogy megpecsételje a szerződést a Christini család képviselőjével. Sok adjő és arrivederci és jó napokat kívánás után kitántorogtunk az ajtón. Amint kijutottunk a friss, illatos nyári levegőre, kezdtem kiúzanodni. Kedves emberek, lelkesedett Dudleswell atya, még a vallásosságuk sem árt nekik, megkedvelték magát Neil atya. És nem törődve a járókelőkkel, énekelni kezdett. Sok mindent szerettem volna kérdezni tőle, mik azok a szarvak a falon, kezdtem. A vallásosságuk nem nagyon bánja a babonákat, attól félek, Neil atya. Elsősorban is mindenek előtt szicíliaiak, érti? Azok a szarvak a falon,

Winston Churchill a Victoria jellel meghiúsította Hitler rontó szemét. Kis időbe beletelt, még felocsúttam a szentatyát ért sérelem hatása alól, mikor magamhoz tértem, folytattam. Nem tetszett nekem ez az alkudozása a szent dolgok fölött. Nél atya, csóválta a fejét Dudleswell atya, milyen puritán maga. Kereszténhez illő alázattal fogadtam a rendreutasítást. Nél atya, ha vette volna a fáradtságot, hogy összeadja az összes felajánlott díjat, rájött volna, hogy ez pontosan 10 fontot tett ki, amibe minden esküvő kerül. Aj, de olyan méltatlan dolog. Egy frászt méltatlan, mondta kétségtelenül még az ital hatása alatt. Azért alkudoztam így az öreggel a szicíliai tradícióknak megfelelően, hogy megőrizzem a méltóságát, érti? Neki be kellett bizonyítania a Krisztíniknek, hogy komoly árat fizetett az esküvőért és a saját családjának, hogy jó alkut kötött. Mindkét vonatkozásban megmentettem a kedves öreg szicíliai becsületét. És az aranypalást? Kérdeztem most már bizonytalanabbul. Kivétel nélkül minden esketésnél ezt viselem. Ők tudják ezt? Persze, hogy tudják, nem bolondok. Én azért nem tudom helyesleme ezeket az összehozott házasságokat. Az ázsiaiaknak és a szicíliaiaknak talán megfelelhet a középkori szigeteiken, de itt a 20. század közepén. Elhallgattam a Chiantit táplált a megvetésemben. Majd később beszélek magával erről, sóhajtott, amiért sose vagyok képes tanulni. Most minden esetre kössük meg az egyességet a Krisztínikkel.

0: Elhangzott Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének 14. része. A felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Most elhangzott műsorunkat holnap, vasárnap, 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik, bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
3: Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre, hogy emlékeznek. Mi, pannonhalmiak, szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes rendnek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csornaiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy

egyik elcsábítja a másikat, tudom, hogy nem lett premontreiből bencés, és fordítva szorult, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ennek az első, ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaink beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mint ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatlan bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a fő egyházmegyébe, még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk
a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak fel társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelki ember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Blatz Feri mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományi főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez az ő terviket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben Várszegi Asztrik bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
1: Következő lépés volt az, hogy megjelent kormányszinten, kormányrendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences bencés főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke, kedves Asztrik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetre kész volt, két hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem bírja, hát ezzel valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide ebben még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra. Egy óra jött, hogy na mit csináltál, és akkor és még 13 ezer forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében. Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kállai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet. Az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Karl József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát ugye ki gondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyogsz, elég lesz nekik? Mondom, nonci, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát ez így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkeznek ezt a csodálatos szapienciát, ahol már ma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemes Hegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk, el voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy a jó Isten megteremtette a visszatöbbit. Csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunista, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Kersen Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Astrid, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát, kevés könyvünk van, 30 ezer márkát, most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós, ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Venisanctéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert ma nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A szapiencia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.
0: Kedves hallgatóink! Várszegi Asztrék bencés szerzetest hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevétel

0: bevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke, és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hét futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül hármat rendeztek meg, kettő elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Kendőzetlenül címmel Egerben és Miskolcon tartott jótékonysági estet Kisvirág zongora művész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készült beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé. A művészeket Papildikó kolléganőm kérdezte.
3: Mi az, amit így szívesen bemutatkozásként magatokról elmondanátok most nekünk?
4: Én koncertező zongoristaként dolgoztam két évtizeden át a férjemmel, és a fiunkkal jártuk a világot, illetve zongoratanárként dolgoztam. Kezdetben Budapesten és Miskolcon, illetve 8 éve költöztünk Eger mellé Noszfajra. Akkor már ezen a környéken tanítottam, és a diagnózisom előtt pár hónappal nagyon furcsa érzeteim voltak, és többféle segítőt megkerestem, hogy igazítsanak el, hogy mi lehet az én problémám. Ekkor még nem találtak semmit, a nőgyógyászom sem, és végül is a tavalyi év május hónapjában kaptam a diagnózist, amikor felkerestem a Miskolci Megyei Kórházat, ahol engem azóta is kezelnek, jelenleg is folynak még a kezeléseim.
5: Tóth Viki vagyok, Szombathelyről jöttem, és tanárként dolgozok, egyetemen tanítok most éppen. Akkoriban, amikor diagnosztizáltak, akkor óraadóként, és most kezdtem el a betegség után végre ott dolgozni. Tervezőgrafikus vagyok, tervezőgrafikát is tanítok, és két kicsi gyerekem van, és hát a két kicsi gyerekemmel és a tanítással teltek így a betegséget megelőző éveim, illetve a betegség éven maga az mentálisan elég nehéz volt a számomra, viszont én nem éreztem semmi különöset, tehát én olyan értelemben tipikus eset voltam, hogy nem fájt, nem, még csak rossz érzésem sem volt, tehát én fürdés közben vettem észre, tehát kitapintottam a csomót, és onnantól lettem nyugtalan miatt. Tehát semmi különöset nem éreztem, de úgy bennem maradt az agyamban, hogy valami nem stimmel, és akkor mentem el nőgyógyászhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy megtaláltam, nekem nagyon hamar és nagyon gyorsan zajlott minden, mert felgyorsultak az események.
6: Igen, onnétól kezdve felgyorsulnak az események, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, amit nem tudom, hogy vannak-e itt önök között érintettek. Nekem így tágabb családban volt érintett, de igazából én el sem tudom képzelni, meg fel se tudom fogni azt, hogy ilyenkor milyen mélységet jár be az ember, ha kap egy ilyen diagnózist. Az első időszakban számotokra mi volt a legfontosabb? Miből tudtatok erőt meríteni? Vagy hogyan zajlott ez a folyamat? Azért, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, közli vele az orvos, hogy melldaganat. Annak azért vannak nagyon nagy mélységei, színei, árnyalatai. Hogyan zajlott ez nálatok?
4: Hát én úgy foglalnám össze, hogy azt éreztem, hogy először azt éreztem, hogy egy ugrás a semmibe, aztán átkereteztem azzal, hogy ugrás a végtelenbe, és tulajdonképpen mint egy dimenzióváltás nekem olyan érzés volt, és eltelt már másfél év, de még mindig csak órákra tudok kiszakadni ebből. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon mély állapot, ami nálam például létrejött. És a kezdeti időszakokban az alvás és a meditáció jelentette a legnagyobb segítséget. Viki, neked?
5: Szóval gondolkodom, igen, hogy mit is válaszoljak rá. Hát én nekem ilyen hihetetlen volt, tehát hogy fizikai értelemben nagyon is komolyan vettem, de valahogy így lelkileg, mentálisan, így a mai napig szoktunk beszélni róla néha Mátéval, férjemmel, hogy ez így annyira abszurd, hogy ez történt így velem, meg a családunkkal, tehát hogy teljesen hihetetlen, és olyan volt ez az időszak, tehát a kezdeti időszakra, hogyha nem lenne a naplóm, akkor nem is emlékeznék egyébként, tehát néha én is visszaolvastam, hogy ez mi volt, meg hogy volt, mert egyszerűen így keresztül rohantunk rajta végül is valahogy. Tehát fel tudom idézni, hogy vizsgálatok voltak, fel tudom idézni, hogy ide mentünk, oda mentünk, ez történt, ezt mondták, azt mondták, de hogy ez így mintha kívülről néznék egy filmet, hogy ez nem is velem történt, hanem csak egy félreértés. Tényleg, tehát ez a félreértés. Itt valami nem stimmel érzésem volt leginkább.
6: És ha már a naplót így megemlítetted, rögtön te elkezdtél írni érzésekről, gondolatokról, vagy azért kellett egy kis idő, vagy hosszabb idő, mikor azt mondtad, hogy jó, hogyha ha valamibe tudok kapaszkodni, akkor az az írás.
5: Én akkor már majdnem egy teljes éve elég intenzíven naplóztam, úgyhogy nem volt annyira új ez a dolog. Az volt új, hogy azt a napot, amikor a diagnózist kaptam, egyfajta lezárásként éltem meg, és onnantól egy más üzemmódba kapcsoltam. Tehát, hogy akkor innentől feladat van, és most akkor életben kéne maradni. Tehát így ez lebegett a szemem előtt, és akkor ott kezdődik ez a rész, amiből ezeket a munkákat csináltam.
6: Bárki el tudja olvasni itt a folyosón ennek a naplónak a részleteit, hiszen ez egy sokkal, de sokkal hosszabb napló, amiből itt most válogattál. Mi alapján válogattál, Viki?
5: Próbáltam valahogy úgy, hogy érzésekre is, meg a betegség folyamatából egyes mért földkövek legyenek benne, tehát a kemó alatti bejegyzésekből is, akkor a műtét környékéről is válogattam, utókezelés, sugár, tehát hogy időben legyen egy linearitása végül is, azt néztem.
3: Beszéltünk arról, hogy jó lenne itt napló részleteket megosztani a közönséggel. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezeket a részleteket itt most felolvasom, és el is kezdeném az elsővel.
7: Köszönöm.
3: Össze vagyok zavarodva. A rákhoz nem tudom, hogy álljak például. Gyűlöljem? Vagy tiszteljem, mint egy rendes ellenfelet? Az, hogy meg akarom ölni, nem zárja ki, hogy tiszteljem is. Ő se gyűlöl engem, nem hiszem, hogy képes rá. Csak növekedni szeretne. Valami életféle, ami növekedni akar. Ugyanazt akarja, amit én is, csak egy testben nem fogunk elférni. Ja, és hát én voltam itt előbb. Na jó, ez jó. Megbeszéltük.
7: Hamar kezdek sírni.
3: Itt már azért számomra ezeknek a soroknak van olyan üzenete, hogy azért megpróbáltál nagyon erőteljesen arra koncentrálni, hogy ezt túl lehet élni.
7: Igen, elejétől ez volt bennem, tehát nem mondom, hogy nem féltem, de az számomra egyértelmű volt, hogy ez oké lesz, tehát hogy ezt meg fogom valahogy csinálni. Hát, ha nem sikerült volna, akkor meg már úgyse bánnám, tehát, hogy nekem ez ilyen volt, tehát ugyanezt gondoltam akkor is, tehát, hogy vagy sikerül, vagy nem érdekel már. Tehát, hogy olyan egyértelmű volt, hogy ezt így muszáj. Tehát egy döntést hoztam az elején, és onnantól ahhoz tartottam magam. Egyszerűen nem tudtam, nem akartam, és nem is mertem más irányba nézni. Tehát itt nagyon erős elköteleződés kell tényleg a gyógyulás felé, és afelé, hogy beletesszük önmagunkat, és megengedjük önmagunknak, hogy sikerüljön. Nem tudom, nekem ilyen gondolataim, megérzéseim voltak.
3: Picit beszélünk arról is, hogy kik azok, akik ilyenkor fontos, hogy ott legyenek körülöttünk, mellettünk, akár sorstárs közösség, szakemberek. De Virág, neked a művészet az hogyan segített? A zenével való kapcsolatod az változott a betegség hatására?
8: Igen, alapvetően megváltozott. Mégpedig olyan irányban, hogy abba hagytam az zongorázást egyik napról a másikra, és csak idén szeptember környéken kezdtem újra. Azt éreztem, hogy a zene 5 éves koromtól végigkísért az életemben, és ha emellett ebbe az állapotba kerültem, akkor most más kell, hogy keressek ahhoz, hogy ki tudjak innen jutni. És meg is találtam a segítséget, de azt hiszem, hogy ezzel Viki talán te is egyetértesz, hogy ha önmagunkban nem találjuk meg, akkor tulajdonképpen nincs remény. Úgyhogy én minden erőmmel magamra fókuszáltam eleinte. Természetesen arra nagyon figyeltem, hogy a fiam minél kevesebb hiányt szenvedjen. Ez nem volt könnyű, és biztos szenvedett is hiányt. A többi családtagomat valamennyire háttérbe szorítottam, de megértőek voltak, és nagyon sok segítséget kaptam, nem csak tőlük, és nem csak barátoktól, hanem sokszor ismeretlenektől is. És mindenképpen szeretném Fodorné Vince Annát megemlíteni. Igen, aki a Miskolc megyei kórházban a rehabilitációs programnak a pszichológusa volt, és általa ismerte meg a Rege alapítványt, illetve Vikit is, aminek köszönhetően itt lehetünk ma este.
3: Fontos a sorstárs közösség, fontos, hogy legyenek körülöttünk egy ilyen helyzetben, de bármilyen nehéz helyzetben olyan emberek, akik valamilyen formában a támogatásukról biztosítanak, és itt most jönne újra egy napló részlet, Viki. Ez a rák dolog valami nagyon fura. Egyszer csak csend lesz körülötted. Nem kérdezik meg, hogy vagy. Nem néznek rád. Találkozunk, tudják, hogy ez van velem, de nem kérdezik meg, hogy vagyok. Miért? Félnek, hogy elmondom? Vagy azt hiszik, ez így tapintatos? Vagy nem érdekli az embereket? Régen, amikor semmi nem volt, megkérdezték, hogy vagyok. Most csend vesz körül. Két oldalról közelíteném meg ezt a dolgot. Az egyik az, hogy egy ilyen helyzetben mire van a legnagyobb szüksége az embernek, és nyilván nem lehet általánosítani, hanem hogy nektek mire volt a legnagyobb szükségetek, és hogy szerintetek mennyire tabu ma daganatos megbetegedés, a mellrák.
7: Elméletileg nem tabu, tehát

0: igen, akkor itt most megfagy a levegő, hogyha én belépek a szobába.
1: Én ezt úgy képzelem el, nem érintettként, nem tudom, hogy volt-e ilyen megélésetek, tapasztalatotok, hogy rengeteg szerepben kell helytállnunk. Vagyunk édesanyák, barátnők, kollégák, feleségek, férjek, látok férfiakat is, hogy ne csak nőként beszéljek. Különböző szerepeink vannak, de onnétól, hogy kapunk egy diagnózist, vagy kaptatok egy diagnózist, eltűntek a szerepek. Én ezt így képzelem el. Cáfoljatok meg nyugodtan, hogyha ez így van. Lehet, hogy megmarad az a szerep, hogy a beteg.
0: Igen, ez egy elég kellemetlen szerep, és nehéz vele úgy szembesülni, hogy mások emlékeztetnek rá. Tehát amikor beszélek valakivel, és látom, hogy rosszul van a helyzettől, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, akkor ez egy kellemetlen tükör azért. Tehát nekem legalábbis ilyen volt.
2: Én a kórházban szembesültem azzal minden alkalommal, hogy betegként kezelnek, és azt hiszem, hogy ennek a következtében állt az elő, hogy én otthon nagyon-nagyon keveset sírtam, viszont a kórházban szinte minden alkalommal. Ez annyira megdöbbentett, hogy hol vagyok. És megdöbbentett az is, hogy mennyire figyelnek rám. És ez azt az érzetet keltette bennem, például a kemoterápiás kezelések alatt, hogy itt biztos, hogy nagyon nagy baj lehet, hogyha ennyire ott vannak, és mindenki engem néz, és bejönnek ketten a nővérkék, és figyelik, hogy nem piros a fejem, és nem eljulok el, és 5 percenként mérik a vérnyomásomat. Szóval nekem mindig a kórházban volt ez igazi sok.
1: Kendőzetlenül beszélgetünk meldaganatról. Vannak itt férfiak is, és hát nyilván a többi daganatot is ide lehetne hozni, de milyen érzés az nőként, hogy veszélybe kerül egy olyan testrész, egy olyan szerv, ami a nőiességnek a sajátossága?
2: Én azt gondolom, hogy nekem masztektómiám volt tavaly októberben, és már a műtétet megelőzően is rájöttem, hogy nem a mellemtől vagyok nő. És tartottam attól, hogy bár úgy éreztem, hogy jól felkészültem erre, de hogy eljön az a pillanat, amikor nagyon kétségbe fogok esni a műtét után, nem jött el ez, egyetlen pillanat sem volt, amikor számomra problémát okozott. Úgyhogy ennek én nagyon örülök.
0: Hasonló dolgokat gondoltam és éreztem, tehát viszonylag hamar diagnózistáján gondolkoztam erről, és akkor beszéltem meg magam, és ugyanerre jutottam, hogy bármi lesz is, nekem tényleg nem ezen múlik, és nem tudom, hogy milyen érzés lett volna, nekem nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, emlő megtartó műtét, beavatkozás, tehát hegeim meg vágásaim vannak, de megmaradt minden, ami volt, és igazából nekem még tetszik is, tehát hogy rendes háborúból maradt, rendes sérülések, egy rendes harcoson, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy furcsa, de én büszke vagyok rá. Tehát, hogy megcsináltam, sikerült, oké lett. Nem baj, hogy ott van, élek tök jó.

0: Virág, neked egy fotókönyved is elkészült, és hát itt jött el az a pillanat, amikor behívunk a beszélgetésbe még valakit, de mesélj nekem egy kicsit előbb te arról, hogy mi hívta életre ezt a fotókönyvet.
1: Szerettem volna fotók által az egész folyamathoz, a műtét folyamatához kapcsolódó hangulatokat megjeleníteni, és ebben két alkotótársa is találtam, Semperger Zsófi sminkesre, illetve Farkas Tamás fotósra. Tamás vállalt, hogy egy kicsit jön és beszélget velünk, és elmeséli, hogy milyen volt a közös munka, úgyhogy én szeretnék egy széket idehozni neki, és át is adom a mikrofonomat.
0: Köszöntünk itt körünkben, Tamás. Hogyan találtatok ti egymásra?
2: Hát köszöntök én is mindenkit. Itt ugye én most tulajdonképpen két ember nevében is beszélek, ha szabad így fogalmazni. A kutatásunk, ő egy picit háttérbe szeret maradni, és azt beszéltük meg, hogy az ő gondolatait is igyekszem átadni a közönségnek. Hogyan is találkoztunk Virággal? Nagyon nagy véletlen volt ez az egész, mert én egy teljesen másik okból kifolyólag kerültem kapcsolatba az ő, mint azóta kitölt egyik barátnőjével, és úgy adta ő át az én elérhetőségemet neki, és aztán egyszer csak felkeresett Virág ezzel a dologgal, hogy van egy ilyen történet, van neki egy ilyen megélt élethelyzete, és ezt próbáljuk meg megörökíteni egy fotósorozat keretein belül. Ennek aztán hát több hónapnyi tárgyalás, megbeszélés, beszélgetés, elmélyült beszélgetés lett a következő fázisa. Ide már be is hívtuk Zsófit, mint sminkest, aki azokat a színeket, azokat a formákat, azokat a fajta kikivetüléseket tudta megjeleníteni Virágnak az arcán, testén, ami az ő szellemisége tulajdonképpen. És ebben az az érdekes, hogy itt nem is az volt a lényeg, hogy neki milyen megért dolgai vannak ezzel a betegséggel kapcsolatban, hanem hogy miként tud úgy rátekinteni erre az egészre, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy ez egy milyen komoly szituáció, hanem pont az ellenkezőjét mutassuk meg, és mondjuk el a világnak, mondjuk el az embereknek, hogy hogyan is lehet ezt az egészet kezelni, hogyan is tudja ő ezt megélni, hogyan is képes ezzel az egésszel együtt létezni. Úgyhogy az alapkoncepció az innen indult, ez egy olyan fajta hozzáállás, amit én is ritkán tapasztalok más embereknél. Van néhány ismerősöm, aki érintett rák betegségben, és gyógyult, mert rákos is van köztük, meg másfajta rákos betegség is van, de hogy nála tapasztaltam olyan jellegű, vagy olyan erősségű élni akarást, vagy életben maradást, vagy hogy is fogalmazza, szóval, hogy igazából nem akar azzal foglalkozni, hogy ő milyen betegséget élt meg, és szándékosan nem mondom, hogy szenvedt tőle, mert nem szenvedt tőle. Ez furcsa így innen nekem is külső emberként ezt kijelenteni, de biztos merem állítani, hogy ő ettől abszolút nem szenved, és a világnak azt az arcát mutatja, ami ettől teljesen elválik, és inkább azt a fajta értéket, azt a fajta szellemiséget szeretné továbbvinni, amit most hallottunk az imént, meg még fogunk is, jól tudom. Úgyhogy kicsit elkalandoztam, de hogy nagyjából a fotózás az egy ilyen nagyon véletlen műve volt, nagyon véletlen szituációból adódott, és aztán belevitt minket a Zsófival egy olyan fajta együtt gondolkodásba, amit úgy gondolom, hogy neki is óriási élmény volt megélnie, hiszen rengetegszer napi szinten találkozik emberekkel, napi szinten foglalkozik olyan hölgyekkel, akik az ő munkássága által többek szeretnének lenni, de ez valami egészen más történet. Tehát, hogy megmutatni úgy egy embert, és felruházni úgymond az ő saját munkájával egy olyan plusszal, ami nem a betegségre vezet vissza, hanem egy teljesen tulajdonképpen földtől elrugaszkodott, ha lehet így fogalmazni, a fotózáson legalábbis így volt, egy földtől elrugaszkodott szemét látunk a képeken, aki inkább a művészeti értékeit láttatja ezeken a képeken, és mellé tesszük azt, vagy mellé tettük azt, hogy mégis milyen konkrét szituációban van. Nekem ilyen egészen felemelő érzés volt, gyakorlatilag én is így, ahogy a kamerát a kezembe fogtam, így emelkedtem el a talajtól, ahogy láttam őt a kamera túloldalán és a fények között, és a Zsófi sminkjében, meg díszítésében pompázni, úgyhogy ez egy elég érdekes helyzet volt szerintem. Nem feltétlenül erre számítottunk, mikor először szembe jött velünk ez az egész, hogy ilyen módon ábrázoljunk egy ilyen dolgon átesett szemét. De úgy érzem, hogy meg úgy gondolom, Zsófi nevében is mondhatom, hogy borzasztóan örültünk ennek az egésznek, és olyan kihívásnak éreztük ezt a fajta feladatot, amivel ritkán találkozunk. Én nekem még nem volt ilyen jellegű így élményem fotósként, hogy ilyet utassak meg. Őróla nem tudom, hogy neki voltam már ilyen. Úgyhogy ezáltal azt tudom elmondani, hogy egy olyan jellegű pluszt kaptam én is, hogy a fotós tevékenységem is egy picit más vizekre elveződött. Tehát, hogy más dolgokat kezdtem meglátni emberekben általa, hogy ezt a sorozatot megcsináltuk, és máshogy kezdtem hozzányúlni személyekhez. Én portréfotós vagyok, egyéni és páros portrékat készítek inkább. Úgyhogy ez egy komplex élmény, és egy elég hosszú időtáv, ugyanis ugye tavasszal volt az első ilyen megbeszélésünk, és a nyár közepén volt a fotózás, úgyhogy elég sokáig el voltunk vele, de mindenképpen fontos volt az, hogy az ő bejárt útját úgy jelenítsük meg, ahogy ő szeretné, és még betegyük a mi saját magunk szellemiségét, munkásságát is. Hát akinek van kedve és kíváncsi rá, megtekinteti, van belőle egy rövid részlet egy fotókönyv formájában.
0: Én ezt mindenképpen javaslom. Ahogy ezt most így leírtad, valóban a fotókönyvben is egy gyönyörű íve van annak, amit szerettetek volna megmutatni. Ezek szerint így mind a hárman. Mennyire volt nehéz egymásra hangolódnotok, hiszen ez egy óriási bizalmat, meg nem is tudom, hogy mi az, amit igényel egy ilyen közös munka.
1: Ez egy pillanat műve volt, és egy 6 órás fotózást vittünk végbe körülbelül a nyári forróságban, június végén. Úgyhogy itt is szeretném Zsófinek és Tamásnak megköszönni. És ez egy kisméretű fotókönyv, amit elkészítettünk, és ott az asztalon fogják megtalálni, úgyhogy remélem, hogy nagy örömmel fogják nézegetni ezeket az elkészült fényképeket, és köszönöm szépen!

0: Folytatjuk műsorunkat, amelyben Kisvirág zongora művésszel és Tóth Vigi tervezőgrafikus egyetemi tanárral beszélget Papp Ildikó.
1: Mi született meg előbb? A naplót kezdted el írni, vagy ezeket a kártyákat kezdted el?
2: Egy időben keletkezett a kettő, tehát amikor megkaptam a diagnózist, akkor ez volt ugye december 21-én, és akkor lement a karácsonyi szünetben a képalkotó vizsgálatok, és január 1-én csináltam ezeket, és akkor kiposztoltam Instára. És arról nem volt szó, hogy mi minden van velem, csak csináltam először egy halált, tehát egy tarotkártya halált, az olyan rossz hangulatú dolog volt, és jaj, most egy halál, és akkor mellé csináltam egy mágust. És ezt a kettőt kiraktam, rossz kedvemben egyébként. Nem értem hozzá semmi különös, csak ezek ott szerepelnek azóta is. És másnap csináltam egy, nem is tudom, mi volt a következő, talán egy főpapnő, vagy valamelyik a nagy árkánumból következő ilyen portrészerű dolog. Aztán harmadik nap is csináltam egy lapot, negyedik nap is csináltam egy lapot, akkor január közepén úgy voltam vele, hogy itt már van egy fél nagy árkánum, az egész tarot az egy 78 lapos egység, a nagy árkánum az első 22 belőle. És már majdnem készen volt január végére, és mondom, hogyha minden nap csinálok egy lapot, akkor végül is miért ne csináljam végig az egészet. És az lett a koncepciója ennek a dolognak, hogy minden egyes lapon, ahol figurális ábrázolás történik, tehát ahol ember alak megjelenik, ott az az ember alak én vagyok. Tehát egy portréból kezdtem el csinálni ezeket, és egy idő után Mátéval, férjemmel elkezdtük megfotózni a mozdulatokat hozzá. Tehát én beálltam szépen, hogy gondoltam, hogy majd jó lesz, megkértem, hogy fényképezzen, és utána ezeket rajzoltam át. Tehát konkrét mozdulatok, és mindegyiken én szereplek, és egyébként ehhez az albumhoz, amit most az írásokból terveztem, ezeket a régi fotótanulmányokat használtam fel, amik ugyanabban az időszakban készültek, amikor a tarotkártyát csináltam. Tehát a grafikai projektem, ami végigkísérte a betegséget, az egyértelműen ez a kártyás dolog volt, és akkor még nem tudtam, hogy majd ebből a naplóból valaha lesz valami, csak írogattam, hogy leeresztem a gőzt. A legnagyobb része nem baj, hogyha nem kerül nyilvánosságra, tehát ez egy eléggé megszűrt, rövidített változat, de nem írtam át utólag semmit, tehát ez tényleg minden abban az időszakban keletkezett, és igen, a tarotkártya volt az, ami a rákos projektem tulajdonképpen. Tehát egy ilyen önismereti utazásként tekintettem rá, és minden lapnak van ugye valamilyen jelentése, illetve kapcsolódik valamilyen szituációhoz, és ezt imádtam, tehát, hogy különböző szituációkban jó, meg rossz szereplők, férfiak, nők, gyerekek, tehát így mindenféle módon ábrázoltam magam, és mindenféle módba és szituációba belegondoltam magam ebben az időszakban, igen, hogy akkor én most hol tartok. Tehát egyfajta vizuális összegzése volt így az addigi életemnek, meg az akkori gondolataimnak.
1: Így a kártyákkal milyen üzenetet próbálsz megfogalmazni, hogyha ezt közönség elé szánod?
2: Az önismeret fontosságát leginkább. Tehát nekem a tarot az nem jóskártya, az tényleg egy ilyen szituációk összessége, és egy ilyen pszichológiai trip. Nem tudom, tehát ezt nagyon-nagyon szeretem benne, és húzni szoktam egyébként, de nem azért, hogy jósoljak, hanem az én kérdésem az szokott lenni, kettőt szoktam húzni általában, ez egy ilyen saját játékom magammal, és az egyik a szituációra szokott vonatkozni, hogy én ebben mit látok tulajdonképpen, és akkor a lapról valami eszembe jut majd, tehát egy ilyen asszociációs játékként tekintek rá, és a másik, hogy én mi vagyok ebben a helyzetben, vagy ki vagyok ebben a helyzetben, és akkor ezeken a lapok értelmezési lehetőségeit olvasgatva, úgy mindig kiszed valamit magának az ember, tehát úgyis azt fogom meglátni benne, ami számomra a válasz. Tehát igen, nektek is vannak jó kis kártyáitok, ilyen kis önismereti múrikra, tehát ha nagyon-nagyon hasonló célokra használom, igen, a tarot kártyát.
1: Felolvasnék még egy napló részletet, ami így nagyon megérintett engem. Elnézést azoktól, akik most úgy gondolják, hogy igen, itt vagyunk a Líceum kápolnájában, de nekem ezzel együtt mindennel együtt belefér ebbe a beszélgetésbe, ez a napló részlet is. Ha nem volt ilyened, ha nem ültél még oda önként, hogy folyassák beléd ezt a piros szart, akkor ne mondd, hogy ezt most meg kell csinálni, vagy hogy ezt most ki kell bírni. Erre jöttem rá, hogy ez nekem borzasztó bántó. Felém érzéketlen, akármilyen jó szándékkal hangzik el. egyrészt tudom. Másrészt olyan leültetnek egy asztalhoz, és azt mondják, hogy most le fogjuk vágni egy ujjad 3 hetente. Addig, amíg el nem érünk a 8. Azért, mert így maradhatsz csak életben. Na, leülsz? Ha meghalnál különben, akkor szerintem biztos leülsz. Nem tudom. Én leültem. De amikor állnak az emberek az asztal körül, és mondják, hogy ezt most ki kell bírni. Kérlek, ne mondj semmit onnan a pálya széléről. Nekem te nem mondd, hogy ezt ki kell bírni, majd én eldöntöm. Legalább ezt hadd döntsem már el. Ja, és ha ennek vége, akkor nem leszek olyan, mint az előtt. 8 ujjam hiányozni fog.
2: Ez az a rész, amit minden kiállítás megnyitóra, minden rendezvényre mindig mindenki kiválaszt egyébként. Mindig mindenkire rá szoktam bízni, akinek megmutatom ezt az írást, hogy amit gondol, ami úgy érzi, hogy belefér, itt azért így vannak kemény dolgok benne, nem akarok beleszólni, nyugodtan választanak, amit szeretnének, és mindig még Anna is kiválasztotta. Úgyhogy
1: szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Tehát beszélgethetünk sok mindenről, és nyilván én onnét indultam ebben a beszélgetésben, hogy lehet, hogy a jelenlévők közül sokan nem tudják azt, hogy mivel küzd valaki. És itt a napló részletben a kemoterápiának, sugárkezelésnek az összes mellékhatását végigvetted a hány ingerekről, a rosszul létekről, mindenről. Sokat lehet arról beszélni, hogy mi az, ami segít abban, hogy nem szeretjük ezt a szót, Annával beszélgettem róla, hogy ilyen pozitív gondolkodás, meg optimistán hozzáállni, és egy ilyen, na akkor is fölállok, és megmutatom, és van mibe kapaszkodni. De hogy ebben nekem benne van, hogy semmi nem lesz olyan, mint az előtt. És ennek azt mondom, hogy nem csak a negatívumával, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pozitívumával együtt. Mi az, amit pozitívumként tudnátok idehozni, ami a betegség következtében bármi gondolkodás, lelkiség, bármi, amit azt mondhatnátok, hogy na ez az áldása talán, és rossz szó, de mégis így fogalmazom meg, hogy az áldása a betegségnek.
3: Én pont ma gondolkodtam azon, hogy a rák akár életet is menthet, és ezt úgy értem, hogy én például az önszeretetet tanultam meg ez alatt az időszak alatt, és szerintem ez a kulcsa a gyógyulásnak.
2: Jobban hozzáférek a belső erőmhöz, tehát akkor találtam meg leginkább magamban, és hát legjobban krízis helyzetben működik még mindig. Azért ilyenek szerencsére mostanában nincsenek, mint abban az évben voltak. De érzem, hogy könnyebb hozzáférnem azóta, mert már tudom, hogy meg tudtam csinálni. Tehát, hogy jobban tudom értékelni saját magamat, és talán az önszeretethez is közelebb vagyok azóta. És ezek fontos dolgok, igen, én is ezt tartom a legfontosabb hozadékának, és igen, ennyi, igen.
1: Ezzel párhuzamba állítanám, nem szembe, csak párhuzamba, azt a két sort, hogy fejben 30 évvel ezelőtt élek, és nem tudok szabadulni. Úgy élek az új életemben, mintha a régibe lennék kötözve. Már régen új játékban vagyok, de csak a régi szabályokat ismerem.
2: Igen, ezek a rossz napok. Tehát, hogyha valami ide vezetett, akkor ezt nem lenne jó megismételni, igen. Tehát ezért gondolom azt én is. Hogy sikerülni fog, azt nem tudom, azt se tudom biztosan, hogy kell, hogy sikerüljön, de vagy érdemes megpróbálni, vagy a saját pozíciómon változtatni. Tehát, hogyha nem megy az, hogy valamin változtassak, akkor kénytelen leszek azon, hogy én hogy állok hozzá. Tehát ez a két út tud lenni. Valamelyik csak bejön, a lényeg az, hogyha nem tettem meg ezeket a dolgokat, és ide kerültem, akkor valamit muszáj tennem, hogy ne kerüljek újra ide.
1: Milyen üzenetetek lenne itt akár a jelenlévőknek? Mi az, amit a legfontosabbnak tartotok?
3: Én a Rege Alapítvány jelmondatát hoznám ide, ami így hangzik, soha ne add fel.
2: Soha ne add fel, és szeresd magadat. Ha ez menni fog, akkor jó lesz.

0: Hajlamosak vagyunk arra, hogy elbagatellizáljunk dolgokat, hogy jó, egy kicsit szúr, egy kicsit fáj, majd a jövő héten, vagy majd két hónap múlva elmegyek orvoshoz. Te ott nagyon kőkeményen oda mondtad az olvasóknak azt, az, hogy mi a...
1: Igen, tehát ezt nem érdemes halogatni, tehát hogyha az ember talál valamit és nyugtalanítja, akkor nem véletlenül érezzük azt, hogy valami nem stimmel, akkor annak igenis utána kell járni. Tehát én, igen, volt egy olyan gondolatom, hogy fú, hát találtam valamit, de jó, majd valamit kezdek vele valamikor, meg kéne mutatni, de mi van, ha lehülyéz az orvos? Igen, konkrétan ez volt, hogy én féltem tőle, hogy hülyének fognak nézni, hogy most mit hipohonderkedek itt, akármi, nincs itt semmi látnivaló, és végül a nyugtalanságom győzött. Tehát én, ha nem fáj, akkor végképp nem szoktam vele foglalkozni, már megint nem egyébként, de hogy akkor egyszerűen nem ment ki a fejemből, és azért mentem el végül. Tehát nem is az, hogy bármit is éreztem volna, hanem ez a nyugtalanság hajtott oda, és azt hiszem, ennek köszönhetem az életemet egyébként, mert nagyon gyorsan tudott áttétet képezni, ami nekem volt. Úgyhogy ez szerencse is volt. Vagy hát nem is tudom, hogy szerencse, valami belső szerencse.
0: A hit az mennyire játszik közre szerintetek a gyógyulásban?
2: Én úgy érzem, hogy csak az játszik közre. Mindegy, hogy miben, de a C-vitaminban is lehet, meg a felső berőkben is, meg a kemoterápiában is. A lényeg, hogy legyen, amiben hihet az, aki betegséggel szembesül, illetve hát a hithez tartozik, hogy legyen cél, ami egy reális cél, aki időben eszmélt, mint Viki is én, azoknak a gyógyulás lehet reális cél, de van, akinek sajnos nem, de annak is lehetnek még szép napjai.
1: A hét kapcsán arra térnék ki egy pár szóban, hogy az is nagyon fontos, hogy azokban higgyünk, akik próbálnak segíteni, vagy esélyes, hogy tudnak segíteni. Tehát, hogy olyan orvosokkal, szakemberekkel dolgozunk például, akikben meg tudunk bízni. Ilyen szempontból érdekes az esetem, én eljöttem Szombathelyről, tehát én szombathelyi vagyok, és ott diagnosztizáltak, ott zajlottak a képalkotó vizsgálatok, és ott is szuper orvosok vannak, és minden biztos nagyon szuper lett volna, de egyszerűen nem éreztem jól magam. Tehát hiába volt mindenki nagyon kedves, hiába történt meg minden, aminek történnie kellett. Valahogy, jó, ez konkrét eset volt, és erre viszont nem szeretnék részletesen kitérni, de én Debrecenbe kerültem végül, és ott találtam meg azt a doktornőt, akivel a mai napig szeretek dolgozni. Tehát így nem szeretnék beteg lenni újra, de örülök, amikor őt látom. Tehát, hogy addig kell szerintem, nem szeretem azt kimondani, hogy kell, nem kell semmit, hagyjon ezzel mindenki békén, de itt szerintem kell menni és csinálni és megpróbálni, és hogyha nem találjuk meg az összhangot, akkor tovább, addig, ameddig egy olyan szakemberrel nem találkozik az ember, akiben meg tud bízni, és akinek belemeri tenni a kezébe az életét, mert itt erről van szó. Tehát ilyen szempontból is szerencsém volt, vagy én nem is tudom, tehát hogy egyszer végre az életben a sarkamra álltam, mert előtte egyébként nem voltam egy sarkamra állós lány, de itt éreztem, hogy azért az ilyen elhatározásokon sok múlik, és mindenki másnak is ezt javasolnám, hogy igenis, tessék utána menni. És akkor onnantól működik, igen, a hit is.
0: Azt akarom, hogy amikor ennek az egésznek vége, akkor ne tűnjön el az az erő, ne tűnjek el újra én, aki irányítom az életemet, tök mindegy, hogy mi történik. Ezt az érzést akarom, hogy azért történhet, mert én is beleegyeztem. Amiről beszéltünk, hogy milyen felismerések születtek a betegség közben annak a hatására, azt az erőt, ami segített az összes kezelésen, műtéten keresztül menni, az az erő most, ma, a hétköznapokban hogyan mutatkozik meg?
2: Egy összeszedettségben, ami arra irányul, hogy az időt még jobban kezelni. Azt hiszem, hogy én így tudnám ezt összefoglalni. És hogy nem szégyelni ezt az erőt, hanem merni megmutatni, mert hölgyeknél ez is előfordul, azt hiszem, hogy
0: a jó kislányságra gondolsz?
2: Igen. Igen, igen.
1: Ja, már nem vagyunk jó kislányok.
0: De nem is kell annak lenni.
1: Vagy nem mindig, vagy már nem annyit, tehát így, igen. És ez jó. Igen, tehát meg van változó intenzitással és hatásfokkal, de rájöttem, hogy van, és erre mondjuk jó is volt tulajdonképpen ez az egész, tehát így furcsa ilyet mondani tényleg, de vannak ennek pozitív hozadékai is, és ez például egy ilyen, hogy az ember megtalálja magában azt, ami segít átvészelni, és segít vállalni és megélni azt az önmagamságomat, amit részeiben vagy egészen akár azelőtt szégyeltem, vagy elrejtettem, vagy mások akaratát az elé helyeztem, és nyilván, ha együtt élünk másokkal, akkor alkalmazkodjunk hozzájuk, de ez nem kell, hogy olyan áron történjen, hogy saját magunkat föladjuk, és ez az állapot segített leginkább rádöbbenni erre.
3: Nagy igazságot fogalmaztál meg azzal a sorral, hogy az önszeretet nem önzés, és az önfeláldozás nem szeretet.
1: Ezt azóta is így gondolom.
2: Én nem gondolom, hogy nincs helye a félelemnek meg a szorongásnak, de kell lenni egy jó módszernek, amivel ezt kordában lehet tartani. Én úgy gondolom, hogy megtaláltam már ezt a módszert, ami engem egyensúlyban tart.
1: Nekem még folyamatban általában jó, és kevesebb dologtól félek, mint előtte, mint a betegség előtt. Tehát én, igen, nekem is így az egész életemet végigkíséri a szorongás ügyesen, és sok minden átértékelődött a sztorim alatt. Igen, én azt hiszem én is. Ezentúl így fogom emlegetni, igen. Szóval most kevesebb dologtól félek konkrétan, de a vizsgálatok például köztük vannak. Tehát december 10-e, és már most zsibbadok, tehát így érzem, hogy fáj. Nincs ott semmi különös, tehát nem tud fájni. Tehát valószínűleg azért fáj, mert feszítem az izmaimat, és már izomlázom van tőle megint. Tehát, hogy még amikor fejemben nincs is ott, hogy ja, persze, majd megyek, és akkor remélem, hogy minden jó lesz, léci, legyen minden jó. Valahogy a testem akkor is érzi, és már előre van egy görcs, hogy ugye minden rendben lesz majd. Úgyhogy emiatt az egy miatt félek, igen, hogy ugye minden rendben lesz majd. A többi az nem tűnik már annyira ijesztőnek ezek fényében. De az jó, hogy sok mindentől nem félek, amitől azelőtt, igen.
3: Többször elhangzott a szorongás, meg a félelem. Lehet, hogy valakinek alapbeállítódása is az, hogy mindentől fél, vagy minden miatt szorong, és erre még jöhet egy ilyen hatvány, hogyha daganatos megbetegedésről van szó. Vagy már túl vagyunk kezeléseken, túl vagyunk műtéten, de jönnek a kontrollvizsgálatok, és akkor is megjelenik a szorongás. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan lehet ezt jól kezelni?
4: Ez annyira ismert a tudományban, a kontrollvizsgálatoktól, a kiújulástól való félelem, hogy külön nevet kapott, ennek az a neve a diagnosztikában, hogy Damoklész kardja szindróma, hogy ettől mindig mindenki, csak legfeljebb nem vallja be, folyamatosan szorong utána. Mi úgy tanultuk annak idején lélektanból, hogy nem az a baj, ha szorong az ember, hogy az rendben van, hogy az életnek egy csomó krízisét, változását kíséri a szorongás, és ez ilyen evolúciós értékű. Kell, hogy szorongjunk, hogy a szervezet mozgósítsa a szükséges energiát, összekapjuk magunkat, stratégiát gyártsunk, stb. Az a baj, ha nincsenek módszereink a szorongás kezelésére, úgyhogy tök jó volt hallani Virágtól is, hogy ő már megtalálta, meg Vikitől is, hogy most már kevesebb mindentől szorong, kevesebb dolgot kell kitalálni, amivel segít magán, de azt gondolom, hogy amit itt most láttunk, hallottunk, azok mind nagyon jó szorongás kezelő módszerek. Az alkotás, a zene hallgatás, a zene játszása, a naplóírás, tehát az érzéseink, gondolataink megfogalmazása, akár írásban, akár szóban, legjobb barátnak, sóstárs közösségnek, mind nagyon jó stratégia. Ennyit tudok hozzátenni.
3: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma velünk. Viki, Virág, nektek köszönöm szépen, hogy jöttetek, és azért nem úszod meg, Viki, mert én olvastam fel egy-két részletet a naplódból, de ezt a két sort most odaadnám neked.
1: Nekem kell felolvasni. Ezt nem jó sírva. Nem vagyok harcos, én a győztes vagyok.

Kedves hallgatóink, Kis Virág zongora művésszel és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanárral, valamint Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal Papp Ildikó beszélgetett. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították.

A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke, és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Pintér Márta irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallhatnak részletet, amely Herczeg Ferenc a 20. század első felének egyik legolvasottabb magyar írójának életét és munkásságát mutatja be. Herczeg Ferenc neve ma elsősorban regényei kapcsán ismert, ugyanakkor jelentős drámaíró is volt. Művei évtizedeken át a magyar színház élet meghatározó darabjai közé tartoztak. Az előadás bemutatja írói pályájának fontos állomásait, legismertebb drámáit, valamint azt is, milyen szerepet töltött be a magyar irodalomban és közéletben. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a régi magyar drámai színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat.
2: Nagyon sok darabot írt, ugye körülbelül 30 drámája van, vagy 35. Ezek között vannak leginkább bohózatok és vígjátékok, a közönség sikernek ugye ez az egyik oka. Jól végződő polgári vígjátékok, de ír történelmi drámákat, ugye az Árva László király, az Hunyadi Lászlóról szól, az Ocskai brigadéros, ugye a Rákóczi szabadságharc idején, de ír életrajzi drámát is. Itt is Dériné, ugye egy színésznői dráma, ezt Bajor Gizi játsza, Szendrei Júliának is ő a főhőse, és hát minden darabjában nagyon jó női szerepek vannak, különösen Márkus Emiliának, Bajor Gizinek és Jászai Marinak. Márkus Emiliának saját darabokat ír, tehát amiket ő tud eljátszani a legjobban. Hát akkor ez a 35 dráma azért teljesen nem lesz egyenlő színvonalú, vagy egyforma színvonalú, és egy idő után már egy ilyen rutinná, vagy mesterségé válik. Hát Karinti Frigyes Így írtok ti című paródia gyűjteményében Herczeg Ferenc kiemelt helyet kap, ami már önmagában egy érték, hiszen azért nem sokan vannak, akikről Karinti ilyen hosszú paródiát ír. A címre fölhívnám a figyelmet, Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc. Hát Pósa Ferenc nevű szerző nincs, van viszont Pósa Lajos, ugye, aki gyerekverseket ír, gyerekmeséket, Pósa bácsi. És hát mivel Herczeg Ferenc írta a Pósa gyerekvers gyűjteményéhez az előszót, és nagy tisztelője volt Pósa Lajosnak, hát ez már egy fricska, Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc, tehát itt ez egy fiktív név, és akkor most nézzünk két percet ebből a szövegből.
3: Herczeg Ferenc. A munka diadala, vagy a megtért főúr. Tanúságos ifjúsági színmű négy felvonásban. Írták Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc. Első felvonás. A Léha társaságban. Egy főúri várkastély belseje, könnyelmű fényűzés elszorva a falakon és padlón. Minden majdnem olyan előkelő, mintha a Vígszínház rendezte volna be. Több főúra könnyelműen kártyáznak és fényűznek. Livrés szolgák orgiát hordoznak körül. A könnyelmű főúr egy ottománon ül és mereng. A Léha főúr odajön és a vállára üt. Na mi az, kedves Bikbak falvi? Talán valami bánata van? Ej. A könnyelmű főúr cigarettára gyújt. Bánat, bolondság. Míg avallér emberek nem bánkódhatunk, mert mi vagyunk a felső 10 000. Bánat, ej. Egy velencei tükröd dévajul berúg. Keseregni? Mindegy. Hirtelen folytó zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és vidáman kiröpíti az ablakon aranyóráját. Már 9 óra, kedves gróf. Nőt. Könnyelmű leány bepertül. Vörösre van a szája festve, a szeme beesve. Trágár dalokat énekel, és a könnyelmű főúr ölébe ül. Többiek kártyázva és fényűzve el. A könnyelmű leány. Te ilyen Pepita vagy nekem. Megcsípi és hunyorog. Könnyelmű főúr. Különös szemei vannak magának, leány, miként, ha gyermekkorom jutna eszembe merengve, de mindegy. Hirtelen görcsös zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és megveregeti a leányvállát. Mit törődünk, vaj, az egésszel? Ilyen az élet.
2: Hát ez a rövid jelenet pontosan azt figurálza ki, a felső 10 000, azt, hogy kurtizánok, ilyen bukott leányok nagyon gyakran szerepelnek Herczeg Ferenc darabjaiban. Aki olvasta az Életkapuja című kisregényét, ugye annak az egyik főhőse, Fia Metta, a római kurtizán, és hát a többi darabban is nagyon sokszor találkozunk ilyen bukott nőkkel, ugye könnyelmű leányként szerepelt itt a darabban. És hát a legelső színmű, amit 1893-ban bemutatnak tőle, azt már felkérésre írja, ugyanis a Gyurkovics lányok című ilyen laza kisregényének, tulajdonképpen a korábbi novellái alapján írja meg, a Gyurkovics lányoknak akkora sikere lesz, olyan divatot támaszt 1892-ben, hogy 93-ban a Nemzeti Színház felkéri Herczeg Ferencet, hogy írjon egy vígjátékot, amit bemutatnának. Hát ez az első vígjáték, az első színpadi siker, később egyébként a Gyurkovics lányokat is dramatizálja, és azt is bemutatják 2 év múlva, a Dolovai Nábob leánya. Ez egy 5 felvonásos színmű, valamikor az 1880-as években, vagy a 90-es évek elején játszódik, méghozzá Dolován. Ez a Dolovai Nábob Jób Sándor, aki egy nagyon gazdag, de könnyelmű magyar nemes, aki elkártyázta, eltékozolta a vagyonát, de az utolsó csepp a bukáshoz az volt, hogy a húgának, özvegy Domaházinénak, a férje olyan adósságot csinált, aminek ő volt a kezese, és Jób Sándor emiatt az úri gesztus, vagy testvéri gesztus miatt elveszíti mindenét. Az első 3 jelenet erről szól, hogyan írja alá azt a papírt, amiben a teljes dolovai birtokot, a kastélyt, mindent odaad Merlin bárónak, és hát az ügyvédek aláírják ezt a papírt, és ahogy egy igazi magyar úrhoz illik, csak annyit mond, teljesen lazán ír alá mindent, és nem kérdez semmit, és mindenét odaadja, de azt kéri Merlin bárótól, hogy a régi cselédeit, akik itt vannak ezen a birtokon, ne bocsássa el, és mindenki dolgozhasson nála tovább, és akkor az ügyvédek arról beszélgetnek, hogy hát ilyen egy igazi magyar úr, aki ilyen könnyen tud veszteni. Jób Sándornak van egy lánya, Vilma, ugye a felesége már régen meghalt, Vilma most jött meg az angol kisasszonyoktól, 4 évig volt zárdában, közben szövődött egy regénye, egy szerelme, egy bizonyos főhadnaggyal, Tarján Gidával, akit a barátnője esküvőjén ismert meg. Már 1 éve nem találkoztak, de Vilma azóta is figyeli a katonai híreket, és onnan tudja, hogy Tarján Gidának volt egy párbaja, egy bizonyos vörös hölgy miatt. Úgyhogy amikor kiderül mindjárt a 4. jelenetben, innen kezdődik igazán a cselekmény, hogy Tarján Gidát ide helyezték éppen ebbe az ezredbe, itt fog szolgálni, és megjelenik Jób Sándor kastélyában. Akkor Vilma nagyon keményen fogadja, de hát Tarján Gida, aki egy könnyelbű nőcsábász, egy igazi, ilyen fiatal, rendkívül szívtipró fiatalember, kimagyarázza magát, és innentől kezdve úgy látszik, hogy Vilma és Tarján Gida házasságának semmi akadálya, vagy a boldogságának semmi akadálya nincs. De Domaházyné tudja, hogy Jób Sándor elvesztette mindenét, Tarján Gida pedig egy hozományvadász. Tehát az, hogy annyira lelkesen udvarol Vilmának, Jób Vilmának, abban az is benne van, hogy szeretné, ha a lány hozományából lehetne kifizetni a kauciót, amit ugye egy katonatisztnek le kell tenni, hogy megnősülhessen, és hát úri életet élni, hiszen rengeteg adóssága van. Domaházyné, akiről kiderül, hogy Merlin bárónak volt a jegyese korábban, de a társadalmi elvárások miatt szakított vele. Merlin báró ugyanis nem igazi báró a többiek szemében. Egy föltörekvő polgár, az apja még pallér volt Pozsonyban, építőmester, ő viszont cseréppel kezdett el kereskedni, ezt gúnyosan mindig el is mondják, és megvásárolta a bárói címet. Tehát Domaházyné nem Merlin bárót, Merlint akkor még csak választja, hanem szerelemből megy férjhez, de ugye a férje mindenüket eltékozolja, aztán meghal. Tehát Dumaházinél látja, hogy ez nem lesz jó ez a házasság, hiszen Tarján Gidának pénz kellene, Vilmának pedig már nincs. Senki nem tudja, csak ő, hogy ez a birtok elúszott. Ezért megkéri Berlin bárót, hogy egyrészt vegye feleségül Vilmát, hogy itt a birtok ott maradhasson, hogy egy kicsit visszaadjon abból a jóból, amit a testvérétől, Jobb Sándortól kapott, vagy pedig legalább akadályozza meg ezt a házasságot, mondja el Vilmának, hogy elszegényedtek, és Tarján Gidait biztosan nem fogja őt elvenni. Hát Vilma ezt nem akarja elhinni, ezért Merlin báró úgy intézi a kertben, hogy egy sövény mögül kihallgathassa azt a beszélgetést, amikor őszintén elmondja Tarján Gidának, hogy Vilma tönkrement. Semmi pénzt nem tud vele adni az apja, mire Tarján Gida hosszas hezitálás után azt mondja, hogy hát nem lenne becsületes dolog egy szegény lányt elvenni, nem lenne becsületes dolog tovább szédíteni, még úgy se jegyezték el egymást, még nem kompromittálta, hát akkor itt most szakítanak. Hát Vilma, aki kihallgatja ezt ugye a sövény mögött, iszonyú bánatba esik, öngyilkosságot kísérel meg, ugye álmatlanság ellen kér morfiumot, aztán ezt a morfiumot beveszi, de szerencsére nem komoly a történet, és megtalálják. És ahogy telik az idő, Tarján Gida rájön, hogy hát élete nagy lehetőségét, nagy szerelmét veszítette el, és hát a karrierje meg az összes többi nő nem ér annyit, mint Vilma, ezért inni kezd, rendkívül bánatos lesz, és hát amikor megtudja, hogy hát Vilma eljegyezte magát Merlin báróval, már csak dacból is, már csak azért is, hogy megmentse az apját, hogy segítsen ezzel a nagynényének, hogy megőrizhessék a vagyont, akkor részegen kötözködni kell Szent Irmaival, a felettesével, aki párbajra hívja ki. És hát bekövetkezik ugye a párbaj. A párbaj nagyon sokszor előjön Herceg Ferencnél, látjuk, hogy önéletrajzi oka is van, és ebben a párbajban Tarján Gida súlyosan megsebesül. Természetesen sebesülten is eljön Vilmához, hogy még egyszer utoljára beszéljen vele, és elmondja neki, hogy ő akár szegényen is, meg őrmesterként is feleségül venné, ott összeesik, és akkor elkezdik őt ott ápolni. Vilma odaadóan ápolja, a delíriumban, a lázas állapotában is folyton Vilmát emlegeti, és hát mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy szeretik egymást. Szent Irmai és Szent Irmainé alakja azért érdekes, mert Szent Irmainé az, aki megpróbálja összehozni a fiatalokat, és közben, mint fiatal házas, nagyon jó párbeszédei vannak a férjével, és hát Vilma hajthatatlan, akkor a folt esett a büszkeségén azzal, hogy Tarján Gida őt visszautasította, hogy egyáltalán nem akar feleségül menni hozzá. De hát miután látják, fölgyógyul Tarján Gida, hogy mennyire szeretik egymást, ezért Merlin báró azzal a javaslattal áll elő, hogyha Dumaházyné hozzámegy feleségül, akkor ő kifizeti a kauciót, élhetnek együtt ugyanígy itt tovább, és hát végül is két esküvőt tarthatnak, ugye ez az utolsó jelenet, hogy mindenki megtalálja maga párját, Vilma feleségül meg Tarján Gidához, aki megváltozott, megjavult, soha többé nem fog párbajozni, nem lesznek vörös nők az életében, akik miatt párbajozik. Merlin báró pedig megbocsátja Dumaházynénak, hogy nem őt választotta annak idején, és örül, hogy a kezét és a vagyonát a Jobb család rendelkezésére bocsáthatja. Az első bemutatón Török Irma játszotta Vilmát, ott pedig Bajor Gizit látjuk, őnek is fiatalkori szerepe volt, ő veszi át aztán a nemzetiben Vilma szerepét. Na most ebben a darabban is ott van a humor. Az a humor, ami végig jellemzi akár az anekdotikus Mikszátot, akár a Mikszát nyomán új típusokat bemutató Herceg Ferencet. Ugye itt Vilma és Szent Irmainé első találkozása, ugye együtt jártak a zárdába, hát erre folyton utal a férje, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik Szent Irmainé, mint aki 4 évig zárdában volt. De hát ahogy elmeséli a házasságát, Árpád a 2. négyesnél szerelmet vallott, a keringőnél már megkérte a kezemet, a Kotillonig kértem gondolkozási időt, de ő azt mondta, addig nem tud nélkülem élni. A vacsora mellett mellém ült és zaklatott, és végül azt mondtam, beszéljem az édesmamával. Itt a hiszen ismered az édesmamámat, 7 leánya van, azért emeltem ki, mert az első nagy siker, próza sikere a Gyurkovics lányok egy olyan asszonyról szól, akinek 6+1 lányt kell férjhez adnia. És a folytatásokban fogadásokat kötnek az olvasók, hogy a végén még az édesmama is férjhez megy, meg hogy melyik lány sikerül először és hogyan. Tehát itt van ez az utalás, hát Szentirmai anyának is 7 leánya van, tehát amint megtudta, hogy az Árpádnak kauciója van, ránk adta áldását. És hát itt a humorhoz nem volt szerelmi házasság, csak érdekházasság, persze, mert szörnyen érdeklődtem Árpád iránt.

De hogy van társadalomkritika is a darabban, és tényleg azért hihetetlen ez a happy end, mert hogy Merlinnel úgy találkozunk, hogy kiderült, hogy ők párbajoztak azért a bizonyos vöröshajú Lizáért, tehát Tarján Gida ős Merlin, és Merlint mindenki lenézi, ugye, csak őt szólítják úrnak, báró úrnak, biztos jele annak, hogy nem úr, ugye egy ilyen uborka fára fölkapaszkodott gazdag. Lenézik azért, mert a vagyonát tisztességes úton az apja, és aztán ő szerezte, és a végén ő lesz a megmentőjük, ő lesz az, aki mindent elrendez, ő lesz az, aki pénzeli azt, hogy Tarján Gida feleségül vehesse azt, akit szeret. Tehát azért van itt ebben egy nagyon erős csavar, és ezt a korabeli nézők is érezhették. Ez a kép, amit itt látunk mellette, abból a filmből való, ami 1916-ból készült. Én könnyelműen azt ígértem, hogy ebből is adok részleteket, mert a Nemzeti Filmarchívumban szerepel ez a film, de ennek elveszett a kópiája, viszont rengeteg kép, fotó van belőle, és hát látjuk, hogy a legjobb színészekkel forgatták 1916-ban Berki Lilivel, Csortos Gyulával, maga Janovics Jenő, ugye a Kolozsvári Színház igazgatója, az első filmes vállalkozó, ő is szerepelt benne, és ebből a filmből szerencsére rengeteg kép fönnmaradt. Nézzük akkor azt a történelmi drámáját, a Bizáncot, amit a legtöbbet emlegetünk, vagy ami ma a középiskolás tananyagban szerepel. Itt a Bizánc bemutatójáról megint csak török Irmát látjuk, ugyanazt a színésznőt, aki sikerre vitte a Dolovai Nábor lányát, Herma szerepében. A Bizánc keletkezése 1903-ban összefügg azzal a politikai helyzettel, amit mondtam. Herceg Ferenc nagyon sötéten látja Magyarország jövőjét, és ebbe igaza volt. Ugye utólag is úgy látja, hogy megérezte azt, hogy a nemzeti egység annyira felbomlott, hogy az országra pusztulás vár. Először Mohácsról akart történelmi drámát írni, de azt annyira közelének érezte magához, hogy végül ezt az egzotikus vagy távolabbi történelmi témát választotta. A századfordulón egyébként is van egy ilyen keletkultusz, ő maga is járt Törökországban, a szecesszió nagyon szereti ezeket az egzotikus, távoli, mítikus eseményeket. Hát itt egy 500 évvel korábbi eseményről van szó, 1453 Bizánc elfoglalása a törökök által. Tehát ő úgy érzi, hogy a politikai, tehát a Magyarország politikai helyzetére is ez a fajta modell, történelmi modell jellemző. Ez egy klasszicista dráma, de szimbolikus elemekkel. A klasszicista dráma mindig egyetlen nap alatt játszódik, ugyanaz a színhelye. Tulajdonképpen kora reggeltől késő éjjelig egyetlen nap. Van egy nagyon erős drámai szituáció a dráma ideje előtt. Ez pedig az, hogy senki nem segít, hiába várják Hunyadit, hiába várják a pápa seregeit, hiába várnak Európából segítséget, egyedül Velence küld 700 zsoldost, de Bizánc egyedül maradt, már hetek óta ágyúzza a szultán a várost, és mindenki érzi, hogy az utolsó pillanatban vannak, hamarosan el fogják foglalni. Tehát ez az a történet, ami a dráma kezdete előtt már lejátszódik Bizáncban. Minden jó drámában vannak fordulatok. Itt több ilyen fordulat is van. Mindig reménykednek a védők abban, hogy megmenekül Bizánc, valamilyen módon megoldják ezt a veszélyt. És van benne, minden jó drámában van felismerés. Ez nem mindig olyan, hogy kikinek a gyereke, meg elveszett, meg ki kicsoda, hanem itt például annak a felismerése, amit ki is mond Konstantin, Bizáncnak az uralkodója, hogy eddig vak voltam, de most már látok. Tehát a második felvonás végére jut oda, hogy felismeri, hogy ez a város Bizánc el fog veszni, nem állnak mögötte, nem érdemlik meg, hogy túléljék az ostromot, és úgy lesz drámai hős, hogy ő maga vállalja a halált, de úgy, hogy vele együtt pusztul Bizánc is. Ugye teljes értékvesztés van a darab végén, egyébként Bizánc lakóit nagyrészt megölik a törökök. Szimbolikus ez a cím. Ugye Konstantinápolynak kellene nevezni
Bizáncot, már csak azért is, mert nagyon sok görög motívum van a szövegben. De Bizánc neve ma is, ugye egy bizánci birodalom, bizantinizmus, használjuk ilyen értelemben, a korrupció, a fényűzés, a dőzsölés, a depotizmus, a nepotizmus, tehát amikor rokonokat helyeznek kulcspozíciókba, ez a szövegben is benne van, mintája Bizánc. Tehát ma is egy fogalom. Azt mondjuk, hogy bizánci típusú uralkodó, akkor pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Korábban azonban Bizánc az európai kultúra egyik letéteményese volt. Itt másolják a görög kéziratokat, a bizánci tudósok, a bizánci történészek, egy Justinianus, tehát olyan nevek vannak Bizáncban, hogy tényleg az európai kultúra egyik központja. De az 1500-as évekre, vagy 1453-ra ez már megszűnt, a város neve már csak negatív értelemben van itt, tehát negatív asszociációk fűződnek hozzá. Jászai Mari játszotta ennek a drámának a női főszerepét, Iréne császárnőt. A szöveg szerint Iréne fiatalabb, mint Konstantin, aki egy középkorú uralkodó, és nagyon reméli, hogy a 20 éves ifjú szultán felesége, teljes jogú felesége lesz majd. Hát Jászai Mari már kicsit öreg volt erre a szerepre, 54 évesekkor, mert ő 1850-ben született, de hát akkora tekintélye van, és olyan legenda, hogy nyilván a bemutató sikeréhez nagyon sokat hozzátett azt, hogy Iréne császárnét Jászai Mari játszotta. Itt a jelmezből, a fotó alapján azért látjuk, hogy tényleg egy ilyen nagyon egzotikus, nagyon gazdag, nagyon szép látványvilága volt az előadásnak. Itt csak leírtam a történelmi tényeket, ugye valóban egy iszonyú túlerő támadja meg ekkor Bizáncot, 9000 védővel áll szemben 70 000 török, második Mehmed vezetésével, és valóban Mehmed újabb és újabb követséget küld, hogy a város megadja magát, de ez nem teszi meg Konstantin. És amikor véletlenül nyitva hagyják a város egyik kapuját, akkor a törökök bejutnak a városba, és gyakorlatilag egy hatalmas vérengzést rendeznek, tehát Bizánc 1453-ban valóban így esik el. Nagyon érdekes a szerzői utasítás, ugye nagyon hangsúlyosan leírja azt a teret, amiben a darab egészen játszódik. Ki sem mozdulunk ebből a térből, olyan, mint egy buborék, csak akkor tudunk meg valamit a városból, amikor érkeznek ide, akár sebesültek, mint Giovanni, akár a nép képviselői, vagy amikor a falakról visszatér Konstantin. Tehát egy csodálatos, nagyon szépen díszített és nagyon fényűző császári palota egyetlen termében játszódik az összes felvonás. Egy erősen szimbolikus tér ez egyébként, és nagyon különleges a dramaturgiája is, mindig csak jön, érkezik valaki ebbe az udvarba, és őtől tudjuk meg azt, hogy egyáltalán hogyan áll a város. Az udvaroncok ugyanis egy álomvilágban élnek, egy hazugságot építenek föl, amiben nem lehet súlyozni. Ugye ez a negyedik jelenetben, ha elolvassuk, teljesen abszurd. Ugye a két udvaronc arról beszélget, hogy hát kicsit gyöngékedtem, megijesztesz, az orvosom nyugalmat és köpölyözést ajánlott, ügyelj drága egészségedre, nem tudod, mi hír a falakon? Bizonyos, hogy ma éjjel vagy holnap hajnalban elesik a város. Tehát úgy beszélnek erről a tragédiáról, ami hamarosan eléri őket, mint ahogy a náthájukról vagy a betegségüknek egy-egy tünetéről beszélnének. Megtudjuk a jelenetekből, hogy mindenki várja már Bizánc bukását. Mindenki ellendrukker Konstantinusszal szemben. Konstantinus megunták, nem olyan jó uralkodó, eddig nem is nagyon törődött a várossal. Most jön ez az új hódító, egy fiatal török, aki világhódító terveket dédelget, Bizánc lesz majd a fővárosa. Tehát mindenki várja, még a felesége, az udvaroncai, a pátriárka, a saját rokona, Mihály is várja, hogy végre elfoglalják a törökök Bizáncot. És ez az udvari hazugság, amit mondtam, hogy amikor csak kívülről jön valaki, akkor tudjuk meg, hogy mi történt. Hát itt például, amikor már mindenki tudja, hogy a bukás hamarosan bekövetkezik, akkor azt mondja
Spiridon őfelségének annyi a harcosa, mint fűszál a réten, mint falevél az erdőben, mint homokszem a sivatagban, miközben tudjuk, hogy már nincsenek katonák, és gyakorlatilag nincs, aki védje a várat. Mondtam, hogy ez egy szimbolikus dráma. A címe is szimbolikus, de vannak benne szimbolikus elemek és motivumok is. És nagyon érdekes, hogy maga a hódító Mohamed nem is szerepel a darabban, őróla csak hallunk. Többször visszatér a sárkány motívum, mintha egy hatalmas sárkány szállna Bizánc fölé és foglalná el azt. Ott van a vámpír motívum. Ugye van egy jóslat, hogy amikor a szultán testvére Ahmed meghal, akkor lesz majd vége Bizáncnak. És hát ez történik, hiszen Konstantin lefejezteti Ahmedet, és aznap el is esik Bizánc. Ott van az aranykapu, mint szimbólum. Nagyon sok utalás van, például van egy a katonát Leonidasnak hívják, és aztán kiderül, hogy soha életében nem volt még a várfalon. És hát ott van Herma, aki szintén egy szimbolikus szereplő, nem tudunk róla semmit, egyszer csak oda kerül a császár mellé, olyan, mintha a védő angyala lenne, vagy a jobbik énje lenne, és a neve is nagyon érdekes, ugye a Herma az erekje tartót is jelent, de mivel fiúruhában van Konstantin mellett, és csak az utolsó jelenetekben derül ki, hogy lány, ez a Hermafroditára is utalhat. Konstantinus őt veszi feleségül az utolsó jelenetek egyikében, ő lesz az igazán méltó császárnő ahhoz, hogy vele együtt halljon meg kint a falakon. Ugye a szimbólumokhoz mi tartozik hozzá? Az álom, a látomás, a jóslat. Nagyon sok ilyen álom leírás van a darabban. Az egyik legjobb ilyen látomás Giovanninak, a velencei zsoldosnak a látomása. Egy titokzatos, rettenetes valaki, akinek emberi nyelven nincs neve, gigászi árnyékként lépked a kupolák fölött. És ahová néz, ott lehull az emberek testéről minden fölvett méltóság és cifra rongy, s mint mesztelen didergő lelkek támolyognak a fekete mélység felé. Vagy Iréne álma, aki azt mondja, hogy különös látomásom volt, és a látomást az udvarhölgye úgy magyarázza meg természetesen, hogy ez azt jelenti, hogy őt fogja majd feleségül venni, és ő fogja majd megtéríteni a hódító törököket. Ugye, amikor megérkezik a császár, elmondja, hogy már az végóráikat éljük, élik, nincs mit tenni, hamarosan el fogják foglalni a várost. Vannak még egyéb álmok, látomások a szövegben. Nagyon sok metaforát használ Herceg Ferenc, egy nagyon erős képi világot tud megteremteni ebben a szimbolikus szövegben. Látjuk ezeket a metaforákat, és a végén, amikor már Konstantinus és Herma meghalt a falak között, amikor megjön a sebesült Giovanni, és elmondja, hogy Ahmedet lefejezték, tehát iszonyú bosszút fognak állni a törökök, mindenkit megölnek, akkor van egy nagyon erős utolsó jelenet, vagy a szerzői utasításban írja le ezt Herceg Ferenc, hóhérok jelennek meg a palota, ez a díszes, gyönyörű, aranyjal bevont palota oszlopai mellett, és még a pátriárka is akkor is azt mondja, hogy ne ingerőjük a pogányt, ne imádkozzunk, és egyszerre a hóhírok fölemelik palosukat, egy lépést előre tesznek, mind néma halálfélelmükben mélyen lehajolnak, és ebben a pillanatban lemegy a függöny. Tehát ez az utolsó képe a Bizáncnak, ugye a teljes pusztulás. A Bizánc tehát annak az étosznak köszönheti a pusztulását, ami már hiányzik a városból. Csak falak, csak város, de nem az otthonuk. Tehát nem úgy védik ezt a várost, ahogy kellene, nem úgy fognak össze, ahogy kellene. Mindenki csak a saját hasznát lesi, mindenki hasznot akar húzni. A kalmárok meg akarják vásárolni a koronaékszereket Konstantintól. A felesége egy új fiatal férjet szeretne, a 20 éves hódító szultánt. A csőcselék ki akarja fosztani a palotákat, csak arra vár, hogy végre elszabaduljon a pokol Bizáncban. A katonák nincsenek, már rég elhagyták a várost, nincs aki védje a falakat, mert a polgárai nem védik tovább Bizáncot. Tehát ebben a pillanatban, amikor Konstantin rájön, hogy már nincs népe, akiket vezetne, hiába nőtt föl a feladathoz, hiába tudja, hogy
hogy most jön az a hősi halál, ami igazán nagy uralkodóvá teszi, és ezt látjuk is majd, amikor behozzák a holttestét, akkor a felesége is azt mondja, hogy milyen nagy lett a halálában, sokkal nagyobb, mint amikor élt. Tehát hiába jut el idáig, nincs, akit vezessen, nincs mögötte a város, és ezért leütteti a török követ fejét, amivel végképp elvágja mindenféle alkunak, kompromisszumnak a lehetőségét, és ezután már tényleg csak a pusztulás, a teljes pusztulás jön. Tehát egy nagyon pesszimista, nehéz darab a Bizánc, nem igazán való középiskolásoknak. Én, ha a magyar tanároknak szabadságot adok, akkor akár a Dolobai Nábob lánya, akár a Gyurkovics lányok, akár valamelyik másik vígjáték, például a Kék Róka, még mindig alkalmasabb középiskolások számára, mint éppen a Bizánc. Ugyanakkor a Bizáncot nagyon ajánlom a magyar hazafias drámák sorában, hát nincsenek, nincs sok ilyen drámánk, tehát hogyha ezek a szimbólumok átjönnek, ugye itt is a Vörösmarty Színház egy, látták, hogy egy kortárs díszletben, kortárs jelmezekkel a hatalomról, árulásról, bosszúról szóló darabként, és a nemzeti sorsról szóló darabként mutatta be. Tehát felnőtteknek, vagy hogy van-e helye a magyar színpadokon a Bizáncnak, azt mondom, hogy igen. Tehát egy jó előadásban nagyon hatásos, szép történelmi dráma.

És hát eljutottunk 1917, ugye 20 évvel később megírja a legjobb vígjátékát, a Kék rókát Molnár Ferenc nyomán. Ugye odaírtam titokdráma. Biztosan ismerik Molnár Ferencnek a Testőr című darabját, ami arról szól, hogy egy színész elhatározza, hogy próbára teszi a feleségét, hogy mennyire csalfa, vagy mennyire nem. Tehát testőr jelmezben elkezd udvarolni az asszonynak. Aki természetesen a darab végén azt mondja, hogy ó, hát már az első jelenetnél látta, hogy ez a férje. És csak meg akarta leckésztetni, csak eljátszotta, mintha kapható lenne a házastársi hűtlenségre. De a közönség nem tudja meg, hogy mi az igazság. Ugyanilyen titokdráma a Kék róka is, aminek a legfontosabb kérdése az, hogy hűtlen volt-e Cécile, járt-e a Török utcában. Ez egy háromszög történet, ami igazából négyszög és ötszög történet, mert hogy adva van, ugye ott vannak a szereplők, középen van Herceg Ferenc, mellette Bajor Gizi és Pál, illetve Sándor. Tehát adva van egy házasság, egy polgári házasság Cécile és Pál között. Pál egy idős, bogaras professzor, Cécile egy élettel teli gyönyörű nő, Bajor Gizi kedvenc szerepe, gyönyörű volt benne. És van egy házi barát, Sándor, aki már a jegyességük óta rajong Cécileért, de nem meri elmondani ezt a szerelmet, csak házi barátként van jelen. Viszont egyszer, amikor váratlanul hazatér Tirolból, a gleccserek közül, akkor megpillantja a Török utcában Trilbárónak a kocsiját, és csak annyit lát az elfüggönyözött kocsiban, hogy egy hölgy ül benne, akinek fehér betétes trotőr cipője van, és az inas azt mondja, hogy hát a báró úr nincs itthon, mert éppen hölgy vendége van, és pezsgőznek, és jól érzi magát. És amikor belép Cécile, aki éppen a Kék róka prémjét készítette a Szűcsnél, akkor látják, hogy fehér trotőr cipője van, olyan betéttel, a Török utcában járt, ahol ez a Szűcs lakik, és ahol Trilbárónak a háza van, és ott van egy nagy jelenet, egy szenvedélyes jelenet, amiben Sándor hűtlenséggel vádolja meg Cécilt, sőt, meghívja a Trilbárót egy vacsorára, hogy ott tiszta vizet öntsenek a pohárba, és a második felvonás végén egy nagy jelenetben Cécile azt mondja, hogy igen, megcsaltam a férjem, elköltözöm, ott hagyja ezt a polgári házasságot. Ha itt lenne vége a darabnak, olyan lenne, mint egy Nóra darab. Ugye egy ilyen sértődött asszony, vagy hát egy hazugságokra, konvenciókra épülő kapcsolat vége. De Herceg csinál egy happy endet, egy harmadik felvonást, amiben azt látjuk, hogy Lencsi, aki az egyik legjobb karaktere az előadásnak, hogy látják, itt már csak öt szereplő van, tényleg egy igazi polgári színmű, Lencsi, aki a fogadott lányok, és már régóta kivetette a hálóját párra, nagyon boldogan odalép Cécile örökébe, és irányítója, és ura, és parancsorolja lesz ennek az öreg és hiszékeny férnek. Sándor ott marad egyedül, eltelt már másfél év a harmadik felvonás idején, és amikor megjelenik, hogy beszéljen a barátjával, akkor kiderül, hogy az apanás miatt Cécile is meg fog jönni, hiszen a válóper végén jár neki valamiféle asszonytartás. És azért, hogy Lencsinek és Pálnak ne kelljen vele találkozni, ott hagyják a villában egyedül Sándort. És jön egy nagy jelenet, amiben Cécile ráveszi Sándort, hogy vajon neki szerelmet, és azt mondja, hogy akkor ő széttépi ezt az apanás papírt, végül is Sándor is elég gazdag, és akkor egy átrendezéssel Lencsi Pállal, Sándor pedig Cécile lesz nagyon boldog. Miért Kék róka a címe? Pál azt mondja, olyan, mármint Cécile, mint a prém, amit a nyakában visel a kék róka. Nagy stílű, költséges és nem melegít, és hazug, mint a kék róka, hiszen nem is kék egészen. Ugye ez ilyen sarki róka prém. Ugye ez egy nagyon drága, különleges prém volt, és Cécile már hónapok óta semmi másról nem beszélt, mint a kék rókáról, és folyton ment ehhez a Szűcshöz, és nem tudta eldönteni, hogy pelerin, vagy sál, vagy boa, vagy mi legyen ebből a kék rókából, amit aztán végül megszerez.
Ugye ezzel szemben ott van Lencsi, a fiatal rajongó lány, aki egyszerűen öltözik, olyan szerény, mint a kis gépíró kisasszony, és akkor belép Lencsi, akiről kiderül, hogy egyáltalán nem olyan, rafinált, elegáns, fehérkesztyű, és dámaként átvette az uralmat, átrendezte a lakást, és ő irányítja Pált ezentúl. Itt is van keserűség, tehát az, hogy nagyon jó női szerepek, nagyon jó női sorsok. Cecil egy nagyon keserű monológot mond el arról, hogy a férfiaknak minden szabad. Végül is Sándornak is volt egy kis szeretője, volt egy kalandja, miközben őtőle hűséget várt el. Pótlékokat keresnek a férfiak, könnyen játszanak a nőkkel, tehát egy ilyen nagyon keserű, nagyon komoly szöveg, amiből kiderül, hogy mióta azt hiszik róla, hogy egy bukott nő másfél éve milyen izgalmas és érdekes lett a története, de ő most már szeretne őszintén élni, és elmondja a Sándornak, hogy a felesége akar lenni, Sándor pedig erre nagyon megörül, és amikor azt mondja neki, de hát mi lesz a Török utcával, mi lesz ezzel a történettel, hát én akárhányszor magára nézek, magának mindig az fog eszébe jutni rólam, hogy én a Trill báró szeretője voltam, mire a férfi azt mondja, hogy dehogy volt, hát maga nem is járt a Török utcában. Hát nem volt bizonyítékom, én csak féltékeny voltam, megaláztam, nem tudtam, mit beszélek, hát annyi cipő van, ami ugyanolyan, mint a magáé volt, meg hát ott volt itt a kék róka a Szűcstől, és akkor Cecil azt mondja, hogy rendben van, akkor boldog, jó házasságuk lesz. És a nézők hazafelé ezen gondolkozhattak, hogy tényleg megcsalta Cecil, vagy ez tényleg nem volt így, tehát ez egy nagyon jó kis darab. Egyébként a szövegből kiderül tényleg, tehát azért, ha szoros szövegolvasással azért azt gondolom, hogy igen. De hát végül is, akkor az utolsó mondat, belekerüljön-e a NAD-ba Herczeg Ferenc, vagy mi ez a hisztéria, vagy mi ez itt körülötte. Ugye ez azért érdekes, mert tényleg nagyon rövid idő alatt lett egy nagyon nagy karrierje, és nagyon rövid idő alatt kerül ki a köztudatból. Ugye lektűr írónak tekintik, már csak a mennyiség miatt is. Ugye ez azért nagyon könnyen olvasható író, de ugyanakkor jogos azt látnunk, hogy az emberek nem Posztolányi édesanyáját olvasták azért. Meg nem mindenki Ady verseit olvasta, mert Pósa Lajost is olvastak, meg könnyebb irodalmat is szerettek. És az igazán nagyon sikeres művek, azok Herczeg Ferenc művei a századfordulón és a két világháború között. És hát vannak lektűrírók még, a Tormai Cecil és mások is, akik szintén nagyon jól megérzik azt a közönség igényt, ami ekkor fölmerül. Tehát ha meg akarjuk mutatni, hogy milyen sokszínű a magyar irodalom, és hogy a modernségnek vannak változatai, egyrészt ott van a nyugat, meg ott van az a fajta értelmiségi irodalom, amit viszonylag szűk közönség olvas, meg ott vannak azok a szerzők, akik, bár ő is ugye liberális is, és konzervatív is, tehát liberális nagyon sok tekintetben, például a női kérdés tekintve is, akik meg úgy érnek el közönségsikert, hogy a modernségnek egy másik hullámára ülnek rá, a média, a könnyebben olvashatóság, a könnyebben elérhető közönség oldaláról, tehát akiknek nem igazán az a fajta megfelelés a fontos, és lehet azt megmutatni a diákoknak, de inkább csak szabadon választható irodalomként. Rengeteg ilyen mű van, én például a Földes Jolánnak a Halászó utca macskája, aki még nem olvasta, nagyon ajánlom, a korszak egyik legjobb lektűrje a 20-as évekből, hogy lássák azt, hogy a magas irodalom és a népszerű irodalom mindig is megvolt, mint ahogy ma is megvan, és hiába mondom a diákjaimnak, hogy nem tudom, kit olvassanak, ők akkor is azokat a mai lektőr szerzőket olvassák, ifjúsági irodalomban, akár másban is, és mindig van igény rá, és ez nem is csak, tehát mi mindnyájan úgy olvasunk, hogy olvasunk magas irodalmat is, és olvasunk lektőrt, kribit, könnyebb irodalmat is. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy vannak rétegek, akik a magas irodalmat, vannak akik a népszerűt, hanem az életünkhöz hozzátartozik mind a kettő, tehát az egyáltalán nem baj, ha a diákoknak megmutatjuk azt, hogy lehet könnyen, jól
könnyen olvashatóan, fordulatosan írni úgy, hogy a közönség felé fordulunk, és lehet úgy is, hogy magas irodalmat művelünk, és azt mondjuk, hogy a cél a Nobel-díj, vagy az irodalmi Nobel-díj. Tehát ezért gondolom azt, hogy ennek a vitának inkább irodalomszociológiai szempontokat kéne adni, és nem politikaiakat.

0: és színművei együtt letűnt korszak világát idézik meg, ugyanakkor ma is számos kérdést vetnek fel a történelemről, a társadalomról és az emberi sorsokról. Az elmúlt percekben dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanár előadásába hallottak részletet. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett Legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlődésére.

fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lanert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a Zempléni Viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok. Az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágyszámukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük. Az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét, buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége.
A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat, és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereségközpontú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengétségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek! Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját.
Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapján.

0: Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
1: Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Marko Ivan Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában, az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgatótanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás. Ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Táblai prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese, valamint Christoph Brunner, Németország Szentszékhez akkreditált nagykövete is.

A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
2: Most pedig szólaljon meg a dallam is.

A dallam, amely a férfiak ajkán megszólalt, egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.

0: A Szent Mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
1: Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgass. Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért.

A kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot.

0: Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok, fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
1: Futva jöttem, Elibéd, szentélyedbe, Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.

0: Örülök, hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
3: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez közeledik. Azonban éjszaka és hajnalban is érdemes bennünket hallgatni, óránként ugyanis hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány nap közben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket. Azt követi majd a szerzetesek fél órája, 1:05 pedig a hét nap, valamint a Líceumi Krónika. 2:05 a Kávéházat, 3:05 pedig az Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. 4:00 hajnali zene szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban 5:00 hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim: Bilincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Gorunda János, Kónya Éva, Krész Beáta, Kovács Krisztina, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. A hírszerkesztő Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. A technikai pultot a mai nap folyamán pedig Karkus István és Kvaszinger Jenő kezelte. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
1: Napbúcsúztató.

mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett kertjében. Ez kisebb minden más magnál. Amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az égmadarai és fészket raknak ágai között. Olvasom a Máté evangéliumban. A mustármagról és a kovászról szóló hasonlatok ikerpárt alkotnak. Mindkettő ugyanazt célozza, hogy megmutassa nekünk, miképp megy végbe Isten országának születése és kibontakozása, és hogy mivé fejlődik. A mustármag maga Jézus Krisztus. A földre született, a keresztre feszített, a megölt és eltemetett. És ő maga a kovász is. Szava, léte, működése a rejtekben fejti ki hatását. Mint az elvetett mag, ő is ki van vonva a kíváncsi tekintetek és önkényes beavatkozások hatásköréből. Sem nem siettethetjük, sem nem akadályozhatjuk. Ez a felismerés megóv minket a magabiztos és lázas tevékenykedéstől épp úgy, mint az eltúlzott aggodalmaskodástól. Mert a végén majd ott áll az isteni magból felnőtt fa, amely nagyobb az összes többi fáknál, úgyhogy az egész világ az ő árnyékában talál otthont. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon. Ezért örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnatok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, mely értékesebb a tűzpróbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem láttátok, mégis szeretitek. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. És mivel hisztek, újjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, írja Péter apostol az első levelében. Megváltó Jézusunk, te magadon mutattad be Isten üdvözítő terveinek rejtett útját és az üdvösségnek alázatos szolgálatát. Nem lennék a te tanítványod, ha én más utat akarnék járni, mint amit te jártál. Nem nevezhetném magamat követődnek, ha sikereket, gyors eredményeket, földi diadalt kívánnék, olyan dolgokat, amikről te tudatosan lemondtál. Nem nevezhetném magam követődnek, ha ilyen lelkület élne bennem, pedig te többnek is neveztél minket, mint követőidnek. Azt mondtad, a barátaid vagyunk. Arra kérlek hát, isteni barátom, segíts, hogy ne csak kényszeredetten vállaljam az alázat és szolgálat útját, hanem örömmel. Örömmel, hisz ezen az úton mindig együtt vagyok veled.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az ország.

Gyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt, a következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a Zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, most Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének 14. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
2: Neil Boyd, Egek mit évő legyek.

az eljegyzés. Előre megmondom magának, óriási komédia lesz, mondta Dudley Well atya. De ahogy maga is rájön, majd vannak esetek, amikor a felebaráti szeretet megköveteli, hogy kedvébe járjunk a hívek szeszélyeinek és elképzeléseinek. Dudley Well atya a Bianchi és a Christini családból származó két fiatal szicíliai eljegyzésével kapcsolatban készített így módon elő. A Bianchi család az egyházközség Dudley Well atyához tartozó részében élt, a Christinik az enyémben. Örülök, hogy közös munka lesz, mondtam, de egyetlen szót sem tudok olaszul. Ők sem, mondta Dudley Well atya, mikor együtt vannak valami lehetetlen tájszólást beszélnek, de talán megkönnyörülnek majd rajtam, és félig angolul, félig olaszul beszélnek majd. Olyan szép nyári reggel volt, hogy kedvünk támadt gyalog menni. Először a Bianchi családhoz készültünk, akik köréből a menyasszony kikerült. Most olyan élményben lesz része, amilyennel eddig még nem találkozhatott. A szicíliaiak nagyszerű keresztények, de csapnivaló katolikusok, kivéve a nagy események alkalmával. Keresztelések, esküvők, temetések idején kérdeztem, és a nagy ünnepeken, mint a karácsony, a vízkereszt, a húsvét. Ezen kívül a templomba járás teljesen az asszonyokra van hagyva. Tudja, Nél atya, mikor egyszer megkérdeztem a családfőt, az öreg Bianchit, miért nem jár misére minden vasárnap, azt válaszolta, mi vagyunk katolici, non fanatici. Mosolyogtam, remélve, hogy jól megértettem a tréfát. Az a furcsa dolog, Nél atya, hogy sok olasz, aki életében soha nem járt templomba, a végrendeletében zsákszámra hagy pénzt arra a célra, hogy halála után miséket mondjanak érte. Hát ez nem túl logikus. Volt egy ipse, Cefirelli nevű, aki 1000 fontot hagyott rekviemekre, egyenként a legalacsonyabb tarifáért 5 shillingért. Több mint 10 évre fedezte egy afrikai misszionárius járandóságát. 10 évnyi fekete misék, mondtam megértően. A szegény fiszkónak valószínűleg szüksége volt minden egyes misére, Nél atya, különben talán berakták volna a purgatóriumba, míg az intézmény be nem csuk. De térjünk vissza ehhez az eljegyzésügyhöz. Sületlenség vagy nem, de ez fontos számukra. A szicíliaiak 1908-ban jöttek Messinából Angliába, vagyis legalább a család magja akkor érkezett. A földrengés túlélői voltak. A legidősebb, Signor Bianchi még gyerek volt, mikor utoljára látta szülőföldjét. Ugyanez áll az öreg Christinire is, de ezt nem gondolná az ember. Csak pidgin angolt beszélnek és ragaszkodnak a szokásaikhoz, melyek minden valószínűség szerint Szicíliában már az első világháború előtt kihaltak. Élveztem a sétát. A kék égen fenn sétált a nap, és aranyfényében úgy éreztem, hogy jó dolog Londonnak ebben a részében élni. Szerettem a piros buszokat, az egészen váratlan helyeken terpeszkedő platánokat. A csendes, titokzatos sikátorokat és a bennük lapuló kis házakat. Valójában nem mások, csupán istállók, de igen drágák, vörös, sárga, zöld ajtóikkal és sárga részkopogtatóikkal. A magas, öreg gázzal világító lámpaoszlopokat, a türelmes utcaseprőket széles, fekete sörtés seprűikkel. Valamiféle kellemes, szellemi ködön keresztül hallgattam Dudley Well atya hosszas fejtegetést a szicíliai eljegyzésről. Gelsomina Bianchi és Mario Christini ugyanabba az elemi és középiskolába járt. Most tanúi leszünk házasságuk megrendezésének. Azt kell megjátszani, hogy még soha nem látták egymást. Nyilvánvaló skandáló, botrány lenne, ha együtt sétáltak volna, vagy megfogták volna egymás kezét. A tervezés teljesen a családfők kezében volt. Na, még odaérünk, megpróbálom megmagyarázni a dolgot, mondta Dudley Well atya. Ne felejts el, fa bene annyit jelent, mint oké. Ezzel a szóval végigutazhatja egész Olaszországot, ha megfelelően változtatja a hangsúlyt. Két másik ilyen mondat, talán a grazie tante, ami annyit jelent, hogy köszönöm, és erre azzal válaszol, hogy prego, vagyis nincs mit. A nagy lakóépület ajtajában Mrs. Angelina Bianchi fogadott bennünket, egy választékos külsejű szürkülőhajú hölgy, pergamenszerű arccal. Buongiorno, padre, üdvözölte Dudley Well atyát, és letérdelt, hogy kezet csókoljon neki.
Ezután minden további szó nélkül bevezetett bennünket egy nagy belső szobába, ahol a Bianchi férfiak gyülekeztek. Az asztal körül ülő öt férfi felállt. Signor Bianchi, mikor meglátott, felkiáltott. Oh, due preti, két pap! A kedvemért fordított is mindjárt. Ó, milyen szép augurio, milyen sokat ígérő kezdet! Mint a család feje bemutatott bennünket fiainak, akik egymás után odajöttek, meghajoltak és kezet csókoltak. Giorgio, Letterio, Domenico és Peppino. Mindegyikre rámosolyogtam, és azt mondtam, va bene. Utána úgy éreztem, mintha tetőtől talpig fokhagymával ízesítettek volna. Ezt pedig mutatott be engem Duddleswell atya, Padre Neil Boyd. Gli amici di nostri amici sono i nostri, válaszolta signor Bianchi. Bianchi úr azt mondja, tolmácsolta Duddleswell atya, barátaink barátai a mi barátaink. Erre kicsit kavarogni kezdett a fejem, de búknak fogtam fel, udvariasan meghajoltam, és azt mondtam, grazie tante signor. Prego, kiáltott a signor Bianchi elragadtatva, parla bene italiano il padre Boyd. Nem beszél olaszul, mondtam pánikba esve. Nem va bene. Maga angol ember? Kérdezte házigazdánk. Igen, válaszolta tolmácsom segítségemre sietve. Én ír angol ember, nem Padre Neil. A szicíliaiak bámulva néztek rám, mint akik nem tudták, hogy a pápa megengedte, hogy angol embereket is pappá szenteljenek. Padre Neil, folytatta Duddleswell atya, 24 éves, jó szülőktől származik, buoni cattolici. Három fivére van és két nővére. A buono cattolici, ismételte signor Bianchi, helyeslően mutogatva nagy sárga fogait. Most pedig una pregeria per piacere, padre. Annyit megértettem, hogy azt várják tőlem, imával nyissuk meg a történéseket. Mindenki a fal felé fordult, ahol én valami szarvnak vélt dolgot láttam, és mellette egy polcot egy vörösen égő fogadalmi mécsessel, a Madonna és a gyermek egy régi nyomata alatt. A felég szerezett szűzvidéki táj háttere előtt mosolygott, fején aranykorona, keblén a gyermek szintén koronát viselt, és kezében három búzakalász tartott, úgy gondoltam a termékenység szimbólumaként. A díszes ezüst keretbe levendula ágak voltak betűzve. Duddleswell atya elkezdte a Paternostert és az Ave Mariát, amit mindannyian latinul daráltak le, utána Nostre Signora di Costunacci. Prega per noi, válaszolták mindannyian. Könyörög érettünk, mondottam én. Mikor leültünk, Duddleswell atya megmagyarázta nekem, hogy kostuncai szűzanya a szicíliaiak védőszentje. Ez a kép jött a tengeren át Alessandriából, mondta signor Bianchi. Giorgio, a legidősebb fiú, a legtipikusabb maffiózó alak, akit valaha láttam, kövér, zsíros, fekete, hozzátette. Szent Lukács evangelista festette, de az arcokat Gabriel arkangyal festette. Letterio folytatta a történetet. Madonna di Custonacci, megvéd bennünket a szárazságtól és a pestilence és a terremoto, hogy is mondják, a földrengéstől és a sáskák millióitól. Mikor Domenico is elmondta a ráeső részt, rájöttem, hogy egy szicíliai szagát hallok, ahol, mint a zsidó passzóverné, minden férfi tagnak megvan a szerepe, amit eljátszik. Madonna ünnepén, mondta Domenico, senkik nem átkozódnak a szigeten. Igazi gran miracolo, szögezte le Duddleswell atya egyetlen mosoly nélkül. Davvero, padre, mondta Domenico, nem van lopás sem, és még a lopósok is, buoni cattolici, egyetlen napra csak. Végül a legfiatalabb Peppino, egy jó külsejű fiatalember vette át a szót. Ezért van, hogy az esküvőt egy év múlva augusztus 25-ére tűztük ki a Madonna di Custonacci ünnepére. Peppino angol beszéde volt a legjobb az öt között, amit én annak tulajdonítottam, hogy mivel egész életében Londonban élt, nem tudta teljesen kikerülni az angol befolyást. De valamilyen oknál fogva a fivérei nem helyeselték, amit mondott. Haragosan néztek rá.
Arra gondoltam, talán soron kívül szólalt meg, mivel az öreg Signor Bianchi előjoga volt, hogy az esküvő időpontját kitűzze. A patriarchális Signor Bianchi ekkor összeütötte a tenyerét, és szaporán megjelent a felesége, kezében tálca, egy üveg vörösborral és 7 serleggel. Kérem, mondta Signor Bianchi, imára kulcsolva kezét, kérem inni egy pohár marszalát. Sok jót tesz a hangulatnak és a sztomáccsónak. Néhány korty után megkezdődött az alkudozás. Signor Bianchi lendületesen gesztikulálva elkezdte. Quanto, mennyi a harangér a kampányáért? A harang, mondta Dudleswell, atya, 5 shillingbe kerül. Signor Bianchi kicsit gondolkozott, mielőtt rábólintott, vabe, és intett Giorgio-nak, hogy írja le, scrive, Giorgio, amit az feljegyzett egy nagy, bőrkötéses családi albumba. És az organo, padre, 1 font 10 shilling. Misericordia, túl sok, padre. Nem túl sok, tartott ki Dudleswell atya, jobb tenyerét ide-oda mozgatva. Écipici troppo, kérlete Signori Bianchi. Fa bene, engedett Dudleswell atya, akkor csak 1 font. Eddig még soha nem láttam ilyen közelről Simóniát. Bevallom, annyira legyűgözött az egész kalmár művelet, hogy meg se botránkoztam, ahogy pedig kellett volna. Virágok a sanctuarióba, padre, konfetti? Konfetti, kiáltott fel Dudleswell atya megbotránkozva. Dio mio, impassibilissimo. Virágok, sì. Konfetti, non. Padre, padre, könyörgött Signor Bianchi, összekulcsolt kezét, könyörögve nyújtva feléje. Dudleswell atya kortyolt egyet a borból, biggyeztett, és így szólt. Un po' di konfetti. Grazie, padre. Prego, mondta Dudleswell atya, és bal mutatóját és hüvelykujját összetéve, kört alakítva ismételne. Un po, csak egy icipicit. Signor Bianchi Giorgiohoz fordult. Scrive, 1 icipicit, majd Dudleswell atyához fordult. Milyen sok? 2 shilling. Scrive, Giorgio, 2 shilling. Így folytatódott az alkudozás, olyan nagyszerű gesztusoktól kísérve, hogy nehézség nélkül követni tudtam majdnem mindent, ami elhangzott. Ahányszor valamilyen megegyezés született, a poharakat összekocintották és felköszöntötték egymást. Ekkor érkezett el a nagy fontosságú kérdés. Dudleswell atya milyen palástot fog viselni az esketéskor? Domenico megszólalt. Az aranypalástot kell, hogy legyen az aranypalást. Adorata mamma,

mondja. Dudley atya helytelenítve lassan rázta a fejét. Signor Bianchi szemében riadalom tükröződött. Gelsominaért, padre! A carissima Gelsominaért! Dudley atya makacsul kitartott álláspontja mellett. Mennyi lesz, padre?

halálért mindent befejezve, mondta Signor Bianchi diadalittasan. A fivérek egyszerre kiáltották, evviva! Giorgio a maga szakállára megkérdezte, Padre, fizet majd a nővéreknek a konventúban, hogy imádkozzanak a mi Gelsominánkért. Certamente, felelte Duddleswell atya. Mi sok búcsút adunk Gelsominánknak, mondta Giorgio. 1000 nap búcsút. A szájából mindez úgy hangzott, mintha az egyház búcsú intézménye a maffia által kitalált védelmi háló lenne. Újabb taps a házigazda részéről, és végszóra megjelent a felesége a süteménnyel és cukrozott mandulával, és egy hatalmas, feldíszített palack Chiantival. Következő fél óra csupa grácia és prégó volt. Aj, minden alkalommal megtöltötték a poharamat, ahányszor ostoba módra kiürítettem. Emlékszem, hogy Signor Bianchi túláradó kedvében megkérdezte, oh, Padre Duddleswell, nem a matrimonio az az egyetlen vendetta fajta, amelyet az egyház megállt? Az egyetlen vendetta benedetta, mondta Duddleswell atya szokatlan kuncogással. Igen, mondta Giorgio, mikor én elvettem az én Terezámat, az én mamma, ő azt mondja nekem, Giorgio, miért akarod elvenni ezt a szinyorínát? Ha elvetted, már nem fogod szeretni ezt a lédi. A mamma mosolygott, mint Mona Lisa, de a tradíció megkövetelte, hogy hallgasson. Asszonyok, folytatta Giorgio, gondolnak semmire, csak bambini. A matrimonio, mondta Letterio, az, amit Szicíliában úgy neveznek una tessa sul ignoranza, és a kedvemért lefordítva adó a butaságra. De Padre Neil mondta, áthatóan nézve rám, hirdetem magának, soha ne fizesse egész életében ezt az adót. Erre mindenki nevetett, és én egy kicsit spiccesen válaszoltam, én nem fizetek ezt az adót. Jobb dolog, mondta Domenico, szabadnak lenni, mint a só. Grácie, cara, mondta Signor Bianchi jelentőség teljesen nézve a feleségére, hogy távozásra bírja. Vagy túl elfoglalt hozzá, hogy maradj. Ebből arra következtettem, hogy a társalgás túl illetlenné válhat női fülek számára. Azt akarom, mondta Signor Bianchi bizalmasan Duddleswell atyának, miután a felesége távozott, azt akarom, megmondja Signor Christine-nek az én Gelsominám nagyon jó lánya fiának. Duddleswell atya beleegyezően bólintott. Signor Bianchi folytatta. Az én Gelsominám tiszta, mint a Madonna, és egy kicsit sincs terhesítve. Capisco? Capisco, értem, mondta Duddleswell atya. Scrive, padre, erősködött a büszke atya. Scrive! Úgyhogy Duddleswell atya elő kellett, hogy vegye a jegyzett füzetét, és nagy betűkkel beírja. Gelsomina nem terhesített. A legkisebb módon sem, fejezte be diktálását Signor Bianchi, és felszólította Duddleswell atyát, ezt is írja le. De a matrimónió után kacsintott Duddleswell atya. Na, akkor, mondta Signor Bianchi, meg lesz terhesítve. Ez úgy látszik, eszébe hozott valamit, mert hozzátette. Az áldás a matrimónió után. Igen? Kérdezte Duddleswell atya. Olaszul, igen. Ha nem olaszul az áldás, talán nem lesznek bambini? Nyugodt lehet, a benedicione olaszul lesz. Signor Bianchi sóhajtott a jövendő nagyapaság örömeire gondolva. Most pedig megnézni a mennyasszonyt, mondta. Megint tapsolt, és ezúttal a felesége bevezette Gelsominát. A szégyenlős fiatal lány 19 éves lehetett, hosszú fekete haja volt és sötét szempillái. Pislogtam, hogy a látásomat elhomályosító rózsaszín köd kitisztuljon, és láttam, hogy csinos, de kicsit, mintha sántított volna, és a bal szemére kifejezetten bancsított. Padre Duddleswell, erősködött házigazdánk, megmondani Signor Christininek, hogy a mi Gelsominánk bella és pura. Megérdemli azt a sok pénzt, amit magának fizetnek a matrimónióért. Nem akarom, hogy az én Gelsominámat semmiért rabolja el. Capisco? Sí, biztosította Duddleswell atya, és én mondom ezt Signor Christininek. Most pedig, padre, un fervorino Gelsomina számára. Rájöttem, hogy Duddleswell atyától azt várják, mondjon egy kis beszédet a jövendőbeli ara számára.

Gelsomina, mondta Duddleswell, atya Chiantiát szopogatva. Gelsomina. Un fervorino per piacere, ismételte házigazdánk. Gelsomina, mondta Duddleswell, atya, először ne veszekedj. Mindenki tapsolt, és Duddleswell atya következőképpen fejtette ki gondolatmenetét. Először ne veszekedj a Maratóddal, a férjeddel. Ha elkezded, sose lesz vége. Ha nem csinálod, sose kezdődik el. Ez a papi bölcsesség a jelenlévő szicíliai férfiakból méltányoló sóhajt váltott ki, és bíbor pírt hívott az ara arcára. Signor Bianchi összefoglalta. Gelsomina, Padre Duddleswell azt mondja neked, ne veszekedj. Duddleswell atya megáldott a Gelsominát, és ő kicsit sántítva eltávozott anyjával. Dolgunk elvégződött a Bianchi családnál. Megállapodtak, hogy Giorgio fogja képviselni a családot, és 8-kor a plébániára jön, hogy megpecsételje a szerződést a Christini család képviselőjével. Sok adjő és arrivederci és jó napokat kívánás után kitántorogtunk az ajtón. Amint kijutottunk a friss, illatos nyári levegőre, kezdtem kiúzanodni. Kedves emberek, lelkesedett Duddleswell atya, még a vallásosságuk sem árt nekik, megkedvelték magát Neil atya. És nem törődve a járókelőkkel, énekelni kezdett. Sok mindent szerettem volna kérdezni tőle, mik azok a szarvak a falon, kezdtem. A vallásosságuk nem nagyon bánja a babonákat, attól félek, Neil atya. Elsősorban is mindenek előtt szicíliaiak, érti? Azok a szarvak a falon a rontó szem ellen vannak. Látva, hogy csak a leghalványabb fogalmam van a rontó szemről, megmagyarázta. Ez egy titokzatos, rosszindulatú befolyás, amelyet megtörnek azzal, hogy szarvakat akasztanak fel a falra, vagy magukon viselik azokat. Korallból vagy gyöngyházból készülnek. És honnan származik ez az állítólagos gonosz befolyás? A Neil atya, sok olasz azt tartja, hogy maga 9. Pius, az ő szeretett Pio nonójuk is a rontó szem birtokában volt. Ugyan, kiáltottam fel elborzadva. Igen, tényleg, sőt, volt néhány bíboros, akik, mikor kihallgatásra mentek őszentségéhez, a ruhájuk alatt az ujjukkal a szarv jelét mutatták. Igaz lehet ez? Kérdeztem hitetlenül. Teljes mértékben igaz. Ilyen komoly dolgokról nem tréfálkoznik, és tudja, hogy magyarázzák a szicíliaiak a háborúban a brit győzelmet a nácik fölött? Ez annak köszönhető, mondják, hogy Winston Churchill a Victoria jellel meghiúsította Hitler rontó szemét. Kis időbe beletelt, még felocsúttam a szentatyát ért sérelem hatása alól, mikor magamhoz tértem, folytattam. Nem tetszett nekem ez az alkudozása a szent dolgok fölött. Neil atya, csóválta a fejét Duddleswell atya, milyen puritán maga. Kereszténhez illő alázattal fogadtam a rendreutasítást. Neil atya, ha vette volna a fáradtságot, hogy összeadja az összes felajánlott díjat, rájött volna, hogy ez pontosan 10 fontot tett ki, amibe minden esküvő kerül. Aj, de olyan méltatlan dolog. Egy frászt méltatlan, mondta kétségtelenül még az ital hatása alatt. Azért alkudoztam így az öreggel a szicíliai tradícióknak megfelelően, hogy megőrizzem a méltóságát, érti? Neki be kellett bizonyítania a Christiniknek, hogy komoly árat fizetett az esküvőért és a saját családjának, hogy jó alkut kötött. Mindkét vonatkozásban megmentettem a kedves öreg szicíliai becsületét. És az aranypalást? Kérdeztem most már bizonytalanabbul. Kivétel nélkül minden esketésnél ezt viselem. Ők tudják ezt? De persze, hogy tudják, nem bolondok. Én azért nem tudom, helyeslem-e ezeket az összehozott házasságokat. Az ázsiaiaknak és a szicíliaiaknak talán megfelelhet a középkori szigeteiken, de itt a 20. század közepén. Elhallgattam, a Chianti táplált a megvetésemben. Majd később beszélek magával erről, sóhajtott, amiért sose vagyok képes tanulni. Most minden esetre kössük meg az egyességet a Christinikkel.

0: Elhangzott Neil Boyd Egek mit évő legyek című könyvének 14. része. A felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik, bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
2: Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk. És amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes lennek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csornaiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés és fordítva, szóval, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért atyát, egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia Főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel aligha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaink beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni

0: Együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak fel társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelkiember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Blatz Feri mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományi főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez az ő terveket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.
1: Kedves hallgatóink! Folytatjuk műsorunkat, amelyben Várszegi Asztrik bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
0: Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szint, az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve piarista ferences bencés főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak, és hasonlóképpen a rendje, semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke, kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor hát mert hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, két hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, mindaz a, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem PhD, hát ezzel valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide, ebben még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra. Egy óra jött, hogy na mit csináltál, és akkor és még 13 ezer forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok.

0: szabadon taníthatok majd a Sapientia szerzetesi főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kállai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Karl Josef Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nüncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát, ugye kigondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgetem, tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyog, elég lesz nekik? Mondom, nuncius, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendek ezt a csodálatos szapienciát, ahol már ma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvőve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a részeset, amit csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunisztus, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Gershom Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Asztrik, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát, kevés könyvünk van, 30 ezer márkát, most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós, ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veni Sanctéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert ma nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A Sapientia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.
1: Kedves hallgatóink, Várszegi Asztrék, bencés szerzetest hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101.

Ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke, és Lannert Judit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hét futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább érénk a délies szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Ütemesen és sikeresen halad a búzagyűjtés Borsod-Bauxi-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete a korai meleg időjárás miatti gyors aratás tartjával egy időben megnyitotta a térségi gyűjtőpontokat, így a gazdák Sajó-Püspökitől Szerencsig már 6 különböző helyszínen adhatják le minőségi búzafelajánlásaikat. Az idei vármegyei kampány kiemelt házigazdája Hangony települése, ahol a gazdakörök képviselői megerősítették. A helyi termelők a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is kiemelkedő szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot, hogy az összegyűjtött és megőrölt lisztből az ősz folyamán több ezer rászoruló magyar család gyermekotthon és szociális intézmény asztalára kerülhessen friss kenyér. A részletekről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Bauxi-Zemplén vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
1: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó-Püspökön a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, ősziárpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.

0: Jelentős fejlesztéssel bővült a nyíregyházi tankerületi központ eszközparkja. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos nevelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Több mint 238 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített 7 személyes elektromos kisbuszt szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
2: Nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7 személyes kisbusz. Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket, és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.

Új vezetőt választott a Zempléni Település Szövetség. A Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen Ringer Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott, célja, hogy a településvezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit.

0: Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből Gyöngyösi szakember is kivette a részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
1: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már 2 hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokba fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-7-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszél és értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.

0: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túra útvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag, a könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres felsőtárkányi várhegyi tanösvény, vagy a Dédestapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
1: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogató központ, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény. Ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényé fejlesztettük, és egy Lilafüredet öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.

0: Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-éig várja a látogatókat, a séták pedig minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: 100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
2: Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi be szeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakterszemélyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel egy kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi. Az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszíne, hiszen én, mint vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
3: A

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomaátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, valamint a Természettudományi Kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a Bölcsészettudományi Kar és Pedagógiai Kar, délután pedig a Művészeti Kar és az Informatikai Kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diplomátadó a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a Művészeti Kar és az Informatikai Kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az Informatikai Kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A 3 esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomát adó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, míg a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítményt nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
0: Líczomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
2: Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
1: És a triatlon mikor került előtérbe?
2: Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam. Édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem. Versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
1: És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
2: Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből, elhatároztam, idén lesz a 40. Palóc triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban, persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
1: Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
2: Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem azt, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma nőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
1: Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettsége, de a mindennapi szakmai munkádban?
2: A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert hogy jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszásedzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELT-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
1: A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
2: Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
1: Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
2: Több területen volt szerencsém kutatni. Még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTD-ket is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy a mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
1: Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe, én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2: 2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett lehetett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
1: És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
2: Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át. Megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát a ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait. Ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulásközpontúság, vagy éppen az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
1: És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
2: Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában, a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
1: És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
2: Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozott fejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban űzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sport mennyiség, amelyet, vagy mozgás mennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
1: Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
2: A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, hingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
1: Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
2: Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksport Szövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertant, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
1: Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, egy kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
2: Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg. Az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy erről korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskola elhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepciója, ami mentén az iskolák működnek.
3: És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
2: A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak, de hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsünk.

0: segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
1: És akkor szerintem térjünk is rá az Eszterházi évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
0: 2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a Testnevelési Egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézeti igazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaká és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
1: És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
0: Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
1: Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak?
0: Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Két óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a